0: és ebben gyakran nem volt köszönet. Pontosan azt csináltam, mint az Afrikában is, amikor körzővel és vonalzóval húztak határokat, megjelöltek ki területeket, csak úgy, mint ahogy Sztálin a szibériai vasútnak a nyomvonalát húzta egy vonat, és a Sztálin elszállt, egy hegyen keresztül húzta, akkor ott alagutat építettek, ha egy tavon húzta keresztül, akkor ott a befagyott tavon ment a sín.
1: Hol hidat?
0: Tessék?
1: Akkor hidat. Ha vízen keresztül húz a Sztálin elvtárs, akkor biztos hidat építettek.
0: Hát igen, de amikor
1: arra
0: közepén ment a vonat, ott nehéz lett a hidat építeni. Na szóval a óriási hibát követtek el ezek a határkijelölések, mert természetesen gyakran a törzseket, a rokon törzseket elvágtak egymástól, illetve olyanokat kényszerítettek azonos élettérbe, akik évszázadok óta őseellenségei voltak egymásnak. Tehát rengeteg konfliktust eleve ebbe beépítettek ebbe az egészbe. Mindenesetre akkor egy 100 éve létezik ez a fogalom, hogy palesztin öntudat, meg palesztin államtudat, meg hasonlók. És ezért, amikor palesztin tudósokról, meg egykori szobrászokról, építészekről szó, akkor ilyen szempontból nem nagyon lehet ilyeneket, vagy nagyon keveset tudunk produkálni. A mai világban nagyon sokfelé élnek és dolgoznak nagyszerű tudósok, és sőt a Nobel-díjasok között is van pár palesztin származású, és a Szaúd-Arábiában például, és egy csomó ilyen olaj nagyhatalommal általában a felsőbb vezetők, művezetők, a munkairányítók, igazgatók között vannak a palesztinok, és nagy sokuknak nagyon nagy respektje van a arab államok meg a olajtermelők között. Tehát körülbelül ennyit akartam kihozni ebből az egészből, és
1: akkor én félreértettem. Én azt hittem, hogy a beszélgetés kezdeményezés az arról szólt, hogy van-e létjogosultsága annak, hogy volt-e Palesztina önállóan, van-e Palesztina, kinek van hozzá joga, és így tovább, de akkor félreértettem, mert nem azt akartad körüljárni. Hozzáteszem, hogyha ez a kérdés is napirendre kerülhet, valószínűleg megfejtést nem tudnánk hozzátenni, mert azt a részét nem értettem, amit mondtál, hogy a 19. századig ez nem volt téma, hogy ki él ott, ki és egyebek, ezt így mondtad?
0: Arab törzsek, beduinok vándoroltak a különböző évszakok, esős időszakok, meg vegetációs változások miatt, részint egymással való konfliktusok miatt üldözték egymást, meg befogadták egymást, keveredtek, meg barátkoztak, meg ármánykodtak, ahogy ez szokott lenni, és ez egy terület volt, ahol mivel nem volt különösebben gazdag vidék, nagyon sok sivatag, meg kősivatag, meg egyebek vannak, igen, nehéz életfeltételekkel. Ezért néha átvándoroltak, néha ideig, óráig ott voltak, de eszünkbe nem jutott ott államot alapítani.
1: Akkor azt szeretném tudni, vagy kérdezni, hogy jelen pillanatban tudomásom szerint több millió palesztin ember él, aki palesztinnak vallja magát. Ez azért ugye nagyon rövid idő alatt nem jön létre. Ők abban az időszakban hol voltak? sétálgattak itt a Negev sivatagban, tehát mint beduin, tehát hogy valamelyik másik ország, Jordániába, vagy Egyiptomba, vagy hol voltak?
0: Fogalmam sincsen, nem tudom ennyire, de valószínűleg így van körülbelül, hogy elmondtad, hogy hol szövetségre léptek.
1: Egyszer csak az Arafat úgy gondolta, hogy akkor egy önálló palesztin államnak kell lenni, ugye a pandantja az önálló izraeli államnak, és akkor kinézték ezt a területet, és azt mondták, hogy ők itt járkáltak föl alá, és ez az őseik földje, akkor körülbelül ennyi a történet. És aztán onnantól persze ugye jöttek a konfliktusok, mert a zsidók ugyanezt mondták.
0: Hát egyrészt is a Jeruzsálem az egy nagyon fontos pontjának az egésznek, hiszen három nagy világvallásnak a központi szent helyeik vannak. Ugye a Al-Aqsa mecset az ugye annak a helyszínnek ad emléket, hogy a Mohamed időnként fölment a mennyekbe, és akkor erről a helyről történtek ezek a útjai. És aztán itt ment föl utoljára, amikor már föl is maradt, és csatlakozott az égiekhez. Ez a Medina, meg melyik is a leghíresebb...
2: Hát ahol az a rándokolnak?
0: Ahol
2: a Kábakő van.
0: Kábakő.
2: Igen.
0: Amellett ez a harmadik nagy legszentebb emlékhely.
2: Mekka, bocsánat, most beugrott.
0: Mekka, Medina is ez, igen. Köszönöm. A zsidóknak szintén borzasztó fontos, mert ugye ők nem is úgy mondják a három nagy világvallás, hanem a ábrahánita vallásoknak hívják a keresztényt, a zsidót, meg a muszlimot. És hogy Ábrahám itt áldozta föl a fiát, meg minden, szóval ez egy a Biblia, az Ószövetségnek egy nagyon fontos helye. És nyilvánvalóan mind a három vallás igényt is tart erre a helyre, és ráadásul a dolognak a szépsége még az is, hogy a zsidóknak a perpet nincs nagy templomuk, mert a két nagy templomot azt lerombolták. Utoljára 70-ben, Krisztus után 70-ben a rómaiak rombolták le. Az a templom az Al-Aqsa mecset helyén volt egészen pontosan. És ezért van, hogy annak a lábazata, az alapzatának a kilógó
1: kövei,
0: azok a híres iratófal. Úgyhogy szerencsére a különböző tárgyalások, megegyezések, és főleg a nagyon nagy erőkkel fenntartott béke ezeken a helyeken legalább nagyjából működik. És hát ez nagyon, hogyha működne ez mindenhol máshol is. Sajnos a mindegyiküknek nemzedékekre visszafelé van elszámolni valójuk, tehát nagyon sok halottjuk, lerombolt épületek, elzabrált vagyonok.
1: Ezt a békét, bocsánat, ezt úgy érted, hogy Jeruzsálemben viszonylagos béke van már hosszú ideje, erre gondolsz?
0: Igen, igen.
1: Hát én azt gondolom, hogy legalábbis úgy tudom, hogy azért ennek az a feltétele, hogy egy brutális izraeli katonai jelenlét van Jeruzsálemben.
0: Hát ezt mondtam, hogy...
2: Hát meg ugye részekre van osztva, és gondolom, nagyon nem járkálnak át egymáshoz.
1: Kivéve az izraeli katonaság.
2: Na jó, hát oké.
1: Ha úgy gondolják, hogy ott valami hőbörgés van, vagy egyebek, akkor én úgy tudom, hogy ők, most ne azt mondjuk, hogy nekik joguk van, mert erre nem tudok mit mondani, valószínűleg a...
2: Hát Izrael területén van a város, hát ez nem, most az oké, hogy van örmény negyed, de attól az még Izrael.
1: Így van. Úgyhogy ez a nyugalom, ez annak is köszönhető, hogy teljes izraeli kontroll alatt van.
2: Nyilván.
1: És hát ez biztosítja. De nem tudom, amit akartam felvetni, de kérdezni, ha már itt röviden palesztin ügyekről beszélünk, hogy egyébként az a mérhetetlen nyomor és egyebek az a ciszjordániai területen is jelen pillanatban ugyanúgy megvan, mert most a Gázára ne beszéljük, mert az már nincs. Illetve legalábbis úgy tudom, hogy viszonylag nem sok épület maradt azután a konfliktus után, hogy mindenhol, tehát az összes területükön igazából milyen élet lehet.
2: Hát én Cisziordániát nem tudom, de én úgy tudom, hogy ott az a probléma, hogy ott a telepesek újabb és újabb földterületeket szakítanak ki onnan, és ugye onnantól kezdve az már az övék, tehát minthogyha ott ez lenne a konfliktus forrásnak az alapja, de szégyellem magam, hogy ilyenekről beszélek, aztán semmit nem értek hozzá, úgyhogy bocsánat.
1: Nem, meg ma bocsátva, de alapvetően azt nem tudom én sem, akkor le tudták nézni, hogy ez egy több milliós lakosság. És ezzel még sosem néztem utána, hogy miük van, hogy van tömegközlekedés, metró, nem tudom, hogy ez hülye, de miük van, gyárak, ipar, termelnek valamit.
2: Most a palesztinekre gondolsz?
1: Tessék?
2: Most a palesztin lakosságra gondolsz, hogy...
1: Aha.
2: Vagy Izraelre úgy általában?
1: Nem, csak a palesztin területek.
2: Hát akkor ez papó, ha meg tudja válaszolni, akkor oké, mert nekem fogalmam sincs.
0: És ez meg változik, hogy tudjátok a cisz mit jelent különben?
2: Hát a túl.
1: Nem.
2: Akkor az fordítva.
0: Fordítva. Innen. Tehát a
2: Jordánon innen.
1: Jordán, logikus. És a folyónak a túloldalán.
0: Az meg a transz. És nem tudom én se egyébként, hogy milyen életkörülmények, rengeteg helyen vannak menekültáborok, mindesetre a Hamasz és még az iszlám állam is azzal tudott híveket szerezni magának, hogy az általuk összeszedett pénzből viszonylag most ilyen segélyállomásokat tudtak létesíteni, bizonyos iskolákat tudnak létesíteni, egészségügyi intézményeket tudnak összehozni, és ezért a pillanatok alatt rengeteg hívük lesz, és bennük látják esetleg a későbbi boldogulásnak a reményét. És rengeteg helyről kapnak különböző segélyeket a arab államoktól, meg biztos az ENSZ-től, meg egy csomó mindenhonnan jönnek. Ezeknek a segélyeknek egy nagy része sajnos magánvagyonokká válik, de egy része azért tudnak élelmiszert, meg egyebeket venni a lakosságnak. És itt tengődnek ott. Szerintem nincsen különösebb iparok, metrójuk, egészen biztos, hogy nincsen. És de
1: nem... Oké, csak ugye, bocsánat, az én gondolatom akkörül járt, hogy ha jól olvastam különböző könyveket, akkor az 1800-as évek végén és a 20. század elején azért a Izrael által jelenleg Izraelnek tartott terület is körülbelül ehhez hasonló volt.
0: Igen.
1: Nem volt ott semmi. Ezek után megérkezett oda x millió zsidó különböző okokból, önként dalolva, muszáj, és menekülve, stb. és fölépítették, és létrehozták azt, amiük van. És ez nem vagyok biztos benne, hogy ez a terület függő, vagy a terület sajátossága miatt van, és azt kerestem, hogy vajon ott viszonylag, ez egyébként ez a Cisziordánia terület, ez nem kicsi.
0: Nem.
1: Tehát ez Izraelnek nem is tudom, egy harmada, ötöd, de nem tudom mennyi, hogy ott miért nem történik semmi, nem lehet, vagy nem akarnak, mert az, hogy egy nép küzd azért, hogy ő neki meglegyen a maga független országa, és nem tudom én, 100 éves segélyekből él, hát ez nem tudom, ellentmondásos. Természetesen, ha az ember úgy indul neki ennek, hogy nekem az kell, amit a szomszéd már megépített, akkor ez egy más ideológia.
0: Erre jó példa a Törökország, ahol ugye szépen lecsengett a nagy oszmán birodalom, utolsó néhány évtizedük már csak vereség hátán, és kellett egy ember, aki fölrázza őket, és aki azt merte mondani abban a világban, hogy már pedig az iszlám az nekünk most ellenségünk, mert mesterségesen és konzerválja ezeket az állapotokat, amik ide vezettek. És iparosodni kell, gazdálkodni kell, növénytermesztést kell elterjeszteni, korszerű technológiákat, iskolákat kell építeni, és kőkemény módon végvitte az egészet, és betiltotta a csadorviselést, és épp hogy csak életbe hagyta az iszlámot.
1: Volt az Atatürk?
0: Kemal, Mustafa Kemal Atatürk, igen. És a független attól, hogy ma már megint erősen eliszlámosodott a Törökország, elképesztő kultusza van a Atatürknek, hiszen egy középhatalmat csinált megint még egyszer Törökországból, és szinte minden kisvárosnak a főutcáján, a tereken Atatürk szobrok vannak, emlékhelyek vannak, és nem csak a szobrok vannak, hanem a szobrok mellett telefon készülékek, amit ha fölveszel, akkor ilyen végtelenített szövegeket lehet hallani a Atatürknek a munkásságáról, meg az életéről, nagyon nagy dolgairól, és szóval sokkal nagyobb becsben van tartó, mint Kossuth Lajos. Akartam is mondani nektek, hogy szinte viccelődés is szoktunk, hogy természetesen minden falunak a fő utcája Kossuth Lajos utca, és ha nem az, akkor Rákóczi, de Petőfi Sándor utca biztos, hogy van, és a Kossuth Lajos utca is meg lesz valahogy, csak legfeljebb nem az most épp a fő utca. De gondolkoztatok-e már azon, hogy egyébként Kossuthról egy mondat nem hangzik el egyébként. Semmiféle tisztelete, becsülete egyébként nincsen neki. Az ember 99%-kal a három mondat, mert őt nem tud Kossuthról, mert 48-a szabadságharc, körülbelül ennyi. Megtalálni, hogy a háború után, a vesztes forradalom után a turini lemeteletből, vagy torinói lemete. Ehhez képest a Kemal Atatürk az mindennapos idézet, meg hála, meg a cselekedeteinek a fölidézése. És
1: kellett volna megszüntetni a telefonfülkéket nálam.
2: Hát nyilván nekik az identitást, tehát nekik ez fontos, Atatürk, a magyar emlékezett politika meg inkább 56-ra helyezte a hangsúlyt 90 után, és így aztán minden más tulajdonképpen zárójelbe került.
0: Meg a konzervatív jobb oldal általában mindig erősebb, és ott pedig sokkal inkább Széchenyi az, akit példaképül hívnak, hogy megidéznek meg, aki tényleg érdemes is megidézni, és kevésbé, mint Kossuthot. Viszont és a palesztinok között sajnos egy Arafat nagyon sokat tett a palesztin önrendelkezésén, és nagyon fontos emberük, de olyan ember nem volt, aki azt mondta, hogy tessék elkezdeni mezőgazdaságot gründolni, és nézzük meg, hogy csinálják a szomszéd a csepegtetést, az utolsó kis cseppet is a megfelelő helyre el kell jutatni, és nem pazarolunk el semmit. Hogy kell utat építeni, hogy kell iskolákat csinálni, lessük el ezeket a dolgokat, és legyen egy olyan népünk, meg egy olyan kezdeményezésünk, amire már nem lehet azt mondani, hogy ez nem lehet lesöpörni, hogy állam vagy nem állam, hogy önálló vagy nem önálló, hogy jogos vagy jogoslatlan. De nem ezt csinálják, hanem tulajdonképpen egy örök harcot.
2: Na jó, lehet, ne felejtsd el, hogy...
0: Úgy ráadásul, hogy szinte nekik van az alkotmányok, hogy Artur belefoglalva, hogy Izraelt el kell pusztítani.
2: Igen, ne felejtsd el, hogy amit te is felszegettél a múltkori alkalommal is, hogy ezeknek nincs hagyományos államiságuk. Tehát valóban különböző törzsek, különböző fegyveres csoportok, és ezért ezt sokkal nehezebb összefogni, mint mondjuk a török népet. És egyébként van egy baromi jó film, az a baj, hogy nem fog eszembe jutni a címe, de az Aaron Sorkin írta a forgatókönyvét, aki egyébként ezt a Híradósok vagy a Newsroom című sorozatot írta, meg az Elnök embereit és így tovább. És arról szól, hogy van egy amerikai kongresszusi képviselő, aki tulajdonképpen egy személyben addig jártott az emberek nyakára, míg tulajdonképpen az afganisztáni háborút megnyerte Afganisztánnak. Mert ugye látott a tévében egy riportot, ahogy jönnek a helikopterek, és hogy a helikopterekkel nem lehet mit csinálni, és a teljesen szövevényes úton, ugye Afganisztánban ők nem szállíthattak fegyvert, tehát ott is valami izraeli, vagy nem tudom milyen közvetítőn keresztül juttatták el azokat a várul indítható rakétákat, amelyekkel elkezdték lelődözni az orosz helikoptereket. És a filmnek az a vége, hogy tulajdonképpen vége van az afgán háborúnak, Oroszország hazakullogott, és ők meg egyszerűen ott hagyták az egész országot, kivonult az amerikai hadsereg, és visszasüllyedt a középkorba Afganisztán, mert arra már nem volt pénz, hogy egy iskolát fölépítsenek az amerikaiak. Fegyverekre ki tudott taposni pénzt a kongresszusból, meg a különböző, hát ugye fegyvert mindig könnyebben adunk el, hiszen az egy baromi nagy üzlet, de már arra, hogy egy iskolát fölépítsenek, arra már nem kapott, mit tudom én, $1,5 millió. És ott hagyták Afganisztánt, és mi lett a vége? Iszlám állam, mit tudom én.
0: Tehát... talibánok.
2: Igen. És ott is, tehát ott is szerintem az lehet az ok, hogy nincs az a fajta államiság, ami nálunk teljesen megszokott, meg ami a törököknél is, hát végül is már hány száz vagy ezer éve voltak ők nagy hatalom. Úgyhogy én szerintem sokkal nehezebb dolga lenne egy ottani Atatürknek összefogni ezt. A különböző egymásnak is feszülő katonai milíciákat. Igen, bocsánat.
3: Csak azt akartam mondani, hogy ez azért érdekes, mert ugye Szíria is ilyen, ha jól tudom, hogy rengeteg törzs és egyebek. Az, hogy ez mennyire lehet egybe tartani, hát most nem azt akarom mondani, hogy az Assadnak az istenítésével kell foglalkozni, de úgy tűnik, hogy ezeknek a területeknek, népeknek és egyebeknek nem a nyugati demokrácia van kitalálva, amit egyébként nem is lehet oda elvinni és egyebe, és exportálni, nem fogják befogadni. Egyetlen egy dolgot lehet ott meghonosítani, azt gondolom, a keménykezű központi egyemberes hatalomgyakorlást. Nagy valószínűséggel, amit én tudok például az afrikai országokról és egyebekről, ott is elég elterjedt ez a metódus, mint ahogy a arab világban is elterjedt. Kicsit ebből nekem kiló Palesztina, hogy a környező országokban, mit tudom, a Jordán királyság, vagy a szaudi, nem tudom én micsoda, és így tovább. Tehát mindenhol azért megteremtődött valamiféle államiság. Hát azt is tudjuk egyébként, ugye, hogy Szaúd-Arábia hány ilyen kiskirályból és egyebekből lett egyesítve a szaudi herceg királyát. Arról már nem szól a történelem, hogy ezt önként csinálták ezt az egyesülést, vagy sem, de egybe tartják. De Palesztinában nincs, aki egybe tartson semmit. És erre igaza volt a papunknak, hogy volt egy történelmi esélye egyébként az Arafatnak, akit elfogadtak ilyen vezetőnek, de hát ő is leginkább a vallási alapon történő ellenségkeresésnél tovább nem juttatta a népét.
2: De nem, hát Arafattal pont az volt a radikálisabb palesztinoknak a problémája, hogy ő nem akarta elpusztítani Izraelt, tehát ő ugye tárgyalt egyfolytában, tehát nem a puskákban látta a megfejtést, hanem tényleg valamiféle békében. És ugye azt se felejtsük el, hogy Izraelt azért nagyon sokan támogatták, amikor Izrael állam megalakult, hiszen ugye ezt tudjuk, hogy Amerikában milyen jelentős a zsidó populáció, és ugye ők elvárják azt, hogy az országuk támogassa, de gondolom, hogy máshol is van, hasonlóképpen van. Ezeket meg, szerencsétleneket meg a kutya se támogatja, illetve amit kapnak pénzt, azt meg ellopják előlük, vagy nem tudom, tehát nem egyszerű.
3: Igen, világos, csak ugye figyelj Zsolt, de alapvetően, ha ebből indulunk ki, ugye az Izraelt és a zsidó államot nem lehet ugyanígy leszűkíteni, de leginkább a diaszpórában élő zsidóság az, ami támogatja, vagy arra számíthat, már amikor. Ezen belül nyilván, hogy az Amerikában lévő és rendkívül nagy vagyont és tőkét képviselő zsidósága ebben élen jár. De én azt kérdezem, hogy ha ennyire szolidárisak az arab államok Palesztinával.
2: Hát de nem szolidárisak. Hát ez az.
3: Hogyne? Hát egész addig szolidárisak, ameddig a közös ellenséget meg kell támadni, meg kell folytani, és benyomni a tengerbe. Addig. De ezen túllépve miért nem támogatják őket abban, hogy ha már egyszer kaptak két földet, hogy ott valami történjen? Nem segély, egyebek. Erről nem tudok, úgyhogy ez az én tudatlanságom lehet, hogy így van, de nem úgy tűnik, hogy egyfajta virágzó országot segítenének, pedig a támogatóik és a hittestvéreik között azért vannak gazdag országok. Akár. Annyiból áll a támogatás Egyiptom részéről, hogy nem robbantják be az alagút másik végét, hát ez nem sok.
0: Sőt, hát az Egyiptom nagyon sokat tehetett volna a Gáza jobb létéről, és gyakorlatilag semmit nem tettek, sőt, erőket voltak, megerősítettek a határokat jobban.
3: Igen, tehát most, amikor 3 éve volt ez a nagy balhé, amikor ott kijöttek, és 1000-valahány száz embert lemészároltak, meg túszok egyebek, nyilvánvaló, hogy innét a távolból az ember nem tudja, de én mindig azt hittem, hogy hát, ha valami nagy benyomulás lesz ott, és megjelen az izraeli hadsereg, és tankok, és mit tudom én, mi minden, hát akkor ez a sok százezer és millió menekült, hát miért nem sétál át Egyiptomba? Oda nem mennének utánuk. Azért, mert a másik oldalon nem engedték be őket.
0: Persze. Azt eltűnik, hogy alagutakat építsenek, és ott mindenféle
3: így van
0: infrastruktúrát működtessenek titokban. Nyilván ezt jól meg kell fizetni ezért, és akkor félrenéznek. De egyébként hivatalosan erőket vontak össze a határnál, hogy még csak véletlenül se gondolják azt, hogy arra felé lehet menni. És igen, ahogy Amerikát említetted, hogy valóban ugye a New York mellett van New Jersey, ahol gyakorlatilag 17 millió zsidó él, és az Egyesült Államok leggazdagabb helyéről beszélünk, ahol a bankárok és gazdasági szakemberek, pénzügyesek élnek, és hát meglehetősen nagy a meggyőző erejük.
3: Hát ha arra gondolsz, amit mi ugye tudunk, hogy a politikai karrierek és egyes finanszírozások a támogatásokon élnek ott, és ezen belül a zsidó közösségnek a támogató ereje az brutális. Nyilvánvaló, hogy függetlenül attól, hogy demokrata vagy republikánus az illető, kénytelen ennek eleget tenni, és valamilyen gesztusokat gyakorolni, mert különben elzárják a csapot. Úgyhogy ez tény, de ez Izraelről szól, és Palesztinába továbbra is. Kíváncsi lennék egyébként, aki lehet, hogy talán lehet olvasni ilyet, vagy utána lehet nézni, akkor most megtehetjük ebbe a 4 napba, hogy vajon az ő történetüket ilyen aspektusból megírták-e. Mert amit én látok tévében, meg egyéb helyeken, az mind arról szól, hogy az ő palesztin gyökerei, és a palesztin szolidaritás és egyebek. Valahol nem látom ezt a közösen akarunk valamit, és nekünk is lesz zöld mezőnk, meg élelmiszerünk, meg iparunk, és így tovább. Ezt valahogy én még nem érzékeltem, de akkor ez az én hibám.
0: No, megint zenéljük egy picit.
3: Lesz utána sportszekció?
0: Lesz.
3: Jó.
0: Ez egy Prince énekli, és nagyon klassz szövege van neki egyébként, nagyon biblikus, meg sok értelmű, de a zene is iszonyú fülbevászó, és egyáltalán nem lett nagy sláger. Hát, ha most csinálunk egyet.

0: A Szabad és Független Tilos Rádiót halljátok 90.3-on Zsoltán Andrással és Popóval, az éjszakás műszakot még egy darabig, és akkor sportoljunk. Régóta balandírjam, hogy a úszásból, akinek nagyon nagy lába van, az olyan, hogy béka láb lenne, az óriási előny van az a szemben, mint aki normál lábakon él. És elkezdtem utána olvasgatni és megnézni. Emlékeztek olyan talpra, aki elég dicsitelen módon kizárták csomóhelyről a dopingvédség miatt, és a fénykorát tulajdonképpen nem élhette meg. Így csak ötszörös olimpiai bajnokként vonult vissza. 12 éves korában már 48 és feles lába volt, és 52 és feles lábakon éri az életét.
1: De biztos, hogy itt a növekedési hormonnak, mint olyannak nincs ehhez? Mert hát, én elnézegetem ezeket az úszókat, és tényleg mindegyiknek brutális, de a nőknek is akkora lábuk van, hogy rossz ránézni, ahogy ott állnak ezen a rajtkövön.
0: Az érdekesül a két ledeki, a utóbbi messze legeredményesebb amerikai úszónőjében, ő neki normál.
2: Ő kicsi.
1: Ő kicsi, igen.
0: Ez néha az előfordult. A Mark Spitz például 44-es lábban, tehát semmi különös.
1: Hát még azért korábban volt. Phelpsnek mekkora?
0: Azt mondja, hogy a Phelpsnek 48 és feles lába van. A Jason Lezsáknak, aki a fantasztikus váltó győzelmet hozta, és megörülöm, hogy még lehet, hogy lesz egy kis szó, ő neki 49-es lába van. Emlékeztem, hogy a Nathan Adrianre nagyon sokáig, vagy egy három olimpián keresztül ott volt az amerikai úszó csapat élén, neki is 49-es lába van. A Miláknak nem tudom, hányos lesz, nem is igaz kideríteni, nem publikus egyelőre.
2: De ez a 49-es láb, ez ugye a magunk fajtának, ez kicsit megdöbbentő, de mekkora a faszi?
0: Hát,
2: meg magasság.
1: Két méteresek ezek
0: a gyámon. A torp 1.91 például.
2: Mert azért úgy gondolom, hogy ez azért úgy valahol együtt jár, tehát az 1.92 méteres fasziknak statikailag szépen kénytelen nagy lábfejének lenni, hogy ne boruljon föl, tehát ez azért ritkaság. Ritkaság az lenne, ha valaki mondjuk 1,80 magas és 48-as lábon. De hát az vélhetően nem olyan sikeres úszó, úgyhogy...
1: Igen, nyilván így van. Hát emlékszem, hogy amikor a Egerszegi visszavonult, és akkor a Kovács Ági még éppen csak kezdett előtörni, mert akkor mondta az edzője, hogy ennek a kis milyen pici lány volt, még már most 41-es, vagy nem tudom mekkora lába van. Tehát, hogy ebből lehetett tudni, hogy jó mérete lesz majd az úszáshoz.
2: Hát a Kovács Ági nem is egy kis darab, hogy...
1: Igen, igen.
0: Milák is szép száll, legényt, egy 95 körül van, azt hiszem, de fantasztikus, hogy mit produkál, és hogy milyen elképesztően tehetséges ember.
2: Ha még edzene is.
0: És viszont teljesen igazat adok a Zsoltnak, hogy fel volt háborodva, hogy méltóztatott néhány szóval a közönségnek mondani valamit, de például a társai az velem nagyon ment oda, azokat három ünnepelték a váltó győzelmet.
1: Tehát meg úgy kellett külön odahívni, hogy már gyere már ide te is.
0: Hát nyilván rendkívül antiszociális, meg furán de...
2: Én nagyon nem voltam kibékülve vele, amikor a párizsi olimpia előtt, amit ment körülötte, emlékeztek rá, hogy edz, nem edz, legyen szíves edzeni, nem edzeni, akkor a sportállamtitkár körbe udvarolta, és egyebek, és nem voltam bele kibékülve. Hát aztán azt hiszem egy olimpiai bajnokságot nyert Párizsba, igaz?
1: Hát az 100-at nyerte meg, nem? Mert 200-hoz, ugye miután nem edzett, a 200-hoz már nem volt meg a kondia.
0: Szerintem két olimpiai bajnokságot nyert.
2: Kettőt?
0: Igen.
2: De Mindenesetre sikeres volt. Tehát ha egyet nyert, akkor sikeres volt. Aztán most, amit itt csinált, ebből megmondom őszintén, hogy én így meg, nem tudom, mi a jó szó, hogy úgy megértettem, hogy ő egy ilyen faszi. Soha nem lesz nyitott, soha nem lesz csapatember, soha nem lesz szociális. És nem biztos, hogy ez abból adódik, hogy ő nagyképű lenne, vagy bármi is. Ilyen, és ebből nem tud kivetkőzni. Lehet, hogyha ebből megváltozna, nem lenne ilyen sikeres.
1: Hát figyelj, múlt héten szó esett a Darnyi Tamásról. Ő is egy zárkózott pali volt, de nem az volt, hogy az a hét eseménye, hogy ő méltóztatik megállni és nyilatkozni a sajtónak. Tehát itt vannak rajongói, akik tulajdonképpen eltartják Milák Kristófot, én ezt írtam Papónak is, kutya kötelessége megállni, és azt a három vagy négy mondatot elmondani, ha tetszik, ha nem érdekel, hogy ő nyitott vagy zárkózott. Ez munkaköri kötelessége, vegyük.
0: Ez teljesen igazat, nem is érdemes vitatkozni. Ezzel együtt sajnos, vagy szerencsére a sikerek azok sok mindent felülírnak, meg megszépítenek, meg elviselhetővé tesznek. Így ha ugyan bunkó viselkedne, de már csak hatodik lenne, nem lenne érdekes.
2: Fölülírná a bunkósága a sikertelenséget, úgyhogy akkor az jönne elő. Hát ez így igaz. Én nekem annak idején Párizs előtt is az ugyanaz volt, mint a Zsoltnak a véleményem, hogy a bocsánatot kérek, azért az állami támogatásból él. Hát akkor, ha lenne szíves, akkor kicsit úgy viselkedni. Ez egyébként nem változott most se.
1: Hát és arról meg nem is beszélve, hogy oké, nyilván most lehet mondani, hogy örömet okozott, meg büszkék vagyunk rá, de meddig? Hát már látod, már azon vitatkozunk, hogy egy vagy két aranyat nyerte a két évvel ezelőtti olimpián. Hát ez most az, hogy ő most itt a EB-n nyert, nem nyert, ez két hét múlva hol fog bárkit érdekelni?
2: Hát sehol.
0: De hogy mekkora tehetség, kézzetek a váltóban az utolsó emberként nyertek, ugye, és a váltóban a legelső embernek akár hitelesítés is lehetett, hogy a világcsúcsot úszik, akkor az érvényes világcsúcs. A többieknek már nem. Ezek az úgynevezett split idők számon tartják egyébként, és az aktuális világcsúcsot egy Pan Zhangle nevű kínai srác tartja 46-4-jel, 46-40-nel, és a Milák 46-29-et úszott. Tehát a fennálló világcsúcsnál egy tizeddel jobbat.
2: Jó, de ebben a repülőrajtos szakaszban.
0: A repülőrajtos, ezért nem lehet hiteles, de persze.
2: Igen.
0: És a repülőrajt egyébként mások is tudnak meg produkálni. Akit előbb mondtam, a Jason Lezsák a pekingi olimpián 2008-ban a 400-as váltónak utolsó embere volt, a Phelps volt az első, és 46-06-ot, tehát 600-at hiány, majdnem 46-on belül úszott, és a sírból hozta a győzelmet az Egyesült Államok váltójának. Úgyhogy a splitben azért lehet nagyon alakítani, de azért nem gyakran úsznak a világcsúcs időn belül. Úgyhogy a Lezsák, vagy a világ borzasztó a tehetség, és ennek az Ákos nevű, én egyébként egyet nem ismerem, hogy ki ez az edző.
2: Álmos.
0: Á, nem Ákos?
1: Én is Álmosra emlékszem.
2: Valamilyen Álmos.
0: Akkor Álmos. Valamit nagyon tud, mert ő megtalálta a hangot a világkal.
2: Igen, erre mondta a Sors Csaba, a szövetségi kapitány, hogy milyen fantasztikus az élet, hogy 7,5 milliárd emberből kell földön van, a világ megtalálta azt az egyet, akivel szót tud érteni, úgyhogy ebben osztozik a Sors Csaba a te véleményed. De szerencse. Hozzátéve, hogy kicsit ellentmondásos, mert azok után, amikor a világ azt mondta, hogy mekkorát úszna, ha edzene, akkor nem tudom, hogy...
1: Hát ez szerintem ő ezt ironikusan mondta. Hát,
2: ez vicc volt, persze. Hát, annélkül Még Fülöszönt talán nem menne.
1: Igen, még neki sem.
2: Hát nem tudom, olyan illúzió romboló volt róla, amit te is mondtál, amikor a váltó három tagja ott élt, halt, ki sírt, ki ezt csinált, ki azt csinált, ez meg ott sétált mögöttük. Nem volt szép, azt hiszem. Na mindegy. Ennyi az úszásról egyébként. Jó volt nézni. Viszont Walter Attila újra indul a
1: Vuelta. Ja, végre elindítják egy három hetesen.
2: Igen, ma olvastam, gondoltam, örülni fogsz neki.
0: Még egy gondot elég visszatérnék, hogy emlékeztek rá, hogy kiúszta először a 50-en belül a 105-est egy Gene Montgomery nevű amerikai pasi, és megnézte neki is, hogy mekkora lába van, és 52 és feles lába.
1: Az igen. Hát Salamon Bélából jó úszó lett volna.
2: Szemben látható.
0: Amikor a sportot mondta Rondás, akkor ezekre gondoltál, vagy másnak? Amikor a sportot reklamáltad
2: az... Nem, ezekre gondoltam, hogy milyen... Én nagyon örültem neki a elmúlt két hétnek, hogy szinte egész napomat betöltöttem, amikor időm volt, hogy hol atlétikát nézhettem, hol úszást nézhettem. Egyébként a magyar atlétikának a szereplése engem rettenetesen meglepett pozitív irányba.
1: Igen. Hogy egyébként
2: szinte majdnem, mondjuk ezt, hogy majdnem minden számban, amivel jelen voltak, döntő közeli és egyebek, úgyhogy én nem hittem volna, hogy a magyar atlétika egy ilyen szintre fog följutni. A mi érteket nem tudom, úgyhogy biztos megvan egy igen. csomó.
1: Hát mondjuk azért ez egy EB volt, ne felejtsük el, tehát de én is így látom.
2: Úszás is EB volt.
1: Az is EB volt, mert tényleg talán a 10 próbázó srác volt az, aki mélyen a várható alatt szerepelt, a többiek nagyjából tényleg hozták, amit lehetett várni tőlük.
2: Volt az a 400-as női futóváltó, azt hiszem jó volt, 400 volt. Hát olyan aranyosak tűnt, egy kis a kontrasztként mondom az interjú, amit a férfi úszóknál sikerült ott létrehozni, ezzel szemben ez a négy lány, aki ott repesett a boldogságtól, szóval jó volt nézni. És meglepődtem rajta, hogy a magyar atlétikának az eredményessége ilyen, holott a hazai atlétikának a versenyeiről és egyebekről én hozzám semmi hír nem jut el.
1: Hát már mennyiben vannak. Hát mondjuk kell, hogy legyenek persze, de...
2: Hát igen, biztos, hogy vannak, mert annélkül nem megy, de valahogy nem. Na mindegy, nem hallok róla, pedig igyekszem hát hallgatni, nézni, keresni, de nem találok ilyeneket, hogy rendszeresen hétről hétre, vagy hónapról hónapra milyen csodálatos versenyeket rendeznek itt belföldön. Ez nem azt jelenti, hogy nincs. Különben nem lennének ott. Na mindegy, csak ennyi lett volna. Viszont lesz kajakkenu VB hó végén.
1: Ó. Most augusztus végén?
2: Én úgy tudom, hogy 26.
1: Bár az csak 2-3 nap alatt lenyomják, ugye? Ez nem tart sokáig.
0: Hol lesz most?
2: Fú, nem tudom. Nem tudom, azt elfelejtettem megjegyezni, de azt láttam, hogy mint a 26-ától lenne. Hát 3-4 nap, azt hiszem, ilyen előfutamokkal együtt elindult, talán csütörtökön és vasárnap vége. Úgyhogy ez a síkvízi, ez ennyi. Úgyhogy nem maradunk ennélkül, sport nélkül.
0: Még az amikor a 10 próbázat mondtad, akkor eszembe jutott, hogy én rettenetesen tisztelem a 10 próbázókat.
1: Hát azok nagyon komoly, azok amit csinálnak.
0: Annyira szuper emberek, hogy...
1: Igen.
0: Hogy gondold el, milyen kevesen tudnak rudugrani. És ők nem ugranak persze 5 méter, 8, 5, meg 6 méter, ilyesmit, de egyáltalán tisztességes ugrás kijön belőle. És súlytlök, meg nehéz atlétikai számokat egész komoly eredményekkel zárnak, majd oda a magas ugrónészet is 2 méter körül ugrálnak. Fantasztikus emberek, fantasztikus. Hogy...
2: Láttátok, vagy ott láttad, te nem tudom, papon nézte az atlétikát, ott láttad a 10 próbának az utolsó, férfi 10 próba befutó utolsó versenyszámán azt a német srácot, aki teljesen
1: Igen.
2: begörcsölve sorsodott, és az utolsó 50 méteren gyakorlatilag nem tudott lépni.
0: Uh-huh. És mi történt?
1: Hát nyert, mert beért, annyi volt előnye, és ugye beért kisebb különbséggel.
2: 22 másodpercen belül kellett maradnia a mögött.
1: 1500 az utolsó szám.
2: Igen, ez az a 17-nél jött. Ne, hát nem jött be, mert gyakorlatilag
1: beájult.
2: Egy ilyen mozgássérült szegény ott merev nyújtott lábakkal ott bandukolt, és a célvonalon gyakorlatilag összeesett, és egy jó ideig nem kimerült volt, csak beálltak a lábai. És semmiféle ereje nem volt már, úgyhogy megrázó képek voltak, és így 17 másodpercen tudta tartani magát, és így nyert. Úgyhogy, de valóban döbbenetes volt nézni őket, hogy mi mindent tudnak, és milyen szinten. Úgyhogy meglepő volt.
0: Hát...
2: Ugyanígy a nőknél a 7 próba ugyanez volt.
0: Igen. Furcsa, de vége a műsorunknak.
1: Na, még van 3 percünk.
2: Vagy már... Nem éljél valami.
1: Vagy már lecsavarnád?
0: Nem, csak beállítom a végét akkor.
2: Valami jó zenét, amit úgy se hallok.
0: Mindig olyan a zenénk, az utolsó vonat hazafelé, és ez igen, még nagyon, nagyon izgat, hogy a bőgő, meg a dob egészen tökéletesen hozza a vonatnak a ritmusát. És nem túl rövid számít, 3,5-4 perc minimum van, és a basszus nagyon gyors új mozdulatok, azt jelenti, ahogy megy a vonat, és egyszerűen se rontja el, és egy híres bőgös egyébként a Steve Rodby.
1: Ez tényleg elpengette, vagy bejátszották valami hangforrásból?
0: Ez egy koncertfelvétel, ráadásul, amit játszom. Helyes kiszámolom is különben. Köszönjük szépen, hogy velünk voltatok, és akkor jövő héten folytatjuk. Adunk valami házi feladatot magunknak?
2: Hát a félkegyelművel kezdjünk.
1: Ja, a félkegyelmű, meg a csontváz a szekrénybe.
0: A egyiket elmondom még gyorsan, jó? A csontváz a szekrénybe az abból az időből származik, amikor már a tudósok, boncolások útján minden, orvosok sok mindent tudtak az emberi szervezetről, a szervét, mi például felfedezte a kis vérkört, meg ilyenek. De

0: Nem csontváz, hanem egy halott.
1: No, innen számozik ez a
2: mondat. A férfi gyárival legközelebb.
1: Sziasztok!
0: Na hát, köszönjük, szervusztok!
2: Jó reggelt, sziasztok!

0: A Tilos Rádió híreit halljátok.
1: Áttörést hozhat a fogászatban egy új, a sérült fogzománc visszaépítésére képes gél, írja a HVG. A zománc az emberi test legkeményebb szövete, de nem tartalmaz élő sejteket, ezért károsodás után nem regenerálódik. A fluoridos kezelés is csak az éppen maradt részt erősíti. A Nottinghami Egyetem kutatóinak eljárása a zománc csecsemőkori kialakulásának folyamatát másolja. A fluoridmentes, fehérje alapú gél vékony bevonatot képez, behatol az apró repedésekbe, majd a nyál kálcium és foszfát ionjaiból, a meglévő szerkezethez igazodva, új ásványi kristályokat épít. Az anyaggal a fogérzékenység is kezelhető. A laborvizsgálatok során a réteg jól állta a fogmosást, a rágást és a savas ételeket. A fejlesztők startupja jövőre ígéri a klinikai felhasználásra alkalmas termék bevezetését. Figyelemre méltó kutatásról ír az Independent. A brit egészségügy első, államilag finanszírozott varázsgomba kísérlete azt mutatta, egyetlen adag pszilocibin is érdemben enyhít más gyógymódra nem reagáló depressziós eseteket. A klinikai vizsgálat 60 felnőtt résztvevőjénél legalább két korábbi kezelés bizonyult hatástalannak. Pszichológiai felügyelet mellett a csoport egyik fele 25 mg pszilocibint kapott, a másik placebót. A pszichedelikus hatóanyaggal ellátottak 40%-ánál a betegség 3 héten belül visszaszorult, a tünetek nem érték el a klinikai küszöböt. A kontrollcsoportban ez az arány 3% volt. A hatás 6 hét múltán is mutatkozott, a mellékhatások túlnyomó részt enyhének bizonyultak. A kutatók szerint nagy egyéni eltérések lehetnek, a javulásban pedig nem gyógyszeres tényezők is közrejátszanak.
2: A Fővárosi Horgász Egyesületek Szövetségének halőrei a lakossági bejelentés nyomán augusztus 4-én a kora reggeli órákban kivonultak a Morgópatak Kismaros belterületén található kiszáradóban lévő szakaszához, tudatta közösségi oldalán a főhez. Gyors mentés során több védett és őshonos halfaj, mint egy 500 egyedét helyezték át biztonságosan a Dunába, egyebek között természetvédelmi oltalom alatt álló kárpátimárnákat, sújtásos küszöket, domolykókat, kövicsíkokat, dunai küllőket és fürgecselléket. Aki kiszáradó területen mentendő halakat észlel, jelentse be a halőröknél, az illetékes nemzeti parknál vagy a megyei kormányhivatalnál. Tolmácsolja a Horgász Szövetség kérését a Pecaverzum.
0: Híreket hallhattatok a Tilos Rádióból.

Szép reggelt mindenkinek! Kis nyári szünet után itt az első élő full vokál. Még augusztus van, sőt, egészen pontosan augusztus 20-a nemzeti ünnep, gondolom mindenki élőben hallgatja most a műsort Magyarországon. Na de se baj. Tilos Rádiót halljátok benne a full vokál, és szokás szerint a hét lemezével kezdem, Lollies az előadó, és pedig nagyon proaktívan megvizsgáltam a lemez címét is, természetesen már nem tudom, nagy pillanat, tavalyi lemez szerintem egyébként.

Lehet mindenkinek feltűnt, hogy kicsit elhúzódik itt ez a full vokál műsor, de nem sokára vége lesz. Pár perc. Utána a hírek következnek, és a Tandori Italiano ezúttal felvételről. Ez az oka egyébként, hogy egy fél órával tovább zenélhettem, hiszen az ő műsoruk csak 70 perces lesz. Na de, így a végére két nagyon fontos programajánló, sőt lehet, hogy három, de augusztus 20-át azt csak röviden említeném. Menjetek, mulassatok, ellenben 35 éves lesz a rádió, és ez emiatt, vagy erre fel szeptember 4-én pénteken, tehát azért még van időnk, a Dürer kertben ez kitűnő műsor, amiben megköszönjük az egész 35 éves támogatást. A műsor így fest, lesz kerti program, kis terem program, utána ismét kerti program és cökszpan. Oké, tehát így áll a Facebook eventben. A kert 19 órakor nyit. Márton és Mártonész koncert 20.30-tól. Bújdosó legyen Achtet németesen. Fél 10-től pedig tombol a pezsgő torta. És a kertben eztán 20 órától, 22 órától Sempty Temple, fél 12-től DJ Clairvaux, 1-től Titus, 2:30-tól Nandes. Mindeközben a kis teremben koncertek, 10 órától Csönti Sultán, 23:30-tól Pop the Vets, 1 órától Csoki Csibész, végül Kanada Chaos. És a Cöki program 22 óra irodalmi dub techno, 1 óra önismereti diszkó, tehát ez mindez történik. Szeptember 4-én pénteken a Dürerben Budapesten. Ám de másik fontos program egy héttel korábban, mégpedig 29-én, augusztus 29-én Berlinben lesz tilos maraton kihelyezett tagozat Badehouse-ban, mint azt már megszokhattátok. Ez a harmadik alkalom, hogy rendezhetjük, vagy részt vehetünk ezen a kitűnő eseményen. A DJ-k James Selection, Deadbolt, Máté és a sztár vendégünk IB Shu lesz. Tehát még egyszer, ez egy berlini program, 29-e, Badehouse, Sauna, Tilos Rádió Maraton berlini kiadása. És a búcsúszám következik így a programajánlók után. Idég ismerős Björk, Big Time Sensuality. Utána hírek következnek, majd az fent említett Tandori Italiano.

0: A Tilos Rádió hírei következnek.
1: Figyelemre méltó kutatásról ír az Independent. A brit egészségügy első, államilag finanszírozott varázsgomba kísérlete azt mutatta, egyetlen adag pszilocibin is érdemben enyhít más gyógymódra nem reagáló depressziós eseteket. A klinikai vizsgálat 60 felnőtt résztvevőjénél legalább két korábbi kezelés bizonyult hatástalannak. Pszichológiai felügyelet mellett a csoport egyik fele 25 mg pszilocibint kapott, a másik placebót. A pszichedelikus hatóanyaggal ellátottak 40%-ánál a betegség 3 héten belül visszaszorult, a tünetek nem érték el a klinikai küszöböt. A kontrollcsoportban ez az arány 3% volt. A hatás 6 hét múltán is mutatkozott, a mellékhatások túlnyomó részt enyhének bizonyultak. A kutatók szerint nagy egyéni eltérések lehetnek, a javulásban pedig nem gyógyszeres tényezők is közrejátszanak. A világ legnagyobb akkumulátoros energiatárolója épül Abu Dhabiban. Számol be a renewableenergyindustry.com. Az emérségekbeli víz és áramszolgáltató, a Masdar céggel közös fejlesztése 5,2 gigawattos naperőművet kapcsol össze egy 19 gigawattórás akkumulátorparkkal. Így 2027-től szünetmentes zöld áramot tudnak szolgáltatni éjjel-nappal. Első nagy megrendeléseként a kínai BYD szállít 11,275 gigawattórás tárolórendszert, a tervezett kapacitás több mint felét. Az akkumulátorokat kifejezetten sivatagi viszonyokra tervezték, védettek a por és a homokviharok ellen, mínusz 30-tól plusz 55 fokig működőképesek. A tárolt déli napenergiát este és éjszaka lehet felhasználni. Az akkumulátorok árának zuhanása pár éve elképzelhetetlen léptékben serkenti a beruházásokat szerte a világon. Áttörést hozhat a fogászatban egy új, a sérült fogzománc visszaépítésére képes gél, írja a HVG. A zománc az emberi test legkeményebb szövete, de nem tartalmaz élő sejteket, ezért károsodás után nem regenerálódik. A fluoridos kezelés is csak az éppen maradt részt erősíti. A Nottinghami Egyetem kutatóinak eljárása a zománc csecsemőkori kialakulásának folyamatát másolja. A fluoridmentes, fehérje alapú gél vékony bevonatot képez, behatol az apró repedésekbe, majd a nyál kálcium és foszfát ionjaiból, a meglévő szerkezethez igazodva, új ásványi kristályokat épít. Az anyaggal a fogérzékenység is kezelhető. A laborvizsgálatok során a réteg jól állta a fogmosást, a rágást és a savas ételeket. A fejlesztők startupja jövőre ígéri a klinikai felhasználásra alkalmas termék bevezetését.
0: Ezek voltak a hírek.
2: Home system, banana, home system. Mambo y su crema, banana y la buena.

0: Bailar Bailar.
1: Jaj, az is lesz még a biztos. Milyen jókat szoktunk itt táncolni, mi? Zenész szünetekben. Aha. Na, sziasztok, puszi mindenkinek, kedves hallgatók. Oké, megnyomtad? Már megy?
0: Nagyon mész.
1: Jó, hát akkor köszöntünk mindenkit, szép napos, jó reggelt kívánunk, ez itt a Tandori Szalon Tüdő Tilos Rádió, FM 91,3. Itt van Hentes, itt van TG, Mária még nincs, reméljük, hogy útban
0: már van. Útban van.
1: Viszont vendégünk van. Ma reggeli vendégünk, Domonkos, ugye?
2: Igen.
1: Sziasztok. Jó?
2: Igen, igen.
1: Oké, rendben van. És hát mi az apropója annak, hogy meghívtunk beszélgetni? Amikor Hentes mondta, hogy összesen mondta nekem néhány mondatban, hogy ki vagy, mivel foglalkozó, egyből eszembe jutott a 80-as évek eleje, amikor nagyjából egy időben tudtam meg, hogy hol van a Falkland-szigetek és mi az az anesteziológus. Uh-huh. Emlékszem még, vagy olvastad te, amikor idén Robin Cooknak a Kóma című könyvét?
2: Igen.
1: Na, az kb. Akkor jött ki, amikor a Falkland háború volt. Úgyhogy ha gondoltam, hogy arra gondoltam, hogy lehet, hogy ilyen kattanásod volt gyerekkorodban, hogy hú, basszus, én elmegyek, ha felnövök a Falkland-szigetekre anesteziológusnak. Mert hogy ez az apropója, hogy...
0: Hát nem csak ellen, ez, hanem minden.
1: De többek között igazából, tesz, többek között
0: igazából
1: tesz.
0: Csak az, hogy találkoztunk.
2: Igen. De az, a Falkland, az kétségkívül az nagy,
1: az
2: nagy része. Igen. Igen, az játszik. Hol kezdjük a Falklandnál?
1: Kezdjük a Falklandnál.
0: Hát vagy mutatkozz be.
2: Jó, akkor bemutatkozom, jó? Lendvai Domonkos vagyok, altatóorvos, és jártam Falklandon, mint ahogy ez már kiderült.
1: Dolgoztál ott, ugye?
2: Igen.
1: Tehát nem csak turistáskodtál, hanem...
2: Főleg
0: dolgoztam. De mi dolgoztam. Van ott? Turizmus van?
2: Most éppen nincsen, de elvileg van.
0: Mi van?
2: Most COVID van, tehát most nincs, tehát én 2 éve nem jött gép Dél-Amerikából, egyébként van hetente egy gép.
0: Hetente egy darab gép van
2: Chiléből. A hajó,
0: naponta hány hajó van?
2: Nincsen, hogy naponta hány hajó, mondjuk az, hogy hetente 2-3. Milyen luxus óceánjáró, nagyobbak, kisebbek. Ezen kívül lehet jönni Angliából is, az egy kicsit bonyolultabb, mert az egy katonai géppel van, egy oxfordi támaszpontról, ahova ugyan be lehet kerülni, de azért az nem ilyen hétköznapi embereknek való, tehát regisztrálni kell, és a többi.
0: Testüregmatozás?
2: Nem, egyébként a katonai gépen a biztonsági ellenőrzés, tehát ott a képen berögtek, amikor ott becsomagoltam a kis folyadékjaimat, meg minden, és akkor mondták, legyítettek, hogy ez csak a civileknek való. Tehát, hogy ha már bejutottál a bázisra, akkor ott már bármi cipőt se kell levenni, meg semmi ilyesmi. Szóval onnan is be lehet jönni, de az inkább úgy a hivatalos út, hogy ott jönnek a katonák, meg azok a civilek, akik dolgozni mennek azon a gépen. Szóval van turizmus Falklandon, de hát messze van, meg nagyon drága oda eljutni.
0: Milyen messze van?
2: Hát olyan 14 ezer kilométer, valami ilyesmi.
0: De honnan, innen? Vagy
2: innen. Hát ilyen Magyarország.
0: És Londonból?
2: Hát,
0: fővárostól.
2: Most azt így nem tudom, mert én ezt a Budapest-Falkland távolságot néztem, hogy azt úgy be tudjam mondani. Hát az Antarktisznak van egy ilyen kiboltosulás, az 1000 kilométerre van Falklandtól. Tehát, hogy azért ez elég közel van. Tehát ott Tűzföld mellett, tehát majdnem a legdélebbi pontjával egy vonalban.
0: És Tűzföld milyen messze van?
2: Az olyan 500 kilométer.
0: Ez tök jó. Az Magyarország keresztben.
1: Az éghajlat?
2: Az éghajlat az ilyen Észak-Skócia. Uh-huh. Tehát nincs nagyon hideg tél, tehát ha van is hó, akkor valószínűleg nem marad meg ritkán esik nulla alá, de hát azért itt esik az eső, fúj a szél, és a többi. Tehát a jellegzetes brit időjárás. Fák nincsenek, erős szél miatt.
0: Nincs fa.
2: Hát most már van, mert ültettek, de gyárilag nincsen.
0: De az is úgy van, hogy a főtéren?
2: Nem, hanem
0: ilyen erdősávokat.
2: Tehát ezek főleg ilyen cserjeszerű fák, amik megbírják a szelet, és főleg ott, ahol laknak. Tehát ahol nem laknak, tehát ott ilyen térnél vagy deréknél magasabb növényzet nem nagyon van.
1: és hogy kell elképzelnünk, milyen település csoportok találtok összeket? Tehát nagyváros, kisváros, aha, ilyesmi.
2: Ezt a város részt ezt hagyjuk. Tehát mondjuk azt, hogy van egy nagyjából egy kis angol falunak megfelelő főváros.
0: Az egy kicsit, azt definiáljuk a kis angol. Lehet, hogy más, mint...
2: 2500 lakos. Tehát az egy kisebb falu Angliában. Hát 2500 lakos, de ez tényleg egy kis hely, tehát van 7-8 kocsma, két étterem, egy szálloda, néhány bed and breakfast, meg egy pár kávézó, és ennyi.
1: Kórház.
2: Meg egy kórház, igen. És akkor, tehát ez 2500, ez egyébként Kelet-Falklandon van, tehát két fősziget van, Kelet- és Nyugat-Falkland, meg ezen kívül van még 700 valamennyi pici, aminek a nagy része lakatlan, és akkor Kelet-Falklandon van Stanley, meg ott van a katonai támaszpont is, ahova a nagy gépek jönnek. Ott van körülbelül 1500 katona, illetve hozzátartozó, de azokat mindig külön számolják, tehát amikor...
1: Nem
2: számolom bele a lépességbe, mert ők állandóan változnak. Mert és említette a település szerkezetet. Na, a település szerkezetben a következő lépcső, ez egy Goose Green nevű település, amikor legutára olvastam, volt hivatalosan 88 lakos. Tehát, hogy ezen kívül ez farm világ, ami van a Stanley kívül. Tehát például a Nyugat-Falkland, ami jó nagy, ott van hivatalosan azt hiszem 167 lakos. Így néhány farmon így itt ott, meg vannak olyan szigetek, hogy nyáron laknak 8-an, télen 2-en.
0: Szigetek külön hozzátartozó.
2: Igen, hozzátartozó. Tehát Kelet-Falkland, Nyugat-Falkland, és akkor van egy csomó sziget, aminek saját neve van. Igen.
0: És akkor azért vannak ott 2-en, mert hogy ottan van valami, amit tűrizni kell?
2: Hát ez általában egy szálláshelyet jelent, tehát hogy ahova azért így mennek megszállni. A farm miatt azért akár többen is kellenének, de hát általában az van, hogy van ott valami, ami miatt ott kell maradni.
0: Valami jó kis katonai bázis?
2: Igen.
0: Atomtöltet?
2: Atomtöltet nincsen, de vannak pilóták és vadászgépek. Igazából ezért van ez a magas szintű kórház, az RAF pilóták miatt. Tehát hogyha csak lenne ez a 3-3,5 ezer ember, akkor nem lenne. Tehát akkor nem lenne ez, akkor mindenkit szépen elvinnének. Tehát lenne
0: akkor nem lenne kórház, azt mondom.
2: Nem, lenne kórház, csak nem lenne sebész meg anesteziológus, ilyen magas szinten képviselve. Tehát valószínűleg lenne egy-két közvetlen orvos, és akkor elküldünk mindenkit. Mint ahogy mi is sok mindenkit elküldünk Dél-Amerikába, de viszont már meg tudunk azért oldani dolgokat. De ez csak azért van, mert hogy ott vannak a pilóták. Tehát különben nem járna egy 3000 lakosra egy ilyen rendszer.
0: Mert akkor most rátérhetünk arra, hogy mi miért is voltál ott? Mi az az egész? Miért beszélünk erről?
2: Igen. Tehát altató orvosként voltam ott. Ez egy ügynökségen keresztül jött ez az állás, most már majdnem 8 évvel ezelőtt. Tehát negyedszer voltam most tavaly. És hát kimentem a kórházba dolgozni. Ez egy nagyon pici kórház, nincs 30 ágy se. Van néhány körzeti orvos, azt hiszem 5 vagy 6, egy sebész, meg egy altató orvos. Tehát gyakorlatilag ilyen nagyon, ha valamit nagyon sürgősen meg kell oldani, amit mondjuk nem tudunk, vagy nem akarunk elküldeni Dél-Amerikába, azt megoldjuk. De igazából, tehát hogy nem, ahogy a sebész szoktam mondani, nem próbálunk nem belemászni nagyon bonyolult dolgokba, mert ugye ott vagyunk tök egyedül. És hát ez az elküldeni...
0: Mármint, hogy nincs külön agysebész.
2: Igen, pontosan. Tehát egyetlen, és azt csinál mindent. A császármetszéstől kezdve a csonttörésig, meg a vakbélgyulladásig. És ez az elküldés, ez úgy néz ki, hogy jön Chiléből a repülő, meg kell kerülni a tűzföldet, mert az argentinok nem engedik át a légtér felett, ha üresen jön. Ha már van benne beteg, akkor átrepülhet. De odafelé az plusz 2 óra, és akkor eljönnek, felveszik a beteget, elviszik, és egy chilei magánklinikával van szerződése a kórháznak. És akkor ott...
0: Ja, mert hogy Argentina az a no-go zone. Nem,
1: feszült a viszony, ugye?
2: Igen, azt így lehet mondani, hogy feszült a viszony, igen. Ez mindkét oldalról támogatott a feszültség, de igen.
0: Tehát nem az, hogy a legközelebbi argentin kórházba azért kidobják, ami ott van, 200 méterre arrébb, hanem megkérjük a fél izét.
2: Nem, már az is nagy eredmény, hogy van havonta egyszer egy gép, ami úgy jön Brazíliából, hogy közben leszáll Argentinában is. De ez már nagyon nagy eredmény. Mert egyébként annak ellenére, hogy egyébként most lesz a 40 éves évfordulója, tehát most lesz is egy ilyen nagy megemlékezés, ahol meghívják a veteránokat, mármint az angolokat értelemszerűen, és hát a retorika mindkét oldalon az nagyon erős, hogy ez, tehát, hogy ilyen teltem már majdnem két generáció, de azért lesz még egy generáció, mire erről szerintem normálisan fognak tudni beszélni. Csak egy példa, hogy mennyire komolyan gondolják ezt, hogy az argentinok még a saját alkotmányukba is beleírták, hogy Islas Malvinas az argentin.
1: Malvin-szigetek.
2: Igen, Malvin-szigetek, igen. Akkor ezt is említsük meg, hogy igazából az argentinok így ismerik. Igen.
0: Hogy lett angol amúgy? By the way. Ez a szép trópusi sziget.
2: Szép trópusi sziget, tehát hogy az nagyjából úgy volt, hogy vannak egy különböző dátumok, hogy igen, ekkor meglátta valaki, ha igen, ekkor valaki partra is száll. De valahogy mindig az volt a vége, hogy elmentek, tehát azért mégse volt olyan jó ez a hely. És aztán volt egy, valamikor azt hiszem a 18. században volt egy időszak, hogy franciák jöttek. Csináltak egy fővárost, Port Louis-t, bejelentették a királynak, nagyon jó. Egy-két év múlva jöttek az angolok, ők is csináltak egy fővárost, lejelentették a királynak, csak nem tudtak egymásról. És eltelt szerintem olyan 2-3 év, amíg így mindenki örvendezett, hogy milyen jó, hogy van nekünk ez a kis szigetünk itt, csak aztán összetalálkoztak.
0: Mármint a szigeteken?
2: Nem a sziget, hát a hajó, mert ugye a szigeteken nem közlek, csak ott a hajók összetalálkoztak, és akkor kiderült az angolok számára, hogy itt vannak a franciák is. Úgyhogy küldtek nagy követséget oda, és fenyegetőzve mondták a franciáknak, hogy ti pedig menjetek innen, mert ez a miénk. Csak hogy a franciák addigra már leboltolták a spanyolok, hogy eladták a szigetet. És úgyhogy gondolom lelkesen bólogattak, hogy persze, megyünk el, csak azt nem mondták, hogy jönnek mások. Úgyhogy amikor legközelebb oda mentek ellenőrizni, akkor jött a nagy meglepetés, hogy most már spanyolok vannak. És aztán ebből majdnem háború lett, volt egy kis kakaskodás, majd 10 éven belül megint mindenki elment. Először az angolok, aztán a spanyolok, és akkor megint lakatlan volt. És aztán igazából valahogy mégis az angolok visszatértek, és aztán ez így később kapta kézbe a spanyolok, illetve aztán már argentinok, hogy ezzel kéne valamit kezdeni, és akkor tehát utána jött az, hogy igen, ez nekünk mégis kell, de azért nem kellett ez annyira régen.
1: De, és akkor de miért? Van ennek valami stratégiai jelentőség az argentinok számára, vagy a nemzeti büszkeség?
0: Hát vagy az angolok számára.
2: Stratégiai jelentőség az van, hát régebben ugye ugye hadászati jelentőség, tehát hogyha van valami, akkor itt ez mégiscsak itt egy bázis.
1: Briteket megértem.
2: Igen. Okay. Hát meg az Antarktisz közelsége, mert ugye azt is azért előbb-utóbb fel fogják osztani. Nem, az argentinoknak ez inkább egy ilyen gumicsont, uh-huh. amit mindig elő lehet venni, hogyha éppen közeledik az aktuális államcsőd. És akkor ezt így meg lehet lóbálni, és így... És egyébként ezt tényleg erre is használják a mai napig, hogyha van valami kellemetlen hír vagy intézkedés, akkor előszednek valamit Falklanddal kapcsolatban.
0: Soros?
2: Igen, valami olyan
1: stílusban.
2: Igen, egyébként tényleg, ez nagyon jó hasonlat, én is egy szoktam mondani, hogy az ő trianonjuk.
1: Szóval így élik meg az argentinok a Falkland elvesztés, Maldív elvesztés, Malvin elvesztését háztak.
2: Ez azért jó, hogy ezt mondtad, mert volt egy...
3: Kicsit melegebb lenne.
2: Igen, nekem volt egy kolléganőm, egy spanyol gyógyszerésznő, aki jelentkezett erre az állásra, ott Angrém az ügynökség, és meg is kapta, és amikor megkapta, akkor jött rá, hogy ez nem Maldív, hanem ez a Malvin. Tehát már csomagolta a fürdőruhát, csomagolta volna.
1: Egyébként én is gyerekkoromban is meglepődtem. akkor a híradóban mondják, hogy van ez a háború, Dél-Amerika, sziget, és akkor láttam a közvetítéseket, és le voltam döbbenve, pármafákra számítottam, meg homokos tengerpartra, és hát gyakorlatilag fagy volt, szinte fagy volt.
2: Igen, igen, akkor mentek bele a térbe. Igen. Tehát ami még érdekes, mármint, hogy jó, hát az argentinoknak Trianon, a briteknek meg igazából ez nem jelentett túl sokat, tehát nem lett volna ez a háború, senki nem tudta volna, hogy hol van ez a sziget. Messze is volt, nem is volt ott igazán semmi érdekes, tehát itt állattenyésztés, tehát mindig tehát birkák. Ja, hogy akkor már számokra tartunk, igen, tehát van 3500 ember, félmillió birka, tehát a legmagasabb birka per ember arány messze.
1: A világon?
2: Igen, tehát Új-Zéland nagyon messze kullog mögötte, meg van 1 millió pingvin, tehát hogy állatok azért vannak. Tehát, hogy a briteknek annyira nem volt fontos, hogy az a szóbeszéd jelent, hogy igazából ők már vissza akarták ezt adni. Tehát voltak titkos tárgyalások. Már nagyon úgy nézett ki, hogy visszaadják, csak ugye az argentinoknak meg már nagyon viszketett a tenyerük, vagy hogy mondjam, hogy na akkor ezt most mindenképpen. És igazából még amikor megszállt Argentina, akkor is felmerült, hogy hát, hogy akkor mi legyen, hogy igen, hogy akkor legyen háború, menjünk le, csak hát ugye, akkor ez ugye Thatcher éppen jött, bezárták a bányákat, üres volt a kassa, tehát, hogy azért nem, és ez egy nagyon drága háború volt. És ott meg arra használták, hogy egyesítsék a nemzetet, kicsit ugyanúgy gumicsonnak, mint az argentinok.
1: És kicsit tehát, sikerült
2: is. Igen, és kicsit sikerült is, mert hirtelen mindenki tudta, hogy jaj, van egy Falklandunk, kérjük vissza, tudod, eddig nem tudtak róla, de most hirtelen, most, hogy így lett, akkor igen, azt kérnénk szépen. És aztán, és miután megnyerték a háborút, utána hát ugye csak kéne vele valamit csinálni, hogy ugye ott hagyták a katonai bázist, és akkor elkezdték felfejleszteni.
0: Előtte nem volt?
2: Nem. Hát úgy volt, hogy volt egy ilyen 12-15 fős állomány, meg ilyen, tehát hogy ilyen, tehát nem volt ilyen szintű katonai jelenlét.
0: Tehát azóta van ott egy katonai bázis, uh-huh. aminek a fenntartása kerül gondolom valamennyibe.
2: Hát igen, igen. Az nem kevésbé.
0: Van egy hallgatói kérdés.
2: Igen.
3: I'm a student, I'm Gabriel Kabai Gábor. Meryl Streep játsza Margaret Thatcher-t a filmben, ahol a végnapjait látjuk a demens.
2: Aha.
3: Vannak programajánlót hallottam.
0: Köszönöm szépen, hogy szavad.
4: És te mennyi ideig voltál ki?
2: Most 2 hónapig, és az előző alkalmakkal is ilyen, hát ilyen 2-3 hónap. Tehát így van beosztva az állás általában. Tehát
0: nem lehet oda menni 8 évre? Csak úgy.
2: Lehetne oda.
1: Szeretnél?
0: Hát kíváncsi vagyok.
2: Lehetne oda menni, csak tehát én altatorvosként állandóan ügyeletes vagyok, tehát hogy egy órán belül elérhetőnek kell lennem, és hogy ugye emiatt, hát ezt azért ugye nem lehet nagyon sokáig csinálni, úgyhogy ezért
0: nagyon van. Azért nem lehet csinálni sokáig, mert egy órán belül...
2: Bedilizik az ember.
0: Te bedilizel, értem.
2: Igen. Hát azért egy, tehát hogy hiába van az, hogy nincs sok munka, azért az mégiscsak készenlét. Tehát a körzeti orvosok, hát azok kijönnek, tehát van, aki már évek óta ott van, csak ugye náluk más, mert ők nem mindig ügyeletesek, tehát így felváltva. Ugye tehát engem elvileg nem tud senki se helyettesíteni, tehát nincs olyan, aki beugrik.
0: Egyedül
2: vagyok ott, igen. Igen.
1: Csak olyan, hogy szabadidő gyakorlatilag nem is nagyon volt.
2: De, hát ugye, hát...
0: Csak egy óra ember.
2: Csak egy óra ember. Hát persze.
0: Pingvineket néz a...
2: Persze, pingvineket, ez így van. Igen, meg felmászom a helyre.
1: Birkákos pénzre.
2: Hát azokat is, igen, de a pingvineket jobban, igen.
0: Mert hogy a pingvinek akkor egy órá ennyi, tehát...
2: Igen, vannak.
0: Látott távolságra vannak.
2: Ne, hát vannak, tehát 5 percre is vannak Stanley-től. Ja. Tehát, hogy bármint 5 percre kocsival. Tehát 5 percre kocsival több helyen is vannak.
4: És milyen kulturális lehetőségek vannak?
2: Van már mozi, illetve pontosabban régebben is volt, de az a támaszponton. És a támaszpont az 60 kilométerre van Stanley-től. Tehát, uh-huh. hogy azért ez egy jó 3-4 óra, tehát az a puszta közepén van. Most már van mozi a fővárosban is, Stanley-ben. Hát van egy városháza, ahol néha van ilyen olyan, tehát akár amatőr színdarab is, mert olyat is láttam, de tánc, est, meg milyen...
1: Diszkó?
2: Igen, de azért nem diszkó zenére, hát ilyen brit zenére.
0: És ezért van ott sziget?
4: Szigetfesztivál? Jobbat kérdezek, aréna van? Aréna.
2: Hát igény volna rá szerintem. De, és hát ezen kívül, ugye mondtam, hogy van...
1: Jachtvam.
2: Igen.
4: Ez lett volna a követő.
2: Van 7-8 kocsma, amik szigorúan bezárnak. Azt hiszem 11-kor. És akkor van az utolsó lehetőség, tehát amikor már minden bezárt, akkor Tesco. Van egy, nem, akkor van egy The Trough nevű hely, ami nagyjából ilyen árkot, vagy ilyesmit jelent. Ez olyan, mint egy nagy csűr, egy pajta, és akkor ott szokott lenni élő zene, a helyi filippino közönség, ilyen 2-3 gitár, dob, meg egy brit énekesnővel, és akkor ott megy a dínom-dánom, úgyhogy hogy vinni kell, mert 11 után nem lehet árulni alkoholt, hanem ott a sok részeg ember akkor oda gyűlik a rekesz sörökkel, meg minden, és akkor az éjszakai élet. Úgyhogy ennyi, és azt hiszem ezzel be is fejeződött.
4: Mennyien vannak egy ilyen buliban már, hogyha a lakosság az ilyen 3000?
2: Hát olyan 60-80 ember. Hát a 3000 lakosból, tehát a farmerek ugye azok nem bulid, vagy illetve hát van, ez évente egyszer, amikor ilyen összegyűlés, de hát az sok munka, meg minden, ez inkább ugye az urbánus népség.
4: És ilyen életkori megosztottságot, a nő-férfi arányt, ilyeneket nyilvántartanak?
2: Nyilvántartanak, és egyébként meg is néztem a népszámlálás adatokat, mert most jött az új, de úgy most egy konkrétan, tehát a férfinő arány az biztos, hogy ilyen átlagos. A korfában az ugye azért nehéz, mert tehát nagyon, nagyon sok olyan ember van, aki ugyan itt él, de nem lakosnak számít, de itthon évek óta. Uh-huh. És hogy akár cserélődnek is, tehát ugye az ő pozíciójába jön valaki más, úgyhogy ezért szerintem egy aránylag fiatalabb, úgy nagy átlagban. Tehát ugye akkor tehát, hogy több fiatal van, mint máshol.
4: Aha. Hallgató.
1: Jó reggelt kívánunk, kedves Artó.
5: Szervusztok, Gyuri vagyok. A belterjességgel nincsen gond, mert egy idő után körbeér a népesség.
2: Igen, ez egy nagyon jó kérdés, ezen én is gondolkoztam.
5: Én hallgatlak benneteket.
4: Köszönöm.
2: Nem, ezen én is gondolkoztam, mert hát tényleg nem volt ott nagy keveredés, és tehát nem nagyon szemmel látható, tehát nincsenek hat újú emberek léptennyomon, meg ehhez hasonló. Tehát az biztos, hogy az egészségügyi állapotuk, az ugye most sokat romlott az elmúlt néhány évtizedben, és én azt mondanám, hogy talán rosszabb, mint az átlag, még az átlag brit is, de nem, tehát semmi olyasmit én nem láttam, ami erre utalna, hogy tényleg nagyon beteljesek lennének, pedig tényleg nincs nagyon keveredés.
0: Tehát, nincs nagyon keveredés, ott azt értjük, hogy aki hát, ott...
2: Igen, tehát hogy ez nem egy olyan hely, ahova így jönnek-mennek az emberek, tehát hogy
0: nem egy turista központ, az biztos? Igen,
2: tehát hogy ha már valaki eljut ide, az aztán vagy elmenekül innen, vagy ott marad. Tehát valahogy így tudnám mondani, mert ugye nem mindenkinek való. Az elszigeteltség miatt, meg hát leginkább azért. Tehát azért érzi az ember, hogy nagyon messze van mindentől.
1: És neked való? Te bírtad el az elszigeteltséget?
2: Uh-huh. Igen. Eleve nagyon szeretem az óceánt, meg a szigeteket, tehát ugye tehát Britanniában is éltem, sokáig még Man-szigetén 4 éve. Tehát eleve ezt nagyon szerettem, meg a vadvilágot, tehát a pingvineket, és ugyanakkor, ha meg kellett társaság, akkor azért volt, tehát vannak ott jó barátaim, sőt, hát ott van amennyire én ki tudtam deríteni, a világ legdélebbi bridge klubja, ahova jártam. Azért gondolom, hogy mert egyetlen egy város van, értelmezhető város van, ami még délebbre van, mint Stanley, ez Ushuaia, Argentínában, onnan indulnak az utcájárok, és én nem találtam az interneten, hogy ott lenne a bridge klub. Úgyhogy azért gondolom, hogy...
1: Az igen. Prestízs. Van például óvodaiskola, vannak gyerekek a szigeten?
2: Persze, van. De óvoda is általános iskola, és ott van kollégiuma, tehát a vidéken lakó gyerekeknek. Ugyanakkor van, tehát vannak vándortanárok, tehát az ilyen nagyon messzebbi helyekre, vagy akár egy kívül eső szigetre. Szépen felül a tanár a repülőre, 3 hetente egyszer elmennek, és akárhogy csak egy gyerek van ott azon a szigeten, be van rendezve egy kis tanterem, mindenféle képekkel, meg ceruzza, meg minden, és akkor átveszik a tananyagot.
1: És ezt a brit állam fizeti? Ezt a...

0: jönnek a nagy halászhajók, és akkor halászati szezonban. Igen. Úgyhogy ezzel oldották
1: meg. Mármint ott a szigetek környékén.
0: A szigetek környékén jönnek a minden. Tehát az a kórházban egyik fő beszállítóink a hát nemzetiségtől függő biztonsági szabályokkal. Tehát például egy spanyol halászhajóról valószínűleg csak egy kis újtörést fognak behozni, ellenben az indonéz halászhajóról mindenfélét. Tehát az elszabadult körfűrész által megskalpolt szerencsétlentől kezdve. Tehát, hogy na igen, csak azért mondom, és sokan vannak, tehát nagyon sok halászhajó van így szezonban. Ja igen, tehát onnan indultunk, igen, szóval nem a brit állam fizeti, de értelemszerűen a katonaságot azt ugye a britek fizetik, és azért az is hoz sok mindent, tehát ugye fogyasztó réteget, meg, tehát nagyon más, tehát miért, tehát a háború előtt 80 autó volt a szigeten, akkor 2000-en laktak. Most több autó van, mint ember. Tehát, hogy előtte lóval jártak földúton, nem volt beton se, meg nagyon sok minden más. Tehát ez egy nagyon vidék volt. Most is az, csak most már fejlettebb vidék.
2: Igen, nem olyan nekem. Egy fél éve megnéztem egy animált, ilyen ismeretterjesztő filmecskét a Falklandi háborúról, és csak pusztaság volt benne, csak birkák, és halálkom olyan, és még az is stratégiai jelentősége volt a háború szempontjából, hogy mondjuk elfoglaltak egy pajta épületet, vagy
0: igen, ott elfoglalták a pajtát, igen, az megvan.
1: És annak miért volt jelentőség annak a pajtának?
0: Hát az a pajta, az a Goose Green-en volt egy ilyen nagyobb összegyűlő hely, és aztán oda zárták be akiket foglyul ejtettek. Tehát ez egy ilyen híres momentum. Mert egyébként nem nagyon voltak úgy harcok, amik nem jöttek meg az angolok. Szóval, hogy megjöttek az argentinok.
1: Tehát a szigeteken élők nem kezdtek semmiben,
0: hát volt egy, azt hiszem, 12 fős kontingens, akik elég, tehát azt talán meg is halt valaki, de aztán még, tehát ők elég hamar megadták magukat. Az argentin tisztek bevonultak Stanleybe, szépen letelepedtek, a katonákat meg felküldték a hegyekbe. Mindenféle megfelelő felszerelés, meg ellátmány nélkül. Úgyhogy így állhatott elő az a faramuci helyzet, hogy hát, és azért, hát ugye megszállták őket, és a lakosok hát értelemszerűen, tehát hirtelen a nagy szabadságból az volt, hogy itt van egy elnyomó hatalom, és az elnyomó hatalom katonái elkezdtek leszivárogni a hegyből, mert fáztak és éhesek voltak. És akkor mentek oda az emberekhez, akik hát ugye még csak most próbáltak feldolgozni, hogy itt minket elnyomnak, és hogy adjanak ennivalót. És én beszéltem helyiekkel, hogy ez mennyire nagyon nehéz volt. Tehát, hogy így viaskodott bennük ugye a humanitárius él, meg hát tehát a hazafiasság, úgyhogy mondjam. És aztán, és várták az angolokat igazából. Tehát, hogy ez volt a felállás. És akkor szép lassan az angolok megérkeztek, és aztán tehát előbb-utóbb bele is kezdtek, de katonai, meg taktikai szempontból ez ilyen teljesen, tehát így ez lehetett volna, maradjunk annyi, hogy lehetett volna sokkal hosszabb is ez a háború.
2: Nem volt nagyon átgondolva, ugye?
0: Nem.
2: Létezik olyan, hogy Falklandi nemzetöntudat, hogy minek tekintik ők magukat? Nyilván nem briteknek,
0: nem abszolút falklandiaknak tekintik magukat, tehát sok skót felmenőik van, de mondjuk azt, hogy brit, tehát skót, meg angol is, talán ír is, és hát nagyon, tehát nagyon, nagyon büszkék arra, hogy tehát tényleg nagyon keményen dolgoznak, főleg a farmerek, meg nagyon szabad az élet, tehát hogy tényleg mint, tehát pláne vidéken a gyerekek csak úgy nekiindulnak a tájnak, tehát nincsenek igazán kötöttségek, és erre
1: de nagyon... De bukósisak van rajtuk, ugye?
0: Bukósisak. Igen. Szóval igen, tehát van nemzeti identitás, erősen brit alapú, tehát hogy az, hogy brit, de falklandi, nagyon, tehát és olyannyira, hogy még aki nem is Falklandon született, de már ott él egy pár éve, tehát megtetszett neki, ő is egyre inkább falklandinak gondolja magát.
1: Mert hogy aki ott született,

0: Tehát melyik a leghosszabb, vagy legidősebb, vagy nem tudom milyen generációs ott élő család?
1: Ja, van, persze, vannak olyan, akit tehát sok generációra visszavezet. Vannak ilyen jellegzetes vezetéknevek, tehát hogy akiről így tudják, hogy azok nagyon, nagyon, nagyon régi patinás család, tehát minimum 100 év.
2: És mi tetszik meg nekik szerinted?
1: Hát az biztos, hogy a részben az, amit mondtam, ez a nagy szabadság, ezek a nyitott terek mindenhol, az embertelenség, tehát hogy nincs ember se, tehát nekem is például volt, hogy több helyre szerettem elmenni egy kicsit így sétálgatni ott Stanley környékén, és volt például egy öböl, ami tényleg mondjuk 5 percre volt a tőlem, ez egy ilyen kb. 1 kilométer hosszú, ilyen fehér homokos part, és én általában ilyen délután mentem, főleg akkor, hogyha nem volt annyira jó idő, mert hogy ne legyenek ott, és volt, hogy kimentem, és a karé túloldalán volt egy kutya sétáltató, és bosszankodtam.
3: Te megvan?
1: Igen, mert én nem azért, én azért jöttem ki, hogy egyedül legyek, és mit keres ott az ember a kutyával. Tehát, hogy ilyen szintű a, tehát, hogy ilyen, tehát így ilyen szintű a, az, hogy mennyire nincsen ember. Ugyanakkor meg, hogyha ha már ez túl sok, tehát hogy kell az emberi társaság, akkor viszont meg nagyon, nagyon nemzetközi is tud lenni. Tehát, hogy a mindenféle cégek, meg a halászattal foglalkozó cégnél is, meg van egy ilyen mezőgazdasági, tehát az állami mezőgazdasági szférában is nagyon, tehát tényleg, tehát olyan nemzetközi, kelet-európaitól kezdve, de van spanyol, német, és ennek megfelelően azért van valamennyi szociális élet, tehát hogy ezek az emberek azért meg vannak összejövetelek, tehát hogy ha nagyon akar az ember, akkor társasági életet is tud élni. Kétségkívül nem talán a modernkori felfogás szerint. Tehát ilyen, hogy mondjam, kicsit remetéknek való vidék, de ugyanakkor szociálisabb remeték is jól érzik magukat.
2: És a COVID-helyzet ott hogyan alakult?
1: COVID-helyzet ott ugye, mint hogy a legtöbb sziget ott is a lezárást választották, volt egy-két behurcolt eset, de sikerült megállítani a közösségi terjedést, tehát gyakorlatilag azok így meggyógyultak, és hát mindenki be van oltva most már, tehát azt hiszem 99%-os az átoltottság, és mindenkinek karantén, aki megérkezik. Hogyha be van oltva, akkor 5 nap, ha nem, akkor 10 nap, de régebben mindenkinek 10 nap volt. Úgyhogy igazából ott nem volt. Tehát nekem az volt a furcsa, hogy kimentem augusztusban, ugye éppen még kellett maszk, meg a buszon is, meg aztán karantén, és utána 2 hónapig én maszkot a műtőbe voltam csak. Tehát sehol máshoz is nem is láttam. Tehát maszkot, mint olyat, azt nem láttam sehol. Tehát, hogy ez egy ilyen olyan COVID előtti idő, amire már nem is nagyon emlékszik az ember.
2: És akkor nálatok így az egészségügyben sem volt olyan...
1: Nem, hát mondom, egy tárbeteg volt, de azok meg egyébként ez majdnem mind, azt hiszem, katona volt, tehát így aki behozta, ha jól tudom. De tényleg egy pár esetről van szó, és aztán amióta a karanténosdi volt, azóta úgy volt eset, hogy ezt már a karanténba kiszűrték, és akkor már tehát, hogy nem is volt eső, hogy elkezdjen terjedni, és így is csak egy pár volt egy év alatt.
3: Arra zenünk egy kicsit, vagy még gyorsan kérdezek egyet. Ja. Rövid kérdés lesz. Milyen a tenger, vannak-e hullámok, lehet-e szörfözni?
1: Igen. Nagyon jó kérdés, mert én is nézegettem. Hát bodyboardra alkalmas. Bodyboardra alkalmas.
3: Beach break, ugye főleg?
1: Tessék?
3: Beach break, tengerparti.
1: Igen, beach break, de nem olyan, hát egyrészt nem olyan nagyok, más, tehát de azért tudom ezt ennyire, mert egy elég jó barátom, illetve kollégám, a Davidnek a felesége, a Corina, ő bordozik, meg is volt beszélve, hogy akkor esetleg egyszer. Nagyon kell figyelni az időjárást, tehát egyrészt a szél szempontjából, meg az, hogy ne legyen nagyon rossz idő, és nagyon változnak is, tehát hogy hát gondolom máshol is van hullámvadászat, de lehet, de munkás, tehát nem olyan, hogy gondolsz egyet és kimész, de én is Én is már majdnem szörföztem.
3: Szabadiból vagy longboard.
1: Igen.
3: Köszönöm. Akkor kedves hallgatók, hamarosan jönünk vissza. A Tandori Szalontudót hallgatjátok. Tilos Rádió FM 90,3.

0: Sziasztok! Tilos Rádiót hallgatjátok benne a Tandori Szalontüdőben. Hentest, Tégét,
1: Máriát és kedves vendégünket.
2: Domonkos.
1: Ja.
0: A műsor első fél órájában arról beszélgettünk, hogy te Folkland visszatérő ügyeletes anesteziológusa vagy, és hallgatva valóban.
1: És már is van valaki. Szia, jó reggel!
3: Halló!
1: Halló, adásban vagy, szia!
4: Megnyomtam
1: véletlenül.
0: No, ne már! Csak
1: Szenzor, Szenzor, te!
0: Gyere, visszakérünk!
4: Még egy kiéltem magam.
0: Hívd újra.
4: Telefonálj be, kér.
2: Hatalom. Mert rosszul kezdte? Mentes, az volt a baj.
4: Tetszett a hangom.
1: Akkor elváltoztatott hangon, kérünk. Oké, legyesz.
0: Jó reggelt.
3: Haló.
1: Szia, meg vagy.
3: Megvagytok.
0: Figyeljük, Hentest, figyeljük.
3: Kötözzétek hát a kezét, hogy egy gyors kérdést, aztán rának, hogy üdvözlöm a vendéget is. Az jutott az eszembe, hogyha ez brit fennhatóság, akkor ott brit állampolgárság is van.
2: Igen, brit állampolgárok, igen. Igen.
3: És akkor ezek szerint, ha én mondjuk settlement vagyok, tehát Angliában élek, akkor oda simán mehetek magyar settlement útlevélre, illetve nem ez a kérdés, hanem hogy az adózás is ugyanaz, mint a brit területeken?
2: Nem, úgy tett a hasonló.
3: Jó, és akkor igen. Gyorsan felteszem a valódi kérdést, hogy a kriptovaluta hogyan adózik.
1: Illetve ezért itt el akarsz költözni a Falklandra.
3: Kajákról lehet-e majd hallani valamit, ugyanis Portugália az nullszaldós jelen pillanatban a kriptovalutánál, Angliában pedig sávosan adódik. És hallgatok benneteket, sziasztok, puszanat!
0: Köszönöm!
2: Az adózás az kedvezőbb, mint a Britanniában, hát ez át, mint Menszigete is, adóparadicsom, Falkland is valamennyire, csak ugye ez messzebb van. Most nem emlékszem pontosan, hogy hány százalék az adó, de azt hiszem, hogy 8 vagy 10%, tehát tényleg kevés.
1: Hogyha, bocsánat, ha neuroligarchák hallgatják a műsorunkat, akkor ez egy jó ötlet lehet, hogy
4: lerohanjuk,
1: hanem, hova lehet még pénzt kipakolni.
2: Igen. Igen. A kriptóról fogalmam sincs, hát ez egy aránylag új dolog, hogy szerintem abban nem hallottam róla, és nem tudom, hogy van-e arra neki külön szabályozásuk. Jó kérdés, engem is érdekel igazából.
0: És mikor voltál legutóbb? Mikor jöttél vissza?
2: Tavaly, augusztus közepétől október közepéig. Uh-huh. Tehát ugye a tél vége, tavasz elején.
1: Tervezett, hogy visszamész?
2: Igen.
0: Mikor?
2: Hát a minden jól megy még idén.
4: Uh-huh. És miért megy oda az ember? Csak azért, hogy nézz a pingvint, vagy van valami...
2: Hát ha turistaként megy az ember, akkor igen, hogy nézze a pingvin. De hát abból jó sokat, például a király pingvint, ha csak nem megy el az ember Antarktiszra, vagy Dél-Georgia szigetére, van nagyon drága jutni, akkor csak itt láthat. Tehát itt úgymond relatíve könnyen hozzáférhető. Tehát ez is messze van, de összehasonlítva a többiekkel, tehát a többi helyen, ahol van király pingvin. Tehát leginkább ezért szoktak jönni, vadvilág miatt.
0: És neked ez szakmailag mit ad?
2: Hát szakmailag hát nem, olyan sokat nem ad, mert ugye nincs nagy leterhelés, viszont annyiban ad, hogy azért meg kell oldani dolgokat teljesen egyedül. Uh-huh. Tehát nem feltétlenül bonyolult dolgokat, de hogy az ember megtanulja, hogy csak saját magára számíthat igazán.
1: Hallgató?
5: Szervusztok, ismét Gyuri. Most olvastam, hogy van még néznivaló, most meg nem mondom melyik fajtája, az egyik albatrosz fajtának a világ 60%.
2: Igen, a Black Broad albatrosz, nem tudom, hogy hívják magyarul. Igen, az ott van a West Islanden, vagy nem, igen, tudom, az oda sajnos nem jutottam el, mert az még Falklandi mércével is nagyon nehezen megközelíthető, mert el kell menni repülővel egy kis szigetre, és onnan egy napi hajó, tehát 6 vagy 7 óra hajóval. Oda, jó, meg köszi. Aztán vissza. Igen.
5: Csak ennyit
2: akartam. Igen, így van.
4: Tehát várjál, az, hogy a Falklandi szigeteken belül valahol eljuss el, az még
2: hát az más, még két más nap, hát igen, mert hogy egy nap, amíg elrepülsz a nagyobbik kis szigetre, Karkasz szigetére, uh-huh. és akkor másnap megy a szigetről egy hajó, ami 6-7 óra alatt ér el arra a pici szigetre, és aztán ott alszol, és másnap visszajössz.
1: És
4: ott van hotel.
2: Nem, ilyen portakabinok vannak, ezek uh-huh. ilyen könnyű szerkezetes, könnyen összerakható, és azok viszont felszerelve rendesen, tehát van áram valahonnan, a napelemmel, vagy inkább generátorral, meg, tehát hogy egy relatíve normális szállás a semmi közepén, egy ilyen jól berendezett kunyhó.
4: És egyébként most az angoloknak az miért olyan jót?
2: Hát, igen, hát hogy egyrészt van ez a stratégiai dolog, amit mondtam, hogy közel van az Antarktisz. Találtak olajat is, mondjuk ezt a 90-es években. Azzal az a baj, hogy mélyen van. Tehát, hogy nézegetik jó ideje, de elég, igen, de elég drágának kellene lenni ahhoz az olajnak folyamatosan, hogy azt igazán megérje ott kitermelni.
4: Majd lesz.
2: Egyszer is lehet.
0: És akkor az argentinok is újra előveszik a témát.
2: Persze az argentinok folyamatosan, tehát ők
0: hát
2: mindig.
0: Hát de képzeld el, hogyha megjelennek ott az ilyen olajkitermelő berendezések.
2: Hát igen, ez egyébként ott felmerült ott a helyi közösségben is, úgy, de nem reális veszély, őszintén szólva, hogy ott aha. ilyen nagyon nagy üzemi olajkitermelés lenne. Pár éve reálisabb volt, én úgy tudom, de most, amit hallottam, hogy ez most így jegelve van jó időre.
4: Jó, de egyébként van klímaváltozás.
2: Igen.
4: És abszolút. Ezt a déli féltekét is érinti, gondolom.
2: Igen, és ott is érezhető.
4: És ott mi érezhető ebben?
2: A virágok mindenképpen hamarabb nyílnak, tehát azt így megjegyezték ott. Ugye én azt nem tudom, csak hát így mi itt a narcisz és a kontek, hogy de hát úristen, hát ez nem ilyenkor szokott lenni. Másrészt meg egyre kezdenek kiszáradni ezek, vannak ilyen kis, hát nem tavaknak se nevezném, tényleg ilyen, inkább ilyen nagyobb pocsolyaszerűség, de ilyenből elég sok van. És tehát, hogy kevesebbet esik az eső, kevesebb a csapadék, tehát lehet érezni, hogy és melegszik is.
0: A végén mégiscsak Maldív lesz belőle.
2: Igen, azért még hosszú az út a Malvintól a Maldivig. Meg azt akartam mondani, csak az egyik betelefonáló kérdezte, hogy a kajákról meséljek valamit. Nagyon drága az élelmiszer úgy általában, mert mindent ugye hajóval kell lehozni. Tehát hajóval jön zöldség, gyümölcs, Uruguayból, meg a becsomagoltak, meg Angliából, és ezért elég rettenetes árak tudnak lenni. Tehát, hogy egy darab alma 300 forint, meg ilyenek.
6: A Tilos Rádió hírei következnek.
7: Különös régészeti leletről ír a Qubit. A krétai Gortusz város Apollon szentélyében 450 olyan egércsontvázár bukkantak, amelyeket valószínűleg az istenségnek áldoztak. A sokoldalú Apollonról kevésbé ismert, hogy az egerek parancsolója is volt, pedig Smintheusnak, vagyis egérülőnek is nevezték. A neki emelt szentélyek némelyikében pedig élő egereket is tartottak. Ezek feljegyzések szerint a mai Törökország területén fekvő Troászban, az oltárban laktak és etették is őket. A Gortuszi szentély az időszámításunk előtti 7. században a városfalakkal egy időben épült, így a legrégebbi Apolliszban. Egy áldozati kútból a csontvázakon kívül más maradványok is előkerültek. Ez az első bizonyíték arra, hogy az egéristen kultusza Krétán is jelen volt, valószínűleg a szigeten elterjedt Apollón tisztelettel párhuzamosan. Egy szűk körű klinikai vizsgálat során egyetlen kezelési nap alatt megszűntek a szülés utáni depresszió tünetei. Számol be a Qubit. 10 súlyos depresszióval diagnosztizált nőnek adtak mebufotenint. A belélegezhető pszichedelikus vegyület hatására 2 órával az utolsó adag után mindegyikük depresszió szintje legalább a felére csökkent, a 8. napra pedig mind tünetmentesek lettek. Az anyaszerepre irányuló kérdőív is jelentős javulást mért. Az eredmény figyelemre méltó, mivel ez a hangulatzavar akár minden 5. anyát sújthatja világszerte, a hagyományos antidepresszánsok viszont csak 4-6 hét után hatnak. A kezelést az alanyok jól viselték, súlyosabb mellékhatás nem lépett fel. Ám a szerzők óvatosságra intenek, hiszen az úgynevezett nyílt, placebo csoport nélküli vizsgálatot maga a szer gyártója finanszírozta, és az utánkövetés is csak egy hétig tartott. Figyelemre méltó kutatásról ír az Independent. A brit egészségügy első, államilag finanszírozott varázsgomba kísérlete azt mutatta, egyetlen adag pszilocibin is érdemben enyhít más gyógymódra nem reagáló depressziós eseteket. A klinikai vizsgálat 60 felnőtt résztvevőjénél legalább két korábbi kezelés bizonyult hatástalannak. Pszichológiai felügyelet mellett a csoport egyik fele 25 mg pszilocibint kapott, a másik placebót. A pszichedelikus hatóanyaggal ellátottak 40%-ánál a betegség 3 héten belül visszaszorult, a tünetek nem érték el a klinikai küszöböt. A kontrollcsoportban ez az arány 3% volt. A hatás 6 hét múltán is mutatkozott, a mellékhatások túlnyomó részt enyhének bizonyultak. A kutatók szerint nagy egyéni eltérések lehetnek, a javulásban pedig nem gyógyszeres tényezők is közrejátszanak.
6: Ezek voltak a hírek.

0: nincs. Elég türelem a végén.
1: Bőven van türelem, Lacikám.
0: Nem, nem, a Bénin látom, hogy már menne innen.
1: Pedig híresen türelmes. Ez a közismert.
2: Velém látsz megint Na, jó reggelt kívánunk, kedves Tilos Rádió hallgatók.
1: Nemzeti felkelés augusztus 20-án. Igen, élőben. De hiába telefonáltok be, és kérdezzétek meg, hogy élő-e, mert ugye, hogyha nem lenne élő, akkor ugyanezt történne, úgyhogy csak emiatt ne hívjatok. 2026. augusztus 20-a van egyébként, reggel 8 óra, 37 perc, 38 mondjuk, és elkezdjük akkor a szokásos, sehova sem vezető beszélgetésünket arról, hogy...
0: Miért gondolod?
1: Így önironikusan, understatementben mondom, tudod, hogy ne legyenek túl nagyok az elvárások, és annál nagyobb legyen az öröm.
0: De az arról, hogy a
2: többfő... Ho-ho-ho-ho!
0: Az örök.
1: Mi
2: így,
1: vagy?
2: Így jó?
0: Hát igen, úgy.
2: Aner, oké. Okay. Na szóval, ebbe kezdünk beszélgetni arról, hogy...
1: Látom ki, hogy ünnepi augusztus 20-át, mert én munkával. Zavar-e titeket, hogy csak 10 perces a tűzijáték?
2: Semmiféle véleményem nincs.
1: Nekem abszolút van véleményem a tűzijátékot.
2: Hosszának a meghatározásáról.
1: Szerettem. Hát figyelj, egyrészt ugye 10 perc alatt kevesebb kutya szalad el, mint hogyha 45 percen át tart a móka. Tehát a kutyások valószínűleg örülnek, mert ugye 10 percre talán mindenki oda tud figyelni a kutyájára, hogyha tényleg 10 perces, ezt most csak úgy mondtam. Úgyhogy én e tekintetben már örülök.
2: Ha egyébként, ha így most véleményt kell nyilvánítani, ha az a 10 perc az olyan, akkor az elég. A
3: Marikának üzenem, hogy én ki tudom mondani, hogy ibafai papnak papipája van, de ő helytelenül ibafára hivatkozik. Ilyen helység nincs. Ibafát keresd a alma mellék mellett a zselítségben.
1: De a mondásban ibafai, nem? Ott fével mondjuk.
3: De nem tudom, ibafa van, és egy élő személyhez kapcsolódik, a 19. század, 20. század forduló élt helyi papra, akinek tényleg volt pipa gyűjteménye.
1: Jó, de hát a P a lényeg az egészben, akkor ibafai babnak fabibája van, akkor úgy kéne mondani.
3: De pont az benne a nyelvtörés, hogy egyszerre kell egy mondaton belül B-t is és P-t is, és nehogy elronyst.
1: Igen.
3: Tehát erre tippelek.
1: British Petrol.
3: Na látod!
2: Téged egy nyelvtörővel nem fognak meg.
1: Ilyen egyszerűen nem. Semmiképpen. Az olyan nyelvtörővel azzal meg lehet fogni, ha angolul olyan mondatot raksz összembe, a sz meg a d váltakozik, az kemény.
3: Tomi, augusztus 20-a kapcsán én nem a kutyákról beszélnék, hanem inkább arról,
1: a
3: hogy...
1: A kenyérről?
3: Nem, még csak arról sem, hogy tényleg a megfelelő személy celebrálja-e ezt a mai ünnepséget, tehát, hogy új köztársasági elnökünk van, de lehetett volna ez másképp is, az az igazság, és...
1: Hogy nem lenne új köztársasági elnökünk?
3: Hát, hogy nem ő lett volna. Egy csomó más jelölt volt, és én csak tegnap előtt értesültem arról, hogy arról tudtam, hogy az A-hang csinál egy nagy merítésű köztársasági elnök választást, vagy jelölt Igen. választást, jelöltet, és tudod, bárki jelölhetett bárkit. Bence húzza a száját, ebből nem lesz, azt hiszi, hogy...
1: Mi az A-hang?
3: Az A-hang egy portál, egy A-hang.hu, ahol egy
1: olyan... Tudom, nem koreai tudod, hanem A-hang. Tehát nem A-hang.
3: Tehát, hogy egy nagy merítésű mintavételezés mellett történő jelölés zajlott demokratikus módon, bárkit jelölhetett, és a jelölést azt a Balázs barátunk ugye elmagyarázta.
2: Ugye Balázs?
3: Igazoltan van távol?
1: Hát azt írta, nem jön, ez igazolás.
2: Mit akarunk?
3: Jó, az, hogy lehetett egy skál, minden jelöltet lehetett értékelni plusz 3-tól mínusz 3-ig, tehát ez közel van ahhoz a demokrácia felfogáshoz, amit a Balázs egyszer már érvelt, hogy tudod, ne csak valakire lehessen szavazni, lehessen ellene is szavazni, ez egy néhol már ki is próbált metódus, és hát több mint 600 jelölt érkezett, és az az igazság, hogy nagyon szép eredményekről tudok beszámolni már, ami a
1: Hanyadik lettél, Laci?
3: Engem nem. Én 210-20-nál megálltam a listát, nem néztem tovább, hiszen a lényeghez akkor elérkeztem. Én elmondom, akkor ti nem is tudtok róla. Tehát, nem. Hogy az igazság, hogy a mi műsorunk is érintett. Tehát, hogy Weyer Balázs a 212. volt ezen a listán.
1: Ezért
3: de az van, hogy van egy szomorú körülmény.
1: Mi? A kolorlokán jobban teljesített?
3: Kettővel. 210. lett.
1: Ki? Csejdi. Csejdi, ez nagyon jó köztesek.
3: Úgyhogy jobban hajlázott az Andris.
1: A Balázs még oké lenne. Az Andris is szeretett
2: az elejétől a 210-ig, és ebben volt még más tilos rádiós is?
3: Nem. Vagy hát nem? nem ismerem.
1: De alulról kezdted a listát, azért nem az elején meg a Bénit a 20. és a 19.
3: Nem. Ti maximum a 400-nál lehettek.
1: Oh, shit.
3: Ha befértetek.
2: Igen, és mondjad tovább, ki vezet? Ki...
3: Hát a kiugrott bírónő, aki
2: Lacó Adrián
3: nyerte. Aha. Az is furcsa, hogy így aztán a pontszámhoz ez is furcsa, mert azért mondjuk ezen az előkelő 210. környékén a mínusz 0,2 ponttal tanyázott, ja, vagy
1: hát
3: 70.
1: Azért most megnyugodtam.
2: És, jó. Csak azért húztam a számot egy kicsit, de nem nagyon, mert csak azért, hogy a, nem tudom, figyelted, de ma nem te vagy a első számú célpontja.
1: Igen, furcsa, igen, ma téged osztogam.
2: Hogy ez azért már passzé, tehát hogy ezzel már túl vagyunk, tehát ezen nem nagyon érdemes.
3: De csalódott lehetek. De
2: én nem tudom, hogy mit válsz, hogy Lacó Adrián milyen augusztus 20-i.
1: Én nem ismerem a Bach András, de mi bajod van vele?
3: Nem láttad volna valamelyik barátodat szívesebben a köztársasági elnöki székben?
1: Nem.
3: Nem.
1: Nem. Amúgy se sok barátom van. Jó, a Mili az jó lenne. De igen, tehát ez így utólag miért merült föl benned ez a dolog? És ki lett a második különben, ha már itt tartunk?
2: Biztos ilyen vidéki prókátor, meg Romsics Ignác, meg ilyenek voltak, nem?
4: Voltak.
2: Jó van, de jó.
3: Mondjuk Jusz László mindkettőjüket megelőzte. És az általam sokszor emlegetett Ernyei Béla is erősen jelölt volt.
2: Az orosz trollfarm vagy botfarmok.
3: Hát viszont Nádas Péter mind a ketten maguk mögé utasították.
2: Működésbe léptek.
3: Pataki Attila is erősebb volt.
1: Ez egyre komolyabbnak hangzik ez a lista. És szóval, Laci, ez mi bajod van neked a mostani dologgal? Nem is kellett volna megválasztani?
3: Sem, tulajdonképpen csak utólag posztfesztem sajnálkozom, hogy ebben én magam nem vettem részt, lehetőségesen.
1: De most van egy másik ilyen aláírásgyűjtés, abban részt vehetsz a trikoloros rendszám megmentéséért. Úgyhogy, na ugyanolyan fontos szerintem, ugorjunk bele.
4: Jó, hát sajnos a győztest nem fényképeztem ki, hogy már hogy...
2: De hát most mondtad.
3: Igen, akkor nem tudom megmondani a dobogót.
2: Yeah.
1: Jó, hát oké. Okay. Én mondom, te ismered a Baka András munkásságát?
2: Természetesen.
1: Sokkal jobb vagy
3: ezeknek. Abszolút elégedettek vagyunk. Hozott annyit, amennyit a Sólyom Lászlós iskolából hozni kell.
1: Na.
3: Én meghallgattam nem csak az ő beszédét, hanem retrospektíve fellapoztam.
1: A Sólyom László ott volt egyszer a Critical Mass-en.
3: Meg a...
1: Azért jegyeztem meg, mert zokniban volt szandálban.
3: De... Nekem például felhívta a figyelmet a Bánáti Bazsa Rózsa szépségére, és azóta a szertartásosan hát minden áprilisban
1: elmegy. Ki mit beszélsz rá, nem? Kinek mi a fontos? Igen, Bánáti Bazsa Rózsa.
2: Nekem, amikor sajnos első alkalommal megbuktatott a polgári jogvizsgán, akkor felhívta figyelmemet, hogy nem csak a tankönyv, hanem az előadás anyag is vizsgaanyag része.
1: Amire
2: és
1: te nem
2: egy olyan definíciót kérdez, amin beugró kérdésnél, amelyik az előadáson hangzott el, és ugyan a könyvben is benne van, de más megfogalmazásban, akkor a előadáson elhangzott verzióra, ha rákérdez, az ugyanolyan releváns kérdés. természetesen igazat adtam neki, és egy pillanatig nem volt, nem méltatlankodtam, és másnap visszamentem, és másnap ötöst adott, úgyhogy...
4: Másnapra az összes eladást
2: bepótoltad? Nem, hanem más volt a beugró kérdés.
1: Szerencséje volt.
2: Meg addig is tudtam, egy ilyen apróságon az ember néha nem, mondom, teljesen korrekt volt, úgyhogy pillanatig nem ingott meg benne a bizalmam.
1: Szóval, hogy ő egy hasonló karakter.
4: De mindegy, büszkék vagyunk a műsorvezető társunkra, és majd legközelebb
1: mögé
4: állunk rendesen.
1: Milyen érzés híresnek lenni?
4: Közvetlenül eldöbb választáson akár. Kifutja még addig magát a Balázs?
1: Szerintem ezt akarta kifutni, amit ő kifutott, én azt gondolom, hogy ez ki van futva. Szépen, nem is csordogál, folyik ez az élet, ahogy ő vezeti szakmailag, úgyhogy szerintem ő okéban van. Én nem értem magam, mennyire maga biztosan a szakmai választásaimban, de az egy másik kérdés. Oké.
2: Mentek akkor az esti hacacárére? Megint lesz szeletelés, nem a Kossuth téren?
1: Lesz mindenféle, mert ha ízét, a műszaki, a BML, a K épület, igen, ez az építész, a klasszikus műszaki egyetem épületnél.
4: Már tegnap este is
1: nagyon az volt.
2: De ott valami amerikai tengerészgyalogosok ömbölögtek, nem? Én azt olvastam.
1: Nem tudom, nagy techno ízére készülnek, iszonyatos catering sátrakat
4: állítottak. Az látszik, hogy ti Magyar Pétert se hallgattok.
2: Hát,
4: figyeltetek volna a tegnap esti paksi bejelent.
1: Ahogy az angol
4: tehát, hogy
1: mondják.
4: Én egyszerűen ámulatba estem attól, hogy valaki 20 percen, miután megnyugtatott mindenkit, hogy a paksi helyzet rendezve, utána 20 percen keresztül a mai programajánlót mondta. Tehát fél óra kinti bontásba elmondta, hogy mi vár ránk így 19-20-20, vagy igen, a napok. Gyönyörű.
1: Most mi vár ránk, Laci?
4: Csak, mint mondtam, kapkodtam a fejemet, ezért így a... így csak részlegesen emlékszem, hogy egyszer egy programot nem tudtam megmondani a pontos időpontot, bizonytalan volt, hogy 9 vagy 9.30.
1: Ha valahol jó tűzijátékot nézni különben, akkor szerintem az egyik ilyen pont az a vöröstói kávária tetejéről, ugye onnan nagyon sok felé ellátsz.
4: Füred, a Balatonpart, sőt,
1: igen, és
4: Veszprém
1: akkor, amikor ott szépen ott sormálnak, és azt az összeset így látod, hogy messziről, az jól néz ki szerintem. Mert ugye messze van, nem olyan hangos. Én emlékszem egyszer valahogy, hogy ott Balatonnál kapott el a tűzjáték, és az jóval szórakoztatóbbnak éreztem.
4: Vagy 99 vagy 2000 augusztus 20-át talán Bence is emlékszik, együtt töltöttük.
2: Felsőrsi Ferenc Pince akkor még a Föveg működött. Hajdani Föveg néven ismert.
4: És onnan legalább 10-12 izét láttál. Uh-huh. Folyamatosan, és az volt benne jó, hogy hallani viszont nem hallottad őket.
1: Ezt, vagy csak... ezt mondom, hogy ez a fajta...
4: Viszont beláttad az egész keleti medencét, és ahány önkormányzat pukkantott, azt mind onnan lehetett látni. Ráadásul még csak nem is egy időbe, tehát ilyen folyamatos...
1: Igen, hát, de én is egy ilyenre emlékszem, csak nincs előttem, hogy hol, de egyik jó pontnak gondolom a Kávária tetején, hogyha egy picit tovább sétálunk. De valahol én egy ilyen helyen láttam, de nem veletek ott ebben a bizonyos pincében, mert arra emlékeznék talán, de egyszer volt egy
4: ilyen élmény. Hát nem hívtunk azért, nem.
1: Hát nyilván nem hívtatok, na végre, megtalált engem is a kis köcsök.
2: Hát ez 2000-ben volt, vagy 99-ben. Mondjuk akkor is hívhattunk volna, ebben igazad van. Én azokat szeretem, amiket ilyen oligarchák szerveznek maguknak.
1: Én azt hiszem, hogy a gyerek tizedik születésnapjának az a tűzijáték a nagyobb, igen, mint az augusztus 20, az azért nem, az a hegyen jó, előfordul.
2: Tudod, teljesen lehetetlen időpontokban, abszolút, ilyen novemberi.
4: Megboldogult Andy Vajna ezt nagyon-nagyon úriember módjára kezelte. Nem tudom, mikor volt nyilván életében, tehát ez 17 előtt, amikor egy hétvég előtt körbe szórólapozta a környéket, és előzetesen elnézést kért, hogy a szombat esti kerti parti az ebbe fog torkolni. És akkor ott volt egy kis tűzjáték.
2: Szerén a úton.
4: Igen.
1: Aztán... Nem ott a Gellért hegyen lakott abban a postavillában?
2: Ott lakott, igen.
3: De az élete utolsó 5-6 éve az a... Nem tudom, az kinek is a villája.
2: Ugye nem a gyárfásnak volt a szomszédja?
3: Hát, nem, hanem azt hiszem, hogy ott az a három egymás mellett álló épület, az mind a valamikor a gyárfásé volt, a Várszegi élet, az Gabi, egyik. Meg,
2: nem, az volt legelső. Tehát a Várszeginek már akkor ott volt a villája, amikor a Andy Vajna még bőszen a Rambo 5-ön gondolkozott.
3: Hisz, de Andy Vajna azt hiszem, azt bérelte, és nem tudom megmondani, hogy kitől bérelt, hogy igazából ki a tulajdonos, nem nagyon érdekel.
2: Pedig ezek a igazán érdekes dolgok, csáncsogni valók. Azt tudom, hogy a grenadai tiszteletbeli
3: konzulátus az ott van, az
2: még mindig ott van Várszegi Gábor villájában. Egyébként megfelelő pillanatban egy jó stratégiai ponton, ha találsz egy jó ingatlant, akkor az látod, az örökre megmarad. Na, szóval én nem vettem részt ugye az elmúlt 11 néhány évben, amúgy sem az augusztus 20-i ünnepségeken, hiszen azok a vöröstói 10 évet megélt Szent István kupáról szóltak.
1: Igen, gondolkoztam ezt, hogy megemlítsük-e, hogy egy nagyon szép hagyományért véget, igen, idén véglegesen. Hát
2: egyszer minden
1: tavaly véget félig ér. Meddig, idén teljesen véget ért.
2: De én még egyszer azt hiszem, hogy gimnazista koromban voltam egy augusztus 20-i tűzijátékon, és utána, azután Budapesten, és azután még egyszer vagy kétszer voltam itt pont Pesten 20-án, amikor de nem, én nem szeretem a tömegben.
1: Életemben nem szeretem. Én egyszer néztem meg a tűzjátékot a gimnázium osztatásaimmal, mert az Egri József utcában laktunk, és csak ki kellett sétálni a rakpart, és valamennyit láttál belőle, de különösebben nem maradt meg bennem. Nekem egy emlékem a tűzjátékról, a híres nagy viharnál, mi a kertben rögtünk a barátaimmal, és akkor mondtuk, hát azért ez most már elég erős, ez azért menjünk be, de nem is de egyébként... olyan szerencsés a kertünk fekvése, hogy nem érzékeltünk nagyon vihart, de a bátyám kint volt azon a tűzi játékon, és miután ugye filmes, ezért neki van egy olyan meteorológiai előrejelzője, ami percre mondja, mert ugye forgatásnál lényeges.
2: Most már az időklip radar videója, hát, ez már
3: 2005 volt.
1: Igen, ez jó régen volt, és akkor az írta neki, hogy tulajdonképpen nem szó szerint, de nyilván, hogy menjen át a pesti oldalára a Dunának, mert a budai oldalon voltak. Ott voltak, ahol kidőlt a nagyfa.
3: Az a Batthyányi.
1: Igen. És átmentek a pesti oldalra. És
2: ami a fadőlést is megjósolja.
1: Nem, hát átmentek a pesti oldalra, és ott be tudtak húzódni Kapuajba, ez volt a szerencséjük.
2: Egyébként visz, csak mielőtt a hallgatónak átadnánk a szót, én helyeslem, tehát legyen tűzijáték, legyenek nemzeti ünnepek, amik méltóképpen megvannak.
1: Okay, én nem olyan tűzijáték ellens vagyok, de megértem.
2: Kell ez. Haló?
5: Hallgató 777 a vonalban.
2: Szervusz.
5: Képzeljétek, gyerkőcök, ma este életemben először elmegyek a Budapest Parkba, ahol Padre Guillermo...
3: Igen, ezt gondoltam.
5: Ez nekem való, ez dedikáltan KGB program. Először jön Budapestre a
3: Portugál
5: Köszöntet Pap plusz DJ-n All in One, és előtte egy Klangphonics nevű, az is egy izgi dolog, ilyen akusztikus, elektronikus, nagyon szép hangzások, úgyhogy csak ezzel akartam eldicsekedni.
2: Az akusztikus meg az elektronikus, az nem lehet egyszerre, nem?
5: De, nézz utána Klangphonics, vagy mi a fele. Nagyon érdekes csapat, hogy valahogy...
2: Tehát, hogy
5: valahogy,
2: van akusztikus gitár is, és értem.
5: Ja, értem. Ezt,
2: akkor jó. És ki a Padre kicsoda?
3: Guillermo.
5: Guillermo.
3: Egy portugálul kell kiejteni, úgyhogy ez nehéz.
1: Akkor Gábi Guillermo lesz.
2: Guillermo. Ő egy csuhába öltözött DJ. Hát, én már kitaláltam 40 évvel ezelőtt.
1: Reverenda. Papi Gallér.
3: Papi Gallér.
1: A reverend az maga a hosszú ruha.
3: Az is rajta van.
5: De nagyon jól nyomja, tehát tudom.
3: Hát azért.
5: Volt Székely udvarhelyen vagy hol, vagy Kolozsváron az elmúlt hetekben.
3: De így egymás között azért nem az alternatív vonalat viszi, hanem
2: a... latin nyelvű liturgiák szemplereit bele-bele csempészi a...
5: Szerintem
2: Leó pápa hangja. Ezt én kitaláltam 40 évben.
3: A lengyelországit azt talán személyesen is ott volt a pápa, és az ő legalábbis a pápa hangjával nyitott a buli, és utána jött ez a Padre Guillermo ilyen.
2: Jó, van, na, jó szórakozást KGB-ben, majd...
3: Majd beszámolj be róla, jó?
5: Jól van,
2: nem leszek ott.
1: Hello. Hát azt tudjátok, a második János Pálnak volt CD-je kiadva. Én megvásároltam. Nagyon, nagyon jó. Tényleg.
4: És énekelt is, vagy csak
1: hát
4: beszédet
1: mondott? Hát ugye tudod, ahogy vannak az ünnepi miséken, ugye ott kántál a pap, tehát tulajdonképpen énekel, tehát mi atyánkot azt leénekli, és akkor ez van egy kicsit így meg DJ-zve, uh-huh. meg a beszédei.
2: Autotyunnal felhúzva.
1: Igen, ez nagyon jó. Eleve kedveltem a második János Pált, és ezért gondoltam, megveszem, és nem csalódtam benne. Meg is keresem, hol lehet, beteszem az autóba, tudjam hallgatni, majd ha megjavították az autót. Na, mellékszál.
2: Szóval legyenek, azt is helyeslem, hogy már a Red Bull repülőgépek nem akarnak átrepülni a Lánchíd alatt, pedig most viszonylag könnyű lenne.
3: Most kezdődik, 9-kor kezdődik itt
2: a
3: légiparádé.
2: Légiparádé, az van, de lehet, Gripenes lesz most, ugye?
3: Nem tudom, helikopterek mindenképpen lesznek. A próbáját láttam.
1: Én nekem a légiparádékból az maradt meg, amikor a parlamentet én landolt egy ejtőernyős gyerekkoromban, és akkor ott ugye az egész rakpart azt figyelte, hogy mi lesz, hogy lesz.
3: Belesik-e a csónakba, vagy mellé?
1: Lógott szegénykém a kupoláról.
3: Olyan
1: akkor még rajta volt, persze, rajta volt még a vörös csillag, ugye arra rá.
3: Egyszer valaki fennakadt a vörös csillagon?
1: Igen, és akkor aztán valahogy leszették.
2: Én arra emlékszem, mikor egy kedves barátom mesélte, aki...
3: És sportriporterek közvetítették, azok, akik technikai sporthoz, azok a M1-en, vagy hát akkor egy, bocsánat, Bence, hogy ez jutott eszembe a ejtőernyős légiparádéról.
2: Nekem meg a légiparádéról az, hogy egy barátom, aki a szervezésben, illetve biztosításban be volt vonva, mesélte, hogy egyszer nagyon komolyan számításokat végeztek, és majdnem meg is valósult az, hogy Besenyei Péter az alagútból repül ki a kis kétfedelőjével.
1: Onnan
2: száll föl, és úgy hozza fel a Lánchíd fölé a kis gépét, és végül is majdnem megvalósult, de mivel nem lehetett 100%-os biztonsággal garantálni azt, hogy ez neki ez a manőver sikerülni fog, végül elvetették, de volt egy ilyen terv.
3: Ezt én simán a városi legendák körébe.
1: Ha
2: nem tőlem hallanám.
3: Ha nem tőled hallanám.
2: Aki legendásan megbízható, és hogy mondjam,
3: azért
2: a fesztáve
3: annak a kis gépnek is szerintem.
1: Alagút, de elfér az.
3: Hát az két forgalmi sáv plusz egy-egy
1: hát
3: járda.
1: Igen, de ugye ez forgalmi sávnak viszonylag szélesek, egy forgalmi sávnak, és plusz a vékony járda vastag, 9 centis, hát nyilván ezért nem csinálták meg. De majd nyilván megírják a csetfalom a pontos méreteket.
3: Szerinted úgy foglalkoznak ezzel?
1: Hát az alagút szélessége
3: nem, a csetfalom ezzel foglalkoznak.
1: És a Besenyeinek a fesztávja, mivel foglalkoznak?
3: Nem tudom, önálló életet.
1: El vannak? Az a fontos, hogy jól érezzék magukat. Ez milyen, amikor tulajdonképpen háttérben szól egy műsor, de igaziból csak a csetes barátaiddal akar beszélgetni. Azt nekem ez tetszik. Tetszik. Múltkor a Kossuth Rádiót választottam a budaörsi Adiba kimenésre, és éppen a Mester és Margarita hangjáték ment nagyon
3: fantasztikus dolgokat adnak le az
1: adjukban.
3: Benedek, te miért vagy ettől csalódott? Vagy
2: nem vagyok csalódott, le? Csak nem tudom végighallgatni. Tehát, hogy most belehallgatni valamiben, ami amúgy jó lehet.
1: Hát, de fel tudsz menni a médiaklikre, és
2: hát,
1: akkor ki tud keresni.
2: Hát azt eddig is kitudtad.
3: Figyelj, ez kiderült, hogy értékes anyagok voltak az
1: archívumban. Én szeretem az esetlegességét, a rádiózásnak meg a tévézésnek, erre jöttem rá most, hogy újra lett tévém. Nincs, hogy mi lesz ott, és de milyen jó van ott.
3: Ismét népszerű lesz a Kossuth.
1: Hát valószínűleg.
3: És emberek ilyen fülükhöz táskarádiót tartva fognak jönni menni, sikkes
2: másnak az SMS-t, hogy hát kezdődik a...
3: 8-0-0, figyeld!
1: Konkrétan annyira régi harcostársunk vezeti, ugye, hogy én a Gyurival csináltam az első műsorokat még a Kalóz időszakban. Mi voltunk a hétfői páros. Úgyhogy bizony. Bizony, hát mindenség adott. És ugye ott volt még a Rádió C. Többek között. Úgyhogy jó kezekben van a Kossuth. Ez jó ötlet, mert...

0: Bár úgyse fog történni semmi.
1: Csodálkozom.
0: Min?
1: Hogy miért van eltűnve az internet a telefonomról, amikor gondolom van valamilyen mobilnetem. Na, mindegy, lényegtelen. Mi van?
2: Ti vásároltatok már nemzetkenyerét, vagy a nemzet augusztus 20-ig?
1: Én még a tortát se kóstoltam meg
2: kenyeret.
1: Soha.
2: Kenyeret? Azt se?
1: Nem. Meg egyszer se kóstoltam meg. Nemzet nem direkt.
2: Tortáját?
1: Igen, nem direkt, de Magyarország
3: minden
1: tortát.
3: Minden évben.
1: Igen?
3: Minden évben megkóstolom. Meg vannak, akik utána is kínálaton tartják. Tehát, hogy voltam,
1: igen, nem, igen.
3: A minap, jó minap. Tehát amikor tavasszal egy olyan cukrászdában, ahol háromféle nemzettortáját, vagy országtortáját tartottak 2016-ból, 19-ből, 21-ből. Tehát, hogy ha jól sikerült, akkor miért nem? Megbukolnom ez egy igényet. De ilyenkor egyébként valami 400 cukrászda az, aki a... számukra már egy hónap, amikor először volt, akkor ezt, hogy mondjam, elmélyültem benne, akkor az van, hogy egy hónappal előtte a jelentkezők kiválasztottak, megkapják a receptet, sőt, módszertani útmutatást is kapnak, hogy hogyan készül, mert valaki ezt kifejleszti, és közkincsét teszi már cukrászok között, és akkor utána azt már nem is tudom, hogy van egyébként minőség ellenőrzés is, hogy tényleg valaki tudja azt a tortát olyan minőségben.
1: Érdekes lenne végigjárni és összehasonlítani.
3: Nemzet kenyerét, azt, ha az oda tartozik, az, hogy vannak ilyenkor, itt volt régen a Búzalelke Fesztivál volt talán itt a Margit utcában volt az első, még emlékszem, a 10-es évek közepén, és hát, hogy az új lisztből készült kenyér, az ilyen kenyérfesztiválok vannak ilyen?

0: tájt, 20-a környékén. Tehát, hogy...
1: Ez most a pillisi pityókás lett a idei augusztus 20-i nemzetkenyere, vagy nem tudom, országkenyér.
0: De azt nem lehet bárhol kapni.
1: Nem tudom ezt se, hogy ez megutat, én a Lidl-ben vettem országkenyeret, ami annyi volt, hogy egy vekni át, egy ilyen papír, nemzeti papírszalaggal át. Hát mondom, rajtam nem újon a méltó ünnep.
0: Nem búzalelke, kenyérlelke fesztivál kenyérlelke. Volt. Kenyérlelke fesztivál volt.
1: És hát maga az a üdvös nemzet kenyere azért az...
0: Hagy kívánni valót magadnak?
1: Hát, nem éreztem azt a...
2: De az nem olyan, mint a Magyarország tortája, hogy egyféle recept, nem?
1: Nem.
2: Csak ilyen... Ez csak marketing.
1: Nem volt rossz kenyér, de mondjuk Olaszországban, ahol híresen szar kenyerek vannak, az ilyen...
0: Én csak ezt a cím... Miért van Olaszországban híresen szar kenyer? Hát a legjobb lisztjük van, nem?
1: Hát ott de a pó... de az ilyen, hát az én tapasztalatom az, hogy az ilyen nagy bevásárló központokban nagyon-nagyon rossz kenyerek vannak.
2: De fokás a szekkó, az vannak, nagyon
1: vannak
2: jó.
1: Vannak kis pékségek, ahol van néhány olyan pékáru, ami kifejezetten jó, de a kenyér, mint műfaj, az Magyarországon
0: szerintem fejlett. Nekem a 80-as évek, 90-es évek elején volt az a találkozásom az olasz zsemlével, hogy az mi délutára megszárad.
1: Igen. Haló?
3: Szevasztok, jó reggelt!
1: Szevasz!
3: Újjá született Magyarország állam alapító ünnepén, vagy mi? Hogy az lenne a kérdésem, mert közel vagytok a tűzhöz.
1: Igen, nyugodtan kérdez bármit, én igen. Innen a tűz közelből.
3: Elegten, olvastam ma reggel. Szerintetek lesz valódi változás a köztévének nevezett valamiben? Mert a telex ma reggel eléggé.
1: Annyit mondhatok, hogy néhány hónapot még várnod kell, és akkor lesznek megfelelő garanciák arra, hogy a változás az olyan legyen, ami az ország előrejutását.
0: Ha Bence mondása nem elég garancia.
3: Tehát a Weyer úr jó úton jár?
1: Nem.
2: A Weyernek nincs köze a köztévéhez.
3: Nincs?
1: De hát nem ambicionált eddig.
2: Hát mert csak nem azért. Azzal foglalkozik.
3: Na jó, tehát akkor van remény.
1: Van remény, igen.
3: Jó, hát akkor én már csak a nemzetközi.
1: Igen, ez egy kicsit furcsa egyébként nekem is, hogy az interim menedzserek jelölnek ki végérvényesen felelős pozícióba embereket, mintha ez a folyamat az inkább máshogy kellett volna, hogy nagyon jön, de hát majd kiderül.
3: Bízunk a szebb jövőbe.
1: Szervusz.
0: Halóra.
2: Nem tudom, ha az 480 oldalas összeállítást azt valamelyikünk elolvashatná, hogy aztán szanzásra beszámoljon a miket követtek el.
1: Hát javaslom Szele Tamás blogjának a követését, a forgószínpadban, vagy forgókínpad, bocsánat. Aha. Blogot, az abban nagyon jó szemelvények vannak. Annak? Alapvetően egy külpolitikai fókuszú blog, de nagyon jó,
0: de ez ugyanaz, amit
1: forrás a külpolitikai, illetve a nagyvilág eseményeinek egy mélyebb elemzése.
0: Ez ugyanaz, amit már 2-3 hete is megszellőzte, részletek igen, voltak belőle, igen. Nem is kevés, az ja. A prodómos, magukat prodómónak nevező belső ellenálló csoport, ami az MTI-ben
1: egészen szürreális egyébként, igen, és alapvetően a külpolitikai szerkesztőségben dolgozók jegyezték folyamatosan azokat a instrukciókat, meg utasításokat, meg vállalhatatlan.
0: E-maileket, SMS-eket is nem tudom.
1: Igen, és ő maguk is cenzornak hívták magukat, tehát hogy mindenféle skrupulus és szégyenérzet nélkül szerkesztették így a közhíradó meg az MTI híreit, és emiatt elsősorban mondom a külpolitik, mivel ott jegyezték ezt, azért a belpolitikai hírekkel kapcsolatos hasonló dolgokról kevesebb információ van. De az nagyon tetszett, hogy Csiklósi Beatrix felháborodott, hogy micsoda egy alávalók az emberek, azok, akik
0: kiadják,
1: igen, és méltatlankodnak, hogy őket utasítják, hogy mit írhatnak meg mit nem.
0: Hívást tartsz,
1: nagyon
0: Tomi?
1: Szép. Nem, nem, nézi, hogy van-e internete, de nézem, ezek hogy szerint van, nagyon zavárja, egy darabig még nem
2: lesz. Nem, mert hogy ugye írtam a kollégának, hogyha sokan jönnek, mert ma 9-kor nyitottunk, akkor írjon rám, hogy szegény nem, hogy egyedül szenvedjem. Azért ilyenkor van, hogy beesik egyszerre 10 ember, akkor viszonylag nehézé válik az élet.
1: Na, hogy én ide jöttem, most nekem nem tűnt úgy, hogy nagyon
2: nem. Nekem sem, különben, igen. Én is azt láttam, hogy mondan, egy magyar zászlóval bóklászó ember ment itt a Margit körúton, gondolom a rakpart felé.
0: Vagy a békemenetre vár.
2: Mi lesz?
0: Nem, de az, arra szoktak reggel már nemzeti zászlóval indulni az emberek, és gyülekezni a Margit.
1: Margit szigeten lesz Tisza Jambori, nem?
0: Vagy és az a mi, lesz? Mi azzal a, vagy ezzel az a baj, hogy én nem, hiszem, nem hogy, sajtónyilvános, ez mit jelent, hogy kihitítják az újságírókat? Én bemehetnék, hogyha szimpatizálok a Tisza szigetekkel?
1: Vagy nem tudom, hogy
2: gondolom.
1: Hát nem lehetnek belőle sajtóhírek, szerintem az a, tehát újságírókat. Nem
0: megtiltani, hogy ne írjon róla valaki. Az...
1: Hát így nem, nincs akkreditáció.
2: De bemenni be
0: tudod érteni.
2: Egy ravasz oknyomozó újságíró be tud osronni.
1: Hát nyilván ki fognak jönni. Mindent meg fogunk tudni, hogy mi történt.
0: Augusztus 20-án délelőtt miért ilyen rendezvényt kell csinálni? Nem tudom. Te se tudod a választ.
1: Nekem csak sejtéseim vannak. Azért, mert ugye a Tisza az egy ilyen protest párt, és egy ilyen nagyon lazán szerveződő mozgalom, akiknek nem tudom hány pártagja van egyáltalán.
0: 28.
1: Minden esetre a szimpatizánsok nagyon sok felől jöttek, és elsősorban valaki ellen, nincsen valaki mellett.
0: És folytassák.
1: És hát, mint az ilyeneknek a... Szerintem az a természete, hogy előbb-utóbb szétesik.
0: Tehát, nehogy valami hatalmas protestbe forduljon már ma délután?
1: Nem protestbe, csak méltatlankodásba, meg olyan fajta véleménykülönbségekbe, meg véleményütköztetésbe.
0: Összeverekednek ma délután a nagy réten?
2: Maguk közt akarnak lenni, ennyit tudom. Valamiért maguk közt akarnak lenni, legyenek maguk közt.
1: Igen, de mondom, szerintem ez lesz a vége.
2: Majd ez, ilyen címmel jelennek meg a cikkek holnap, hogy a Tisza köcséje.
1: Nem.
2: Okay.
1: De az legalább olyan heroikus munkát igényel majd
0: miniszterelnöktől
1: egybetartani, mint a paksi visszintet biztosítani.
0: Először az, aztán majd utána a Tisza. Először a Dunát kell kipipálni, aztán majd jöhet a Tisza.
1: Na, szóval nem tudom, miért nem sajtónyilvános, de valószínűleg azért, mert ezzel akarják jelezni, hogy magukban szeretnének lenni, magukban szeretnének ünnepelni.
0: És annak augusztus 20-án a nagy réten van a megfelelő helye?
1: Hol? Mondj egy alkalmasabb időpontot és helyszínt.
0: Menjenek le a Tiszához.
2: Oké. Okay. Hát,
0: de nem augusztus 20-a van a
1: téged nem vennélek fel tanácsadónak, ha politikai mozgalmat szerveznék, és... Tehát ezekkel az écákkal, hogy mondjam, messze nem jutnál a ranglétrál. Na mindegy. De hát minden esetre. Az, hogy mit nem, tehát miért hülyeség, azt úgy látom, hogy még azt se tudod még megfelelően artikulálni, de arra már vannak őszintének tűnő érzelmeid.
0: Igazából nem érted. Összegyűlhetnek, de hogy ezt miért kell nem sajtónyilvánossá tenni? Kinek kitott volna ezt, vagy mi lett volna? Most egymással beszélgetnek ott, vagy mit csinálnak?
2: Igen, gondolom én.
1: Tehát pont most mondtad, hogyha te úgy érzed, hogy téged oda beengednek, menj el, nézd meg, és akkor...
2: De nem csak egy ugyanolyan, mint a te majálisod volt, vagy a Szent István kupa, hogy hát az sem volt sajtónyilvános, hát érted? Hát megbeszéltük, hogy ki megy.
1: A Szent István kupa sajtónyilvános.
0: Egyetlen egy újságírót se zavartam, mert sőt, szerintem ott volt egyik másik, hogy még talán... Ezt a szakmát is űzte.
1: Milyen Chatham House, vagy mi az a szabály, még van valami ilyen, ugye, azt most
2: Nem tudok segíteni.
1: Van egy ilyen, amikor ilyen háttérbeszélgetést folytatnak, vagy valami olyan nagy létszámú, vagy nagyobb létszámú, de bizalmasnak szánt megbeszéléseket folytatnak politikusok, közéleti szereplők és újságírók, amikre ez a valaki telefonáljon be, és szabatosan mondja, és
2: van egy ilyen
1: akkor
2: beleírni
1: igen a ChatGPT-be, hogy pontosan mi is ez a szabály. Mm-hmm. Azt hiszem az, hogy az információkat felhasználhatja, de nem írhatja meg, és a forrásokat nem nevezheti meg valami.
2: De a kérdésedre az, mi se tudjuk, ezzel, hogy mi se tudjuk,
0: az off-rekordhoz.
2: Mi se tudjuk, nem. Hogy miért nem sajtónyilvános, nem tudjuk. Engem meg olyan közepesen is csak alig érdekel. Valójában.
0: Van témád?

0: ebből nekem lett elegem.
1: Igen. Na, dicsérjetek meg, mert különben magamat kellene megdicsérnem. A Chatham House szabályt egészen precíz módon fogalmaztam meg az imént. Pontosan arról van szó, amit mondtam, hogy...
0: És segít a Margit sziget megfejtésébe ez most?
1: Nem, vagy? Mert az nem sajtó nyilvános esemény, a Chatham House meg egy másik dolog. Na viszont így, tehát hogy egy megbeszélésen vagy rendezvényen résztvevők felhasználhatják az ott elhangzott információkat, de nem fedhetik fel, hogy ki mondta azokat, és nem azonosíthatják a többi résztvevőt. Ez az a titoktartás és a Chatham House szabály között az a különbség, hogy az információ maga nem titkos, de a forrás nem lehet beazonosítani, védeni kell. Na viszont akkor egyet az ultizóknak, egyet a betűzőknek. Hülyét fogok csinálni most magamból. Múlt héten hanem meglepődtem a budai kerületek lomtalanítási szokásainak a változása.
2: Egy nappal hamarabbra
1: gondoltam. Tehát én azt hittem, hogy aznap kell kipakolni, de másnap kellett. Tehát amikor másnap már ugyanaz a megnyugtató látvány és kiabálás és a koncon való veszekedés fogadott, amit egyébként megszokhatunk a lomtalanítások során. Tehát mindenkit megnyugtatok, a lomtalanítás a régi, a második kerületben is.
3: Illetve nem a teljesen régi, mert a nagyon régi lomtalanítást ezt én is szeretem. Ezt a hogy mondjam, ezt az iparosított lomtalanítást jönnek az erre szakosodott szakemberek, és elfoglalják a halmokat, és attól
0: ez benne a szép, szerintem.
3: Nem, szerintem ez nagyon nem szép benne, mert nem erről szól. Vigyel, ami neki kell, és menjen el onnan. Jöjjön egy másik ember, aki elviszi, ami neki kell, és menjen el onnan.
0: Szerintem sokkal hatékonyabb.
3: Odaülök, és azt mondom, hogy mostantól ez az ennyi. Miért?
0: Hát...
3: Miért, Laci? Mert leült oda egy székre.
0: Hát el is vihette volna, és akkor már nem lenne ott. De akkor arra is van ideje, hogy éjfélig ott tücsörögjön,
3: más dolgát pénzért árulni? Abban mi a becsület?
0: Ez a rendszer része, hogy...
1: Én a Tomival értek most egyet. Ezt kell, hogy mondjam, Laci, hogy nem magával azzal van baj, hogy valaki...
0: Ha valaki ebből még pénzt csinál utána, ez engem nem zavar.
1: Nem, csinálja.
3: De ne úgy csináljon belőle pénzt, hogy semmit nem tesz ezért, hanem odaül és azt mondja, mostantól az enyém.
0: De hogyha... megfogta volna és elvitte volna, akkor
3: csinálj bele pénzt.
1: Igen, az egy korrekt dolog. Én is, engem nagyon zavar az, hogy az ablakom alatt ülnek egy széken, és kiabálnak mindenkivel, aki ahhoz a kupachoz, aki mellé ő ült le először, hozzá mer nyúlni.
0: Az a kupac az egyébként nem kirakott kupac szerintem, hanem már által összegyűjtött értékesen.
1: Nem, azok a kirakott kupacok.
3: Nem, simán a kirakott kupacok
1: már. Így van, és amit járnak
0: akkor a... Akkor ebben az esetben én is módosítom a... álláspontomat. Azt hittem, hogy a saját magát összehűtött kupacot védi déltől éjfélig.
1: Nem. Sőt, az...
4: Jó reggelt,
1: szevasz, kis ember.
4: Képzeld el azt, hogy elmész egy wellness hétvégére, és lemész reggelizni a svéd asztalhoz, és körbe van madzagozva, ott ül egy öreg asztal, és rá van írva, hogy fogva.
3: Hát majd erről mesélek egy igaz történetet a svéd asztalról ezután, mert most jó, hogy eszembe jutottad, az nagyon mókás, majd elmesélem. De kis ember, a tegnapi kolorlokál az élő volt, vagy nem?
1: Nem.
0: Nem volt, halott volt.
4: Nem hallgattam, sajnos. Nem.
3: Jó, de a Bereményi Géza volt a vendég, és te is letelefonáltál, akkor nem volt élő. Hát
4: én nem telefonáltam tegnap.
1: A csőgörényes dugulás elhárítós műsor az olyan volt, mint amik én már háromszor hallottam magamat mosógép szerelő után könyörögni, úgyhogy...
4: Na hát pont mosógépről akarok beszélni egy kicsit. Hát most már lassan 30 éve a barátommal elhatároztuk, hogy ugye hát akkor még nem nagyon voltak itthon ilyen berendezések, hogy csinálunk egy Leslie effektet a Roland D5-ös szintetizátoromhoz, mert annak nagyon jó orgona hangjai voltak, és akkor milyen jó lesz csinálni hozzá egy Leslie-t.
1: Mi a Leslie?
0: Ez egy centrifuga elfordítva.
4: Körbefordul a hangszóró, és annak van egy ilyen Doppler-effektes hangja, és nagyon jó. Tehát a gyári Leslie-k egyrészt irtózatosan drágák voltak már akkor, és másrészt beszerezhetetlenek, és milyen jó lesz.
0: És nagyon nehezek.
4: Igen, az mindig az iskolai rockzenekarban majd játszom, és akkor akkor majd lesz egy leszni. Úgyhogy elhatároztuk a barátom, hogy csinálunk egyet, és ehhez be kellett szerezni egy mosógép motort. Ugye, mert ahhoz az az alapja egy hangszóró és egy mosógép motor.
0: Nem több hangszóró van egy ilyen dobozban?
4: Úgy néz, hát több fajta ez van az a fajta, amikor a felső hangszórók forognak, a töltsérek.
0: Igen.
4: Fölül, és van egy, a töltsérek forognak, és alul egy doboz forog körbe, ami a hangszórónak a hangját is egy kicsit megforgatja. Ugye, nem menjünk annyira
1: bele. Én már teljesen elvesztem, tehát fogalmam
0: nincs. Vegyük vissza a mosógépmotorhoz.
1: Tehát mi a Leslie? Miről kapta a nevét, és miért arról?
4: Egy Leslie nevű ember találta föl azt az hangszórót, amit a Hammond orgonát csatlakoztatva egy ilyen érdekes effekt hangot ad, ami minden hangzenekemben benne van, hol lassan, hol gyorsan hallott. Ha hallottál egy pöpöt, akkor hallottad a Leslie. Mert egyébként a Hammond orgonának egy ilyen sima hangja van, és akkor az megcsinálja, hogy ilyen ilyen hangja legyen a Leslie-nek.
1: Neked van most az orgonádon ilyen?
0: Hát azt szeretett volna csinálni, egy házi
1: markát. De lehet, hogy azóta már sikerült.
4: Igen, de azóta digitálisan már elég jól lemodellezték. Van egyébként a hangszerem.
1: Tudnál bejátszani így a hallgatóknak is, hogy értsék?
0: De hogy fejezem át a sztorit.
4: Mindjárt megkeresem
1: neked,
4: jó?
1: Én magam is előrébb leszek vele, mert legalább tudom, hogy miről beszélgetek.
0: Te csinálsz, Leslie.
1: Na igen, de közben mondjad.
4: Az a lényeg, hogy elmentem mindig ilyen lomtalanításokra, hogy a Hajdú mosógépnek volt ez a legjobb motorja, és akkor, de már akkor az volt, hogy a Hajdú mosógép motor volt a legkelendőbb, és azt hamar kiszedték belőle. Na, itt van a Leslie, hallgass, ez most egy lassú Leslie.
1: Igen.
0: És ez így fel tud gyorsulni.
4: Gyors, hogyha hallottad. Uh-huh. Nem tudom, mennyire
0: hallatszódott rendesen. Észreveszed, hogyha Hammond van a színpadon, mert 200 kiló az és az becipelni, tehát biztos
4: igen,
0: jártál már olyan.
4: Igen, és legalább 130 a Leslie. Na minden esetre ezt szerettem volna elmesélni, hogy ez nem egy új keletű dolog, hogy azt mondod, hogy agyományos, mert akkor is az volt, hogy egy öreg asszony ott ült, és egy madzaggal körbe kekítette úgy, hogy fogva rá volt írva.
1: Régóta így van, de nem örök időktől fogva van így, úgyhogy én is emlékszem még azokra az időkre, amikor
0: lenyúltál egy
1: ha valaki egy könyvet kiemel egy kupacból, azt annak nem ütnek rá a kezére.
4: És ma már az a baj, hogy ma már nincsenek olyan jó dolgok, mint régen, mert ugye most már leginkább ezeket a bútorgyári dolgokat dobják ki. Nem dobnak ki régi se bútorokat, se régi értékes dolgokat.
0: Nekem egy ismerősöm egy Egri József festményt emelt ki egy ilyen
4: ugyanez a barátom pedig azt sejtett, hogy sétáltunk, és meglátott egy kidobott tévét, és belenyúlt, és kivett belőle 4 csövet, és azt mondta, hogy ezek nagyon ritkák. Nagyon örült neki. További jó
1: adást kívánok. Köszi, hello.
0: Szóval a svéd asztalról eszembe jutott egy klasszikus történet, amit nyilván meséltem sokszor, az egyik jó barátom azt hiszem, hogy Tájföldön nyaralt, és a szállodába ment le reggelizni, és az összes vendég ott tornyosult a reggelizi ajtajába, és nem mentek be, megdöbbenve álltak, és kérdezte, hogy mi van. Hát a szetet, nézzél be. És azt látta, hogy ott volt a svéd asztal, és akkor a két végén ült egy férfi, meg egy nő, és a két oldalán meg egy-egy gyerek. És hát ugye a személyzet Tájföldön az nem szól egy ilyenért, és senki nem ment oda, ott körbeülték a svéd asztalt, hogy most mit csináljanak, és akkor ez egy orosz család volt, mint kiderült, és akkor a papi, aki félig orosz, oda ment, és kérdezte, hogy hát ti, hát szerint reggelizünk, de azt tudjátok, hogy ez mindenkinek van. És nem tudtuk. Azt hittük, hogy ez nekünk van.
5: Hát hiszen ők nem svédek voltak, hanem oroszok.
0: Igen, úgyhogy így megoldódott a konfliktus, mert mondta, jó, oké, más is legyen nyugodtan. Csak ez jutott eszembe, ez is egy ilyen foglalás. Aztán, hogy ők tényleg nem tudták, vagy csak utólag eljátszották, ezt sose fogjuk megtudni. Na, ennyit a lomtalanításról. Úgy általában. De szóval mindegy, a romantikája szerintem oda veszett. Én azt szerettem azt még egyetemista koromban, ugye, hogy úgy sétálsz hazafelé, és akkor így valóban fölkapsz egy tonetszéket, vagy egy én nem tudom, valami apróságot, könyvet, ilyesmit, és ezt nem, ezt elvették tőlünk. Halló!
6: Szervusztok másodszor! Innen is üdvözlöm a máltai solymat. hát tonacséget nem adjuk a kocsmát fel, mert tízezer az ára a neten, hogy régen minden jó volt, ezt tudjuk, és nem vagyok, tehát ez az egyik titel, a másik az, hogy nem vagyok nagy barátja a foglaló gyűjtőknek, de, és most jön a demagógia, az jobb, amit a kétes sírűen megszerzett, 35 éves koncepcióban megszerzett mohú csinál, hogy nem gyűjti be a szemetet?
3: Igen,
6: sőt, az nem jó.
3: Nem, az sokkal rossz, de az egész mohú, ez egy nagyon érdekes történet.
6: Az egy társadalmi probléma, ha igen. Úgy veszem, hogy olyanok mennek oda gubizni, lefoglalni, akik részben ebből élnek, bár hozzáteszem, ezt országosan csinálják is, ebből élnek, ebből is élnek. A másik a mohú, belőlünk él, és lehúz minket, és 35 éve lerabolták, és nem gyűjtik össze, láss, például Szolnok is környéke van.
3: Igen.
6: Tehát azért, és akkor ez a demagógiától messze van. Tehát azért,
2: de nincs messze, mert kétem összefüggő dolgot kötszik hát most
6: igen,
2: össze.
6: Igen, de az is akkor közelebb van, hogy bizonyos népcsoportok ezt a lefoglalom cuccot. Hozzáteszem, én is kvázi guberáltam, kukáztam annak idején, és hát elég jó dolgokat lehetett kicsipenteni, de hát a pincéket már kitakarították.
0: Ti ezt siratjátok, ezért vagytok elegedett.
3: Nem siratjuk.
0: De,
6: hát figyelj, már akkor
0: kizárólag már nem csinálják. Ez igazságtalan. Velem szemben komplett lexikon sorozatok voltak kirakva, és kutyának nem kell.
2: Persze, szerintem kinek kell egy könyv.
6: Tehát a Révai az a ott rohad a raktárakba. Nem kell
3: persze, hát nem kell. Minek?
6: Na jó, további jó adást, és hajra a nemzeti sör.
3: Okay. hát persze, kinek kell egy lexikon, Laci, amikor egy 3 másodperces kereséssel frissebb információhoz jutsz, mint ami a lexikonban van. A lexikonok ideje lejárt, mint a kicsoda könyvek ideje is lejárt, micsoda nagy divatja volt, emlékeztek így a rendszerváltás után. És amikor először megkeresett egy ilyen, én azt hittem, hogy ez valami komoly dolog. Amikor másodszor megkeresett, akkor azt mondtam, hogy tudja, mit hívja fel a Herman Péter barátomat, hogy nagyon nagy örömmel fogom, és megadtam a számát.
0: Ezek a faximile kiadások, amik voltak ott szintén a 90-es évek legelején. Azt hitted, hogy hiszen a betű minden, még a papír minőségesen sárgított volt, hogy ez biztos érték. Nem veszít az értékéből, ez a 90. És azokat olyan dupla, tripláron adták.
3: Emlékérmeket se nagyon kedvelem, különben.
2: De vannak nagyon jó, tehát hogyha valamit kiadtak olyan, mint faximilébe, ami egyébként nem volt hozzáférhető az első kiadás, vagy a régi kiadás, és amúgy meg újban meg nem adták ki, annak én mindig tudtam örülni, és van is néhány ilyen könyvem, ami például az ízlés fiziológiája, nem tudom, ismered-e azt a könyvet?
3: Nem.
2: Brilla Savarennek a legendás Lyon mellé környéki bírónak, az első ilyen gurmé embernek a amit Ambrus Zoltán fordított még a 19. század végén, 20. század elején. Az egy olyan könyv, ami
0: 45 után nem adtak ki.
2: Nem adtak ki, sőt, nagyon nehezen volt hozzáférhető, és akkor egyszer valaki kiadta.
0: És 90 után pedig kiadta a Szukics és társa.
2: Igen, és de akkor sem olyan nagy. Egy nagyon jó könyv, nagyon informatív, nagyon szórakoztató, mondom, az egyik alap kötete a vendéglátás meg a gasztronómia kultúrtörténetével foglalkozó vagy az iránt érdeklődő embereknek, és mégsem volt könnyen hozzáférhető, nem úgy adták ki, hogy akkor, na hát ez most mindenkinek a rendelkezésére bocsátja.
3: Hát ugye a Vánca Szakács könyv is akkor jött ki újra, ami szintén egy, akinek még megvolt az eredeti, az kincsként őrizte, mert az is a háború utántól ugye nem volt nyomva. Biztos, nem emlékeztek azt, hogy adták ki újra azért a Vánca Szakács könyvet, meg aztán a Vánca Sütőpor is ugye egy időben visszatért.
2: Gondolkodom, hogy könyveket azért még mindig lehet, és szerintem egyre többet lehet majd akár lomtalanításon
3: hát
2: is.
3: Hát nem is kell lomtalanítás, ugye most már nagyon sok ilyen a nálunk is az önkormányzat előtt van egy doboz, ahonnan vedd el könyv van, és egyre több ilyen hely van, ahol kitesznek könyveket, hogy nyugodtan vigyél el belőle. Azért át szoktam futni őket, azért a zöme az nem olyan, ami nagyon érdekelné az ember, de mindig találhatsz egy-két olyat, amit esetleg érdemes elolvasni. Úgyhogy igen, az a könyvek az egyre inkább lesz az, hogy ingyen hozzá fogsz tudni jutni nyomtatott könyvekhez.
5: Ismeretterjesztőjelenleg kíváncsiak vagytok a Hammond hangjára?
2: Igen.
3: Persze, hajrá. Jó.
2: Rodaszkot Hammond orgonán játszott?
5: Tökéletes például a... De ő szerintem az ővén nem volt Leslie.
2: Ezt már meg sem lehetem kérdezni.
3: Akit méltatlanul alábecsültünk csak azért, mert a kommunisták igen, szerették, pedig Rodaszkot tényleg jó.
5: De jó, de minden
2: de
5: évben
2: ember is befért volna.
3: Igen.
2: Sérózórája alapján.
5: Na.
2: Játszod azt a...
3: Nem hallunk semmit, László.
2: Hammondot. Nem a másikat kellene feltekerni? Na.
5: Hát...
2: Ilyen Hammondom nekem is van.
3: Csináljam én, akkor...
2: Az a Leslie, amit most csinálsz.
3: Ja, ugye lesliztem, de hülye vagyok.
2: Ez meg egy Leslie nélküli Hammond lesz most.
5: De, figyelj, van ilyen...
2: Na. Procol Harum.
5: Igen, akkor elég lett volna csak mondani?
2: Hát nem, eltöttünk.
3: Legjobb névevőr egy zenekarnak. Procol Harum, miért csak? És ugye a White Shade of Pale, amit igen, valamiért fordítva folytatok, de talán úgy jobb lett magyarul, a fehérnél is sápadtabb árnyalat, mert a White Shade of Pale az a Society folytásban nem ezt jelenti.
2: Igen, a sápadtság fehérebb árnyalata, igen, de így is szokták fordítani.
3: Igen, én meg nem hallottam, de mindig is kedveltem ezt gyerekkoromban, ezt a dalt, a Földcsendőt.
5: Tényleg lehetséges, hogy Deep Purple jobb lett volna.
3: Nem,
2: ez teljesen
3: nem.
2: Jó volt, akár játszhatod, és teljesen 83-ban repültem vissza.
3: Ó, itt 73, 63, nem is tudom.
2: Hát én akkor még nem voltam ez játszó.
5: Keresem a... Van egy olasz ilyen 150 kilós csávó, akit a Hammond királyának...
2: A Hammond pápa?
5: Igen.
3: Nagyon szép, hogy ilyen németes.
2: Balázs Fecó volt, nem? Aki ilyen nagyon sok...
3: A Rick Wakeman az mind játszott? Ugye a Rick Wakemannek volt szinte, az, hogy
5: neki 17 szinte, volt igen, de ő szintetizált
3: rakva volt. Ilyen elképesztő mennyiségű billentyűs hangszerrel.
5: Hát az Emerson, Lake & Palmerbe is az volt.
2: Hát Hammond volt mindenhol, ezt most már...
3: A Hammond orgon az egy legenda, persze. Tehát
2: Hammond vagy Hammond?
3: Hammond, amerikai. Hammond. Nem német, nem holland.
2: Okay.
3: De elégedett vagyok a Hammond kiejtéssel is. Az olyan, én a Jacket is Jacknak mondom, mert ugye a norvégok azok mindent úgy mondanak, ahogy írva van. Tehát nekik a John az Jon, Jack az Jack, és a Peugeot az Peugeot.
2: Volt egy Monroe nevű kapusa a Volánnak, jégkoron kapusa, akit Monroe mindig így biztottak. Nagyon jó volt, nézegette, hogy vajon kiről lehet szó.
3: Volt ez a dán focista, aki az angol ligában játszott. Kasev, vagy nem tudom, valahogy így volt írva a neve.
2: Fekete srác.
3: Igen. És azt tudták volna... Kerül. És az Karevnak kellett volna mondani. Halló?
7: Nem a Joy de Francescóra
5: mondom. Én Joy de Francescóra gondolom. Köszönöm szépen.
7: És az amerikai srác.
2: De Franc, nagyon rosszan erre.
7: Egy kicsit gicses. Elméletlenül virtuóz.
3: Akkor szeretjük a gicses.
7: Tessék?
3: Semmi mondom, akkor szeretjük a gicses.
7: Ez jobb volt, amit játszottatok. Ez Procol a White Shade of Pale, ez fantasztikus.
5: Bocsánat, hát akkor erről más.
7: Legjobb,
5: más gondolunk, engem idegesít már Procol Harum, a Joy de Francescót pedig hát figyelj, tudtam másfél órán keresztül élvezni.
7: Két-három számuk volt, és kész.
5: Jó.
7: Nem, nincs
3: elég az.
7: Na, a legjobbakat.
5: Szabasz. Halló.
3: Hát az Joy de
2: Francescót tegyél be, légy szíves, egy... Nem?
5: De nem vagyok olyan gyors, hogy ezt...
2: Nem kell, hogy gyorsan legyen. Gyors
3: lassan lenni. Is betelted, Laci. Tehát ahogy kiadja.
2: De megvan az ember, megvan, akit kerestél.
3: Tessék az nem baj, ha egy kicsit
2: érzelemdúsabb maga a zene, vagy gicsbehajlóbb.
5: Kezdjük az elsővel.
8: Ja, hát...
2: Ez a gyöngéden ölejárt és ringas szerelem.
8: Jézus már, nem? Ez a... én nem ilyet hallgattam nem? tőle.
2: Na, ez igen. Nagyon szép. Ez meg a...
8: De hallod a hangszer?
2: 65-ből egy francia film kísérő zenéje.
8: Ez a... Hogy a levegő sem fújnak a...
3: A Magyar Rádió Jazz zenekarát kapcsoljuk a 6-os
2: stúdióból. Stúdió 11,
3: így Stúdió 11, így van.
2: Körmendi Vilmos vezényelt, vagy... Bolba Lajos, vagy kik voltak?
8: És a stúdió... Ezt mondtátok a Stúdió 11?
2: Igen.
3: Valamire kerestem, és kiadott egy olyat, hogy a Magyar Televíziós, nem tudom, egy ilyen blogszerűséget. És van egy ember, aki csinált egy olyan összeállítást gyerekek, hogy évről évre a Magyar Televíziónak a teljesítménye, vagy nem is tudom, mit csinált a televízió. Tehát amire például rákattintottam, az 1972-t, így elkezdtem olvasgatni, gondoltam, hogy ott lesz egy rövid összefoglaló, hát kiderült, hogy még gördíthetem órákig, mert hónapról hónapra össze volt állítva, hogy mik voltak a tévében, ki halt meg abban az évben, milyen díjakat nyertek tévés alkotások.
2: És ez hozzáférhető? Ez
3: abszolút adatbázis? Hozzáférhető, teljesen véletlenül találtam, direkt nyitva is hagytam, hogy majd meg elküldöm nektek a linket, hogyha valakit érdekel, mert fura. De 72-ben halt meg Hódos Judit, a nevére még emlékszem műsorvezetőre, de én nem is emlékeztem, hogy ő meghalt.
2: 72-ben már meghalt.
3: Azt, igen, ha jól.
2: Hódos Judit?
3: Hódos Judit.
2: Nem, sajnos ezt...
3: Nekem a név mond
2: igen,
3: valami.
2: Te idősebb sem... vagy, én 72-es, akkor voltunk mi Lacival 4 évesek, még nem annyira jegyeztük
3: igen.
2: meg a...
3: De hát igen, név már beragadhatott annyi idősebb nekem.
2: Bemondó nők nevét.
3: Ja, úgyhogy, na mindegy, csak hogy ilyen érdekességekre lehet bukkanni, elképesztő emberek vannak, hogy nekiállnak egy ilyen enciklopédikus...
8: Igen. Na, ez tessék! Ez Hammond hang.
2: Igen, ez.
3: Hát a listening to Rodaszkot.
8: És...
2: ez nagyon jó.
8: És hallod a vibrálást a... Téli, és kitartottan, akkor még bepörög a...
3: De most szerinted van Leslie is?
8: Vagy ő van.
2: Nagyon jó hangzás.
8: Jó. De most elégedett vagyok, hogy végre olyan...
2: Ez maradhat, de nekem ez nagyon tetszik.
3: Nyugodtan zenélgessen tovább. Teljesen jó, kicsit lipzene.
2: Nem, ez a...
3: Annyi a lipzene, hogy nem uralja le a...
2: Igen, egy kicsit.
8: De leginkább... Kíváncsi az esztétikai vitát erről.
2: Leginkább a Cserháti Zsuzsa Hotel helikombéli fellépését megelőző felvezető muzsikának hallom ezt 78-ból.
8: Igen, de ott Vermonával tolták szerintem. Ez biztos, hogy nem Hammonddal, mert azt mondom 200 kiló becipelni. Szerinted a csütörtök estére Cserháti Zsuzsának
3: régen ilyen előkészítés? Sok mindenre képesek voltak, hogy jól szóljon valami.
2: Valószínűleg azért az emberek többnyire füle az enyéméhez hasonlóan nem nagyon tudja a Vermonát és a Hammondot megkülönböztetni annyira, hogy az a
8: Vermona
2: 120 kiló különbség ne érné meg helyettesítésre. Jó ez. És ez klasszikus rajzszín alá festő zene is egyébként, nem?
8: Mit látsz ilyenkor? Hát mit csinál az egér a macskával?
2: Inkább a legkisebb ugrifüles töri valamilyen ravasságon újra a fejét.
3: Hát szerintem egy 70-es évekbeli magyar szifi, ez is teljesen jó aláfestő zene.
2: Igen.
8: Elképesztő mesék fel, vagy mi volt az a
3: nem,
8: a magyar sorozatot a
2: Rajnai András rendezte
8: mesék felnőttek
3: és mit néztél a stáblistában? Benne van a Sáfáranikó
8: vagy nincs?
3: Igen, ezeket a kamaszokat ebben az országban elnézést kérek mindenkitől, aki nem így tudta. Igen.
8: Igen, ott korlátokat feszegetett az a sorozat. Nekem az az érzésem, úgy technikailag, mint
2: látványban. A 90-es évek második felének, meg a 2000-es évek elejének az easy listening divatja, az nagyjából erre a hangzásra épült, nem?
3: Hát igen.
2: Azt szerintem, az miért tűnt el az a vonalany?
8: Engem zavarna, az... még mindig az lenne.
3: Mert nincs súlya, Béni, azért. Tehát egyszerűen nem lesz belőle annyi variáció szerintem, és akkor én azt mondom, jó, easy listening.
8: Hát azért 20 perc után kezd unalmas lenni, nem?
2: Az easy listening nem csak instrumentális zene volt, szerintem.
8: Igen.
2: Bár tartózkodnék attól, hogy zene elméleti meg kategorizálási kijelentéseket tegyek. De én úgy emlékszem, hogy az easy listening pont egy ilyen különböző könnyed dallamokat és régies hangzásokat ritmikusan ötvöző. Bár ezt most nem, ezt nem folytatom. De
3: nem
2: feltétlenül 20 perc alatt
3: megmutatom. Ami nem zavar. Én
2: móka volt.
3: Én a lift zenét, magát a kifejezést a sokkal később ismertem meg, mint hogy hallottam lift zenét, amit teljesen emlékszem gyerekfélmennyire
8: megdöbbentem. Nem, Brian Eno volt az első, ahol ez a műfai kategória megszületett, mert ő csinált kimondottan a lemezeket.
2: Andreas Pollenweider, nem?
3: Nem tudom, de én a Gellértben dolgoztam 14 évesen
8: és nyári munkán,
3: és ott szólt a liftben zene, és innen tudtam meg, hogy van. De nem is tudtam, hogy liftbe lehet zenét csinálni, érted?
2: Mert ott szokott a román pánsip művész muzsikálni.
3: Hát meg az El Condor Páza pánsipon, igen.
2: És van a lift zene, meg van a sauna zene. A sauna zene, az pedig a tulajdonképpen a delfinek tánca, tudod?
3: Bálnák hangja, a delfinek hangja, tánca.
2: Igen, ez a nagyon relax.
3: Bálnák hangja lemezen van, azt hiszem valahol egyszer vettem a vicc kedvéért. Amit én szerettem egy időben, és mindig megvettem, az ilyen autentikus indián zenék. Ilyen, tudod, ilyen esőváró, meg nem tudom. Az ugye az autentikusok nagyon jó. Aztán persze arra is ugyanúgy, ahogy a Deep Forest, ők is rátették a kis elektronikát, és akkor az úgy viccesebb lett. De azok nagyon, nagyon jó, érdekesek ezek a jó kis...
2: Bolíviai... Pancsóba.
3: Én arra, hogy pancsóba. Rendes észak-amerikai indián ilyen.
8: Mi volt a stát?
2: Azt mondom, de ezeket is általában bolíviai vendégzenészek adják elő. Nagy toldízben, és mondom, ilyen földig érjük lepetusban. Én egyszer Split sétányán találkoztam egy ilyen olyan bandával, aminek volt egy magyar tagja is, aki ott beáll.
3: Én találkoztam velük, igen, és ugyanazok mondtak, mint kiderült, akik az Astoria aluljáróban játszottak.
2: Igen, és kazettát is árultak.
3: És vettem is, megvan. Most hallgattam meg véletlenül.
2: Mi volt a címlapján a kazettának?
3: Egy nem emlékszem.
2: A Hawkeye, és egy ilyen magyar, egy emberszem volt, hogy jól látszódjon, hogy ez a csólyom szem, egy csólyom fényképébe belegyógyít.
3: Nem látom, nekem nem az a lemezük van.
8: Mi volt a státuszuk ezek 88-ban az Astoria aluljáróban? Ők hogy kerültek ide? Mert az még bőven a Kádár korszakban már itt ez, voltak. Hát,
3: akkor sok ilyen dél-amerikai menekült volt itt. És szerintem...
8: Mi késztette őket, hogy útra kelljenek?
3: Náluk kommunizmus volt, náluk nem, és ők kommunisták vallották magukat, mit tudom én.
2: Sokan jártak egyebként egyetemre, meg főiskolára.
3: Igen, meg úgy dolgoztak itt.
2: Voltak itt tanuló diákok.
8: Azok, akik beöltöztek műindiának ott az Astoria aljában, 87-ben, azok egyébként a műegyetemre jártak építészkarra.
3: Akár.
2: Hát, neked is volt, Yuri, a perui fiatalember közgazdász barátod.
8: Komoly közgazdász volt, és nem ment le az Astoria aluljáróba.
3: Hát nem biztos, hogy egyetemesnek voltak, ez egy megfejtés, de jöttek ide dolgozni, és hát azért volt ilyen mozgás. Hát,
2: voltak, ki lement, tehát azért a diák munka is sokszínű volt, tehát voltak építkezéseken, volt culágár, volt, aki meg tudott pánsipon dél-amerikainak hangzó dallamokat előadni a aluljáróban. Halló!
9: Halló, sziasztok! A 80-as évek elején volt Nyugat-Berlinben, abban a Mercedes házban, aminek a tetején a Mercedes embléma forog körbe, ha még megvan, amerikai lemez volt, és ott hegyekbe lehetett kapni észak-amerikai indián és blues lemezeket szarérhugyér. Úgyhogy én ott gyűjtöttem be a ilyen irányú műveltségemet.
2: Ez hány lemezből állt?
9: Hát ez a bluesból van, vagy mit tudom én, 300.
2: Uff, akkor teged érdekelt ez a dolog.
9: Aha, és a, hogy hívjákból a észak-amerikai indián zenéből, hát ott egy kicsit kisebb volt a választék, ott 8-10 lemez volt.
3: Aha. Igen, igen, az elég szükös.
9: Mert Kármály országát nem annyira érdekelte az autentikus zenét, hogy valószínűleg kevéssé importálták.
3: Ja. Oké, köszönjük, érdekesség. Hello, hello. Na, én lassan elkezdek összekészülődni, srácok. Hát szerintem... nekem munkanap van, ti is lassan elkezdtek összekészülődni. Jó van. Jövő héten még Magyarországon vagy bennük?
2: Igen, igen. Na, nem biztos, hogy itt.
3: Nem biztos, hogy itt.
2: Nem tudom, hogy szólok, jó. Ha nem jövök, tudod, én akkor szólok.
3: Ja, ja, ja, ja, tudjuk, jó.
2: Ha tudtok valakit, aki mindenféle bútort venne vidéken, akkor szóljatok, mert ki kell pakolnunk a nyalat ingatlanból, és vakargatom a fejemet, hogy...
3: De melyik ingatlan?
2: Hát a Szesziből. Tudod, ott van egy csomó vendéglátós bútor, meg kert ilyen retro kerti garnitúrák. Oh, meg,
3: hát ez a Veszprémi piac lesz.
2: Hát nem tudok sajnos energiát fordítani, de szóljatok, alomizásról jutott eszembe, mert olyan cég van, akinek én fizetnék, vagy mi fizetnék, ja, hogy vigye el, de hát ott pont fordítva kéne, tehát igen, ott egy csomó
5: olyan értékes dolog van. Viszonylag jó székek voltak, nem?
2: Hogy a csodában, ne, persze, csak nem ezt megszervezni.
3: A kis házat, azt a pultot is mindent le kell bontani?
2: Nem. Haló? Szevasz!
10: Sziasztok, jó reggelt, dr. Justice.
2: Érdekel a dolog?
10: Pánsibból azért...
2: Ja. Nem. Azt hittem, hogy...
5: Hogy bútor miatt telefonálsz, de ezek szerint a pánsib miatt. Mondjad a pánsibot.
2: Dr. Justice, hello.
10: Nem, hogy a méltatlanul megfeledkeztetek Szent Martinról, aki szintén világslágereket pánsibra álmodott.
5: Szakszofonos volt. Szent Martin...
10: Ez szakszofonos volt, kétségtelen, de ha megnézitek a diszkográfiáját azért...
3: Pánsípozott is?
10: És ez fogható világslágereket maga fújta.
5: Pánsípra írt dalokat adott elő szakszofonon.
10: Szerintem... Meg kellek, hogy ellenőrzöld.
3: Ellenőrizzük, ez egy fontos...
2: A magyar Kenny G, ugye?
3: A magyar Kenny G. Szém el.
10: Én a múltkor földobta nekem a YouTube a Hallelujah-t valami gyerekkórussal, és maga fújja a pánsíp.
3: A mindenit neki. Hát hiszünk neked, nagyon szép.
2: De volt egy román pánsip művész, aki sokkal népszerűbb volt Magyarországon, és nagyon széles körben elterjedt.
10: Szent Martinán híresebb is
2: nem. Pánsipot illetően azt kell, hogy mondjam,
3: meg volt
2: igen.
3: Az ember, aki lenyelte a pánsipot, úgy hívták, hogy Haki Tamás. Bocsánat, a mókáért.
10: Nagyon bontom a vonalat, köszönöm.
2: Szevasz, igen.
5: Hát akkor mi is bontjuk.
3: Jól van, tegyél be valami movikát. Sziasztok, jövő héten találkozunk. Augusztus 20-a van, ünnepeljetek. De méltósággal.
2: Ég veletek, sziasztok.

0: A Tilos Rádió hírei következnek.
1: Tavaly a franciák háromnegyede kapott heti legalább egy kéretlen reklámhívást, így ezek betiltását több fogyasztóvédelmi szervezet is sürgette. Mostantól a vállalkozások csak az ezt előzetesen engedélyezőknél ajánlkozhatnak telefonon, a nyilatkozat pedig bármikor visszavonható. Az előfizetők korábban tiltólistán regisztrálták a számukat, a tiltásra azonban a telefonos ügyfélszolgálatok többnyire fittyet hánytak. A törvényt megsértő magánszemélyeket ezentúl hívásonként 75 ezer eurós, a cégeket pedig 375 ezer euróra rúgó bírság fenyegeti. A szabályozás aggodalmat keltett Marokkóban, ahol a franciáknak dolgozó telefonos ügyfélközpontok mintegy 50 ezer főt foglalkoztatnak, számol be MTI hír alapján a 24.hu.
2: Figyelemre méltó kutatásról ír az Independent. A brit egészségügy első, államilag finanszírozott varázsgomba kísérlete azt mutatta, egyetlen adag pszilocibin is érdemben enyhít más gyógymódra nem reagáló depressziós eseteket. A klinikai vizsgálat 60 felnőtt résztvevőjénél legalább két korábbi kezelés bizonyult hatástalannak. Pszichológiai felügyelet mellett a csoport egyik fele 25 mg pszilocibin kapott, a másik placebót. A pszichedelikus hatóanyaggal ellátottak 40%-ánál a betegség 3 héten belül visszaszorult, a tünetek nem érték el a klinikai küszöböt. A kontrollcsoportban ez az arány 3% volt. A hatás 6 hét múltán is mutatkozott, a mellékhatások túlnyomó részt enyhének bizonyultak. A kutatók szerint nagy egyéni eltérések lehetnek, a javulásban pedig nem gyógyszeres tényezők is közrejátszanak.
1: A homokhátság határán Kumpeszér és Kunadacs között 2004 óta közösen működtet Rákosi Vipera Védelmi Központot, a Madártani és Természetvédelmi Egyesület a Kiskunsági Nemzeti Parkkal. A fokozottan védett Rákosi Vipera áleleven szülő, a kicsinyek embriókoruktól hártyás burkokban fejlődnek anyjuk testében, majd jönnek világra július és augusztus fordulóján. A szabadtéri terráriumokat a munkatársak hőkamerával ellenőrzik, hiszen napközben a talajfelszín 70 Celsius fok közelébe melegszik. Food court-ból öntözve, növényzetüknek és árnyékolásuknak hála, a terráriumokban akadnak foltnyi 30 fok alatti búvóhelyek, amelyek megfelelnek a szülőnőstény viperák számára. Más élőlények azonban megszenvedik a hőséget, írta meg a HVG.
0: Ezek voltak a hírek.
3: Sziasztok, ez itt az Apa Paragrafus című két hetet jelentkező műsor. Műsorvezető társam Sziklai Tamás késik, de előbb-utóbb meg fog érkezni. De

0: grapoila olajnak, olívaolajnak, ami mellett dietetikus hallgatókat tanítan Semmelweis Egyetemen, és igyekszik minél többeket edukálni Instagram oldalán. Szívügye a fenntartható táplálkozás, erről 2020-ban a Covid előtt közvetlenül könyvet is írt Magyar Superfood címmel. A másik vendégünk Vida Katalin tanácsadó szakszilógus, traumaterapeuta is, akinek az utóbbi években a táplálkozás pszichológia kérdései jelentik az egyik fő érdeklődési területét. A 444 felületén futó Babra Megy Gasztroblog írója, a Podcast című Gasztro Podcast társműsorvezetője, az Idei Hazai Zöld című szakácskönyv szerzője. És a harmadik vendégünk, szia Kata!
1: Sziasztok!
0: És szia Adri!
2: Sziasztok!
0: És szia András!
3: Sziasztok!
0: A harmadik ember Skladányi András bölcsész, angoltanár, basszusgitáros és gasztronómiai szakfordító. András közel 30 szakácskönyvet fordított, többek között Gordon Ramsay, Giorgio Locatelli és Julia Child műveit. Közben kitanulta a konyhamészáros és szakács szakmát, és 2010 óta több neves étteremben dolgozott. Első saját szakácskönyve a Fülétől a Farkáig című belsőség kalauz idén tavasszal jelent meg. A HVG könyveknél, Kata, te könyved is a HVG könyveknél.
1: Így.
0: Adri, a tiéd, nem tudom.
1: Bukkiadó 3O-val.
0: Bukkiadó 3O-val, oké. Szóval sziasztok, kedves vendégek, szuper, hogy itt vagytok. A egyeztetés során az Adri felvetett egy kérdést, hogy azzal indítsak, hogy ki mit evett ma. Ezt nem fogom feltenni, mert akkor még ilyesebb leszek, mert én még most semmit nem ettem. Csak borzasztó statisztikákkal készültem, úgyhogy az első kérdés az, hogy mi kikeresem ezeket a borzasztó statisztikákat a telefonomból, hogy kinek mi a kedvenc guilty pleasure-je.
1: Wow. Kedvenc guilty pleasure. Mondjátok, ha ti tudjátok.
2: Nekem ez azért nehéz, mert eleve én azt hirdetem, hogy nincs olyan, hogy bűnös élvezet, hanem csak úgymond rossz mennyiség, amit nem ajánlunk. Tehát mondjuk most, ami így leginkább megbotránkoztató, az az, hogyha elmondom, hogy néha, ha a párom be akar menni a Mekibe, akkor tök szívesen bemegyek vele, és nem várom meg kint, mint a oszlophoz kötött kutya, hogy majd, ha kijön, akkor megyünk tovább, hanem én is szívesen bemegyek vele, és mondjuk ez fél évente egyszer megtörténik, de nem tartom bűnös élvezetnek.
0: De pleasure-nek tartod? Tehát élvezetnek?
2: Abszolút. Én nálam a rántott patiszonon kívül, amit a nagymamám csinál avaslisztből, azon kívül minden elfogyasztott étel élmény, gyakorlatilag egy egyszerű vízben megfőzött zapkása is, mert tudom, hogy jó, megtáplál, és nekem ez a tudat is ilyen tök nagy örömet tud okozni.
3: Nem tudom, mi számít guilty pleasure-nek.
2: Most voltam semmi.
3: A Meki az annak számít?
2: Hát azért azt a köztudatban nehéz átvinni, hogy...
3: Szerintem a Mekivel az van, hogy azt az emberek így túl gondolják. A Meki az az, hogy éhes, hogy bemész és kijössz. Tudod pontosan, hogy mire számítasz, és ezzel kb. Fel is tudod menteni magadat. Tehát, hogy nem az a napi betevőd,
2: hát
3: hanem
2: igen,
3: az egy iszonyatos, egy praktikus dolog, valami, és azt eszel egyet. Most menj, te fél évente mész, én meg mondjuk 5 hónaponta egyszer. De volt, hogy évekig nem mentem be, pont ilyen, amit az előbb említettél, ilyen elvi okokból. Uh-huh. Csak aztán eljutottam odáig, hogy ez egy hülyeség. Az ember nem megy, megeszi, aztán hogy pontosan azt kapja, amire vár, vagy amire számít, semmi flanc. Tehát az, hogy ezt elmondom gyorsan, de még lehet, hogy vissza fog kerülni, hogy az emberek ezeket túl gondolják, én azt hiszem. Tehát az, hogy jaj, Meki, meg jaj, minden, de hogy aki a szakmában dolgozik, a szakács szakmában, azok járnak a legtöbbször Mekibe, a legjobb szakácsok, mert az van nyitva, és éhesek, mert nem tudtak enni a konyhát, bemennek, esznek egyet. És akkor az, hogy hagyjál békén, mondja nekem egy nagyon jó séf, hogy hagyjanak békén az emberek ezekkel a véleményekkel, meg az a mindig ez a minősítése az ételeknek, még csak be akar menni, és enni akar. És kész, ott van vége, pont.
2: Én közben hevesen bólogatok ezt a hallgatót, nem látják, nagyon egyetértek.
3: Ja, tehát van egy csomó ilyen. Nekem a guilty pleasure-em egyébként az, hogy minden almát eszek. Állandóan.
0: De az még, az még a
3: nem tudom, nem guilty, de nekem kell alma. Tehát el kell menni boltba, hogyha nincs megfelelő alma. Meg
0: és van kedvenc almád?
3: Van.
0: Melyik?
3: Ez a Braeburn fajta egyébként. Csak a Lidl-be lehet általában kapni, ilyen ropogós egyébként. Egy új-zélandi fajta, egy keresztezés. Legjobb állagú és ízű alma. Tökéletes a sav és ez a cukor kombináció benne.
0: Közben megérkezett stúdiumba Sziklai Tamás is, és nekem meg leesett a képzetem. Hát a használt ki a

0: Már azon gondolkodtam közben, hogy mióta sokat foglalkozom az ultra feldolgozott élelmiszerekkel, azóta egy csomó ilyentől így effektív elment a kedvem, szóval már így undorítónak tartom, így zsigeri szinten emek itt, szóval nem elvi okokból nem megyek be, hanem már így elromlott, de amit azt hiszem még soha semmi nem tudott felülírni, az a Pringles. Szóval szerintem a Pringles lenne az, ami csak így az, ha van otthon, akkor az nem marad meg sokáig.
1: De hogy lemaradtál, a kérdésről, hogy nekem mi a guilty pleasure-öd? Kaja. És ebben szia.
2: Hát, most én csak a bakcsomópontra tudok gondolni, mert nem a villás reggel miatt késtem, amit otthon nem költöttem el. Guilty pleasure. Hát kóla, az néha megesik, hogy iszom kólát, de viszonylagos rendszertelenséggel egyébként szinte kizárólag vizet iszom. Úgyhogy Pringles az inkább a gyerekeimnek, a guilty pleasure top 3-ba benne van.
3: De kóla az akkor ezért nem számít.
2: Gumicukor.
0: Kóla?
3: Kóla az guilty pleasure-nek
4: számít. A kóla az borzasztóan guilty. Tehát, hogyha most próbálok visszatérni a szigorúan nem emberi, hanem szakemberi minőségembe, hát a kóla onnantól kezdve, hogy az erős savtartalma miatt a fogzománcot károsítja, meg a száj pH-ját eltolja olyan irányba, ami a patogén, tehát a kórokozó baktériumoknak kedvez, és elfelejtjük, hogy az egészséges tápcsatorna az a szájüregben kezdődik, és hogy azokat a rossz baktériumokat lenyeljük, ami aztán egy olyan bakteriális eltolódást okozhat. Mellesleg cukortartalma is van, nem az édesítőszerrel van baj, tehát önmagában nem az, meg az édesíz adaptációhoz is hozzájárul, úgyhogy nem annyira jó, de hát nyilván azt is, hogyha valaki olyan rendszerességgel fogyasztja, mint mondjuk a, nem tudom, fáj a feje, és akkor egy hónapban egyszer megiszik egy pohárral, azzal nincsen semmi baj. De ez nagyon vicces, most megint kiszólok a hallgatóknak, hogy amúgy van nálad egy liter víz kólás flakonban, úgyhogy nagyon jó illusztráció.
1: Na, és engem senki nem kérdez, de azért én is elmondom, hogy nekem csak guilty pleasure-jeim vannak, úgy érzem, hogy...
4: Na, mesélj, felszabadítunk.
1: Nem fogtok tudni, tehát hogy én nagyon szeretem a junk foodot, nagyon szeretem az ilyen rántott húsokat olajba megmelítve.
2: Az guilty.
1: Majd egy kicsit.
0: Majd Adri mindjárt részletezi.
3: Mi a rántott hús, ez nem lehet guilty.
1: Én szóval az van, most nem
2: bocsánat, definíciót kaptunk egyébként.
1: Nem.
2: Guilty pleasure.
1: Jó, én zavarba vagyok a guilty pleasure, mert
2: van a... Amitől szégyen érzete.
4: Amiért jön a kajazsaró és elvisz.
2: Oké, nem, de hogy amitől kialakul egy belső szégyenérzet, vagy amitől
1: a... Nekem nincs belső szégyenérzetem a rántott hústól.
3: Vagy kinek lehet?
0: Nem, szerintem az, amit így általában
2: társas...
0: A társas megítélés szerint nem helyesen, és szerintem azt tekintjük guilty pleasure-nek.
4: Szerintem igen, és erre rácsatlakoznék, mert amikor az András azt mondta, hogy az alma a guilty pleasure-je, és azt mondtátok, hogy ez nem guilty, de van olyan társadalmi réteg, akik azok az egészség fanatikusok, ortorexiásnak is lehet hívni őket, akik így rettegnek attól, hogy a gyümölcsben lévő gyümölcscukor mit okoz a szervezetükbe. Szerintük az alma, az guilty. Micsoda?
3: Ez egy agyrém.
4: Így, igen, pontosan.
1: És édesség, csoki, minden ilyesmi. Na jó, azt szeretem volna mondani, egy kommentet felolvasok, hogy András, a te hangod állítólag a Mennyhárt Jenőire hasonlít.
3: Ja, azt hittem, hogy csak hallok.
1: Nem, hallanak, csak a Mennyhárt
3: Jenőt hallják. I can take it, ez a kompliment.
1: Szerintem abszolút. És akkor viszont az adáshoz visszatérve gasztropszichológia, és akkor én készültem egy két adattal, lehet egyébként, hogy ti is ismertek ezeket az adatokat, vagy ti is ezeket hoztatok volna. Elég szomorkás dolgokat találtam. Az egyik az a húsfogyasztás, évi 82, hát ami én statisztikát én találtam, ez 2021-es, 82 kiló per fő per év húst eszünk, amivel a felső negyedre tartozunk. De azt látom, hogy nem az az izgalmas, hogy sok húst eszünk, hanem az arányok máshogy, mint a nem tudom, nyugat-európai országokban.
4: De ez most globális statisztika, vagy magyar?
0: Nem, ez a magyar keresem.
1: Ez a magyar statisztika, hogy ennyit esznek a magyarok, bocsánat, igen. De nagyon kevés húst eszünk, míg Magyarországon az optimista statisztika 6,3 kiló per
0: zöldség, fő. Nagyon kevés zöldséget eszünk.
1: Az is jön majd mindjárt, most még először a halfogyasztás. Aha, Magyarországon 6,3.
2: Nem, mert 20 mondtál.
0: Csak 20 mondtál, azért javítottalak.
2: Csak mire gondoltál?
4: Arra, én is csak azért javítottalak, mert nem fogalmaztál
1: pontosan. Nem tudom, mit mondtam, és azt sem, mit gondoltam. Tehát Magyarországon hús, abban nincs benne a hal, uh-huh. Ez csak a sertés baromfi marha, uh-huh. 82 kiló. Ez úgy jön össze, hogy 50 kiló sertés, 5,8 marha, 26 körüli baromfi, és a halfogyasztásunk ezen felül 6,3 kiló, de én olvastam, vagy hallottam tőled, hogy 2,3 kiló statisztikát is, míg Portugáliában 54 kiló per év halat esznek, de a nem tengerrel rendelkező Szlovákia és Ausztria is bőven megelőz minket ilyen 15-12 kilónyi halfogyasztással. Tehát egyrészt azt látom, hogy nem az ilyen hagyományos hús, vagy nem tudom, a vegetáriánusok által húsnak minősített húsokban nem térünk el annyira, csak kevés hal jön mellé. Én nekem is ezt találtam. És a zöldségjelentések is elég kellemetlenek, hogy míg az EU átlag napi gyümölcsfogyasztás 61, zöldségfogyasztás 60%, addig Magyarországon 41 és 33%. Tehát messze elmaradunk zöldségfogyasztásban az EU átlagoktól. És ami még nagyon érdekes statisztika, azt nem tudom, ismertétek-e, hogy az iskolázottság és a zöldségfogyasztás, zöldséggyümölcsfogyasztás az nagyon összefügg Magyarországon, míg az EU-ban alig függ össze. Tehát minél kevésbé iskolázott valaki Magyarországon, annál kevesebb zöldséget, gyümölcsöt fogyaszt, az EU átlagban viszont van eltérés, de messze kisebb, mint Magyarországon. Ezt mivel magyarázzátok?
0: Én még gyorsan meg egy kiegészítő adatot is hozzáteszek, ami szerintem szintén nagyon érdekes, hogy az OECD országokban, ha azt nézik, hogy az a napi 5 adag zöldséggyümölcs, ami elvben a WHO ajánlás, az hány százaléka teljesíti az embereknek, akkor tippeljetek, hogy a magyarok hány százaléka eszi meg azt a napi 5 adag zöldséggyümölcsöt. Adri nem tippelhető, biztos
1: 15.
0: Jól lőni.
3: Inkább 10, vagy még kevesebb. Ja, 5 inkább. 5.
0: Az emberek 5%-a eszi meg, és egyébként ez Koreában 99%.
2: Hú.
1: A délben, ugye?
0: Ezt nem tudjuk.
4: Egyébként ebben az a nagyon szomorú, hogy lett egy olyan trend, ami ellen én iszonyatosan küzdök, hogy azt hiszik az emberek, hogy az egészség az pénzkérdése, és elhittük, hogy csak az a zöldség egészséges, ami extrém, vagy drága, vagy csak a brokkoli, meg az avokádó, és hogy egy savanyú uborka, ha nem te fermentáltad, ha nem ecetes, akkor az már kuka. Pedig ez is belejátszana a napi 5 egységbe, hogyha valaki egy egyszerű savanyú uborkát megeszik, vagy egy savanyú káposztát, csak ez nincs meg. Én azzal egészítettem volna ki, hogy amúgy nem tudom, hogy ez a zöldségfogyasztás, ez fogyasztás volt, vagy vásárlás alapján jött, azt nem tudod? Ez azért érdekes kérdés, mert Magyarországon én legalábbis úgy láttam, hogy 2019-ben volt utoljára egy ilyen OTÁP felmérés, egy ilyen országos táplálkozási felmérés, és hogyha nem az elfogyasztott mennyiségek alapján határozták meg a zöldséggyümölcsöt, hanem a vásárlás alapján, annak ugye a fele még megrohad a hűtőbe, tehát, aha, hogy azt nem is eszik meg mindet, úgyhogy szerintem ez a statisztika lehet, hogy még rosszabb lehet, meg ugye a felét kidobják a kukába, mert hogy megpucolják vastagon, meg kidobják a brokkolinak a szárát, tehát a kilós mennyiség a zöldségnél még a töredéke lesz az elfogyasztottnak.
1: Ezt nem tudom, ez egy nemzetközi statisztikát találtam, és hogy most a vásárlás vagy a fogyasztás, ezt nem tudom.
4: És az a jó ebbe a táplálkozási felmérésbe, hogy itt az elfogyasztott mennyiségekre kérdeznek rá, és ez bár egy 2019-es adat, azóta ugye volt egy Covid, tehát nem tudom, hogy hova fejlődtünk, meg szerintem még jobban teli van a social media az egészségtanácsokkal, amik néha nagyon egészségtelenek. Na mindegy, szóval, hogy ott az volt, hogy a zöldséggyümölcs az egy főre jutó, szerintem az egy ilyen jobban saját magára tudja vonatkoztatni az ember, mint mondjuk a százalékot, vagy az éves mennyiséget, hogy ez 340 gram volt naponta zöldséggyümölcs vegyesen, míg ha belegondolunk, hogy egy nagyobb méretű őszi barack önmagába 300 gram, tehát akkor ez az átlag, ez látszik, hogy mennyire elkeserítő, hogy valakinek annyi a napi zöldséggyümölcs, hogy megevett egy nagyobb almát mondjuk, és mondjuk ez 10 év alatt 50 grammal csökkent, nem pedig nőtt. Szóval, hogy tényleg nagyon kevés zöldséget, gyümölcsöt fogyasztunk. A hal az röhelyes, tehát az olyan homeopátiás mennyiség, hogy kár is beszélni róla, egyszerűen azt lehetne mondani, hogy
1: ez jó.
4: Nem eszünk ez halat. És De egyébként ez tök érthető, mert normális halat, nyilván én tudok mondani így példákat, meg itt gasztrokörökbe tök jól el tudunk csemegézni azon, hogy hol ettünk utoljára finom halat, meg hogy mondjuk Marci is az étteremben milyen jó halat készít a párom, de például pont tegnap hívott fel a barátnőm, hogy mit csináljon, szerinte rossz hekket evett a sütődébe, és akkor kiderült, hogy hát igen, mert kiborult a hal szállítás közben, de hogy nyugi, nem lesz baj. Tehát, hogy ilyen borzalmas élményekkel az ember hogy egyen rendszeresen halat, és hogy ajánljuk nagy átlagba, hogy egy ilyen hekket, ami Dél-Amerikából érkezik egyébként, szóval, hogy ez a hal helyzet, ez tragikus.
3: De hogy ez az egész, mehetünk végig is, de a halhoz most pontosan. Magyarország még a folyamszabályzások előtt egyébként ilyen vízes területekben és halgazdálkodásban elég jól állt. Erről hosszasan írtak, mint a Molnár B. Tamásék is, meg minden, hogy eltűntek életformák, eltűntek tudások, de nagyon fontos is ősi tudások eltűntek. Ebből lett az, hogy maradtunk a pontyországa, és a hekké kb., ami egyébként egy kiváló hal, hogyha jól van elkészítve, az mondjuk elég szomorú, hogy egy strandon előbb kap az ember pontyot, mint mondjuk fogast, vagy bármi más halat, mert azzal nincs munka.
4: Előbb kap hekket.
3: A hekket, bocsánat. Azt bepanírozzák, bedobják az olajba, aztán kész. A többi hallal pedig szerintem az is van, egyrészt, hogy rettenetesen drága. Tehát most egy kiló pontyot megvenni, az is már 4000 forint. Mondjuk egy fillét, ami ki tudja, hogy honnan jött ez a hal. Mm. Szörnyű állapotok uralkodnak halgazdálkodásokban. Tehát az emberek megveszik ezt a halat, és akkor nem friss, vagy nincs jól előkészítve. Azok a halak, amiket zömében eszünk Magyarországon, és most nem a tengeriekről beszélek, hanem az édesvízi halakról, azok nem a legjobb minőségű halak. Mondjuk maradjunk a pontnál, tele van Y-szálkával, nem tudod kiszedni belőle. Egy tengeri halat, az pillanatok alatt ki lehet szálkázni, egy pontot az be kell írdalni. Ahhoz, hogy az igazán élvezhető legyen, az elég sok előkészítést igényel. Senkitől nem várható el, mert ezt senki se promotálja, hogy az a ponty, ez egy kiváló hal lehet, hogyha az jól van előkészítve. Mi használunk pontyot, meg egy csomó étteremben használnak akasztói pontyot, ez egy tök jó hal, ki lehet rakni finom, megvannak hozzá technológiák. De az emberek azok úgy vannak vele, hogy megvesznek egy ilyen pontyot, ilyen nyálkás, meg mit tudom, nagy, meg hideg is, meg akármi, nem tudják, szép vagdosság baltával, meg ilyenek, ilyen patkó, tudod, rajta lóg, az a zsíros hasalja, undorító, ilyen, nem, nincs megpikkelyezve rendesen, így lógnak ilyen bőrfoszlányok, és akkor jaj, de jó halásztét, amin úszik a zsír. Tehát, hogy egyszerűen elképesztő tévedés élnek az emberek ezügyben. És akkor megeszik azt a patkót, és közben reménykednek, hogy mire befejezik, addigra nem kell a fülorgégészetre menni, hogy valami szálka keresztbe át a torkba. Szóval ez mind sok. Tehát az, hogy egyébként a húsfogyasztás, az ember sokkal, mivel mindig az egyszerűség a legkisebb ellenállás irányába megy az ember, szóval megveszi a húst, az fele annyiba kerül, nem szórakozik mondjuk a hallal. De hogy ahogy egyébként a kormány ebben a cikkben mondjuk a húsfogyasztás promotálja, ugyanaz tehetné éppen a hallal is, tehát lehetnének ilyen halprogramok, hogy ez jó volt is egyébként erre irányuló törekvés, csak valahogy nem maradt meg. Nem eszi a magyar halat. Én akartam ilyen könyvet írni, de mondta a kiadó, hogy nem nagyon valószínű, hogy egy ilyen jó téma lesz, mert hogy nem eszik a halat a magyarok.
4: Én mondhatom, ha nem mondom, belém fog ragadni. Jó, négy dolgot is szeretnék mondani. Van halaskönyv, az én kiadómnál van egy halaskönyv, nem tudom, hogy milyen, de azt hiszem, hogy ilyen halászatról szól, meg halfogyasztásról. Az, hogy zsíros a ponty, egyébként én szoktam mondani, hogy pont a zsír részében vannak az omega-3 zsírsav források, úgyhogy ez tök jó, hogy mondtad, hogy a ponty, ha jól el van készítve, lehet finom, meg amúgy egészséges is, tehát hazai omega-3 forrásnak tök jó. A szálkára egy bajai barátom mondta azt, hogy Baján az a divat, hogy a gyerekekkel szálkakereső versenyt rendeznek, mikor halászlevet esznek, ott egy gyereknek se akad meg a torkán, mert versenyeznek, hogy kik talál többet, hát mindet kiszedi a szájából.
3: És nekem az apai nagyszüleim Mohácson laktak, tehát hogy mentünk horgászni, volt ladik, meg mindent, megtanultunk gyerekkoromban, én legalábbis halat belezni, meg pikkelyezni, meg mindent. Ugye a paprikás lisztbe a keszeg klasszikus, tehát nagyon sokat ettünk. Nyilván meg lehet azt tenni. De nagyon sok embert szerintem ez visszatart.
4: Ez így van.
3: Ahogy egyébként magának a halnak a miensége, ahogy így meg kéne fogni.
4: Igen.
3: Hát a pénztáros nő egyszer az Osamban mondta, hogy nem, ő nem nyúl hozzá az acskóhoz, amiben a hal van, úgy kellett nekünk elhúzni a kód leolvasó előtt, mert hogy, tehát, hogy ezek ilyen nem tudom honnan jövő rossz beidegződések, hasonlóan a belsőségekkel, ahogy a belsőségeknél is, hogy így erre lehetne egy kampányt építeni valóban.
4: Na, és akkor én itt a kampányra akartam mondani, ezt még muszáj kicsit mondanom, hogy ez az Agrárkamarának most ez a kampánya, ez félreértés, ez nem a húsról szól, ja. Ez egy 5 hónapos kampány, az első hónap ment le, és az alapján lett megítélve. Egyrészt most kezdődött a belsőség téma, úgyhogy azt tök jó szívvel ajánlom, mert iszonyat sokat készültem, hogy a belsőségek körüli tévhitekre szakemberként reagáljak, és a következő nem tudom, hogy elárulhatom, mert nem egyeztettem a csapattal, de a következő pedig a hal lesz, tehát minden állati eredetűre fókuszál a kampány, egyáltalán nem csak a húsra.
1: És pont... Bocsánat, csak a hallgató kedvére, hogy most a tények ízekre szedve kampányra van szó.
4: Igen, és pont a hal lesz a következő téma, tehát hogy nem csak húsról van szó, hanem belsőség, tojás, tejtermék, ja. Hal, és a hazai halakra kifejezetten akarok fókuszálni szakemberként, mert nagyon fontos téma.
3: Egyébként még visszatérve a zöldségekhez, szerintem azt gondolom, hogy a zöldségfogyasztásnak azért itt borzasztóan elmentek az árak. Tehát amikor 1000 forintba kerül egy kiló padlizsán, meg 1500-1600 forintba egy kiló karfiol, akkor, és egyébként ugyanannyiba kerül a hús, akkor elvárható, hogy...
0: Ez sajnos előtte se voltak sokkal jobbak az adatok, szóval ebben neked teljesen igazad van, hogy ez most elszabadult, de sajnos előtte se volt... jobb a zöldségfogyasztás, meg a halfogyasztás, tehát nyilván ennek már valójában több évtizedes kulturális közétkeztetésig visszanyúló gyökerei vannak, hogy nem tudjuk elkészíteni őket, nem ismerjük a tudást a halhoz, azért se nyúlunk, mert a szálka, meg azért sem, mert nem is tudjuk, hogy kéne megcsinálni. Tehát a zöldséggel is sokszor ez a helyzet, hogy nyilván a céklával az alapvető tapasztalatunk a menzás, egyszerűen savanyított cékla, sose merül föl, hogy azt egyébként akár máshogy is el lehetne készíteni, oda se nyúlunk nyilván a zöldségpultban érte. Szóval szerintem ez egy ilyen sok évtizedes közétkeztetéshez, ahhoz az egész kérdéskörhöz visszanyúló problematika, hogy a háború után milyen szempontok voltak a népesség étkeztetésében, milyen lehetőségek voltak, hogy állt a hazai mezőgazdaság, stb.
1: Itt egy betelefonáló, vegyétek fel a hallgatótokat, én meg a telefont. Szia!
5: Szia! Fontosan az általatok említett időhatár van a halfogyasztásban. Hát Rudi még leírja, hogy készítik a rákot, hogy a csíkot, ezt az apró halat például hogyan dobják a forró vízbe, és hogy szintünk, és így tovább, és így tovább. Viszont Karinki már egy generációval később megírja, hogy mélyebb dusa marha, mert olcsóban hal, mint a víz. Tehát pontosan, amikor a 19. század végi olyan szabályozások egyszerűen kiírtják a korábbi gasztró és élelmiszerkultúrát, ott lehet, nyomon is lehet, tetten lehet élni ezt az időszakot pontosan, nem csak az irodalom, hanem egy csomó egyéb helyen is. Hogy a magukban a takácskönyvekben is, ha megnézzük a 20-30-as évek takácskönyveit, ott is eltűnnek a korábbi ilyen halas és egyéb ügyes állat ételek.
0: Ez szerintem egy tök jó szempont, és nyilván összefügg ráadásul az egész ilyen társadalmi vallási kontextussal, hogy hát a böjti napok eledele volt a hal, a húsmentes napokon halat lehetett enni, tehát a néprajzi lexikon 17.-18. századra még azt írja, hogy akár 100-150 olyan nap is volt az évben, amikor csak halat ettek az emberek, és nyilván századfordulóban változott.
5: Ez elég rugalmasan változott, mert például kódoti dipakszányt, egyebeket is halnak minősítettek, vagy például voltak olyan területek, ahol az egyház tisztelnek minősítette a szalonnát. Tehát ez azért nem volt ennyire kívülni minden területen, és minden ilyen kulturális közegben. Nyilván a városban például ezek a szabályok már kevésbé, mint ahogy a neológiai időság se tartotta a kóser étrendet, ugyanúgy a katolikusok sem tartották olyan szigorúan, hogy az urbanizáció a 19. század második felében szintén robbanásszerű volt a ipari forradalom második lépcsőjével együtt. Ezt meg mondjuk Márainak a polgárvallomásaiból elég jól lehet követni szintén.
2: Köszönjük szépen.
5: Köszönöm szépen. Sziasztok.
1: Itt közben megragadom az alkalmat. Egyrészt, hogy megkérdezzelek titeket, hogy az afrikai hadsefeli az vállalható, ha le vagy sem. Rövid választ kérek.
0: Milyen szempontból vállalható környezetileg?
4: Omega 3 nem sok van benne, úgyhogy...
0: Egészség.
4: Egészség szempontból omega 3 van benne, úgyhogy omega 3 nem nagyon van benne, úgyhogy ebből a szempontból nem, de a halakról érdemes tudni, hogy a magas víztartalom miatt egy nagyon jó magas víztartalom miatt is, de egy biológiai hasznosulás szempontból nagyon jó fehérje forrásnak számítanak, úgyhogy a táplálkozási ajánlás nem csak a hazai, hanem a nemzetközi az az, hogy hetente kétszer kellene legalább halat fogyasztani, és az egy adag hal az nem 80-100 g, mint mondjuk egy színhúsnál, hanem inkább 150-200 g, tehát a három darab harudacska az nem az egészséges mennyiség, az kevés.
1: És egyben szeretnék felhasználni két kommentet, mert ez...
2: De az afrikai harcsa, az honnan jött?
1: Szerintem azt itt termesztik, szerintem nem tudom, hogy melyek tenyésztik, ugye? Állatot tenyésztek.
3: Tenyésztik a harcsát, az afrikait, persze.
1: Tehát
2: nem,
1: az itt van.
2: Az az imbazi,
4: de itthon?
1: Nem, az a pangáziusz szerintem, ami ilyen
2: nem volt. A pangáziusz, azt nem tudom, nem tudok arra, hogy itthoni vizet.
1: Nem, nem is.
2: Hogy az afrikai harcsa az...
3: Az a pangáziuszokban szokottak azok a képek lenni, hogy egy pocsájában van 10 000
2: halagávja. Azt nem tudom, hogy ugyanez.
3: Nem ugyanaz a kettő.
2: Nem, azt tudom, de hogy a törpeharcsa meg az afrikai harcsa.
3: Nem, az sem, mert akkor az egy nagy törpeharcsa lenne, és akkor már más lenne.
2: Van az a nagyon invazív faj, amivel a horgászok rengeteget küzdenek, mint mondjuk a busa hasonló.
1: De az afrikai harcsa az nem ilyen. Szerintem.
3: Remélem. Szerintem az afrikai harcsát azt tenyésztik.
0: Így van, tenyésztik itthon az afrikai harcsát. Na,
3: és én lehettem nagyon rosszat, tehát aminek konkrétan ilyen petróleum, vagy valamilyen fáradt olajszaga volt, de az lehet, hogy csak a tárolás miatt van.
1: És akkor felolvasni két kommentet, ami szerintem reprezentatív a magyar gasztrokultúra szempontjából. Az egyik az úgy hangzik, hogy anyám feldője a lábosban a zsírt hagymával, paprikával, amíg az ott asszalódik, addig felcsap egy kockás füzetet, hogy kitalálj, mi legyen a vacsi. Néha gyümölcsleves lesz. Ez egyik, a másik pedig az, hogy jó minőségű zöldség, annyi, mint rossz minőségű hús.
0: Ez mit jelent?
1: Hát az, hogy nem lehet elérni zöldséggel azt, hogy finom legyen. Legalábbis az én értelmezésemben.
4: Felolvasod még egyszer?
1: Jó minőségű zöldség, annyi, mint a rossz minőségű hús. De ez nekem vannak mondatértelmezési problémái, vagy annak, aki ezt írta.
0: Itt szerintem csak az a tanulság, hogy ha már gasztropszichológia a témánk, hogy az embereknek elképesztően erős érzelmeik vannak az étkezéssel kapcsolatban, hogy mit jó enni, mit finom enni, mit helyes enni, és ilyenkor szerintem csak mindig ez a nagyon érdekes jelenség, akár az ilyen kommentekben is gasztronómiai cikkek alatt, hogy ilyen hihetetlen érzelmeket mozgat meg az emberben, hogy így mit szabad enni, mit nem szabad enni, mi finom, mi nem finom, az én anyukám hogy csinálta, de a tanyukát hogy csinálja. Szóval, hogy szerintem ez ebben egy nagyon érdekes kérdés, hogy ilyen nagyon heves indulatokat kiváltó és nagyon belső személyes élményeket megmozgató téma ez.
1: Megérkezett a válasz a kérdésre, hogy miért, akkor én értettem rosszul, hogy annyiba kerül, erre gondolt.
0: Ja. Hát ez jogos.
4: Egyébként ez az árkérdés, ez egy nagyon fontos téma, és ebben én azért nem szeretek belemenni, mert ez olyan, mint hogyha valami véleményt mondok, azból biztos lesz olyan hallgató, aki azt hiszi, hogy én értékítéletet mondok bárki fölött, vagy pénztárcába turkálnék, szóval, hogy az egy ilyen tök gyakori téma, hogy azt mondják, hogy de hát iszonyatosan drága a zöldség, ezért nem vesznek, és akkor visszakérdezek, hogy de amúgy mennyit szokott egy hónapban étkezésre költeni, és halvány fogalmuk sincsen. Nem csodálom, én se tudom, tehát hogy ez nem számon kérés, csak néha ez is egy ilyen érzelmi alapon működik, hogy drága, de hogy utána meg mennyi pénzt költenek el az emberek olyan komfort ételekre, amikről meg eszük ágába sem jut megkérdőjelezni, hogy drágább lett, és most nem démonizálni akarom se a chipset, se a nápolyit. De hogy hogy ez a hülye mondás, hogy az a drága, ami nem éri meg, és hogyha ő nem érzi, tehát hogy csak önmagában az árcsökkentés nem lesz elég ahhoz, hogy több zöldséget együnk, hanem egyszerűen az igényt meg kell arra teremteni, hogy az emberek zöldséget akarjanak enni, mert ha igazán akarnak, meg megértik, hogy miért egészséges, és miért nagyon finom, és miért nagyon jó konyhatechnológiai lehetőségek rejlenek abba, ha új zöldséget kipróbálnak, hogyha ez megvan, akkor fognak többet tenni belőle, és nem akkor, ha drágább vagy olcsóbb.
2: Hogy reggelente mennyit viszel a helcigi kombó? Azzal is össze lehet, a helcigi kombó reggelente mennyit viszel, tehát azzal is össze lehetne hasonlítani.
4: És nem tudtam, mi ez a termék, úgy jártam vele, mint a kinyermával, hogy mi az a helcigi.
1: Azt akarom kérdezni, Kata, hogy mondja az Adri, hogy
2: ez az energia,
1: hogy meg kell teremteni az igényt erre, hogy erre a pszichológia mit tud mondani, tehát hogyan lehet pszichológiailag megteremteni az igényt?
0: Hát erre is sajnos inkább nem pszichológus válaszom van, hogy nem csak az igény nincs, az elérhetőség, meg a hozzáférhetőség sincs. Tehát, hogy amikor szokáskialakításba gondolkodunk, akkor ugye mindig az az első lépés, hogy hogyan lehet a legkisebb erőfeszítéssel a legkönnyebben hozzáférhetővé tenni azt, amit csinálni akarsz. Tehát mondjuk, ha el akarsz menni futni minden reggel, akkor kikészíted a tornacipődet az ajtóhoz, bekészíted a kedvenc zenéidet, tehát hogy mik az a legtöbb dolog, amit meg tudsz tenni azért, hogy a legkönnyebben, a leghozzáférhetőbb legyen az az új szokás. És a zöldséggel azért az a baj, hogy azon kívül, hogy ha már bekerült a konyhádba, valóban elég sok mindent lehet mondani arról, hogy hogyan tudod annak elfogyasztását számodra még hozzáférhetőbb és könnyebbé tenni. Én gyakran csinálom, hogy kis pirított magokat itt, ott ilyen kis tálkákban, a lakásban lerakok asztalokra, és akkor azt azért úgy megeszegeti a család, és már is egy adag meg volt ajánlott 5 adag napi zöldséggyümölcs, olajos magvak bevitelből, de a helyzet az, hogy közben meg iszonyatosan nehéz nem ilyen gyors felszívódó rossz szénhidrátokat enni és zöldségekhez jutni. Tehát, hogy ha lemegy az ember az utcára, és gyorsan be akar kapni valamit, mert késésben van, és most mindannyian elmondtátok reggel, hogy nem reggeliztetek, meg szaladjatok, meg de mondjuk Davidnek tudom, hogy elmondtam, akkor azért az van, hogy csak azt tudsz enni, csak péksütit tudsz venni, sehol sem tudsz felvágott répát kapni, vagy uborkaszeleteket kis tálkába humusszal, tehát hogy azért sajnos az is van, és muszáj erről beszélni, hogy nagyon kevéssé hozzáférhető a napi rendünk zaklatottságához mérten az, hogy zöldséget, gyümölcsöt, olajos magvakat tudjunk enni napi szinten, és a gyors felszívadású rossz szénhidrátok meg szuper hozzáférhetőek. És hogy ennek nyilván nagyon lehet szembe menni, nagyon sok tudatos erőfeszítéssel én megyek is, de ez szerintem alapvetően egy hozzáférhetőségi kérdés.
1: Tehát azt mondod, hogy ha hirtelen a különböző pékségeknek úgy hívnak, hogy pékség zöldséges, és a nem tudom, különböző, nem tudom, igen, Gusztávnál Gusztáv pékáruk mellett lenne kirakva
0: Gusztávnál Gusztáv friss zöldségek, én azt gondolom, hogy sokkal kevesebb gondunk lenne ezzel. Tehát egyszerűen ezek csak hozzáférhetőbbek lennének. Tehát nem tudsz elmenni úgy egy turnéra, az én férjem zenész, és már régóta rágom a fülét, hogy akkor ugye a zöldségekkel milyenség. Hát nem lehet egy benzinkúton mit kapni enni, nem lehet egy fesztiválon mit kapni enni, tehát hogy egyszerűen csak nem férsz hozzá ezekhez a dolgokhoz. És egy telefonálom.
1: Igen. Hello, szia.
6: Hello, szia. Dodó vagyok. És azt szeretném elmondani, hogy sikerült nekem megoldani azt, hogy megegyem azt a zöldségmennyiséget, amit szeretnék. Napi egy-két zacskó ilyen vegyes vágott zöldséget.
1: Figyelünk.
6: Egyszerűen mindenféle ételembe, levesbe, vagy főzelékbe, vagy lecsóba, vagy akár gombapaprikásba, egyszerűen nagy edényben melegítem meg, jó forróra, és beleteszem ezt a vágott zöldséget, és belekeverem. Mert Egyébként, és így jó ízűen meg tudom enni, mert nem veszi el a zöldség az alapízét az ételnek, akár a főzőlépnek, akár a levesnek. És abszolút tehetővé teszi számomra.
2: Te megvásárolod, gondolom, nem azért szükséges, hogy beletudtad a lámosba.
6: Tessék?
2: Előtte megvásárolod, gondolom, nem, mert az is szükséges ahhoz, hogy beletudtad.
6: Természetesen, hát ezt a kész vegyes zöldséget szoktam vásárolni a boltokban, ez a 20 detás általában, 15-20 detás zöldségek.
2: Nagyon szépen köszönjük.
6: Az vele alkítom, és így meg tudom enni.
1: Szuper. Szépen. További jó étvágyat.
2: Szia.
6: Köszönöm szépen.
1: Szia.
2: Visszakanyarodva, bocsánat, egy gondolat elejéig a hozzáférhetőség kapcsán. Nekem egy nagyon-nagyon szemléletes példa volt, és a, hát mondjuk úgy a kultúrák közötti különbséget szemléltette az, hogy amikor jó pár éve voltam Barcelonában, ott ebben egész elképesztő piac van, nem tudom, bárki közülünk, közületek, hallgatók közül volt, ha, vagy hogyha valaki tervez, akkor mindenképpen menjen el. Délután, amikor már ugye a gyümölcsök kezdenek kevésbé frissek lenni, mint amilyenek délelőtt, elkezdik a gyümölcsöket, a gyümölcsökbe elkezdenek gyümölcsleveket csinálni, és azt árulják. Ilyet itthon én nem láttam még, pedig ez nem egy nagy trüváj szerintem hozzáférhetőség tematikára.
4: Igen, egyébként a hozzáférhetőségről nekem volt olyan időszakom, amikor így azt éreztem, hogy mindent is akarok csinálni, és akkor volt az ötletem, hogy hova kellene menni azért, hogy a metró aluljárókba, bár ha jól tudom, már kitiltották onnan, az ilyen látványpékségek helyett, vagy a metró aluljáró mellett ne legyen, tehát ne mellette legyen, hanem hogy azokra nincsen szükség jó eséllyel, és azok helyett legyen olyan, mint mondjuk akár Barcelonában, de egyébként a világon sok helyen, főleg mediterrán országoknak a piacain találkozom azzal, hogy bár műanyag pohárba, de azért azt gondolom, hogy az egészség az első, és akkor utána gondolkozzunk a fenntartható lépésen. Mondjuk van olyan, aki ért úgy a csomagolás technikához, hogy erre van is jobb alternatíva, mint a műanyag pohár, de hogy kegyetlen mennyiségű gyümölcsöt meg zöldséget nassolni, mert akkor evidens lesz, hogy azt tesszük, és akkor végre nem kávés pohárral, meg helles dobozzal, mint élő reklámtáblával rohangálnának az emberek, hanem a zöldség, meg a gyümölcs kis dobozkákkal. És hogy hogyan lehet, hogy a Kata mondta, hogy mennyire lelki vonatkozása van annak, hogy ki hogyan eszik. És én nagyon hiszem azt, hogy addig, amíg az ember nem ül le megenni valami finom zöldséges ételt, csak elmondottak alapján, tehát most így a rádióbeszélgetés alapján, én mondhatom bármilyen tónusban, hogy a zöldségek finomak, amíg valaki nem ült le és nem ette meg, az nem fogja elhinni, szóval tök jó lenne elmenni olyan étterembe, ami zöldség alapú, vagy kipróbálni olyan zöldséget, amit korábban nem szeretett, mert akkor fogja elhinni, hogy ez tényleg finom, és nem csak dumálunk róla, és itt mindannyian úgy ülünk az asztalnál, hogy egy olyan ételt se eszünk meg, ami nem igazán finom, mert szeretünk enni, úgyhogy teljesen valid az a vágya az embereknek, hogy amit esznek, az finom legyen.
3: Egyébként csak két dolgot szeretnék mondani, akkor erre az első. Azért én azt gondolom erre, hogy ami finom, az tök oké. Okay. Egy kicsit ez mostanra, ugye mindent a gasztronómia ural, most már az egész nyomorult világban minden gasztronómia. Tehát aki nem ért hozzá, mondjuk popzenész, az is biztos, hogy kirak ilyen-olyan gasztrós posztot, mert mindenki most ért is hozzá, az egész világ ért hozzá, és mindenki azt gondolja, hogy ennek a farvizén majd még be lehet gyűjteni néhány jó lájkot. Szóval azt gondolom, hogy pont a múltkor beszélgettem egy kollégámmal, és arról volt szó, hogy a fiaim, vannak ilyen fiam, meg fiatalok, és akkor a gyerekeim is az egyik, hogy így ő főzni akar, és akkor ilyen flancot akar. Hogy így legyen benne ilyen mindenféle ilyen sok íz. Tudod, és így, hogy ez a fajta ilyen józan paraszti ész, hogy egy vajas kenyere. Van otthon, nincs itthon kaja, mondom, ott van kenyér, van zsír, meg vaj, hogy azt is lehetne enni, tehát lehetne így is gondolkozni, hogy ahogy régen, mint a gyerekkorunkban megettünk egy zsíros kenyeret, és volt baj, nem. A másik az, hogy...
1: Majd Adli mindjárt meg akar szólalni.
3: De ezt csak úgy mondom, tehát, hogy így oké, hogy finom, de hogy így ez szerintem most egyébként egy mellékszál, szerintem végtelenül túl van gondolva. A másik a zöldség promócióról, hogy ugye talán, hogyha nem egy ilyen rezsibiztos járna elől, az izé van a pacalos nyúljával, vagy annak a promotálásával, hanem ilyen egészséges politikai vezetők ezt reklámoznak, ahogy valószínűleg más országokban is felkarolták az egészséges étkezést egyébként politikai szinten, vagy a közétkeztetést ugye megpróbáltak megrafálni, lehet, hogy akkor egy kicsit könnyebb dolga volna. Meggyőződésem, hogy ugyanis a politikusi viselkedés az abszolút leszivárok. Tehát ugye nem tudom, jártok az utcán, ekkora ilyen katasztrofális közállapotokat, mint ami most van az utcán, így magaviseletileg sose tapasztaltam. És ez bizonyára az, hogy akik az előjárók előjárnak, csak milyen példával járnak elő. És volt még egy, csak azt már nem tudom mi volt, amit akartam mondani. Valami az öltségekkel kapcsolatban szintú, hogy mindegy.
4: Hát az, hogy most gyorsan, mert nem szeretek politikáról beszélni, mert véletlen se akarom, hogy a tudomány képviselete mellől elmenjen a fókusz bármilyen irányba, úgyhogy én elmegyek függetlenhez is, ilyen oldalhoz is, olyan oldalhoz is, mert az egészségtanács mindenkinek járna. Hát, ha mindenki egy kicsit okosabb lenne és jobb döntéseket hozna, akár a választáson, akár döntéshozóként. Csak annyi, hogy ilyen álmom, hogy egyszer az MDUS-hez, a Magyar Dietetikusok Országos Szövetségéhez, vagy egyszer egy dietetikushoz elmenjenek a rossz fizikai állapotban lévő, és ez fontos, ez egy komplex folyamat, ez nem csak az, hogy húst esznek, tehát hogy találkozzanak, és legyen nagy dobra verve az, hogy elmennek segítséget kérni, mert amellett, hogy az ember értékét nem a súlya határozza meg, ez nagyon fontos, ettől függetlenül az elfogadás mellett a ténnyel is kell foglalkozni, hogy fiziológiásan ez hosszú távon nem fenntartható, és hogy bárcsak lenne ez hír, hogy elmennek dietetikushoz, és segítséget kérnek, hogy elkezdenek sportolni, és nem csak egy fotó erejéig pózolnak, akár árokásás, akár homokzsák, akár kettőben mondjuk, szóval nem, lehet, hogy nem jó példákat mondok, de hogy ez annyira jó lenne, hogyha evidencia lenne, hogy egészségesen lenni nem jelenti azt, hogy szembe köpjük a magyar kultúrát és a kolbászt száműzzük végleg, hanem hogy egy normalitás felé törekedni. Ez jó példa lenne nagyon.
3: Ezt, hogy az utolsót még elmondom. Abban az étteremben, ahol én dolgoztam, ott ugye kétféle menü volt. Volt a séfmenü, ami a húsos volt, és volt egy vegán menü. És ugye ezt rendszeresen, hogyha menüváltás volt, akkor ezt mindenki leült, és akkor lekostoltuk az egész menüt. És lásd csodát, szerintetek melyik volt izgalmasabb?
4: A vegán.
3: A vegán.
4: Persze.
3: Mondom ezt úgy, hogy nagyon szeretek húst tenni. A barátnőm lánya révén elég sok vegetáriánus ételt kell főznünk, mert ő nem eszik húst. Szóval eszünk ilyet is, de abban egy ilyen emelkedettebb közegben, ahol egyébként erre van munkaerő, és erre van figyelem, és ugye ez a cél, az egészen elképesztő csodákat lehet kihozni zöldségekből, vagyis hát egy tehát nem vegetáriánus fogás volt, hanem vegán.
1: Uh-huh. Azért szerintem tök érdekes volt, hogy mondhatod, volt a séf menü.
3: Igen.
1: Ami a séf az mégiscsak a csúcsa a gasztronómiának.
3: Így nevezték.
1: Értem, csak hogy ez, és volt a vegán menü, ami ahhoz...
7: A futottak még.
1: Igen, de közben értem, és ez tök jó, hogy az meg, csak hogy mi lenne, hogyha lenne séf menü 1, séf menü 2, az egyik húsos, a másik vegán. És akkor nincs ez, tehát van egy érzelmi konnotáció, amikor már szívgel behozva, hogy azért az igazán menünk a séf menüt eszik.
4: Én ezért, amikor szakácskönyvhöz kommentálnom kell dietetikusként, mindig mondom, hogy olyan nem lesz, hogy van a séf vagy a szakács által megalkotott menü, meg a dietetikus menü, mondom, ilyen nincs, mert akkor az lesz a jó a dietetikus kommentjével, meg az íztelen, kevésbé izgalmas ilyen játékban nem megyek bele, mert azt kellene látni, hogy egyszerre egészséges és a séf által is mi ezt a húzavonát csináljuk minden főzésnél, is működik.
1: Láttam egyszer egy ilyen térképet, követek pár ilyen térképes oldalt a Facebookon. Némelyik nagyon szórakoztató, némelyik nagyon jó tartalmakat ad, és az egyik az egy Európa térkép volt, és azt szerint volt ketté osztály Európa, hogy hol adnak kaját, ha vendégségbe mész, és hol nem.
4: Igen.
1: És nagyon éles, tehát kb.
4: Nem így volt inkább, hogy dél is.
1: Inkább valahogy, hát most ezt a hallgatók látni fogják, hogy így mutatom. Tehát kelet és dél az, ahol inkább adnak, és észak és nyugat, ahol inkább nem adnak.
4: Ez a Brilliant Map.
1: Tessék?
4: Ez a Instán is van, ez a Brilliant Map, azt hiszem. Mindegy, de tényleg jó.
1: Emlékszem. És nekem van egy ilyen élményem, hogy Svájcban voltam nagyon távoli rokonaimnál vacsizni, és volt kaja, de pont annyi volt, amennyi, nem tudom, hármunknak elég volt. Tehát nem készültek maradékkal, nem készültek sokkal. És akkor már rögtön volt bennem egy érzés, hogy úristen, megehetem-e, kérhetek-e még a... Mert hogy a magyar konyha az olyan, hogy maradékra épít, ott nem szabad elfogynia. Innen folytatjuk. Szia! Hello, szia!
7: Hello, sziasztok! Mara vagyok. Nagyon tetszik a műsor, és lehet, hogy egy kicsit elütt most a témától, bár remélem nem annyira. De a vendégkölcsöz lenne egy kérdésem.
1: Hát kettő is van.
7: Aztán le is rakom a telefon, hogy egyébként azt hiszem, hogy én abban nagyon pici százalékba tartozom, aki megeszi az összes adag zöldséget per nap. Szóval ez pipa. Viszont nekem az a problémám, hogy sok év szenvedés után kiderült, hogy tejfehérje allergiám is van, és fruktán allergiám is van, ami ugye a pontosabb neve a nem cöliákiás gluténérzékenységnek. És emiatt most teljesen befosadtak az orvosok, hogy nekem kálcium hiányom lesz, mert hogy az összes kálciumot a tejtermékekből veszük fel. És igazából csak azt szeretném kérdezni, hogy a vendégnek mi a véleménye arról, hogy ezt így tablettába kéne bepótolni, vagy próbáljam meg zöldségeken keresztül, hogy nyilván van, amiben van valamennyi. Vagy hogy úgy általában a táplálékkiegészítőkről, a normálisabbakról, tehát nem az ilyen varázsizékről, de mondjuk a vitamin külső bepótlásáról mi a véleménye?
4: Gondolom, ez a kérdés, ez nekem szól.
1: Igen, letesszük addig a telefont, jó? De válaszom.
7: Igen,
1: szia.
4: Hogyha erre komplexen szeretnék válaszolni, hogy ez való segítség legyen a számodra, akkor gyakorlatilag a teljes műsoridőt is kitölthetnénk. Az biztos, hogy a nulladik kérdésem az lenne, hogy ez a fruktán és tejfehérje allergia, ez valid vizsgálatok alapján derülte ki, mert sajnos én nagyon sokszor találkozom azzal, hogy tejfehérje allergiát, meg fruktán intoleranciát, allergiát nem teljesen elfogadott vizsgálatok alapján sütnek rá az emberre, mondjuk egy olyan ételintoleranciát, tolerancia vizsgálat szerint, ami sajnos félrevihet. A kálciumhiány Magyarországon borzasztóan kicsi, gyakorlatilag én még nem is találkoztam vele, akkor sem, hogyha valaki nem fogyaszt tejterméket egyáltalán, mert nagyon sok ételben megtalálható, tehát a mindenképpen kálciumpótlás az egy tévhit szokott lenni az alap populációban. De az étrendkiegészítőkkel egyébként főleg ilyen speciális helyzetben nincsen semmi gond, tehát ezeket lehet alkalmazni. Én mindenképpen javasolnám, hogy keress fel személyesen dietetikust vagy gasztroenterológust, mert ez egy olyan komplex téma, főleg, hogy a hangod alapján nagyon fiatalnak tűnsz, hogy ezzel azért érdemes foglalkozni. Csontanyagcsere szempontjából relatív jó hír, hogy a teljes csonttömeg meg a kálcium beépülés az nőknél, lányoknál ilyen 14 éves korig a legintenzívebb. Nyilván azért, hogy a lebontó folyamatok ne domináljanak, kell kálciumot fogyasztani, de személyes tanácsadást keres mindenképpen, mert át kell beszélni ezt részletesen.
2: Igen, nagyon köszönöm az alapos választ, és csak egy kiegészítést szeretnék ehhez fűzni, hogy ezek mindig egy picit ilyen csapdahelyzet az ilyen jellegű műsorokban. Hál' Istennek nekünk ez, vagy nálunk ez nem gyakran fordul elő, hogy valaki ugye egy élő műsorban mondjuk egy ilyen személyes jellegű kérdést tenne fel, de ilyenkor mindig el szoktuk mondani azt, hogy nagyon-nagyon nehéz ezeket úgy megválaszolni, anélkül megválaszolni, hogy mondjuk abba a csapdába esnénk, hogy Gyurcsók József szellemét kellene megidézzük. És itt én csak a válaszodból arra helyezném a hangsúlyt, hogy mindenki keresse meg személyesen azt a szakembert, aki erre neki egy személyre szabott választ tud adni. De ezzel együtt nekem nagyon tetszettek az általános válaszaid.
4: Mert hogy az a fontos ebben, hogy nem akarok válaszolni, mert szívesen elmesélem, hogy az apró csontos halakban is mennyi kálcium van, vagy hogy a tofu, mint szója, mennyire jó kálcium forrás is lehet, és akkor beszélhetünk a szójáról, csak azért szeretnék ezektől elzárkózni, mert akinek ilyen komoly kérdése van, annak jár az, hogy valaki hosszan beletörődjön és személyre szabottan segítsen neki, tehát hogy az ő védelme érdekében, nem a saját, nem tudom, jogilag védem magamat, hogy nehogy rosszat mondjak általánosan, hanem az ő. Uh-huh. Szóval törődés.
1: És amit még a telefon előtt szerettem volna mondani, az egy ilyen kulturális történeti kérdés, és se antropológus nem vagyok, se történész. De szerintem az érdemes azért a magyar táplálkozásra ilyen történelmi szemmel is ránézni, hogy az, hogy nem tudom, paraszt ti kultúrából azért egy időben, 50-es évben azért elvették a megtermelt dolgokat, és hogy egy, tehát az, hogy a jól lét az a jól lakottsággal egyenértékű, a túllakottsággal, a gazdagság az az étkezéssel volt leginkább mérhető egy bizonyos társadalmi körben mindenképpen, és én meg azt is látom, hogy egyrészt van a politikai, vagy a politikai elit kínál táplálkozás kultúrája, ami nagyjából kolbásztöltő fesztiválról disznó torosig tart, vagy fordítva. De ami még érdekes, én korábban ilyen párkapcsolati okokból ilyen értelmiségi találkozókon is részt vettem, és ott azért úgy rendesen voltak. Nagy, masszív mennyiségű zsír és hús fogyott az alkohol mellé, tehát kevés zöldség mellett rengeteg marha nyelv és alkohol fogyott. Tehát, hogy azt azért szerintem nem lehet mondani, hogy szóval ez egy általános, kérdezem akkor inkább, ez egy általános kulturális tény, hogy nagyon egészségtelen leszünk, vagy ez bizonyos anyagi kérdések, anyagi lehetőségekhez, vagy iskolázatsághoz kapcsolható.
0: Hát tekintve, hogy az OECD országok közül a negyedik elhízottabb vagyunk, ez biztos egy ilyen multifaktorális dolog, tehát biztos egy csomó minden benne van mind, amit mondasz. Tehát a háború utáni ilyen közétkeztetési programok, a túlfogyasztás, a kevés zöldség, amit mondtál statisztika, hogy mennyire összefügg itthon a kevés zöldség az anyagi helyzettel, tehát hogy biztosan egy rengeteg tényezője van, hogy ennyire elhízottak vagyunk, és nyilván ezt az egészet pedig még az ilyen ultrafeldolgozott élelmiszerek, amik a életünket az elmúlt 50-60 évben most már meghatározzák, ezek nyilván még csak jobban hozzátesznek ehhez az egész képhez.
4: Kata kedvenc témája, most már tudjuk, hogy az ultrafeldolgozott ételek, és majd várom, hogy erről beszéljünk. Annyira benne van a kultúránkban, hogy hogyan étkezünk, és hogy sokat, hogy ez a mondásunk például, hogy reggeliz úgy, mint egy király. Tehát, hogy vágyunk arra, hogy ilyen fejedelmi nagy fogásaink legyenek. Egyébként ugye ez a mondás úgy folytatódik, hogy ebédelj, mint egy polgár, vacsoráz, mint egy koldus. Azt szeretném leszögezni, hogy minden étkezésnél úgy kellene étkeznünk, mint egy polgárnak, mert hogy iszonyat stressz, ha sanyargatjuk magunkat, és drasztikusan koplalunk a szervezet jelzéseit nem figyelembe véve, illetve az is stressz, amikor túleszünk, tehát az nem csak egyszerűen a feleslegesen bevitt kalória zsírként raktározódik, hanem közben a stressz hormonok szintje fokozódik. És én abban a buborékban, vagy abban a szűrt közösségben, ahol én mozgok, tehát akik az egészségtudatosságra figyelnek, mondjuk akár Instagram edukáció során, mindig azt hiszem, hogy már tök jól állunk, és akkor megnézek egy statisztikát, hogy per fő mennyi teljes körlésű gabonát fogyasztunk, és akkor így azt látom, hogy 7 gram per nap, tehát hogy az ilyen röhelyes, azt elmondhatom, hogy ugyanúgy homeopátiás mennyiség, mint a napi 8 gram hal, hogyha egyénre lebontjuk a fogyasztást. Szóval iszonyatosan sok tennivalónk van, mert azok az egészségtanácsok, amik így megfogalmazódnak sokszor, hogy együnk több zöldséget, az egyszerűen nem jut el tágabb rétegekhez, és nem értem, hogy, vagy miért. És hogy ez biztos, hogy egyértelműen nem csak dietetikai kérdés, hanem egy nagyon összetett társadalmi, szociológiai, anyagi, politikai, néplélekbeni megoldás kell.
1: Bocsánat. Még a Kata elhízás adataihoz, hogy a negyedik legkevérebb ország vagyunk az EU-ban. Ez egy nem?
0: OECD.
1: OECD országon, bocsánat, igen. A 2022-es adat, ott 200 vizsgált országból az 59-ek vagyunk, a gyerekek elhízásban és túlsúlyban.
4: Hanyadik?
1: 59. amit én találtam. És ami pedig még nagyon fontos, hogy a táplálkozással szorosan összefüggő keringési betegségekben az ötödik legrosszabbak vagyunk. Az EU átlagban az majd 100 000 főre 336,4 keringéssel összefüggő haláleset jut, itthon pedig 732, tehát több mint duplája az EU-s átlagnak.
3: Én azt figyeltem meg egyébként, az elhisz, tehát hogy most az elmúlt 5-6 évben lett ez szerintem még durvább, tehát hogy az ember megy az utcán, és egyszerűen nem hisz a szemének, hogy milyen szintű elhízás van. A vicces párhuzam, amit én felfedeztem, hogy ezzel együtt viszont egyre több konditerem van. Tehát, hogyha mondjuk egy ilyen iróniát próbál az ember látni, hogy a konditermek számával párhuzamosan híznak az emberek. Hogy ilyen nem
4: így létez. Születnek a tolstatisztikák.
3: Igen, de hogy ez csak egy vicc, mert hogy a pont mentünk autóval a Kovács Gergővel, tudod, és akkor ott a Haier cukrászda, a Rákóczin, abból is egy izé lett, egy ilyen fitness terem, és mondta neki, milyen jó, hogy ebből a cukrászdából is konditerem lett, de még sokkal több kövér ember is lett. Szóval én ezt egyébként erre a fogyasztói társadalmi túlvásárlásra vezetném vissza. Biztos van erre egy csomó tudományos jó adat, meg minden, de én azt gondolom, hogy ez ilyen fogyasztói kosár dolog lesz az elhízás, még pedig azért, mert az embereknek ugye azért van pénze. Sokkal több pénze van, mint eddig bármikor volt. Azt el tudja költeni, és mire fogja elkölteni. Ugye van egy ilyen habzsolás, meg egy ilyen mohóság, és akkor az, hogy megengedhetem magamnak ezt a sok szart, amit megvesznek a diszkontáról, azok mind megeszik, és elhíznak. És lesz belőle egy ilyen önérzetes sértett vállalása, egy ilyen büszkesége ennek a túlfogyasztásnak, amitől az emberek ilyen dacosan járnak, ilyen nagyon kövéren az utcán, hogy ez így ehhez hozzájárul, de az én hülyeségem, hogy azt gondolom, ez a vállalt föl magad, tudod, így is szép vagy, meg jön egy ilyen szépségi paricuc, és lesz belőle egy ilyen rettenetes közegészségügyi állapot, hogy ami egyébként mondjuk 20 évre előre nézve egy teljes közegészségügyi katasztrófát vetít előre. Tehát, hogy az, hogy az emberek az orvoshoz se fognak tudni elmenni, mert nem tudnak majd járni. Most kb. Ez e felé megyünk én szerintem. Nem, ez csak az én gondolatmenetem, bizonyára vannak sokkal jobb adatok erre, meg sokkal jobban hozzáértő emberek itt a társaságunkban is. Én azt gondolom, hogy ezek innen is fakadnak. Az, hogy még ezt elmondom, hogy az, hogy a magyar általános táplálkozás mondjuk egészségtelen, arról már régóta tudunk, vagy tudjuk ezeket, meg zsírt teszünk zsírral, meg még egy kis zsírt, de azt mondom, hogy nekem a nagymamám, mind a két nagyszülőm, azért 80 fölött, sőt a nagymamám 93 éves volt, amikor meghalt, ők végéltek egy világháborút, egy 56-ot, recsk, meg minden, mentek reggel 4-kor, tudod, amikor a hentesén sorba kellett állni a jeggyel, azt kaptál, amit kaptál, ha egyáltalán kaptál. És de hogy majd utána folytatom.
1: Fejlődve nyugodtan.
3: Ja, hogy az volt, hogy tehát ott volt egy ilyen józan paraszti gondolkozás, érted? Tehát, hogy ettek, ebből is ettek, abból is, és mindenből in moderation.
1: Majd annyira reagáljon, látom meg a tekinteteden, de most meghallgatjuk a betelefonálat. Köszi a türelmet, szia!
8: Erő, sziasztok, Pasa vagyok. Nekem némileg hibás az előtti fejtett logika, én azt gondolom, hogy pont ellenkezőleg néz ki ez a dolog. Ez inkább a nyomornak a velejárója, a csóróságnak. Tehát ha csak arra gondolunk, hogy a skandináv államok, amik azért elég jól állnak GDP-ben, meg sok mindenben hozzánk képest, mégsem előznek meg minket mondjuk kövérségben és a rossz minőségű ételek felhalmozásában. Tehát szerintem pont arról szól a történet, hogy nincs pénz, nincs elegendő pénz ahhoz, hogy jó minőségű, drága, nem agyon finomított szénhidrátokba teletűzdelt kaját vegyünk meg. Ezért inkább megveszünk azt, amihez gyorsan és olcsón hozzá lehet jutni. És ezért van szerintem az, hogy az OECD országban negyedik legelhízottabb nemzet vagyunk. Tehát szerintem pont fordított a logika. De ez meg az én agymenésem, vagy a gondolatom.
1: De azért reagálunk rá. Köszi szépen a telefont.
8: Köszi.
3: Tehát nem fordított a logika, mert azt, amit én mondtam, az nem jelenti azt, hogy neki nincs igaza, vagy hogy a kettő dolog az ütközik egymással. Ugyanis ez egy ilyen népléleki dolog lesz. Tehát az, hogy én megengedhetem magamnak, az nem jelenti azt, hogy egyébként az rossz minőségű, vagy hogy a svédek okosabbak, oké, ezeket mind aláírom. Ez csak egy ilyen lélek dolog, hogy, hogy de jó, ez mind az enyém, és akkor stb. Stb. Tehát persze, ettől még az is igaz, amit ő mond. Nincs, nincs szerintem ellentét a kettő között.
1: Hát és egy bizonyos anyagi szint alatt sokkal nehezebb jó minőségű ételekhez hozzájutni. Tehát a gyorsan, ezeket a szavakat én sajnos nem ismerem, de ilyen gyorsan felszívódó rozsírokhoz jutnak hozzá, azok adnak azonnali élvezeti faktort, azok ezért pumpálják azonnal fel a vércukorszintet, és okoznak olyan, vagy váltanak ilyen, nem tudom, hormonális endorfin, az nem hormonális, hanem neurotranszmitter válaszokat, hogy, hogy azonnal jó érzésük lesz. És hát én jártam ilyen vidéki iskolákban, ahol, meg budapesti iskolákban, ahol ilyen a 2 literes energiaital a gyerek asztalán elől volt órán. 2 literes. Csak azt úgy iszta napközben. Tehát az, mint el Tomi itt a vizet, ők úgy itták az energiaitalt, ami még csak nem is egy ilyen, most bocsánat, jó minőségű energiaital. Most hogy tegyünk már különbséget a...
4: Ne tegyünk egyébként, mint kuka. Tehát, hogy attól, kuka, hogy valamelyik drágább, attól nem lesz jobb minőségű, csak szebb a dizájnja, mert több pénz volt grafikusra.
1: Oké, akkor visszavonom. De akkor is különbség van, hogy 2 decit iszom meg.
4: Abban van különbség.
0: De hogy ebben az elhízottságban a tényleg a sokféle háttér okok között például az is az, hogy a nők terhesen milyen minőségű.

0: lesznek. Ezek hozzáférhetőségi, kulturális kérdések is, hogy már gyerekkorban elkezdjük ezt, vagy elkezdődik ez a nagyon erős szétválasztása annak, hogy a milyen fizikai és milyen mentális állapotba kerülnek a különböző rétegekben, vagy már az anyamékben elkezdődik, hogy milyen fizikális és milyen mentális állapotba kerülnek a különböző társadalmi osztályba tartozó emberek.
1: Hát és megint, ami már itt előkerült, ez a könnyebb út felé haladás, tehát valóban egy almát felkockázni, bedobozolni, az bonyolultabb, mint egy chipszes zacskót elővenni. És lehet, hogy tehát, hogy ezt nekem egy külön ilyen izgalmas téma, amire majd rá akarnék térni, hát ugye így van kitalálva, tehát a chipsz azonnalibb örömforrást jelent, meg a csoki vagy a kóla azonnalibb örömforrást jelent, mint egy alma, vagy egy olajos mag, vagy nem tudom mi. És fárasztó egy gyereket rászoktatni arra, hogy bonyolultabb dolgokat tegyen, hogy sokfélét tegyen, mert hogy azt mondja, hogy mit kérsz enni? Chipset. Mit kérsz enni? Tésztát.
0: Pláne, akinek még nincs rendesen kifejlett homloklebenyát, én sem tudom megállni a Pringles, mitől tudnám megállni egy 6 éves.
2: Ez nagyon durván szokás kérdése, tehát amint valaki rászokik, és normalizálódik a gyümölcs, meg a zöldségfogyasztás, onnantól kezdve nem lesz nehezebb.
1: Csak oda el kell jutni.
2: Igen, én azért szoktam mindig azzal kampányolni, hogy az első bevásárlásnál kezdődik, mert hogy mi van a bevásárlókosorodban, az utána meghatározza, hogy mit eszel, meg mit készítesz el. Ha nálam most nem lett volna otthon az, amit elhoztam Nasinak, akkor én is nem tudom, mit vettem volna. És erre a gyors... Bocsánat, én félbeszakítottalak, vagy mondhatom?
1: Még egy mondatot mondtam volna, én is dolgoztam pedagógus szakszolgálaton, korábban nevű tanácsadó, és akkor az anamnézis felvételnek egy szerves része volt az, hogy meg kellett kérdezni, hogy meddig szoktatta az anyuka, általában anyukák jöttek, és hogyan sikerült abba hagynia, tehát hogy ment az elválasztás, és akkor tök sok anyuka volt, hogy ja, fél évesen állt a pörköltet. Tehát, hogy ez azért úgy volt, most ez régebben volt, mondjuk annyira öreg nem vagyok, tehát mondjuk ez 8 és 12 között volt, mert 2008 és 2012 között, és én már láttam cumis üvegből kólát ívó.
0: Igen, nem a pörkölt a baj szerintem, tehát ha csak a pörköltet ennél fél évesen, amit az anyuka otthon megfőzött, az egy dolog, de a kólát cumizó, az nagyon sok elhízott kisgyerek, a chipszövészőben.
1: Nem volt tele vele vonat, de voltam már, és hát nem, tehát hogy konkrétan
3: Nem voltak fogai. Igen, meg ugye az, hogy a rágás maga, tehát az, hogy azt gyerekkorban, amikor már fejlődik a fogazat, azt egy kisporolják, tehát hogy...
2: Imádom ezt a témát, igen.
3: Az nagyon-nagyon komoly egészségügyi problémákhoz
2: vezet. A rágás.
3: Szájon átlégzés, csontozat kifejlődésének az elmaradása, és a többi, és a többi.
2: Én ezt a halnál akartam mondani, amikor az András mondta, hogy a halaknak fura az állaga, meg a textúrája, és ez a belsőségekhez ugyanúgy igaz, hogy annyira hozzá vagyunk szokva a kása, a turmix, a püré, az instant porhoz, hogy így a rágás, vagy hogy valami megdolgoztatja az agyunkat, az így no-go.
3: Egyébként nagyon jók. Szerintem.
2: Micsoda?
3: Erre magvak nagyon jók szerintem.
2: Hát erre minden nagyon jó példa, tehát minden más, hogyha ha ropog, van textúrája, tehát ilyen flanc lett abból, hogy egy süteménybe kell.
3: Azt akarom mondani, hogy nem feltétlenül mondjuk a
2: belsőséggel.
3: Még élő marhából kell kivágni a szívet, és
2: sőt, semmiképpen se. Igen, erre nagyon jók a magvak például, igen. Én még kicsit így az elhízás témához akartam mondani, hogy ugye bejött az, hogy péksüteményeket milyen gyorsan és gyors szénhidrátok, hogy a statisztikák azt mutatják, hogy az ajánláshoz képest, ami azt jelenteni, hogy a napi energia bevitelünknek ugye az 55, akár 60%-a származzon szénhidrátból, képzeljétek el, hogy ez felmérések szerint Magyarországon csak körülbelül 45%-ban származik szénhidrátból. És ami kellene, hogy zsírforrás legyen, mint energia százalék a nap során, annak olyan max 30%-nak kellene lennie, ez 40%. Tehát nem a szénhidrátok miatt hízunk el elsősorban, hanem amiatt, hogy egy kenyérre nagyon sok zsírt, vajat, nagyon sok olajat tartalmazó cuccot kenünk rá, vagy leveles. Igen, ezért mondtam, de a vajas kenyeret is lehet jól csinálni, úgyhogy nem akartam ott azon fennakadni.
4: Illetve, hogy az csak jó példaként hoztam mindent.
2: Hogy lehet egyszerű
4: tételt tenni.
3: Persze.
2: És hogy amikor péksüteményeket megveszünk egy ilyen látványpékségben, ott sem az a baj, hogy az éppen gabonát tartalmaz, hanem az, hogy egy oldalon csak

0: fehér búzaliszt, és hogy ezek nagyon sokszor a leveles tészták szoktak lenni, amik iszonyat sok valamilyen sütőzsiradékkal vannak rétegezve, tehát hogy ezekből esünk túlzásba, és sajnos nem a gabonafélékből, mert akkor igenis tehetnénk a szív- és érrendszeri betegségek megelőzésért, hogyha változatosan fogyasztanánk mindenféle gabonát.
1: A tudatos vásárlóknak éppen indul egy nagyon klassz kampány ezzel kapcsolatban. Adrival épp beszéltük, hogy ezt itt is talán érdemes elmondani, hogy igyekeznek támogatni a minél többféle hazai őshonos gabonafogyasztást.
0: Szóval a Tudatos Vásárlók Egyesületének oldalát azt szerintem, hogy kb. Mindenkinek az alaptudásnak kéne lennie, hogy azt kövessék az emberek, mert étkezéssel kapcsolatban, meg alapanyagokkal kapcsolatban is, meg mindenféle műszaki dologa is nagyon értékes információt tesz neki abszolút függetlenül.
2: Megnéztem ezt a listát, Kata, amit mondtál, az OECD-t, illetve a WHO-t, és itt annyi, lehet, hogy nem ugyanazok ugyanazon szempontok alapján készült el a két lista, de azt láttam, hogy egy, és lehet, hogy ez tévútra készülök itt mindenkit vezetni, de mint hogyha lenne valamilyen regionális összefüggés is, tehát hogy az OECD listán előttünk egyel a csehek, mögöttünk egyel a szlovákok, a WHO listán ott a csúcstartók, azok az ilyen különböző csendes óceáni szigetek, Szamoa, meg nem tudom, Nauru, meg hasonlók, ott olyan borzasztó elhízott mindenki, de akik így régión belül, a románok vannak előttünk, és a horvátok utánunk. De erről nektek van valamilyen gondolatotok? Hogy ez, tehát, hogy
1: hát amit én tudok, az egy 2017-es adat volt, ott előttünk az USA, meg Új-Zéland volt, tehát ott pont úgy tűnt régiósan, sőt az EU-s adatokban is úgy tudom, hogy csak Málta van előttünk az EU27 felmérésben, tehát hogy én pont amennyire én ismerem ezeket a statisztikákat, pont az derül ki, hogy ebben minthogyha lenne egyébként egy kiugró magyar mutató.
3: Közben meghallgatjuk a betelefonálót, köszi a türelmed. Szia!
4: Halló,
3: szia!
4: Halló!
3: Szia, hallunk, szia!
4: Igen, Pap Gyert vagyok, és most az jutott az eszembe, hogy ilyenkor a táplálkozásról beszélgetnek, akkor a kínai tanulmány című könyvet jó emlegetni. Én nem nagyon olvastam, mert szerencsére már nagyon nem kell nagyon ilyeneket olvasni, mert gyerekként ösztönösen nem értettem az egészet, disznótort meg hasonló dolgokat, és 90-es években kezembe került a Sirila könyvei, és ennek hatására 38 éve nem eszek húst, 13 éve vagyok vegán, de a kínai tanulmány című könyv miatt telefonáltam legfőképpen, hogy azt ajánljam.
3: Köszi.
4: Nem tudom, hallottam róla.
3: Szerintem Adri hallott róla, Adrián, úgy látom. Köszi a telefont.
2: Látányos reakció.
0: Az a helyzet, hogy minden olyan könyv, amit mondjuk valamilyen orvos írt táplálkozás témában, azt az emberek úgy kajálják, mintha erősebb lenne, mint a maga a szentírás. És abban a tanulmányban iszonyat sok csúsztatás van, és aki egy oldalon amiatt elmegy egy bizonyos irányba, néha tévútra téved, de persze vannak benne igazságok, tehát hogyha valaki amiatt eszik sokkal több zöldséget, az nagyon jó, de az még nagyon így az intenzív szakmai életem elején foglalkoztam vele, mert akkor a Csabor is az volt, ez ilyen 6-7 évvel ezelőtt volt. Érdekes olvasmány, de mint ajánlás én csak ennyit szeretnék mondani, nem azt javasolnám, mint szakirodalom semmiképpen sem, de hogyha valaki amiatt jobban érzi magát, és egészségesebb, a szuper. Viszont mielőtt valaki áttér a vegánságra, én minden esetben javaslom, hogy ha nem jó forrásból származik, és nem abba az irányba indult el, hogy sokkal több száraz hüvelyest fogyasszon, meg olajos magvakat, meg teljes értékű gabonákat, hajdinát, kölest, amarántot, teljes körnésű kenyeret, rozs, zappelyet, akkor az nem jó irányba ment, és azért fontos ilyenkor szakember segítségét kérni, jó eséllyel egy dietetikust, mert én nagyon sok olyan páciens jött hozzám, mikor még volt magárendelésem, aki elkezdte a vegánságot, és nem volt jól, és olyan rosszul lettek, hogy úgy nézett ki egy nyári nap például, hogy reggelire mondjuk kenyér humusszal, de utána csak simán lecsó volt megint kenyérrel, a vacsora meg mondjuk lekváros kenyér volt, és hogy semmi fehérjét nem tartalmazott, és szerintem itt a humusszal még torzítottam, mert talán növényi tejbe, növényi italba rakott valamilyen vegán gabonapejhet, tehát, vagy kukoricapejhet, tehát, hogy olyan könnyen alakulhatnak ki, de tök örülök, hogy a betelefonáló az jól van, és növényi irányba elmenni érdemes, én nekem az az szokott lenni így az alap ajánlás, hogy mindenkinek úgy kellene ennie, mint egy jó levő vegánnak, és ha valaki a vegyes étkezést szereti, mint ahogy például én is, az egyen mellé hús, tejterméket, tojást, halat, jó sokat, de hogy a vegánság az egy nagyon jó tanító módszer, úgyhogy arra mindenkinek úgy figyelnie kellene.
3: A kicsit beszélgetnénk veletek a belsőségekről, telefonhívás után.
0: Lehet, hogy helyre leszek rakva az előző telefonáló által.
3: Mindjárt kiderül. Szia, itt vagy. Szia.
5: Sziasztok, én a Vein vagyok. Először csak egy rövid kérdésem van, hogy az egyik kötök volt nem olyan régen vendég a Tilos egyik kajásműs, vagy hát kedreggeli kajásműsorban is?
2: Ja, én voltam, igen.
5: Igen, igen, igen, jó, akkor azt hallottam, oké. Okay. Figyeljetek, én azt szeretném mondani, hogy mindent elmondtatok, hogy így Magyarországon, én nem ott élek, de nem nagyon lehet szerethető, jó, finom, jó állagú zöldségeket enni, szinte semmilyen formában. Tehát amikor kikérsz egy salát, kevert salát, és akkor 95%-ban uborkából és jégsalátából áll, ami jobb esetben talán az uborka nem hidropóniából jön, hanem földbe termett esetleg nyáron. És ezen kívül vannak ilyen tapétaragasztóba szarrá főzött zöldségek főzelékróban.
0: Tűpontos fogalmazás.
5: És akkor még kikérheted a izét, jaj, már nagyon kívánom tényleg, kérem azt a rohadt töltött padlizsánt a töröknél, ami tényleg csöpög a paprikás zsírban, és szerintem ez a legolcsóbb szar sajt van rajta, még jó esetben étolajból van a zsírtartalma is, a nem tudom milyen fejporok meg egyéb izék mellett. Úgyhogy borzalmas, és amikor végre Magyarországon turistaként így idézőjelben hozzájutok egy konyhához, egy olyan barátomnál vagyok, hogy na most bármit csinálhatunk, megsüssik a liba májat, elővegyem a tíban sztéket, amit neked vettem, kérdező barátom, és nem, csak izé, menjünk le a zöldségeshez, és csináljunk már egy kevert salátát, nem ettem zöldet 3-4 napja. Szóval tudom, hogy és rohadt drága, és én elmondom nektek, mint a gazdag nyugatról telefonálok, ahol nem hívnak meg vacsorára, tudod, az a része a térképnek. Hogy te fönn, gyerek vagy, és te fönnülsz az osztálytársad szobájába, míg lent a család vacsizik. De egyébként már javul legalábbis ilyen nagyvárosokban, pár éve még lehetett így. De azt akarom mondani, hogy ne legyetek izébe, hogy Skandináviában, Hollandiában, Dáni és Svédországból, tehát mindenki tudja, ki hallgatja, de hogy izé, hogy mi is kurva szar, tehát hogy egész éve van zöldséggyümölcs, tehát a legszarabb üvegházi, spanyol, holland, mikor, melyik, izé, hidropóniás, teljesen ízetlen, gyönyörű szép barackok, meg paradicsomok, meg hát amit akarsz. És télen-nyáron van, csak semmi íze nincsen. Úgyhogy mi is szar helyzetben vagyunk itt, csak mi már más a fogyasztási szokás. Én nem tudom, hogy mi hozná fel Magyarországon, de hát csináljátok a gyerekéteknek. Van finom salátákat, meg nagyon jó zöldségeket, és finom főzelékeket.
0: Hát ez de kedves zárószóval.
5: Köszönjük. És figyeljetek, még azt szeretném mondani, hogy és ami a gyerekek ízlését illeti, hát az mindenkinek, pláne akinek kisgyereke van, és hallgatja, ezt abszolút deformálod. Szóval...
2: Így van.
5: Én amikor belenyaltam a harmadik vagy negyedik ilyen bébi ételbe, az első gyerekem eldöntött, hogy ilyet többet van, nem eszik, mert mindnek ugyanolyan íze volt, érted, csak ahol az sokkal büdösebb, mint az összes többi. Inkább minimális különbség van a nem tudom milyen bolonyai spagetti és a mondjál valamit húsi krumplival között. Egyik kevésbé piros, másik jobban. Hogy ti formáljátok és adjatok jó kajákat, és akkor a gyereknek lesz jó ízlése, és tényleg nekem 10-12 éves gyerek úgy megmondják, hogy túlfőztem a párhoz zöldséget, vagy alul, vagy izé, és nem tudom mi, hogy...
3: Folytatjuk a beszélgetést.
5: És a belsőségek, figyeltek, és azt is szerintem adjatok minél előbb. Hát,
3: most akartunk volna pont rátérni a témára.
2: Most jön, mindjárt átadjuk a szót a szakinak.
5: Ott Mária krumplit, legjobb ébértel.
3: Köszi.
5: Ja, figyelj, OSCD, ezt még létszik, ezt meg kell kérdennem.
3: Én hallgatunk.
5: Hogy meséltetek itt a izéktől, és nem, hogy az hízottság és elhízási statisztikák, vagy izé, az na, arra, de hogy negyedik, ötödikek vagyunk, és abban az USA meg ezek is benne vannak. De hogy mi a trend? Tehát én úgy tudom, hogy de mi még alaposan fölfelé megyünk, és vannak előttünk, akik már azért befékeznek így. Azt majd mondjátok már el, bár nem olyan vizuális a rádió, de hogy így írjátok már, hogy ez hogy néz ki.
6: Jó.
1: Nagyon köszi.
3: Itt a trendekről csak azt szeretném mondani, ami az előző beszélgetésen is volt teljesen más témában a környezetvédelemmel kapcsolatban jött elő, hogy csomó szempontból jól állunk természeti adottságainkat tekintve, de a zuhanás soha vagy nem sokkal utol fogok érni, az egyébként már észbe kapó Nyugat-Európát. Tehát lehet, hogy már elkezdődtek jobban el vagyunk hízó, vagy nem vagyunk annyira hízó, mint mondjuk Amerika, de ők már lehet, hogy elindultak a változás útján, mi meg még nem. Még megyünk lefelé.
0: Én amikor az András mondta, hogy egyre több fitnessterem van, mégis egyre elhízottabbak vagyunk, én ilyen párhuzamot a között szoktam vonni, hogy egyre több monitor van rajtunk, a glükózszenzor, meg az óra, meg a gyűrű, meg egyre több diagnosztikai módszer van, és mégis egyre betegebbek vagyunk, szóval, hogy valószínűleg nem ezek a külső kontrollok lesznek megoldások, hanem így a...
3: Én pedig a Betelfonára akartam mondani, hogy... Hogy persze fontos, hogy etetjük a gyerekeket, de például Hollandiában, nyilván nem mindenki, de a Hollandiában a gyerekek azok reggelire, tudjátok mit esznek? Majd biztos jön mindenki.
1: Csokiszort kenyeret?
3: Aha. Csokiszort tartósított kenyeret, tehát ezt a négyzet alakú izé, ez amit még hát ilyen egérkakinak hívunk, ez a tortára tett ilyen...
0: Tortadrazsé,
3: igen. Szóval, hogy van honnan. De valószínűleg azt teszik reggelire, aztán ebédre meg vacsorára, meg közben egész mást is.
1: Hát nyilván 100 éve ők se ezt tették, szóval hogy ez is egy ilyen, hogy itt...
0: De ez jól rávilágít arra, hogy én ezért utálom a statisztikákat, tehát most kérted a beszélgetés előtt, hogy készüljünk ilyenekkel, úgyhogy készültem veled, de mivel én egyénileg foglalkozom a betegekkel vagy páciensekkel, ezért látom, hogy az egyéni megoldásoknál a statisztika az így semmit nem ér, de érdekesség, de hogy...
1: Én imádom a statisztikákat, pedig én is egyénekkel foglalkozom.
3: Én tényleg rá szeretnék térni a belsőségekre, de előtte még egy kommentet fel akarok olvasni, mert egy szót se értek. Hogy az van ide, hogy mi a véleményetek arról, hogy Soylent, meg Huel, nem tudom, melyik ezek, azt sem tudom, hogy kell ejteni, úgy olvastam, hogy le van írva, meg tudom is, hogy milyen cuccokra mi a véleményetek. Ezek azzal reklámozzák a terméküket, hogy teljes értékű étkezés vagy ségben. Nem, és annyira jó a mondat. Szóval, hogy ezek tudjátok mik?
1: Szerintem azokra gondol, azokra az ilyen poralapú, ilyen séké alakítva felkeverhető, vagy egy pár éve ez is egy ilyen tech trend volt, hogy kiválthatod az egész étkezésedet azzal, hogy megiszed volt ezeket ez, a porban tápanyagokat tartalmazó dolgokat, tehát szerintem semmi nem meglepő nem lesz abban, amit mondunk, hogy nyilván ez a legalja. És hogy semmi sem fogja pótolni a teljes értékű természetes alapanyagokból készült, házilag megfőzött ételt.
3: Tehát akkor hangozik el, hogy az űrben nem azért esznek ilyet, mert ez a jó, hanem azért, mert
0: nincs másik. Ezt tudják felvinni.
3: Magyar Marekbe telefonálunk. Szia!
7: Szevasztok! Szia! Nagyon jó, hogy beszéltek erről a dologról, csak én úgy érzem, kicsit kikerülitek a lényegét. Mégpedig az, hogy akármilyen minőséginek titulált dolgot próbálsz te magadhoz venni, abból mindig, hogy úgy mondjam, hiányozni fog az a beltartalom, amihez neked szükséged lenne hozzájutni, mert iparszerűen állítjuk elő akár a zöldséget is, a húst is. Tehát, hogy ezeket a dolgokat, amiket ugye most mindenki kérne rajtatok számon, hogy mondjátok meg, mit együnk. Ebben mind az van csak, hogy mondjátok meg, mit csináljunk mi ahhoz, hogy ne kelljen törődni azzal, hogy mit eszünk.
3: Hát sem, nem ez válasz szerintem, de majd akkor válaszolunk. Jó.
7: De hát, hogy szóval, hogy itt elsősorban azt kéne visszahozni, hogy az emberek észrevegyék, hogy az a saját érdekük, hogy mit esznek, és hogy az egészséges legyen. De ezt pénzen nem lehet megvenni. Mint hogy a szeretetet se lehet megvenni, meg egy csomó más dolgot nem tudunk megvenni, mert akkor elkurul az egész, és sajnos ez ahogy ráfeküdt erre a, hát nem tudom melyik média, vagy honnan sugalják, de hogy ugye ennyi embert nem lehet eltartani. Na de hát nem a létszám a lényeg. Tehát, köszönjük hogy azok szépen. Az emberek szerintem, akik nem veszik a fáradtságot, hogy ezt az érdekeltséget önmaguknak, tehát hogy mondjam, megtartsák, és ne helyezzék ki valaki másnak, hogy majd az majd megcsinálja helyettem, és attól leszek én egészséges, azok fognak elsősorban kérdezve ráébrednek életben maradni, és azok életképessé fognak működni, tehát egészségesebbek is lesznek. Az összes többi meg majd jár az orvoshoz, mert hogy sajnos, hogy úgy mondjam, hát az szerintük az egészségügynek a dolga az, hogy ők egészségesek legyenek, nem a saját maguké. Okay. Na, de ez messzire vezet, csak hogy azt mondom, hogy egy ilyen folytva ülünk a lovon, a fogyasztás már ide is úgy bevérkőzött, hogy semmi sajnos más nem lejártunk, látunk, hogy nekünk kéne termelni, csak fogyasztani akarunk. És jogunk van fogyasztani.
2: És a belsőségekkel. Jó, köszönjük szépen
7: a telefonálást. Ja, hát azt meg főleg írja, hozzányúlni, ne viccelj. Na, sziasztok!
3: Nem tudom, hogy el tudunk-e menni olyan irányba, hogy a táplálkozás nekem odafigyelni, mert minden adat, akár szereti Adri a statisztikát, akár nem, arra utal, hogy nagyon oda kéne figyelni. Egyéni szinten, családi szinten, társadalmi szinten, ha úgy tetszik, nemzeti szinten, és tudatosan kéne bejelenni. Pont azért, mert azok a dolgok, amik azonnali örömet nyújtanak a táplálkozásban, azok nem tesznek jót hosszú távon. Na de, belsőségek, hogy ezt mondjam, tök izgi téma. Majd fel fogom tenni a műsor zárásaként azt a kérdést, hogy melyikötök szagácskönyvét vegyük, ha jól akarunk enni, nem reklám céllal, természetesen, hogy nem, azt nem szabad. De azt akarom, tehát hogy nekem a belsőségek kapcsolatban ilyen gondolatom, és lehet, hogy nincs igazam, hogy régebben a belsőségek, tehát a teljes állat elfogyasztása az a racionális gondolkodásnak a része volt, mint hogy elfogyasztjuk a teljes gyümölcsöt is, magostul, nem tudom, almának csak a szár marad meg, úgy a malacot is elfogyasztjuk és feldolgozzuk minden részét. És aztán idővel az lett, hogy ez úgy egy ilyen fura dolog, és együk csak a nemes hús részeit az állatnak, és akkor most újra, de most egy ilyen trendivé, gazdagá tett dolog lett az, hogy együk meg a belsőségeket is. Ebben igazán van, vagy nincs?
6: Persze. Annyi van, hogy ugye ebben a könyvben, amit én írtam, erre is kitérek, és akkor ez én úgy írtam meg, hogy egykoron, amikor mondjuk az emberek tartottak állatot, vagy ez egy ilyen jellemző, vagy általános dolog volt, akkor nyilván a józan parasztésznek teljes mértékben ellentmondott az, hogy bármilyen részét eldobják az állatnak, vagy gyakorlatilag az utolsó porcikáig fel lehetett használni, ha nem élelmiszer formában, akkor más használati tárgy, ruha céljában. De még messze megyünk, hogy mondjuk az ős emberig, és akkor ott kergeti az állatot, és akkor ott meg levadásza, és akkor megeszi, akkor valószínűleg az, ahogy a ragadozó állatoknál is tapasztaljuk, hogy az legelső, amit megettek, azok biztos a belsőségek voltak. Ugye ennek több oka is lehet egyrészt, mint ahogy egyébként biztos ti is tudjátok, hogy tök jó tápértékei vannak ezeknek a belsőségeknek. Ráadásul ezek a legromlékonyabbak, tehát ugye még egy húst az viszonylag könnyebb tartósítani, ezeket nehéz. De mondjuk az életben maradást szolgálta, hogy mindent megegyenek. Nem volt az, hogy ilyen vicceskedve írom ezt a könyvbe, hogy figyelj, én azt nem kérem, jó, nekem csak a melléből adja. Tehát, hogy ilyen párbeszéd valószínűleg nem hangzott el. Ahogy az sem, ahogy egyébként ugye mondjuk az ember levág egy állatot, akkor abban van 3-4 darab belsőség. Tehát, hogy egy ilyen egymagában egy-egy belsőség nem ad ki egy teljes táplálkozást, ezekből születtek az ilyen vegyes ragúk, vagy a magyar disznóvágáson bedarálják hurkába, meg disznósajt, meg mit tudom én. Tehát ezeknek lett egy ilyen közös felhasználása. Az, hogy ezek az ételek mennyire voltak finomak eleinte, arról lehetne hosszasan vitázni, valószínűleg nem. Tehát ugye egyszer volt, ugyanitt talán ebben a stúdióban hangzott el a beszélgetés, amikor a középkori paraszt asszony, miután levágták a disznót, elkészíti a májból, a szívből, meg a íze, meg a veséből azt a ragut, amit aztán kitállal este a fatálba, a földekről hazajött urának, és akkor sűrűn exkuzálgatja magát, hogy sajnos itt a hirtelen, itt a kapkodásban a vese és a máj kicsit túlkészült, és akkor gumis lett, és nem volt itt van éppen sáfrány, meg gyömbér. Tehát valószínűleg itt az történt, hogy ezeket felhasználták, mert ugye ez diktálta a szükségszerűség. Tehát hogy nem hagyunk elveszni semmiféle élelmiszer, mert az élet maradást szolgálja. Hogy ez egy tök jó, de ez egy normális, egy ilyen organikus fenntarthatóság volt, mert hogy ez számított szerintem alapnak. Aztán, hogy mentünk, halad előre az emberiség érte, nyilván a városiasodással, meg ezek a dolgok elkezdtek aztán így szétszálazódni. Tehát, hogy és akkor eltűntek mondjuk tudások, vagy mit tudom, végzett egy pusztítást valami politikai rendszer. De ugye vannak például mondjuk a római konyhának ez a Quinto Quarto része, ami csak belsőségekre épül, ami ugye egy ilyen pornépi konyha volt, amit megkaptak a mészárosok fizetség részként egy-két ilyen leeső részt, az ötödik negyed egyébként, ugye gondolva itt a marhára, amit négy részre vágunk, és akkor az a négy az értékes, minden más, ami lepotyog, a fal, vagy az angol mondja, és akkor abból meg aztán így kialakultak ilyen tök jó dolgok. Meg van ott mondjuk Bécs, ahol ennek hatalmas kultúrája van, mondjuk a Pájslinak, ott egy normális étterem tart ilyet. Tehát így attól függ, hogy merre megyünk a világban, de kétségtelen, hogy ez szerintem megint itt a fogyasztói társadalom van ebben, hogy sokkal egyszerűbb bemenni egy tálcás csirke mellett, amivel semmi meló nincs. Így berakod a serpenyőbe, és kész, megeszed az, hogy tök szar, meg ízetlen, meg unalmas, meg azt se tudják elkészíteni az emberek jól, de viszont nagyon jó fehérjeforrás is szoktak menni. Eszel hozzá rizst, akkor már mehetsz is gyúrni. És akkor, hogy így nincs ennek így eltűnt valahogy a kultúrája, pedig egy végtelenül izgalmas és színes dolog. És hogyha azt nézzük egyébként, már amennyire nem értek hozzá, hogy ennek milyen jó tápértékei vannak, hogy elég jó tanulmányokat lehet, angol tanulmányokat is találni, ez így ki van listázva, érted, hogy mondjuk egyébként, hogyha ezt is így ugye módjával fogyasztja az ember, akkor nem csak mondjuk az ilyen fenntarthatóság, meg ezek a ilyen jó vitaminforrás, meg fehérjeforrás, ezek kellett takarózgatni, hanem az is, hogy akkor a saját táplálkozását is változatosabbá teheti az ember.
3: Na de nincs egy ilyen kulturális konnotációja ennek, hogy meg anyagi konnotációja, hogy én eszem egy jó kis, nem tudom mit csinál, T-bone steaket, de összevetem azzal, hogy a másik meg Zuza pörköltet.
6: Figyelj, a T-bone steak, tehát hogyha engem kérdezel, és mondjuk azt, hogy mit kérnél egy Zuza pörköltet, vagy egy T-bone steaket, akkor én azt mondanám, hogy egy Zuza pörköltet.
1: Én is.
3: Én valószínűleg egyiket se. Én a marhahús, na mindegy, most ebben nem menjünk bele, hogy szeretek is, nem. Szóval, de ennek azért, mert ilyen az egészen, tehát nem estek bele abba a hibába, hogy ebből az egészből anyagi kérdést csináljátok, mert értitek azt, hogy a tápérték meg a gasztronómiai kihívás az másról szól. Nem?
0: Most itt én nem értettem a kérdést.
1: Én szerintem itt az van, mint az zöldségfogyasztásnál, halfogyasztásnál, belsőségeknél is, hogy alapvetően egy csomó minden ebben egy ilyen közétkeztetésre visszanyúló gyökere van. Tehát, hogy gyerekként mivel találkozol a konyhán, nem találkozol se hallal, se belsőségekkel, se nagyon zöldségekkel, se.
0: De resztelt májjal.
1: Maximum resztelt májjal, igazad van.
6: De azzal a sivatagi száraz, szürk és marzsalékos ilyen.
0: Igen, és még úszik mellette egy kis savanyított piros cégre.
6: Így rúgdos el az étel.
1: és hogy egyszerűen nincs nagyon tapasztalatod ki ezek a hozzávalókban, kivéve ha esetleg olyan családból jössz, ahol főztek otthon a szülők vagy a nagyszülők, de hát leginkább azért a kádárkorszakban is mindkét szülő dolgozott, maximum hétvégén volt főzés, hétközben semmiképp. Tehát egyszerűen nincs alapvető élményünk ezekkel az ételekkel, attól olyan ismeretlenek elkészíteni, megkóstolni. Tehát hogy szerintem ezek mind ide nyúlnak vissza, és most se sokkal jobb a közétkeztetése tekintetben, tehát nyilván van már egy-egy pislákoló kezdeményezés, de hát azért az én gyerekem bölcsödéjében uzsonnára még mindig győri édes kekszet adnak, szóval
0: megnehezíti szerintem a belsőségek helyzetét iszonyatosan, hogy az az általános tanács, hogy a belsőség egészségtelen, mert zsíros és teli van koleszterinnel, és bevallom, még engem is meglepett, mert amikor én valamit mondok, nagyon figyelek arra, hogy ne a főiskolai, meg egyetemi emlékeim alapján edukáljak, hanem mindig friss szakirodalmat olvasok, meg olyan adathalmazból szedem ki az információkat, ami tényleg megállja a helyét, és hogy basszus, ki lehet mondani, hogy kb. Fogyókúrába beilleszthető a pacal jobban, mint a csirkemell. Jó, most nyilván túloztam, de hogy ugyanúgy lehetne gyúrós kaja a pacal, meg az uza, meg hogy nem a vörös hús lesz a legjobb vas, meg B12 vitamin forrás, hanem a belsőségek, és amit nyakra főre étrendkiegészítőből szedünk be, cink, meg szelén, olyan mikrotápanyagok, amik most előtérbe kerültek, főleg a COVID miatt, hogy az immunrendszer optimális működéséhez elengedhetetlenek, és hogy nem lehet bevinni csak étrendkiegészítővel. Hát például a belsőségek fogyasztásával abszolút lehetne.
3: Meghallgatjuk a telefont. Szia! Szia!
5: Sziasztok!
3: Szia.
5: Azt kell mondani, hogy szív és zuza pörkölt, és akkor már majd amikor tálalod, nem tudom, pár nap múlva, vagy íze, akkor frissen bele csak rozéra egy kis májat is. Azt adjátok a gyereknek, további jó.
1: Köszönöm.
3: Én szeretném menteni magamat. Akkor már most már én is elmondom, az utát nem szeretem, de a szívet és a májat igen. Jó.
0: Én a fenntarthatósághoz akartam, hogy ezt lehet, hogy András, te biztos, hogy sokkal jobban tudod, de találtam egy olyan számot, hogy amikor a pacalt elkészítjük, egy marhavágásból mondjuk amennyi pacal kikerül, az körülbelül ilyen 10 kiló is lehet, amikor már elő van főzve meg tisztítva, tehát az nettó, amit fel tudsz használni. A 10-15 kiló pacal az 100 adag étel. Tehát annyit, hogyha nem eszünk meg, mert hogy a pacal egészségtelen, azt hisszük, vagy azért, mert régi, és a régi az automatikusan egészségtelennek tűnik, vagy azért senki nem beszél róla, azzal én iszonyat mennyiséget pazarlunk, és tudom, hogy ez ilyen úri honcutságnak tűnik, és hogy a mi régiunkban vagyunk azért olyan viszonylagos, mégiscsak jó módban, hogy a fenntarthatóságról beszéljünk, meg az állatjogi dolgokról is, és hogy nekem tökre tetszett a könyvedben az, amikor azt mondod, hogy az állat is remélem, hogy ott olvastam, hogy az állattiszteletének az is egy nagyon jó megfelelője, hogy egyszerűen nem döntök úgy önkényesen, hogy azt kidobom, mert én csak a színhúst akarom elfogyasztani. És hogy ez de nem tudom, angol szakácskönyvekben is, ahol ez a zero waste szemlélet, ez jelen van, hogy ez nagyon fontos, hogy önkényesen, nekem kedvencem, hogy a tojásból nem csak a csirkemell nő ki, hanem az egész állat, és hogy ha azokat kidobjuk, és majd csak porított formában kollagénpor, meg fehérjepor akarjuk elfogyasztani, akkor az iparilag terhelő, és van benne egy ilyen válogatás, hogy én nekem arra nincs kedvem megérteni és megenni.
6: Egyébként Magyarország ilyen szempontból tök jó helyzetben van. Van pont a KSH-nak a 2021-es statisztikája, hogy kb. Addig lehet követni, hogy mennyi a belsőségfogyasztás, meg minden. Ez egyébként csökken Magyarországon is, és jellemzően ilyen az 50 fölötti
0: igen.
6: korosztály eszi. Én csináltam egy ilyen amatőr közvélemény kutatást a Facebookon ismerősök körében, hogy mikor a könyvben megjelent, hogy ki eszik belsőséget, meglepően sokan egyébként. Szóval van egy ilyen érdekes kettőség ebben, hogy egyfelől van ez a fúj, meg belsőség, meg júj, meg távot tartjuk magunkat. Egyébként a könyvnek a bevezetőjében pont írok ezekre, ez egy csomó olyan szociokulturális tényező, aminek az összessége összeadódik. Hol él az ember, milyen a neveltetése, ugyanezek a dolgok, amikről itt beszélünk, otthon mi volt, főztek-e ilyet, stb. Rossz élmények, jó élmények. De Magyarországon olyan tekintetben elég jó a helyzet, hogy a piacra elmegy az ember, már aki jár, mert így kéne járni, egyébként a zöldségfogyasztáshoz visszatér, azok a legjobb fórumok mindig a piacok, ott igen. lehet tényleg jó zöldségeseket, jó viszonyokat kialakítani, előre rendelni, stb.
0: Jó recepteket összeszedni.
6: A piacokon nagyon sok belsőséget lehet kapni, és elfogy. Tehát valószínűleg az emberek eszik a belsőséget, csak mégiscsak van egy ilyen rossz renoméjuk ezeknek a dolgoknak. Én megírtam ezt a könyvet, és lefőztem azt az 50-70-80 ételt, amiből aztán bekerültek azok a receptek, hogy egészen elképesztően finom ételeket lehet bölcsönni. Szóval, hogyha mindenféle egyéb szempontot félreteszünk az összeset, amiről itt beszéltünk, akkor csak az, hogy nagyon finom. Tehát hogy rendkívül ilyen élményszerű dolgokat lehet főzni abból is, amiről egyébként az ember azt gondolná, hogy hogy ez undorító. Csak közben valahogy ugye van egy jó példa, azt nem írtam bele a könyvet, szerettem volna, hogy ezek a kulturális különbözőségek az Indiana Jones filmben, amikor elhívják őket arra a nagy lakomára, abba a palotába, és akkor ott van szem, meg ilyen kígyó, meg agyvelő, meg ilyeneket esznek, és akkor ugye az európaiak ott mind undorkodnak, a többiek pedig nagy élvezettel megeszik ezeket a delikáciákat, érted? És akkor, hogy akkor ez miért van nálunk így, vagy miért alakult úgy, hogy ez egyébként ez így benne van a köztudatban, meg veszik is az emberek, de mégis azt gondoljuk, hogy ez ilyen weird. Ja. Bocsánat, még ezt elmondom tőlem, hogy egyébként meg az is nehézség, hogy a ponthoz hasonlóan, vagy ahhoz hasonlóan nagyon sok előkészítést igényelnek. És az
0: nem mindegyik.
6: Nem mindegyik. Azért vesznek májat az emberek, mert azt annyira nem. De majdnem mindegyik.
0: A szívet se kell. És az uzát kell?
6: Nem, aztán, hogyha tisztítva kapom, hát ez az mindig csak három.
0: És a pacalt se. Előkészített pacalt veszem meg. Szóval, hogy ezt csak azért mondom, hogy ne vegyük el a kedvüket, mert hogyha most hozzáteszünk, hogy bonyolult előkészít. Tudom, csak hogy ezeket előkészítve lehet már megvenni a piacon, és hagyd tegyem hozzá, hogy ezeket el lehet készíteni úgy, hogy nem tonnányi zsírral meg olajjal, és hogyha eztek mellé sok savanyúságot, például a betelefonáló mondta, hogy a máj, hogy ha a tányér nem úgy néz ki, hogy roskadásig van a nagy tányér félig zsíros májjal, meg a másik felén meg főtt krumpli, hanem úgy néz ki, hogy van rajta máj is, meg főtt krumpli, meg jó sok valami finom csemege, uborka, meg alma paprika, akkor igenis nagyon egészséges.
6: A zsírnak a védelmében mondanék azért valamit, ugye azt, hogy elmondom. Tehát, hogy az ember azért főz zsíradékkal, mert az nem csak hő közvetítő, hanem íz közvetítő szerepet is játszik, tehát viszi a fűszer, stb.
0: Miért az olaj nem?
6: De az olaj is tök mindegy, hogy zsír vagy olaj.
0: Ja, jó.
6: Szerintem. Na, mindegy, tehát, hogy a főző zsíradék, a választott főző zsíradék, és hogyha egyébként meg olyan túl sok benne, ezek olyan szépen kiülnek a tetejére, le is lehet szedni róla, tehát nem kötelező megenni mindazt a 3-4 deci zsírt még, amit egyébként le lehet róla kanalazni, vagy az esetben. Mondjuk egy hagymánál kifejezetten jót tesz, hogyha elegendő zsíradék van alatta, azt is le lehet csöpögtetni utána, tehát nem kötelező megenni mind. De egyébként igen.
0: Jó, meg van különbség a között, hogy a mindennapokban hogyan főzünk, meg amikor elkészítjük a családi hagyományos valamilyen belsőségből készült ételt, és én csak azt mondom, hogy néha, ha csak fele annyi zsíradékot használunk, rájövünk, hogy azzal is tökéletesen működik.
6: Bizonyára.
0: Én csak erre akartam felhívni a figyelmet.
3: Most van egy ilyen ellentmondás a beszélgetésben, hogy egyrészt beszélünk arról, hogy hogyan lehet egészítatosabban, fenntarthatóan, optimális mennyiségben fogyasztani a legkülönbözőbb tápanyagokat, és akkor az egy ilyen jó dolog lesz, de hogy ez vajon hozzáférhető-e a 8,5 milliárd ember számára. Tehát, hogy valahogy a tömegétkeztetést, meg a nagy mennyiségű étel előállítását, amivel aztán nagy mennyiségű emberhez eljutunk, ezt még nem tudjuk megakadályozni. Mert ha mindenki ugyan, szóval, hogy na, tehát hogyan tudunk jól lakatni 8,5 milliárd embert?
1: Hát most alapvetően inkább nem is, tehát hogy nem ez a fő problémánk, tehát hogy jelenleg többen halnak meg elhízással kapcsolatos betegségekben, mint éhezésben. Úgyhogy jelenleg nem ez a problémánk, hogy nem tudunk eljutatni.
3: Ezt most akkor arra kérlek, hogy még egyszer mondd el. Mert
1: jelenleg többen halnak meg a Földön elhízással kapcsolatos betegségekben, mint éhezésben. Tehát sokkal inkább az a problémánk, és azt mondta az Adri, hogy a kedvenc címem az ultra feldolgozott élelmiszerek, nem tévedett nagyot, hogy alapvetően az élelmiszeriparunkat az a szemlélet határozza meg az elmúlt 70-80 évben, hogy olyanok készítik el az ételeinket, akiknek az a célja, nem azért, mert rossz emberek, hanem mert csak ez a motivációja az egész rendszernek, hogy minél többet tudjanak eladni, minél kevesebb pénzért, ami szükségszerűen azt jelenti, hogy annál olcsóbb alapanyagokat használnak, annál tovább tartósítják őket, annál kevésbé céljuk, hogy ezek a dolgok feltétlenül egészségesek legyenek, az a cél, hogy minél többet lehessen eladni belőlük, minél olcsóbban. És elsősorban ez tűnik most a legnagyobb kihívásnak globálisan, szerintem ez Magyarországra is csak egyre jobban érkezik. Az esetet kérdeztem az Adit, hogy szerintem mennyi most a magyarországi ilyen ultrafeldolgozott élelmiszeripari termékeknek az aránya, amit fogyasztanak, ő azt mondta, hogy a 20%-ra becsüli, ez ilyen angol szász irodalomban 40-50%, Szerintem ebben még csak most megyünk bele, hogy itthon is egyre többet fogunk nem főzni, hanem a Mirelit pizzát megvenni, a Mirelit hamburgert megvenni, és egyre kevésbé fogunk a betelefonáló által is említett alapvető ételekhez nyúlni, és az alapvető hozzávalókhoz nyúlni. Úgyhogy szerintem a legnagyobb tanulság, vagy a legfontosabb dolog az, az amit ugye a Michael Pollannek a híres, sokat idézett mondása, hogy együnk ételt, lehetőleg ne túl sokat, minél több növényt.
8: Mert hogy ugye most elég nagy divat lett ez a, ez a longevity, meg a, meg a kék zónáknak a hájpolása, meg a mediterrán étrend, és hogy, hogy mindig azt hiszik, hogy ők azért egészségesek, mert mondjuk nem esznek húst, vagy csak vörösbort isznak, és nem isznak sört mondjuk, és hogy, hogy az ultrafeldolgozott ételeket, ha kevesebbet fogyasztunk, akkor automatikusan jobban kapcsolatba kerülünk természetes alapanyagokkal, és emiatt leszünk komplexitásában egészségesek, tehát hogy az ultrafeldolgozott egyébként, azt nem kritikaként fogalmaztam meg, az egy nagyon-nagyon jó téma, csak iszonyatosan komplex, azért félek hozzányúlni.
3: Meghallgatjuk megint a betelefonálót. Szia!
9: Halló!
3: Szia!
9: Hello, szervusztok! Érdeklődni szeretnék egyrészt, hogy a pacal fehérítése, szakfalmítása vegyszere után lehet-e valamit is valahol olvasni. A piacokon olyan szép fehér, meg hát a felvágott nejlomba is, ami fel van vágva, az is nagyon szép fehér. Tehát valamit hallottunk, hogy valami vegyszerrel. A másik pedig, hogy a gyerekek a szülői házat viszik tovább a főzéseik felé. Én is több unokámnál, két gyerekemnél is ezt teszem, jól tudnak főzni. De valahogy szegénységből a 60-as évek, a mi korosztályunk 70 éves elmúltam, és ebből a valahogy szegénységből 5. kerületi iskolában mindenki szegény volt, egy pár gazdag gyerek. Vittük tovább azt, hogy nem ettünk gyümölcsöt, nem nagyon zöldséget, zsíros kenyér, ha volt zsíra kenyérre, és így tovább. És a lényeg az, hogy mi magunk szülők nem figyeltünk oda jól ezáltal, mert mi nem ettünk olyat, és ezt viszik a mai 50-es korosztály, meg 40-es szülők a gyerekek felé, ami a zöldséggyümölcsevés erőltetését illeti. Nagyon sok szülőről tudom, hogy még egy almát sem adnak a gyerek kezébe felvágva, hogy, hogy harabdálja. A pacal meg a vegyszere, ami érdekelne minket. Köszönjük szépen. Nagyon jó a műsor, csodálatosak.
3: Köszönjük szépen. Köszönjük.
2: Ki érzi magát autentikusnak?
1: Hát a pacal kérdést, azt Szati.
6: Azt szokták mondani, hogy a pacalt azt így előszeretettel hipózzák, akármit is jelent, tehát vannak egy vegyszerek, amikor, amivel így fehéríteni lehet. Ezek azok a pacalok egyébként, amiket általában nagy szeretettel megvesznek az emberek, mert olyan szép fehér. Hogyha az ember akar normális pacalt venni, akkor olyat keressen, amilyen sárgás árnyalatú. Vannak hentes pultok, ahol ilyeneket lehet kapni. Minden pacalt tisztított, egyébként ami a hentes pultban van, de ami már csíkokra van vágva és le van dobozolva, mint például ilyen diszkontáruházakban, az semmi más nem szolgál, csak a kényelmet. Szóval én azt javasolom mindenkinek, hogy keressen olyat, ami egyben ilyen nagy darabokban van, és van ilyen szép sárgás árnyalata. Az feltehetően még nem lett kezelve semmiféle vegyszerrel.
8: De attól nem lesz ilyen zavaróan animális istálló bukéja?
6: Ugye az, amikor kiszedik az állatból a gyomrát, akkor azt nagyon alaposan megtisztítják, mert egyébként úgy végtelen undorító lenne. Tehát ezek már tisztítva vannak, ezek a pacalok. Aki egyébként megpróbálná, hogy egy kicsit tompítsa ezt a pacalosságot, ami egyébként ugye a sajátossága ennek a belső szervnek, annak mindenképpen azt javaslom, hogy mielőtt elkezdené főzni, azelőtt blansírozza egy 10 percet. Ez azt jelenti egyébként általában, hogy hideg vízbe fölteszi, fölforralja, lehabozza, tesz bele egy kis fehérbort, vagy ecetet, pici sót, a kínaiak mondjuk tesznek bele gyömbért, szeletekre vágva meg újhagymát, és akkor ezt fölforralja, szépen lehabozza egyszer-kétszer a tetejére kilő ilyen kicsapódó fehéréket, meg mindent, aztán én közepes lángon egy 10 percig főzi, és utána szépen leszűri, hideg vízzel alaposan átmossa, és akkor elkezdheti a főzést. Ez a pacalnak egy ilyen klasszik.
8: Szóval plusz 10 perc, nem igen, extrém dolgokról van szó.
6: Igen, értem, és akkor utána lehet elkezdeni főzni, hogyha nulláról akarja az ember főzni. Egyébként meg lehet főzni teljesen egészben, de mindenképpen az előfőzést követően egy tiszta vízbe szokták fölrakni.
2: És amire a betelefonáló kérdezett, vagy amivel kapcsolatban kérdezett, az inkább szerinted, akkor ezek szerint egy látvány, vagy
8: a fehérség
2: probléma? A gasztronómiai
6: ez olyan, hogy ha az ember nem tapasztalta, akkor nem nincsen vele probléma, de megszagolsz egy ilyen húst, és érezni fogod rajta ezt a fajta hipóságot. Előfordulhat, hogy ezt nem sikerül maradéktalanul kipucolni
2: belőle. Tehát, hogy magát a vegyszert
6: fogod. A rendes pacalnak, amit csak úgy hagyományosan tisztítottak, annak nem, az nem lesz hófehér. Uh-huh. Hanem lesz egy ilyen kicsit sárgás árnyalata. Uh-huh. Az lesz a jó.
2: Tehát magyarul inkább lebeszélnéd akkor.
6: Igen.
2: Nagyon fehérítse.
6: Ha túl fehér, akkor nem vesszük meg.
3: Kata, neked az egyik, és ez már egy a műsor lezárásaként kérdezem, az egyik podcast adásotokban elhangzott a gasztronómiai kompetencia kifejezés. Ha nem emlékszel, akkor csak van ilyen hangzott. Rég volt ez 22-es,
8: aha,
3: azt hiszem. Akkor kérdezzélek, hogy ezt ki tudod fejteni, hogy mit
8: Nem
3: te mondtad egyébként, ha az egyik vendég közékeztetéses adásban volt.
8: Oké, akkor szerintem arról lehetett szó, köszönöm, hogy segítettél felidézni.
3: Nem mondom szívesen, te vagy a vendég, vagy ti vagytok a vendég.
8: Szerintem arról lehetett szó, a két műsorvezető társam, Bajor Zsófi és Nábeleg Zsófi, akivel ezt a 12 részes podcastot csináltuk a 444-en, akik ők maguk közétkeztetésben dolgoznak, és arról volt abban az adásban szó, hogy mennyire szuper dolog lehetne egyébként az étkezés, mint tantárgy is az iskolában, hiszen annyi minden ezen keresztül tanítható lenne, a fizika, a kémia, a biológia, ezerféle tudomány területnek a metszete lehetne a főzés, és egyben egyébként a maga a közétkeztetés egy lehetőség lenne arra a gasztronómiai kompetenciának az elsajátítására, hogy értem, hogy mi miből készül, értem, hogy hogy történik a főzés folyamata, értem, hogy mi lesz a maradékokkal, tehát a Bajor Zsófék arra is nagyon figyeltek az általuk működtetett menzán, hogy minél kevesebb ételmaradék legyen, és ilyenkor a gyerekek megmondhatták, hogy mennyit kérnek a saját tányérjukra, tehát nem eleve kiporciózott adagok voltak, és a végén jöhettek repetázni, megismerkedhettek az alapanyagokkal, az egész folyamattal, és ezáltal már úgy lépnek ki az életbe és a saját felnőtt életkészségeik közé, mert az is bekerül, amit nem feltétlenül hoz valaki otthonról, hogy hogyan kell főzni, hogyan kell lenni, hogy mit kell, hogyan lehet minél kevesebb maradékot tenni, aztán hogyan tudom megtanulni magamnak a saját határaimat, hogy mi esik jól, és mi nem esik jól, hát ebben a közétkeztetés tényleg bűn, amit végez azzal kapcsolatban, hogy meg kell lenni, ami a tányérod van, akkor is, ha nem esik jól, hát ezzel pont azt tanítjuk a gyerekeknek, hogy ne foglalkozzanak a saját belső visszajelző rendszerükkel, hogy mit jó enni, és mit nem jó enni, és egyébként még az egyik telefonálóra reagálva, most már tényleg elég sok táplálkozás, pszichológiai kutatás alátámasztja azt, hogy azt tekintjük komfort ételnek, és lehetne akár az a záró kérdés, ha már a bűnös étel volt a indító, hogy mi a komfort étel mindenkinek, ami a gyerekkori kedvenc ízem, mert ahhoz kapcsolódik a nosztalgia, a biztonságosság, a valahova tartozás érzése, és hát ugye sokszor a ilyen generációsan vitt rossz egészség itt is az egyik útja, ahol félre megy ez a történet, hogy akinek a Mackie volt a gyerekkori kedvenc íze, meg a chips, annak felnőttként is az lesz a megnyugvás, a biztonsága, valahova tartozás érzése, tehát ilyen értelemben is nagyon fontos, hogy gyerekként milyen ízeket, milyen élményeket szokunk meg, és kötünk aztán az étkezéshez, az alapvető elsődleges orális élményeinkhez.
3: Egyébként abba bíznék, hogy a legtöbb gyereknek a comfort food az anyatej, de értem, hogy merre vonatkozik a kérdésem, megyünk utána. Nekem madártej. Az nekem az ilyen
8: és hogy csak kakaós vagy a vaníliás?
3: Van kakaós?
8: Van, bizony.
3: Vaníliás.
8: Jó.
3: Na jó, hát akkor még tényleg közelít a műsor idő vége. Kinek mi a comfort foodja?
8: Ez egyébként vicces, hogy Kata azt mondta, hogy a gyerekkori élményekhez, de akinek mondjuk rossz volt a gyerekkor, az, tehát én például a tejberistől, tejbegrisztől rosszul vagyok, mert az otthon sokat volt, és arra nem szívesen emlékszem. És a Mekit nem azért mondtam guilty pleasure-ként, hogyha valaki az elejétől hallgat minket, mert Mekibe vittek volna, sőt nem szabadott. Úgyhogy ezért most ilyen felnőttkori szabadság, hogy néha igenis azt
1: de
8: mondhatom,
1: az,
8: hogy...
1: az nem ugyanaz a guilty tudom, pleasure, tudom, meg a comfort.
8: Igen, tudom, csak hogy így kicsit vissza akartam arra utalni. Én tök szeretem a másnapos hideg pizzát, meg ami ilyen kifejezett komfort, amikor egy szendvics úgy van összerakva, vagy répaszteletek is vannak benne, meg sajt, ami krémes, meg ropogósan jégsaláta, és amikor is sok réteget lehet átharapni. Szóval az ilyen nagyon...
3: Hú, majd adáson kívül elmondom, hogy hol lesz ilyen nagyon finom szendvicset lenni, de azt adáson kívül.
1: Nekem anyukám padlizsán krémje, amit a gázlángon sütött meg a lángelosztón, és ez az ilyen égett illat, és a pirítóson a padlizsán krém.
8: A padlizsánt mi is így csináljuk otthon, nyílt gázrózsán.
3: András?
6: Nekem a paradicsomos tészta. Van egy világbajnok paradicsom szószom, és akkor azzal. Meg a vajas pirítós.
8: Igen.
6: Ami sütök kenyeret, és akkor harmadik nap után már harmadik nap után, amikor már pirítósnak jó, akkor előfordul, hogy bár sok minden van az asztalon, akkor előfordul, hogy csak vajas pirítós egy kis maldonsóval. De még egyébként ide jutott eszembe, hogy mit kéne még otthon enni, hogy volt egy másfél, az egyik hétvégén szoktam sütni kenyeret itt Pesten, és akkor lemegyek a barátnőmhöz Pécsre, viszem a kenyeret, és akkor így kiraktunk mindent az asztalra, a nagyon szép paprikákat és paradicsomokat, amiket vettünk a piacon, és volt ez a saját kenyér az asztalon, egy saját ilyen kacsa szárnyból készített rillet, ilyen morzsolt zsíros hús, meg saját disznósajt, amit én csináltam, meg saját kacsa májpáté, amit én csináltam. Mondjuk én könnyen beszélek, mert ezeket megcsinálom, meg mindig van alkalom, amikor megcsináltam, hogy na, hogy úgy azért már az úgy elég jó volt. És akkor nem az ultra feldolgozott élelmiszer volt, hanem a saját magam által elkészített.
3: Tomi, te comfort foodod?
2: Van egy ilyen családi sajtos meleg szendvics recept, a reszelt sajt, tejföl és tojás, és az be a sütőbe, vagy hát ugye régen klasszikusan ez ebbe az NDK kenyérfigit.
6: Hát legjobb. Orosz volt az, nem? NDK volt? Az a meleg szendvics sütő.
8: Az
6: olyan,
8: hogy nagyon jó.
6: Az a íz, az a
2: fűtőszálas. Az a fűtőszálas. Az klasszik.
1: Na de azért a kenyér csak mind a négyünknél felbukkant a comfort foodban.
8: Kivéve a madártejnél.
1: A madártej,
3: azért nem comfort food, mert az kicsit bonyolult hozzá. Egyszer csináltam, próbáltam csak madártejet csinálni, de rántott el belőle.
8: És akkor mi a comfort foodod?
3: Ezt nem, ezen gondolkodtam, miközben csorgott a nyálam a ti comfort foodjaitokra. Nem tudom, hát bármi. Nem, most nem tudok kiemelni tényleg. Műzli. Aztán nem szeretem. Szóval köszönjük szépen, hogy itt voltatok. Vida Kata, Szabó Adrián, Szkladányi András, és köszönöm, hogy te is megérkeztél.
2: Ideig. Elnézést.
3: Nem sokkal később. Két hét múlva újra jelentkezünk más témával. Akkor már elindul az iskola, nem közétkeztetés, hanem közoktatás. Úgyhogy a matekról lesz szó. Két vendégünk lesz Kun Gábor és Németh Hanna. Kun Gábor matematikus, valamelyik matematikai kutatóintézetben dolgozik. A Németh Hanna szintén matematikus, ővi az a Hanna I Love Matek oldal. Nagyon szórakoztatóan mutatja meg, hogy a matek igenis izgalmas is lehet. Szóval erről fogunk beszélni, hogy miért vált ki ellenérzéseket a matek, és miért ne váltson ki ellenérzéseket a matek, és ezt hogyan lehetne elérni. És most pedig még berakok egy zenét az adás végére, amiről aztán vagy leszel a Spotify, vagy nem. Úgyhogy ezért már most elköszönök tőletek.
2: Sziasztok!
1: Sziasztok. Sziasztok.

0: Kedves Tilos Rádió hallgatók, most a Micsoda Világ 28. adásának ismétlése következik. Ez egy májusi adás, ami sajnos elveszett az éterben. Pontosabban az éterben elhangzott ugyan, de az adás valamilyen hiba miatt a mai napig nem elérhető az interneten. Ezért most megismételjük, hát ha nem történik újabb hiba, és az ismétlés legalább elérhető lesz.
1: Mai központi témánk a nyelvi modellek használata lesz a tudományban, azon belül is leginkább az elméleti tudományokban. Ehhez két vendéget hívtam ma, egy matematikust és egy elméleti fizikust. Egyik vendégem Csóka Endre, Erdős Pál díjas matematikus, a Rényi Intézet tudományos főmunkatársa. Az ő nevét talán onnan ismerhetik sokan, hogy választási időszakban a választási matekról szokott cikkeket írni. Köszöntelek az adásban!
2: Köszöntök én is mindenkit, köszönöm.
1: Másik vendégem pedig Posgai Balázs, egyetemi docens az ELTE-n, aki az MTA lendület program keretében új kutatócsoportot hozott létre az elméleti fizika tanszéken. Téged is köszöntelek az adásban.
3: Sziasztok, köszöntök mindenkit.
1: Amikor a ChatGPT megjelent, én rögtön arra gondoltam, hogy az elméleti kutatók munkája nagy veszélyben lehet, és az egyik legelsők lehetnek, akik aggódhatnak, mert eddig olyasmit csináltak, amihez elég sokat kellett ugye tanulni, nagyon speciális, hosszadalmas, ugyanakkor élvezik, amit csinálnak. De ha a gépek gyorsabbak lesznek, és ki tudják váltani ezt a munkát, akkor mi lesz az egyik igazából legmagasabb szintű emberi tudással? Ez ugye nem olyan, mint a sakk, hogy élvezetből akkor is sokan sakkoznak egymással, ha a gép jobb. Ki fogja fizetni ezeket a kutatásokat? A kutatás motivációját azért mégiscsak az adja egyébként is, hogy olyasmit keresünk, amit más még nem talált meg. Már most akkoriban a többiek körülöttem nem voltak ilyen pesszimisták, és sokan még most sem azok. Érdekelne, hogy ti jelen pillanatban hol helyezitek el magatokat ezen a optimista-pesszimista skálán?
3: Szerintem kezdje az Endre, mert a matek az, ami a...
2: Rendben, hát én eleve az, hogy mit nevezel optimistának, meg pesszimistának, azt én vitatnám, meg azt is, hogy az elméleti kutatás az elsők között lenne, nem az elméleti kutatásnak a kiváltás az utolsók közt lesz, tehát hogy van egy rossz hírem mindenki számára, mindenkinek a munkáját el fogja venni a mesterséges intelligencia, és már a miénket is elkezdte egyelőre nagyban segíteni, és éppen ezért próbáljuk is kihasználni ezt a rövid időszakot, amikor a mesterséges intelligencia már nagy segítség tud lenni, de még nem okosabb nálunk. És hát én ezt azt gondolom, hogy ezt fogjuk díjazni.
3: Én meg alapvetően optimistának látom magamat, vagy gondolom magamat, de ez egyébként furcsa, mert olyan értelemben furcsa, hogy eltér azoknak a véleményétől, akikkel beszélek. Tehát alapvetően kétféle embertípussal beszélek, a matematikusok vagy fizikusok között. Van olyan, aki mélyen belement ebbe, és elkezdett pesszimista lenni, meg vannak olyanok, akik még nagyon távolról figyelik, és ilyen semlegesek igazából, vagy ilyen szkeptikusok. Tehát azt gondolják, hogy ez nem fog olyan nagyon nagy dolgot jelenteni. Az sokkal ritkább, amilyen én vagyok, hogy már belement és optimista. De én alapvetően optimistának mondom magamat, de ebben benne van sok minden, az egyik, ami benne van, hogy én már szerencsére tapasztalt kutató vagyok. Szerintem a diákságnak sokkal nagyobb gondokat fog ez okozni. Erről beszéltünk hosszabban részletesen, már én is tapasztaltam ezt az én saját diákjaimnál, ebbe belemehetünk. Tehát az, hogy én optimista vagyok, abban nagyon sok a személyes elem, hogy én akkor tudok ebbe beletanulni, amikor már megvan a kellő tapasztalatom amúgy.
1: És ha egy kicsit távolabbról tekintünk rá, akár az oktatást is belevéve, mi a legpesszimistább forgatókönyv, így a tudomány, tudományos élet, oktatás, egyetemi élet kapcsán, ami így szemetek előtt van?
2: Hát az én szemem előtt a legpesszimistább az az, hogy a mesterséges intelligencia kiírt minket. Tehát

0: Jó, nem vagyunk messze ettől a robbanástól. Az, hogy mi lesz ennek a vége, hogy ez a földi paradicsomot hozza el, vagy a kipusztulást, vagy mit, azt az egy fontos kérdés, és ezt nem lehet előre látni, és ez egy külön téma, és szerintem erről többet kellene beszélni, de hogy az, hogy az, tehát most is látszik, hogy a mesterséges intelligencia gyorsabban fejlődik, mint az ember. Ennek nem lesz ennek valamilyen plafonja, mint amit így a science fiction filmekben szoktunk látni, hogy majd a mesterséges intelligencia az úgy megreked egy emberrel összemérhető szinten, és akkor majd így együtt fogunk működni. Én nem gondolom, hogy lesz. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon rövid idejű időszak, amikor ez lesz, és akkor utána átadjuk a világirányítását a mesterséges intelligenciának. És ebben most csak egy viszonylag kis jelentőségű epizód az, hogy mikor veszik el a kutatóknak a munkáját. Hát az, hogy az autóvezetést a gépekre fogjuk bízni, az szerintem hamarabb jön el, mint hogy nekünk elveszik a munkánkat, és a mi munkánkat se soká fogják elvenni.
1: Ez a fejlődés, ez viszonylag előre látható volt, ugyebár erről itt az adásban is sokat beszéltünk, például a Morse törvény alapján meg hasonló, de ti ezt régóta így gondoltátok, vagy ezt megtapasztaltátok, amikor megjelent a ChatGPT és az utóbbi években, hogy milyen gyors a fejlődés, és azóta alakítottátok ki ezt a véleményt inkább?
2: De én még visszatérnék az előzőre, bocsánat, és utána erre is reagálok, tehát az, hogy ki mennyire lát valami pessimista vagy optimista jövőképet, az attól is függ persze, tehát az, hogy mit mondunk, az attól függ, hogy mennyire gondolkodunk előre, mondjuk tényleg egy-két évre, vagy most nem tudom, mikor lesz a általános mesterséges intelligencia megjelenése, vagy van-e már, de inkább szerintem még nincsen, de mikor várható, azt nem tudom, szóval az Endre az nyilván nagyon előre tekintett a teljes társadalom teljes átformálására, ami valószínűleg tényleg fog jönni. Amiről én még beszélnék, pessimista forgatókönyv, azok az ilyen kicsit közelebbi látótávolságon belül lévő dolgok, amik mondjuk már egy-két éven belül, vagy akár most történnek, amikről szerintem szintén érdemes beszélni. Az lehet, hogy epizód, tehát az Endre mondta, hogy epizód, igen, de azért meg lehet említeni, tehát a tudományos életben a publikációk, a publikálás folyamata, a publikációk elbírálása, azt szerintem teljesen meg fog változni, ez az egész rendszer, ahogy most működik, ez szerintem fenntarthatatlanná válik. Ennek már most látszanak jelei, a pályázatok azok fenntarthatatlanná válnak, az mostani rendszer, hogy emberek bírálják a beadott pályázatokat. És hát a diákok oktatása is, és ami a pessimista forgatókönyv, hogy elveszítünk nagyon jó diákokat, tehát valamennyi diákra lesz szükség, akik azért értik, hogy mi a fizika, mi a matematika, meg a többi tudományterületet, és hogyha elveszítjük a legjobb diákokat, akkor oké, hogy van egy szuper mesterséges intelligencia, de azért valami olyan gondolatom van, hogy azért az jó, hogyha jó emberek is vannak, akik valami köztes szerepet betöltenek. Tőlem már ment el diák azért, mert azt mondta, hogy ő nem akar emmivel foglalkozni, és látja, hogy a mi kutatócsoportunkban foglalkozunk emmivel, és egy nagyon tehetséges diák volt, és ő azt mondta, hogy ezt ő teljesen, hogy mondjam, kiábrándítja, és ő elment. Tehát nyilván el kell engedni, mert nem lehetett mit csinálni, de tehát ilyenek vannak. És akkor bocsáss meg, mi volt a másik kérdés? Mert ezt...
1: hogy tulajdonképpen a Moore törvényre, hogyha gondolunk, akkor igen. Ezt igazából ezt lehetett látni sokkal korábban is, ugyebár, hogy a fejlődés az tulajdonképpen el fog jutni idáig, de hogy ti ezt, amikor megtapasztaltátok a ChatGPT megjelenésével és a nyelvi modelleknek a gyors fejlődésével, akkor realizáltátok, és hittétek el, vagy ezt korábban is így gondoltátok?
2: Hát én kiváró állásponton voltam, tehát én követtem sok minden, tehát nem tudom, újságcikket beszámolt a médiában, például a műsorvezetőnek, Mersinek a különböző posztjait. Azt láttam, hogy matematikában sok ideig nem történt semmi, de hát tudtam, hogy sakkban, góban, sztárkában, stb. Jöttek ezek a mérföldkövek, tehát kiváró állásponton voltam, hogy ez mikor jelenik meg, és azóta pedig látom én is, hogy tényleg belenézve, hogy ez fennmaradt, ez a, most nem tudom, mit kell mondani, exponenciális fejlődés, tehát tényleg nagyon-nagyon gyors fejlődés.
1: Itt már elkezdtél sorolni területeket, amire, vagy mind a ketten elkezdtek sorolni, amire ráhatása van, hogyha nem is feltétlenül csak a mesterséges intelligencia, vagy nem általában a mesterséges intelligencia, hanem hogyha mondjuk a nyelvi modellekről beszélünk. Egyrészt ott van az oktatás, számonkérés, amiben jól beletenyerelt, úgymond. Aztán ott van például a kódolás, ami nagyba tudja segíteni a tudományos munkát. És ma már komoly elméleti munkákat is, matematikai számításokat, bizonyításokat is képesek

0: csinálni a legjobb érvelő modellek, és akkor ott van ugyebár a cikkírás segítése, az irodalmazás, ott van a pályázatírás, amit szintén említettél, és van még egy fontos terület szerintem, amiben nagyon hasznos tud lenni, ami a kutatóknak is ugye feladata, hogy foglalkozzanak tudománykommunikációval, amit sokan elhanyagolnak, hogy az eredményeket szemléletesen el tudják magyarázni a laikusoknak, és ebben is kiváló segítséget tud nyújtani egy nyelvi modell. Ti még milyen területet tudnátok esetleg említeni, ahol hasznos lehet ezeken kívül?
1: Hát az élet minden területén a kérdés csak az, hogy mikor. Tehát, hogy mondom, az sincs messze, hogy az autóvezetést átadjuk a mesterséges intelligenciának, meg úgy általában minden ilyen dolognak az irányítását, az, hogy most is vannak eszközök, amik például takarítást meg tudnak csinálni. Egyre több, egyre okosabb eszközeink lesznek, és a szellemi kihívás szerint alulról fölfele szépen kiszorítja az emberi munkát.
0: Én most a tudományos területen, tudományos munkakörű dolgokba gondoltam, hogy tudtok-e még valamit említeni, amit kihagytam. Nekem például eszembe jut, hogy talán a kollaborációt is meg tudja segíteni, tehát idegen nyelvű cikkeknek az elolvasása, vagy akár például tudományterületeknek az összekapcsolása, hogy ma már eléggé specializáltak a kutatók, és sokszor olyan tudományterületeknek az összekapcsolásával, amik nagyon hasonló dolgon foglalkoznak, csak más szempontból, szemszögből, ebbe is sokat tud segíteni.
1: Abszolút, tehát hogy a tudományban sokszor előfordult, hogy többé-kevésbé ugyanazt felfedezték csak különböző nyelveken. Most meg már azért az van, hogy beadok egy cikket neki, hogy nézz utána, meg ellenőrizd azt az irodalmi összefoglalót, amit én írtam, meg gondolj utána, és akkor behoz olyan kapcsolódó cikkeket, amiket én az életben meg nem találtam volna, hogy ez is valami hasonlót csinál, és még el se kell olvastam azt a cikket, mert tök jól összefoglalja nekem azt, hogy az a cikk miről szól. Ez nem úgy működik, hogy akkor egyszer csak ezt kiváltja, azt kiváltja, azt kiváltja, hanem mindenből tud adni egyre több segítséget.
2: Ugyanakkor azt is hozzáteszem, hogy együttműködések szempontjából ez nem biztos, hogy segítés olyan értelmen, hogy nem biztos, hogy embereket ténylegesen összehoz, hanem tud ebben az atomizációban még tovább lendíteni embereket. Tehát ezt megfigyeltem, hogy mástól is hallottam, meg a saját munkámmal is megfigyeltem, hogy mivel össze tud engem kötni más tudományterületek, vagy hát igazából a fizikának különböző részeinek az eredményeivel, ezért nem vagyok ráutalva, hogy más szakembert megkeressek. Tehát korábban az volt, hogy ha én tudom, hogy kell az én munkámhoz valami más embernek a szaktudása, hogy egy programot megírjon, vagy válaszoljon egy kérdést, akkor az meg kell keresni, és aki konferencián esetleg oda menni hozzá, vagy e-mailt írni, vagy valami. Most ebbe jutom a ChatGPT-be, hogy ez a problémám, most mit tudsz még mondani, és akkor felhoz valamit, hogy egy másik területen ott éppen ez a válasz már adódott erre a kérdésre, és akkor jó, akkor megnyugodok, ezt megkaptam egy fél órán belül, gondolkodok rajta, stb., és semmilyen motivációm nincs arra, hogy más embert megkeressek, és ezt a tapasztalatot egyébként másoktól is hallottam. Azt is mondanám, hogy újra formálja az együttműködések szerepét, meg módját. Tehát az együttműködő partnereimmel továbbra is azért együttműködünk, meg közösen gondolkodunk, mert nem az van, hogy ebben a pillanatban mi nem az van, hogy az MI az mindent meg tud oldani, mert teljesen önállóvá tud tenni, de egy ilyen izolációt azért tud egyébként eredményezni. Ennek van előnye is, meg hátránya is. Tehát nekem volt olyan, hogy korábban szükségem volt egy bizonyos típusú számítógépes programra, amire nekem vagy lusta voltam, vagy nem volt időm megírni, és akkor mindig kellett kuncsologni, hogy valaki odaadja az ő programját, vagy együttműködést keresni, és akkor tényleg az volt, hogy vagy volt a másik embernek kedve együttműködni, vagy nem. Amikor meg nem volt kedve együttműködni, akkor nem volt hozzáférésem olyan programhoz, és nem tudtam akkor is előreadni azzal a konkrét témával. Most meg megtörtént az, hogy beadtam a ChatGPT-nek tényleg, hogy írja már meg nekem, mert erre most szükségem lenne. Jött fél órán belül, és akkor olyan rutinom volt, olyan exakt diagnózációs rutinom konkrétan, ami soha életemben nem volt. És tök jól lefutott, és sokkal előrébb jutottam. Szóval ennek van előnye, hátránya szintén.
0: Azt tudjuk, hogy most már a nyelvi modellek elég jól megoldják akár még az olimpiai matek példákat is, egyetemi versenyeknek a példáit, például matematikában van egy ilyen 10 napos verseny a Svejcer, hogyha jól tudom, a tavalyi példákat most már a legjobb modellek mind meg tudják oldani. Ezek a versenyek is kihívásokkal küzdködnek, de ti azzal is mondhatnám, hogy kísérleteztetek, vagy tulajdonképpen már dolgoztatok úgy, hogy tulajdonképpen komplett tudományos munkátban segített a ChatGPT titeket. Balázs, neked, hogyha jól tudom, jelent is meg már cikked. Mesélnél egy kicsit erről, hogy ez hogy történt, ez egy kísérlet volt, vagy minek szántátok, és hogy hogyan segítette a munkát?
2: Igen, tehát kettő cikket, tudományos cikket szeretnék kiemelni. Az egyik az már elkészült, az fenn van az interneten, meg most fogjuk benyújtani folyóirathoz. A másik az pedig készül, és szerintem 2 héten belül el fog készülni. És akkor az első, az egy viszonylag könnyebb munka, olyan szempontból könnyebb, hogy ott a számolásokat mondjuk egy PhD hallgató is elvégezhetné. A második az meg egy olyan, hogy ott már azért több tudás kell, meg több tapasztalat, az inkább ilyen postdoc szintű, vagy még szeniorabb kutató szintű. És az volt a lényeg, hogy bele akartunk tanulni ebbe az egészbe. Az első cikket azt épp ezért kezdtük el csinálni, hogy megnézzük, hogy most akkor ténylegesen ebben az adott pillanatban mire képes konkrétan a ChatGPT, meg a Claude-ot is próbáltuk, de azzal nem volt annyira nagyon jó tapasztalatunk. És akkor kitaláltunk, hogy milyen problémákat lehetne összegyűjteni, ugye is, amit egyáltalán érdemes kezelni. Ugye a matematikában vannak ezek a híres erdős problémák, az van legtöbbször a médiában, meg mindenféle helyen azokat nagyon hozzák előtérbe. Hát mi a saját szakterületünkön, elméleti fizikában, matematikai fizikában kerestünk egy ilyen jó kis problémakört, ami ilyen nagyon standard, olyanok a számolások, hogy egy diáknak odaadható, visszajön vele egy hónap múlva, vagy nagyon jó diák akár korábban, és akkor kiszámolja. Tehát olyan borzasztóan a kreativitást nem igényel, de azért van benne kreatív lépés, tehát nem teljesen mechanikus a számolás. És akkor ebből kiválasztottunk ebből a problémakörből 3 konkrét problémát, különböző nehézségűek, ezeket szépen beadogattuk a ChatGPT-nek, és akkor megnéztük, hogy mit ad ki, csinál-e hibát, nem csinál hibát, ellenőrizgettük, numerikusan ellenőrizgettük, és meg is kértük, hogy írja ezt össze egy tudományos cikkbe. És akkor azt tapasztaltuk, hogy végül is a számolásokat képes elvégezni, a numerikus számolásokat is megcsinálja, részben háttérben, részben leküldi nekünk a programot, tehát mi is tudtuk azt ellenőrizni, a végén a tudományos szöveget is összeállította, és akkor ebből csináltunk egy végső cikket, amiben még annyit csináltunk, hogy az absztraktot, meg a bevezetőt azt teljesen mi írtuk, az teljesen ember, hogy azért ember-emberhez lévő kommunikáció legyen legalábbis ebben a pillanatban még. Ott elmagyaráztuk, hogy mi volt a célunk, tehát az volt a célunk, hogy teszteljük ezt a rendszert, hogy a mi szakterületünk problémáira mennyire jó, és akkor leírtuk az összegzésként, hogy jelenleg az van, hogy ez a mesterséges intelligenciák, konkrétan nagynyelvi modellek, mindent ki tudnak lényegében számolni, amit egy PhD, egy jobb PhD hallgató ki tud számolni, illetve néhány területen vagy részproblémánál akár egy beletanuló pozzoknak a szintjét is elérik, és akkor ebbe állítottunk össze egy cikket, és akkor ezt raktuk fel, ez volt az első cikk. A második cikk az pedig már olyan tudományos probléma, ami már tényleg több kreativitást igényel, azt teljesen egyedül készítem, az elsőt azt egy posztdokommal együtt csináltuk, ezt most a másodikat teljesen egyedül készítem, ez mindjárt készen van, ez egy meglepő tudományos eredmény. Azt nem mondanám, hogy a mesterséges intelligencia találta meg a meglepő eredményt, mert egyébként nem az még tényleg én kellettem, hogy 2 különböző dolgot összekössek, ami eddig volt. De az nagyon fontos, hogy minden egyes számolást, ami a cikkben van, azt a ChatGPT, a nagynyelvi modell számolta ki az elejétől a végéig. Néhány dolgot ellenőriztem független módon, egyrészt kézzel papíron, másrészt numerikus számolással, tényleg minden stimmel. És egy olyan meglepő eredmény, amiről tehát korábbi együttműködő partnereim azt hitték, hogy ezt nem lehet konkrétan megcsinálni, tehát egy ilyen matek állítás volt, hogy egy sejtés, hogy valamit nem lehet megcsinálni, és akkor találtam rá egy példát, hogy mégis meg lehet csinálni. És akkor ezt most lehet majd publikálni. És ez tényleg olyan szintű tudományos szink, ami már bármikor büszke lennék rá, vagy lettem volna rá korábban is. Tehát nem az, hogy egy ilyen, nem tudom, a bénább cikkeim közül való, vagy olyan, amit nem publikálnék, hanem ezt bármikor büszkén vállalnám, megvinném konferenciára, meg hát remélem fogom is konferenciára vinni.
0: És melyik modellel dolgoztatok, vagy milyen előfizetéssel?
2: Tehát az volt, hogy a ChatGPT Pro-t vettünk, a 5.4 volt az első, és akkor ugye, vagy nem is tudom, lehet, hogy már 5.3-nál kezdtük, nem emlékszem pontosan, de most végigmentünk mindig a legfrissebbel, a Pro, és az azért ez fontos elmondani, tehát azért a Pro, mert én ezt hallottam korábban valami Twitter posztban, vagy valakinél olvastam, hogy azért nagyon nagy különbségek vannak a különböző előfizetési szintek között, és hogy akinek negatív véleménye van erről az egészről, az általában valami, vagy az ingyeneset használja, vagy a nem annyira, tehát valami plusz, vagy nem tudom micsodát. Tehát a Claude-nál is, meg a OpenAI Pro terméknél, a ChatGPT-nél és a Pro-ra a legjobbra fizettünk elő, és igazából azt tapasztaltuk, hogy a ChatGPT az jobb, mint a Claude, és mi a Gemini-vel már nem kísérteztünk, de annak csak ilyen egyszerű pénzügyi okai voltak, meg már azt gondoltuk, hogy időhiány miatt most nem próbálunk ki mindent egyszer, hanem majd ezen túl fogunk.
1: És az, hogy akkor én is elmondom, hogy én meg még egyel korábban kezdtem el, akkor még a Gemini 2-t és a ChatGPT 5.2-t próbáltam, és akkor ott hamar rájöttem, hogy a ChatGPT 5.2 az okosabb, és azóta meg már kijött a Gemini 3, azt már végképp nem használom, mert a Gemini 2 az még legalább azt tudta, hogy nem próbált minden áron megfelelni nekem, hanem kritikus volt, és bevallotta, ha valamit nem tud. Most már a Gemini 3 aztól nem kapom meg ezt a bizalmat, az már túl sok hülyeséget beszél. A ChatGPT viszont ebben fejlődött, úgyhogy nekem egyértelműen a ChatGPT a legjobb, és én már úgy ütemezem a feladataimat, hogy ami tudom, hogy ChatGPT igényes, azt rakom későbbre, mert azt majd a későbbi változattal tudom megbeszélni, és akkor azzal majd hatékonyabban fogok menni, és akkor most azt a feladatot végzem el, amihez egyelőre még nem jó mesterséges intelligencia.
0: És amikor ilyen mesterséges intelligenciával közösen írt cikkeket csináltok, akkor hogyan reagálnak a bírálók vagy szerkesztők? Kell keresni egyáltalán az újságokat, ahol ezeket közölni lehet, vagy minden újság megengedő ebből a szempontból?
1: Nem látszik, tehát az, amit én csinálok, abban nem látszik az, hogy most ez mesterséges intelligenciával íródott, vagy nem. Ez ugyanolyan abszurd kérdés, mint hogy használtam meg Google keresést a cikk megírása közben, és pontosan mire használtam. Tehát, hogy én fél éve közösen gondolkozom a ChatGPT-vel, közösen írjuk meg a dolgokat, megírom, hogy mik az ötleteim, kérem, hogy akkor azt próbálja meg kidolgozni, megnézem, megkritizálom, megbeszéljük, sok esetben rámutatok, hogy ő mit nem ért, és akkor tud tovább menni, néha ő mutatja meg, hogy én értettem félre valamit, és így gyakorlatilag együtt dolgozok vele már fél éve a ilyen közeli munkatársam. Nincs is értelme a kérdésnek, hogy akkor most nem lehet határt húzni, hogy mitől számít valami. Tehát én nem így csinálom, hogy akkor nekem nincsenek ilyen értelemben projekteim, hogy direkt az a szándékom, hogy valamit önállóan csináljon meg a ChatGPT. Már az interneten ehhez még nem is elég okos. Ahhoz viszont már bőven elég okos, hogy nekem bizonyos feladataimat azt nagyon-nagyon leegyszerűsítse, lerövidítse.
2: Tehát annyit tenném még hozzá, hogy azt hiszem, a folyóiratok azok elvárják, hogy közöljük, hogy mire használtuk az AI-t, de amúgy befogadják a cikkeket, nekem ez a tapasztalatom. De mondom, hogy még az legelső cikküket nem küldtem be folyórathoz. Ami még fontos, két dolog, hogy tehát egyrészt az emberek mit fognak reagálni. Ugye ez még nem világos, mert a mi szakterületünkön például még nem jelent meg igazából AI-t használó komoly cikk. Tehát az elméleti fizikában úgy összességében már tudok olyanról, ott az emberek inkább úgy lenyűgözve voltak. Az én szűkebb szakterületemen még nincs, a miénk volt a legelső egyébként. Tehát lehet az, hogy lesz egy fintorgás, igazából nem feltétlenül tehát lehet, hogy a bíráló magában fintorog, de mondjuk konferencián vagy az emberek között így informálisan nem tudom, mi fog történni, hogy mit mire értékelnek, az majd kiderül. És ami még érdekes, hogy tehát az Arxiv preprint szerver, ahová az emberek feltöltik legtöbbször a cikkeiket még a folyóiratok előtt, ott most szigorítottak a szabályokon, mert el akarják kerülni azt, hogy óriási árhullám legyen a teljesen értéktelen és használatlan AI cikkekből. Tehát az van, hogyha észreveszik egy cikknél, hogy teljesen egyértelmű, hogy nem nézte át a beküldő a cikk tartalmát, akkor nagyon komoly büntetés van, tehát akkor nem is tudom, eltiltás, nem is emlékszem pontosan a büntetésre, egy évig eltiltás, ha visszajön az illető, akkor is csak úgy publikálhat, hogy csak akkor adhat föl valamit, hogyha már folyóirat elfogadta. És akkor ez a kérdés, hogy ugye mi számít annak, hogy valaki nem nézte át az AI-nak a kimenetét, és akkor ilyen teljesen egyértelmű dolog, hogyha benne marad egy olyan mondat, ami teljesen világos, hogy a AI ember kommunikációjában van, de nem a végső bizonyításban, vagy a cikk szövegéhez számít bele, vagy hogyha valami, nem is tudom, Tehát igazából ezek a kommunikációs dolgok, ezen kívül nem tudom mi, tehát a hibákra, tehát hogyha az AI csinál egy hibát, akkor azt szerintem nem számít ide bele, mert az ember is tud hibát csinálni, de ezek a nyilvánvaló dolgok, ha nem nézzük át. Tehát hogyha az van, hogy az AI kiad valamit, ha ez bemásol egy az egybe a tudományos cikkbe, úgyhogy rá se nézek, na azt, nem, azt nagyon szigorúan veszik, és arra a büntetés is van.
1: Matematikából még azt kell tudni, hogy itt simán vannak egy évnél hosszabb átfutási idők. Tehát, hogy megírtam egy cikket, beküldtem, és akkor mire az megjelenik egy folyóiratba, az alatt egy-két év eltelhet. Hát egy-két év alatt annyit fejlődik a mesterséges intelligencia, hogy az a policy, amikor beküldtem, versus az a policy, amikor megjelent, az már két külön világ lesz.
0: És ti mit éreztek inkább, hogy a ti, akik jól tudjátok használni a mesterséges intelligenciát, tehát nem olyan módon, ahogy, amit említettél, ahogy nem érdemes és nem szabad, mennyire érzitek azt, hogy, hogy inkább fölgyorsította a munkátokat, vagy inkább minőségébbé teszi a munkátokat?
1: Nekem abszolút felgyorsította. Egy dologban egy kicsit lelassította, hogy a korábban egy cikk az azért tele volt apró hibákkal. Most már ezt nem lehet csinálni, mert minden oldalon az ember meg tud látni. Tehát a ChatGPT azonnal kidobja, hogyha valamiben hibák vannak, ezt a bíráló is meg fogja nézni. És akkor van egy cikk, ami lényegét tekintve jó, apró hibákkal van tele, azokat az apró hibákon végig kell menni, azokat ki kell javítani, tehát ebben a részében egy kicsit belassít, ő cserébe minőségét, nagyobb minőséget hoz létre, más részében meg tényleg felgyorsítja azt, hogy olyan feladatokat, amiket én idegesítő kuli munkának éltem meg, azokat sokkal könnyebben meg tudjuk együtt csinálni.
2: Szóval én is azt mondanám, hogy abszolút felgyorsította a munkámat, és én nagyon, tehát részben említett vagyok optimista, rövid távon mindenképpen, meg igazából boldog is ettől a fejlődéstől, hogy most olyan, mintha lenne egy ilyen posztdok hadsereg, vagy nem a rendelkezésemre állna, tehát legalább kettő vagy három emberrel felér, de lehet, hogy még többel is, akiknek mind adhatnék feladatot, attól elkezdve, hogy tényleg programozzon le valamit, írja meg a cikknek ezt a részét, ellenőrizze a számolást, vagy számoljon ki a részletfeladatot, és ez, hát ez egyértelműen termékenységnövelés. Számomra minőségi javulást még nem ért el ilyen értelemben, azt ért el, hogy sok ötletem van, sokkal többet tudok velük megvalósítani, vagy végignézni, hogy miből lesz valami, miből nem lesz valami. Tehát voltak ilyen projektötletek, ami normál esetben egy fél év lett volna, és egy PhD hallgatóval nekiállunk, és a végén kiderül, hogy jó-e az ötlet, vagy nem jó az ötlet, most meg egy nap alatt kiderült, hogy nem jó az ötlet. És teljesen használhatatlan, mert a végére járt, nem lett belőle semmi. Tehát nagyon, ez nagyon hasznos jelenleg. Ami még nagyon érdekes a számomra, ez a minőségbeli ugrás, és ezzel kísérletezünk. Tehát jelenleg mi kétféle dolgot csinálunk a Hona István posztdok kollégámmal, aki a csoportomban van, hogy hát a meglévő ötleteinket, a meglévő színvonal, amit amúgy is csinálunk, azt tényleg próbáljuk AI-jal csinálni, hogy valami gyorsabb legyen, több mindent tudjunk megcsinálni. A másik pedig, hogy megpróbálunk nekiállni olyan feladatoknak, amik számunkra nehezek lennének, vagy hát nem biztos, hogy meg tudnánk oldani, vagy lehet, hogy sok év alatt talán, de hogy mire jutunk. És akkor itt egyelőre döcögős. Tehát ez az lesz, hogy lehet, hogy kell várni fél évet, lehet, hogy kell várni egy évet, és akkor megnyílik itt egy új lehetőség is. Ez azt jelenti, hogy mit tudnak a mai modellek. Most jelenleg a legérdekesebb számomra egyébként pont az, hogy azokat a feladatokat megtalálni, ami számunkra egy kicsit túl nehéz ebben a pillanatban, és ez úgy tűnik az AI-nak is túl nehéz ebben a pillanatban, de ahol van esély arra, hogy talán a következő modell, vagy a kettővel későbbi modell már meg tudja oldani. És itt nagyon érdekes az is, hogy mit tudnának ma csinálni a lehető legjobb belső modellek a cégeknél? Tehát az van, hogy tehát se az OpenAI, a Google nem adja oda a lehető legjobb modellüket kifelé, hanem azokat, ami most nekik a lehető legjobb, az csak belső használatra van, és akkor az később esetleg kifelé is megy. Tehát lehet, hogy a legnehezebb feladataink, amiket most össze tudok gyűjteni, azok már ma megoldhatóbbak egy belső modellel, ezt tényleg nem tudom. Nekem most legutóbb volt egy feladatom, amit összeszedtem egy ilyen nagyon konkrét, kompakt, tehát egy ilyen röviden megfogalmazható tétellé. Ez egy matematikai tétel, az vagy igaz, vagy nem, tehát vagy sejtés. Szeretnék rá bizonyítást találni, vagy legalábbis cáfolatot. Az a nagyon jó benne, hogy röviden megfogalmazható, tényleg megérthető, stb. Beadtam többféle kísérletezéssel a ChatGPT-nek, a Codex-nek, ami ennek a parancs másfajta változata, és egyik se tudott vele kezdeni semmit. Mindenesetre maga a tétel az úgy néz ki, hogy nagyon úgy érződik, hogy azért a legokosabb ember, hogyha sokat gondolkodik rajta, akkor azért talán ezt meg tudná oldani. És akkor ez számomra különösen érdekes most ezeket összegyűjteni, kicsit, hogy katalogizáljuk, valami hasonlót csinálni, mint ami az erdős problémák, vagy a matekban más ilyen problémalisták. A mi szakterületünkön olyan, ahol még az elkövetkező időben lehetséges lenne egy minőségbeli ugrás.
0: Említetted, hogy a belső modellek többet tudnak, és éppen mostanában volt egy hír, hogy az OpenAI-nak az egyik belső modellje például megoldott, vagy megdöntött egy 78 éves erdős sejtést, ugye? Tehát nem csak számolt igazából, hanem talált egy ilyen frappáns ellenpéldát lényegében. Ez egy ilyen geometriai kombinatorikai probléma, egy ilyen pont elrendezést, illetve abból is egy ilyen végtelen sorozatot lényegében, amire ember eddig nem gondolt. Tehát ezt már, hogyha ezt mondjuk ember csinálta volna, akkor talán mondhatnánk, hogy ez kimondottan egy ilyen kreatív matematikai felfedezés lenne, nem? Ezzel egyetértetek?
1: És részben itt arról van szó, hogy területeket kötött össze. Tehát, hogy az emberi tudományban is általában az volt mindig a gyenge pontja, amikor különböző tudományterületekre kellett volna rálátni egyszerre, mert hogy olyan embereket, tehát olyan kutatóink vannak, akik egy-egy területre vannak specializálva, és kevés olyan van, aki többet egyszerre átlát. Hát itt volt egy olyan probléma, hogy a kérdés meg a konstrukciónak a válasza az két nagyon különböző matematikai területről származott, és a mesterséges intelligencia az egyik területen sem tud még a legokosabb emberrel versenyezni, de már elég okos ahhoz, hogy egy olyan dolgot, ahol mindenben, ahol több területre szükség van, ott megtalálja ezeket az összefüggéseket. Tehát, hogy egyfajta ilyen polihisztor jellegű tudása volt az, ami ezt a bizonyítást segítette neki.
0: Azért tegyük hozzá, hogy ez erdősnek az egyik legismertebb problémái közé tartozott, vagy szokták mondani, hogy az egyik kedvenc problémája is volt. Tehát én gondolom, de erősítsetek meg, hogy azért a 78 év alatt nagyon sokan foglalkoztak vele.
1: Van, de hogy ez egy ilyen kombinatorikus geometriai kérdés volt, aminek ilyen számelméleti típusú konstrukcióval sikerült megoldani, és nem mondom, hogy nem létezik ember, aki ezzel a két területtel egyszerre foglalkozik, de hogy mégiscsak az, hogy ezt a mesterséges intelligencia meg tudta találni, az annak is köszönhető, hogy míg az ember az jellemzően egy területre van specializálva, a mesterséges intelligencia az meg egyszerre lát sok területet.
0: Csak hogy ne lógjon itt a levegőbe, mert amúgy is nagyon egyszerű ez a probléma, akkor el is mondom, hogy miről van szó. Ez az erdős sejtés, ez arról szólt, hogy N pontot helyezünk el a síkon, és az volt a kérdés, hogy hány olyan pontpár létezhet, amelyek között a távolság pontosan egy. És az volt a sejtés, hogy lényegben a négyzetrács az, ami a legjobb ilyen pont elrendezésre, és nagyon sokan azt gondolták, hogy ez a sejtés ez igaz lesz, tehát hogy ez lenne a válasz, csak be kéne bizonyítani. És kiderült, hogy nem. És bár igaz, hogy ez a feladat így, ahogy megfogalmazom, ez egészen egy középiskolás geometriai problémának hangzik, de ahogy mondtad te is, egy ilyen teljesen absztrakt algebrai számelméletre épülő megoldást hozott ez a belső modell, nem tudjuk pontosan, hogy milyen modellről van szó. Én egyébként nem ilyen tudományos problémákat, mint Balázs gyűjtök, hanem kicsit ilyen akár középiskolás szinten is megérthető fejtörőket próbálok gyűjteni, amiket például az AI-nak a bicskája még megakad. Persze én se tudom a legfrissebb és legjobb belső modelleket tesztelni. Nem sok ilyent találok, de régóta keresem az ilyen problémákat, és azt látom, hogy a geometria az, ahol még eléggé a homlék eléggé nagy falat tud lenni neki, meg a másik az, amikor így ilyen végtelen dolgok bejönnek, vagy végtelen konstrukciókat kell csinálni. Ti hogyan tudjátok körbehatárolni, mik azok a probléma típusok, amikbe szerintetek még nagy fejlődés előtt kell, hogy álljon, hogy elérje az emberi szintet?
1: Én meglepődtem, hogy most itt a geometriát említed, mert elővettem egy valami régi problémakört, ami engem inkább csak szórakoztatott, mint hogy tudományos értéke lenne, de hogy akkor voltak ilyen meggondolásaim, hogy mit, hogy tudnék megkonstruálni, és akkor az utóbbi időben, amikor olyan kedvem volt, akkor elővettem a ChatGPT-t, hogy akkor nézzük már át, és nem úgy oldott vele is együtt tudtam dolgozni, hogyha magának azt csak úgy beadtam neki a kérdést, akkor nem tudott vele foglalkozni, de hogyha adtam ötleteket, hogy én mikkel próbálkoztam, csak már mik voltak azok, amiket így már nem láttam át, akkor megértette és átlátta és adott rá jó választ.
0: Én olyan problémákat keresek, amiket önmagában meg tud oldani, tehát segítség nélkül mindenképpen. És nyilván, hogy sok geometriát megtud, de én eddig 4 problémát találtam, és mindegyik geometriai jellegű volt. Nem térgeometriai, hanem síkgeometriai, de azokkal nem boldogult.
2: Kicsit ezt meg tudom erősíteni olyan szempontból, hogy engem meglepett, hogy amikor geometriai illusztrációt kérek egy bizonyos konstrukcióhoz, egy tudományos cikkemhez, akkor abban el tud vérezni. Ez egészen meglepő volt. Tehát azt gondoltam, a többi számoláshoz képest azt gondoltam, hogy tök egyszerűen fog tudni rajzolni egy ábrát, ami illusztrálja azt a dolgot. Most lehet, hogy még nem tanultam meg elég, hogy ezt hogyan kell neki elmagyarázni, de ezzel nagyon szenvedtem. Tehát konkrétan az volt, hogy a hiperbolikus sík egyik modelljének kéne egy parkettázását, és akkor abban valamit berajzolni, és szerintem elég jól elmagyaráztam neki, hogy mit kérek, és tiszta az agyvasság volt, amit kidobott. Ez elég meglepő, mert amikor ilyen egyenletrendezéses számolások vannak, akkor ekkor az agyvaságot már nem láttam, tehát már nem is tudom, egyáltalán nem. Úgyhogy ilyen értem a geometria, meg hát ugye nem tudom, hogy amiről beszéltünk, amit megkérdeztem az egyik problémát, hogy ott végül is a végeredmény mi, de ott is a műsorvezetőm el se kérdezett egy problémát, hogy ott vajon mit adnak ki a pró. Ott is az egyik próbálkozás a Codexnek speciál, az ott is egy hibás próbálkozás volt. Az is egyébként meglepett, mert az is olyannak kellett volna lennie, amit azért észre kellett volna vennie. Tehát az alapján, amit én tapasztalok a többi probléma megoldásánál, az alapján ezt észre kellett volna vennie rögtön, hogy ez egy hibás. Ja.
0: Beszéltetek arról, hogy, vagyis Endre, te beszéltél erről, hogy cikkekbe apró hibákat meg tud találni a mesterséges intelligencia, és nyilván, hogy matek cikkekbe azért általában nincsenek nagy hibák, de más tudományterületeken viszont nekem az a tapasztalatom, hogy nagyon sokan például a statisztikát azt nagyon rosszul használják, és rengeteg hibás cikk jelenik meg, nagy a publikációs nyomás, és most az AI segítségevel még több silány cikk is meg tudna jelenni, hogyha úgy használják az emberek. Tudtok olyan projektről egyébként, ami így végignézi a cikkeket? Matematikában biztos nincs ilyen nagy arány, de én meg vagyok győződve róla egyébként, hogy az ilyen más tudományterületeken, akár a fizikában is, de mondjuk ilyen biológia, meg puhább tudományterületeken, így a cikkeknek a, nem tudom, szerintem 80-90% a statisztikailag hibás, meg nem teljesen precíz, vagy akár komoly hibáktól is hemzseg. Hogy van-e esetleg ilyen projekt, amiről tudtok, hogy átnézni a már megjelent cikkeket?
2: Én tudok, de az elméleti fizikában van. De nyilván erre látok rá, tehát most, hogy más tudományban mi van, azt nem tudom, de elméleti fizikában egy csoport azt csinálja. Most ki kellene keresnem, mert ezt elmentettem magamnak, hogy kicsoda, de most nem tudom fejben visszaidézni, hogy ez most melyik csoport pontosan. És ők találtak is egy hibát. Ráadásul egy híres cikkben, ami a fekete lyukakkal kapcsolatban valamilyen levezetés volt. Sajnos nem emlékszem rá, hogy mi a pontos állítás. De az egy híres, ilyen több százas hivatkozottságú cikk, és volt egy kettes faktor hiba, és akkor az minden úgy terjedt el, több ember is mondta, hogy hát ők sose értették azt a számolást, hogy az miért úgy van, de hogy nem volt ilyen nyilvános cikk arról, hogy az ott el van rontva. És akkor most az történt, hogy tehát nem a nagy nyelvi modell önmagában volt, amelyik megtalálta, hanem ugye lefordították, tehát ezek a bizonyítás ellenőrző rendszerekre, tehát már van a lean, az már meg van írva a bizonyos könyvtárak fizikára, ami már használható volt, és akkor ott megtalálták a hibát, hogy ott egy lépés az bizony, az nem jó. És egy kettes faktor volt, de azt hiszem, hogy az javítható volt, tehát valami olyasmi típus hiba volt, hogy két hiba kiegyenlíti egymást, tehát lehet, hogy igazából csak egy elírás volt a cikkben, ezt nem nehéz már rekonstruálni, ez egy, nem tudom, 50 vagy még több éves cikk volt, tehát ilyen van, és akkor mondják az emberek, hogy valóban ezt akarják folytatni, és a linnel, tehát nem csak az LLM, hanem a lefordítani az algoritmikus bizonyítás ellenőrzésre.
0: Tehát említettük, hogy az AI az hasznos is tud lenni, meg káros is ilyen szempontból, vagy az ilyen publikációs folyamatokban. Én például amikor a ChatGPT megjelent nekem, rögtön az volt az egyik gondolatom ezzel kapcsolatban, hogy hát a tudományos életben rengeteget tud segíteni a kódolással kapcsolatban, mert hogy ott teljesen más a kódolásnak a kultúrája, mint mondjuk egy céges életben, ahol van egy csapat, ott egymást ellenőrzik, tesztelik, stb. Tudományos életben meg általában az van, hogy van egy, hát hogyha csak nem egy ilyen nagy kollaborációról beszélünk, akkor általában az van, hogy van egy diák, és a témavezetőjével csinál valamit, ő ír valami kódot, azt senki nem ellenőrzi, nem is tanulta meg, hogy hogyan kell tesztelni, validálni, stb. Annotálni megfelelően. Elmegy pár év múlva, jön egy következő diák, aki folytatná, nem érti, egyre kuszább lesz az egész, és hogy ebben rengeteget tud például segíteni a nyelvi modell és a mesterséges intelligencia. Tehát itt van egy csomó hatás és effektus, amik így a mérleg két oldalára rakhatjuk. Összességében szerintetek merre fog billenni a mérleg? Nehéz kérdés.
1: Én nem értem a... nem egészen értem.
0: Hát igaz, az egész tudományos életre ez pozitív vagy negatív hatással lesz?
1: Ez abszolút pozitív hatással van a tudományra. Tehát hogy ne? Ez felgyorsítja a tudomány működését.
0: Nem látod azt a lehetőséget, hogy teleszemetelődik a tudományos irodalom, mint ahogy az internetre is mondják, hogy teleszemetelődik, ahelyett, hogy minél jobb munkák jönnének létre?
1: Nem gondolom, mert hogy ezt a minőség ellenőrzést is meg tudja, tehát tud. Tehát én most írok cikket elméleti közgazdaságtanba, ahol matematikusként írom, és ezért ez ilyen extra kihívásokkal is jelent, de hogy egészen jól meg tudja mondani már egy mostani mesterséges intelligencia, hogy egy cikk az egy milyen szintű mélységű cikk, hogy meg tudja különböztetni az értéktelen cikket az értékestől. Ezek gondolkodó gépek, akik kicsit olyanok, tényleg úgy kell vele bánni, hogy ugyanolyan neuronháló, mint te meg én, hogy így meg kell vele beszélni, abszolút emberi hibákat vétenek, abszolút emberi képességekkel rendelkeznek, leszámítva, hogy nem sértődnek meg, hogyha hülyeséggel hülye feladatokat adok neki, és aztán utólag kiderül, hogy feleslegesen, meg tehát, hogy van egy csomó mindent megcsinál helyettünk, de hogy egyszerűen rászabadult egy rakás kapacitás a tudományra is, amit tudunk használni. Ez abszolút pozitív, tehát szerintem fel sem merül, hogy ennek úgy összességében negatív legyen a hatása. Amiben negatív lehet a hatása, az inkább az ilyen oktatás, tehetség, gondozás versenyek, ahol most gondba vannak azzal, hogy mondjuk ilyen levelezős versenyeket most hogy rendezzenek meg, amikor a versenyfeladatokat már meg tudja oldani a mesterséges intelligencia. Oktatásban ez már probléma, csak ott meg már gyakorlatilag az van, hogy a most felnövő generáció az kétséges, hogy fog-e tudni még hasznos termelő munkát végezni, hogy gyorsabban tud-e fejlődni, mint a mesterséges intelligencia.
2: És még annyit tennék hozzá, tehát az oktatás az tényleg probléma, annak én nem is tudok ott semmi okosat mondani, de ami még fontos, hogy tehát ezt említettem a legelején, de nem mentünk bele, hogy tehát a bírálói folyamatot, akár a cikkeknél, tehát az eredményeknél, akár a pályázatoknál, azt teljesen újra kell gondolni, és nagyon nagy erőforrás átcsoportosítás kell arra, hogy a lehető legjobb AI-ok részt vegyenek ebbe, vagy akár teljesen átvegyék a feladatot. Ugyanis itt látok egy nagyon komoly veszély, de nem ilyen nagyon hosszú távon, amikor nem tudom, más univerzumban fogunk már élni, hanem most az elkövetkezendő években, hogy nagyon-nagyon sokan fognak AI-t használni, egyre többen, akkor amit Mense mondott, hogy lesz egy csomó ember, aki nem jól használja, aki nem érti, nem teszi bele az energiát, csak közli akár a butasságot, amit néha összejön, és akkor ezt valakinek el kell bírálnia. És Endrével egyetértek abban, hogy az AI az képes bírálni, meg képes átlátni, hogy valami az egy mély eredmény, jó eredmény, nem jó, fontos, nem fontos, de ember már nem fogja tudni egyszerűen kapacitás problémák miatt, nem lesz annyi ember, aki ezeket végigolvassa, ezt a nagy termést, ami keletkezni fog. Tehát el kell jutni odáig, hogy a folyóiratoknak át kell váltaniuk egy másik modellre, vagy az is lehet, hogy ez az egész folyóiratos modellt, ezt el kell dobni a fenébe, és akkor azt kell mondani, hogy most AI bírátok lesznek, és blogposztok lesznek, vagy nem tudom mik lesznek, de ennek a modellnek szerintem mennie kell, mert ez fenntarthatatlan. Tehát már eddig is panaszkodnak a bírálók, hogy egyre több cikk jön be, ugye ezt több minden is motiválja, vagy több minden is működteti, de most, hogy az AI bejött, ez erősödni fog. Plusz a pályázatoknál is ez van, tehát az ERC-ben is, tehát az Európai Uniós legnagyobb, vagy egyik legnagyobb pályázati programban az van, hogy egyre több pályázat érkezik be, próbálnak ide-oda sakkozni, hogy módosítgatni, hogy mi van, de nem tudnak több bírálót berakni, nem tudnak több panelt létrehozni, egy panelnak a ember számát nem tudják felduzzasztani, és valamit kell csinálni, de senki nem akarja azt felvállalni ebben a piacban, hogy AI bírálatokat, AI bírálót rakjanak be, akár a legalsó szinten, mert nagyon népszerűtlen, meg azt mondják az emberek, hogy nem lehet még benne bízni, stb. De előbb-utóbb szerintem szükség lesz rá, mert fenntarthatatlan az, hogy az emberek könnyebben hoznak létre alkotásokat, hosszabbakat hoznak létre, és valamit ezzel kezdeni kell, mert nem lesz ember, aki bírálja.
0: Endre, említetted, hogy a mesterséges intelligencia nagyon hasonló bizonyos szempontból az emberhez, vagy az emberi idegrendszernek a működése is hasonló. Most a matematikában és fizikában ugyebár szoktunk arról beszélni, hogy mondjuk egy bizonyítás az szép. Képes az AI szerintetek eljutni a matematikai vagy a fizikai szépség fogalmáig és felismerni azt?
1: Hogyne. Ezek egyébként a szerintem ilyen naív gondolatok, amik részben a tudományos fantasztikus irodalomakból, meg a filmekből, meg ilyenek előzetes elképzelésekből jönnek, hogy a gépek azok ilyen hideg, logikus gondolkozásúak, holott pont az első terület, ahova berobbantak, azok a művészetek voltak, ahol tudtak emberrel versenyre kelő dolgokat művelni. Abszolút értik ezeket a fogalmakat, hogy valami érdekes, valami frappáns. Persze, hogy értik.
0: És beszéltünk erről, hogy a publikációkat hogyan változtatják meg, vagy a publikációknak a rendszerét. De ugye a másik dolog az, hogy az egész tudománynak így a szemlélete, vagy a lehetőségei hogyan változnak. Tehát az AI az ugyebár általában egy ilyen fekete doboz, amit nehéz belülről megvizsgálni, hogy pontosan mit és hogyan csinál. És nagyon sok területen, most nem feltétlenül az elméleti tudományra gondolok, hanem inkább a gyakorlatiasakra, lehet csinálni mondjuk egy olyan neuronhálózatot, ami megold egy problémát valójában, de nem értjük meg a mi érteket. De akár a matematikát is említhetném, hogy mondjuk csinál egy 10 000 oldalas bizonyítást, amit mondjuk senki nem fog elolvasni, akár meg is bízhatunk benne, mert már olyan fejlett, hogy teljesen biztosak vagyunk benne, hogy jó az a bizonyítás, vagy egy másik ellenőrzi, vagy akár ebbe az említett lean rendszerbe absztrakt módon ellenőrizni lehet, de ez mennyire viszi előre a tudományt. És egyáltalán, hogyha mondjuk matematikánál maradunk, akkor a matematikusnak lesz-e még arra ingerenciája, hogy mondjuk gondolkozzon egy rövidebb, szebb megoldáson, főleg, hogyha ezért már nem fog neki senki pénzt adni.
1: Ez eddig is volt ilyen, hogy valamit bebizonyítottak valahogy, csak bonyolultabb módon, és attól még megvolt az igény rá, hogy valami lényeglátóbb, frappánsabb bizonyítást is találni rá, most már, hogy tudjuk, hogy egyébként az állításnak igaz. Itt annyiban van egy átlódás, hogy az embernek vannak ilyen pszichés igényei, hogy egy feladatot, egy gondolatmenetet szívesebben végigcsinál, hogyha érdekesnek, frappánsnak tartja, és hogyha valami meg túlságosan kuli munka, akkor hamarabb feladja, a gép meg nem adja fel hamarabb, mert nincsenek ilyen pszichés igényei. Ezáltal be tudunk fejezni olyan bizonyításokat is géppel, amit az ember nem fejezett volna be, vagy csak kevesebb ember fejezett volna be, de hogy ez csak a lehetőségeket tágítja, és attól az egyszerűbb, frappánsabb, lényeglátóbb bizonyítás az ugyanúgy egy értékesebb dolog, és azt a gép is képes érteni ezeket a fogalmakat, hogy valamire keressünk olyan bizonyítást, ami a lényegét, az intuícióját mutatja meg.
2: Tehát fizikában, elméleti fizikában, ami nagyon fontos még, ami még jelenleg hiányzik szerintem, lehet, hogy lesz később, az a fogalomalkotás. Tehát matekről nem tudok beszélni, de fizikában ez feltétlenül ez még hiányzik. Tehát fizikában, amit én is csinálok, az nagyon közel van a matematikához, tehát mi matematikai fizikával foglalkozunk. Ami még egy várható nagy áttörés, hogyha tényleg lesz, az új fogalmak alkotása, vagy akár a jelenlegi nagyon-nagyon nehéz kérdésekhez való lényeges hozzájárulás. És akkor az olyan típusú lesz megint, hogyha van egy új fogalom, akkor azon többen el tudnak kezdeni gondolkodni, mit jelent, hogyan, stb. Akkor az egy nagyon nagy öröm lesz, meg egy előrelépés az emberiségnek. Mondjuk, most mondok egy nagyon nagy dolgot, hogy a kvantumgravitáció téren valami újat kitalálni, hogy van jelenleg, nem tudom, 5-6 irány, egyik se olyan isteni, igazából egyik se olyan szuper jó, de próbálkoznak az emberek nem tudom hány évtizede, de olyan szuper jó kvantumgravitációs elméletünk nincsen, ami mindenkit kielégítene. Na most, hogyha itt dobna az AI valami nagyot, és akár egy új fogalmat, vagy valami teljesen újat kihozna, az nyilván egy olyan lenne, ami egy röviden megfogalmazható dolog, de az nagyon-nagyon sok embernek a fantáziáját beindítaná nyilván. Ami a veszély az az, hogy, vagy veszély, hát ami még most inkább így közeljövőben ezekben a hónapokban történik, az valóban az, hogy nagyon hosszú számolásokat meg tud csinálni. Tehát olyanokat, amit kuli munkának lehet nevezni, azokat megcsinálja, azokat hozzárakjuk a cikkbe, appendixbe, vagy akár az egész cikk az ilyen. Ott valóban felmerül az, hogy az ember azt fogja mondani, hogy ezt minek olvassam, mert ez egy ilyen publikálta, jóban elhiszem. Azt még hozzá tudom tenni, hogy azért tényleg ezek korábban is voltak, tehát az ember is említette, tehát nekünk is volt ilyen cikkünk, meg én is olvastam ilyen cikket, hát matematikai fizikában, ahol az van, hogy van egy cikk, a főállításait, az első három oldalt azt megértem így első olvasása, vagy nem tudom, egy fél óra, egy óra alatt, és akkor van ott 40 oldal, ami bizonyítás, amit én nem tudom, hogy van-e benne valami hasznos, vagy nincsen benne valami hasznos, azt tudom, hogy valaki elolvasta, azt tudom, hogy a bíráló igazából elolvasta-e. Ilyen problémák korábban is voltak, hogyha már nagyon absztrakt valami, meg nagyon el van szakadva az egyszerű dologtól, amiből kiindultunk, akkor nem biztos, hogy olyan sokan átnézik ezeket a nagyon részletes dolgokat. Az AI ebben jó, át tudja nézni, stb. Hát akkor olyan értelemben hozzá tud járulni a tudáshoz, hogy jó van, akkor ez most így bebizonyíthattuk, és akkor megvan. Tehát, főleg ezzel a említett lean rendszerrel, ami egy ilyen automatikus bizonyító, ami nem azon múlik, ami nem tud hibázni, tehát amivel tényleg bizonyít.
0: Van itt még egy téma, amit felvetnék. Szokták mondani, hogy az AI az egyik legdemokratikusabb technológia, hiszen lényegében mindenki számára elérhető. Ugyanakkor felmerül a kérdés, hogy a legokosabb AI modellek ugye fizetősek, a futtatáshoz nagy energia kell, vagy saját modellek betanításához hatalmas szerverparkok kellnek. Tehát nem történhet meg az, hogy ez egy behozhatatlan előnyhöz juttatja igazából a gazdagabb nyugati egyetemeket, és kialakul egy ilyen egyenlőtlenség, ami egyre inkább növekedni fog, és a szegényebb régiók kutatói azok lemaradnak ebben a versenyben.
1: Hát azért itt most olyan összegekről beszélünk, hogy nem tudom, havonta 40-valahány ezer forintot ki kell fizetni a ChatGPT-nek már egy csúcs kategóriájáért is, ha meg mindenféle extrém túlhasználatot is igénybe akarunk venni, akkor meg kétszer ennyit. Szóval azért ennél sokkal nagyobb pénzekbe kerül a tudomány, hogyha ezeken az összegeken múlik valakinek a lemaradása, akkor ott már eleve nem volt elég pénz ahhoz, hogy magas szintű tudományt műveljenek.
2: Hát én ezzel nem értek egyet, tehát szerintem az van, hogy szerintem a másiknak a kérdése az elég jó, mert jelenleg veszteséges az OpenAI, és minél többet használja valaki ezeket a pro meg ezeket, annál veszteségesebb, tehát ők ráfizetnek egyelőre. És a valódi költsége számukra az igazából nem lehet tudni, hogy nekik mennyibe kerül az, amit mi futtattunk, tehát valóban mi egy 200 dolláros havi előfizetést vettünk meg, most nem tudom most éppen hol áll a dollár, de 70-80 ezer forint, mi azt vettük meg havonta, de ennek simán igazából ötszöröse biztosan az a költség, amit mi elköltünk, de hát hogy tízszerese is, és kérdés, hogy hol áll meg. Tehát előfordulhat egy olyan, amikor az van, hogy valami szegényebb ország, akár Magyarország, de még nálunk még szegényebb országok is vannak a világban, ott az lesz, hogy ott csak nagyon kevés kutató fogja kifizetni az igazi árát ennek. Tehát előbb-utóbb az lesz azért, hogy ezek az AI cégek, azok előbb-utóbb ki fogják számlázni az igazi árát, amiben ténylegesen kerül, és akkor előjelte ez valóban, amit a verse mond. Főleg, hogyha még nagyobb különbségek lesznek, tehát hogyha akár a pro modelleken belül is lenne még később különbség, hogy a lehető még egyen jobb modellt, azt még drágább pénzért adják oda, stb. És ami már jelenleg is tart, csak Hát ezek inkább ilyen izolált esetek, hogy nem teljesen általános, hogy a belső modellek esete. Ezen lehet bosszankodni, de hát ez van. Tehát, hogy akinek van valamilyen kapcsolata konkrétan az OpenAI-jal, vagy a Google-el, vagy valami, akár diákok révén, akár úgy, hogy az USA-ban ott dolgozik a legmenőbb egyetemeken, vagy valami, az oda mehet, és azt mondhatja, hogy itt van egy szuper jó probléma, és kérem, ezt nézzék meg, hogy meg tudják-e oldani, és akkor talán megoldja, és akkor bekerül a hírekbe, stb., és akkor nagyon, nagyon jó lesz, mert akkor ők előre léptek. De ehhez ott kell lenni az USA-ban, meg vagy kapcsolatban kell lenni. Tehát a fizikában volt, elméleti fizikában nem az én szakterületemen, de volt egy ilyen felfedezés, hogy egy konkrétan a, tehát ilyen, minden, hosszan tudnám csak elmondani pontosan mi, de ott is egy matematikai számolást elvégeztek, ami embernek nehéz volt, és egy nagyon-nagyon híres professzornak volt a problémája, aki egy ünnepelt, díjazott professzor, és ő se tudta kiszámolni, és azt mondta, hogy ez egy nagyon jó probléma, és nem is ő ment oda az OpenAI-hoz, hanem volt egy volt diákja, aki azt mondta a PhD után, hogy ő elmegy nem postdocnak, hanem konkrétan az OpenAI-hoz dolgozni. És onnan volt egy összefüggés, vagy egy kapcsolat, hogy a professzor, nem is, már összekevertem, hogy a Harvard vagy Stanford, de mindegy, az egyik legjobb egyetemen van, volt a volt diákja, aki az OpenAI-nál dolgozik jelenleg, és akkor ezen az összekötetésen keresztül ment az, hogy a problémát elvitték az OpenAI-hoz, ott belopták a legjobb belső modellnek, 12 óránál dolgozott, és kiszámolták, és akkor újságcikk, meg nagy hír, meg minden, és akkor az elméleti fizikám is nagy eredmény. És érted, nyilván tök jó lenne az is, hogyha az én problémát is be lehetett adni egy belső modellnek, én nagyon örülnék neki, mert vannak ezek, amiket nem tudok megoldani, de hát nyilván ehhez van ez a kapcsolati tőke, meg hát ott kellene az USA-ban, stb. És ez egy releváns félelem, hogy ez az előny, ezek a különbségek meg fognak maradni, tehát részben demokratikus, mert mi tudjuk futtatni a prót, tehát ennyiben jó, de a legjobb dolgokat azért meg fogják tartani azoknak, ami a kisebb kör, azért ez szerintem így lesz.
0: Igen, hát meg ott van a DeepMind-nak is egy csomó modellje, ugye, akár az AlphaFold, meg ezek, amikkel Nobel-díjas problémákat oldottak meg, és amivel ők foglalkoznak, és amire ők a kapacitásaikat irányítják, nyilván azok előnybe lesznek. Lassan a műsoridő végére értünk. Még egy olyan kérdésem lenne hozzátok, hogy milyen tanácsot adnátok most egy első éves fizikus vagy matematikus szakos hallgatónak, aki ilyen elméleti pályára szeretne lépni ebben a felgyorsuló, exponenciálisan gyorsuló AI világban.
2: Na, de tudsz. Ez egy jó kérdés. Tehát az van, hogy ezzel én jelenleg szembesülök ezzel a problémával, és most ezekben a hónapokban próbálom kitalálni, hogy én mit csinálják. Ugye mondtam azt, hogy egy diákom elment. És jelenleg 4 diákkal dolgozok együtt, ebből 2, nem. Egy MSC-s, aki a diplomunkát fog írni, és 3 az BSC-s, és nekik elmondtam, hogy a kutatócsoportunk mivel foglalkozik, és hogy azért vannak a tök jó problémáink, és hogy választhatnak, hogy mit akarnak, és egy elment. És a másik 3-nak is föltettem a kérdést, hogy mit szeretnétek, hogy közben tanulgassuk az emmit, meg nézegessük, vagy számogassuk csak papíron, mint régen, és mind a 3 azt mondta, hogy számogassuk, mint papíron régen. Tehát egyik se, és ezt egyébként én el is fogadtam, sőt, igazából jónak is tartom. Tehát az van, hogy nagyon sokat kell dolgozni ahhoz, hogy az ember agyában kialakuljanak ezek az intuíciók, meg az, hogy mit érdemes csinálni, mit hogyan kell, hogyan vannak a bizonyítások, stb. És hogy szerintem a mesterséges intelligenciát utána gyorsabban meg lehet tanulni, hogyha az alapokat már megtanulta úgy önmagában. Én jelenleg egy fiatal diáknál nagyobb veszélyt látom annak, hogyha korán kezdi az emmit használni, hogy nem fogja érteni, hogy mi a matematika, meg mi a fizika. Tehát én ezt nagyobb veszélynek látom. Én inkább azt javaslom, hogy nem baj az, hogyha nagyon sokáig, legalább a BSC végéig, vagy akár még utána egy darabig nem használ emmit, és igazából semmilyen művelethez, a diákjaim maguktól ezt választották. Utána, hogy mi van a PhD level, meg a PhD szint, meg postdoc, az már megint egy más kérdés, de a legelején én azt mondanám, hogy inkább jobb távol maradni, mert be tudja hozni később, tehát nem baj.
1: Ez egy jó kérdés. Valószínűleg vannak olyan területek, ahol igenis érdemes használni az AI-t, például akkor, amikor előkeresni dolgokat, tehát hogy a bizonyos olyan feladatokat, ahol egy témakörbe az kapcsolódó összefüggéseket kikutatni, hogy ne Google-be keresse az ember, hanem AI-jal a dolgokat. Elég sok minden, nem. Tehát de összességében nagyon hasznos tanácsokat nem annyira tudok adni, max annyit, hogyha tud rövid távon valami hasznos dolgot csinálni, akkor vágjon bele, és ne csak arra építkezzen, hogy majd egyszer 20 év múlva majd ő milyen okos lesz, és milyen dolgokat tud csinálni, mert nem biztos, hogy lesz 20 év múlva feladata.
0: Kedves hallgatók, sajnos lejárt az időnk. Köszönjük szépen a figyelmeteket mára. Nektek is köszönöm, hogy rendelkezésünkre álltatok, és köszönöm a beszélgetést.
1: Köszönjük.
0: Ha tetszett az adás, kérlek, osszátok meg ismerőseitekkel, hallgassátok meg a neten, és küldjetek bátran kérdéseket, témajavaslatokat a micsodavilaga@tilosvankukac.gmail.com címre. Hirdetem továbbá a Tilos Rádió támogatási lehetőségét is. A legnagyobb támogatás azonban most az, ha részt vesztek a Tilos Maratonon, a rádió éves adománygyűjtő esemény sorozatán, ami idén június 5-től 14-ig fog tartani a Dürer kertben. Találkozzunk a következő adásban, addig is maradjatok kíváncsiak. Viszlát két hét múlva.
3: A Tilos Rádió híreit halljátok.
4: A Fővárosi Horgász Egyesületek Szövetségének halőrei lakossági bejelentés nyomán augusztus 4-én a kora reggeli órákban kivonultak a Morgópatak Kismaros belterületén található kiszáradóban lévő szakaszához. Tudatta közösségi oldalán a főhez. Gyors mentés során több védett és őshonos halfaj, mint egy 500 egyedét helyezték át biztonságosan a Dunába, egyebek között természetvédelmi oltalom alatt álló kárpáti márnákat, sújtásos küszöket, domolykókat, kövicsíkokat, dunai küllőket és fürgecselléket. Aki kiszáradó területen mentendő halakat észlel, jelentse be a halőröknél, az illetékes nemzeti parknál, vagy a megyei kormányhivatalnál. Tolmácsolja a Horgász Szövetség kérését, a Pecaverzum.
5: Gondolatolvasó sapkát fejleszt egy kaliforniai neurotechnológiai cég. Számol be a HVG. A sci-fibe kívánkozó elképzelés az, hogy a fejfedő viselője csak rágondol a szövegre, és az már is megjelenik a számítógép kijelzőjén. Az eszközbe úgy 70 és 100 ezer apró EEG érzékelő szöttek, hogy a fejbőrön keresztül fogják az agy elektromos jeleit. Ezeket aztán mesterséges intelligencia alakítja szöveggé, percenként 30 szót jelenítve meg. A nyelvi modellt mintegy 100 ezer órányi 100 önkéntestől gyűjtött agyi adaton tanították be. A terméket már idén piacra dobnák. Gyártói kiemelik, feleslegessé teszi a koponyaműtéteket, az agyi implantátumokat. A szakértők azonban óvatosságra intenek. A fejbőrről kapott jelek zajosak, egyénenként eltérőek, és egyelőre a gondolatok szövegi alakító módszer hatékonysága sem bizonyított. Egy szűk körű klinikai vizsgálat során egyetlen kezelési nap alatt megszűntek a szülés utáni depresszió tünetei. Számol be a Qubit. 10 súlyos depresszióval diagnosztizált nőnek adtak mebufotenint. A belélegezhető pszichedelikus vegyület hatására 2 órával az utolsó adag után mindegyikük depresszió szintje legalább a felére csökkent, a 8. napra pedig mind tünetmentesek lettek. Az anyaszerepre irányuló kérdőív is jelentős javulást mért. Az eredmény figyelemreméltó, mivel ez a hangulatzavar akár minden 5. anyát sújthatja világszerte, a hagyományos antidepresszánsok viszont csak 4-6 hét után hatnak. A kezelést az alanyok jól viselték, súlyosabb mellékhatás nem lépett fel. Ám a szerzők óvatosságra intenek, hiszen az úgynevezett nyílt, placebo csoport nélküli vizsgálatot maga a szer gyártója finanszírozta, és az utánkövetés is csak 1 hétig tartott.
3: Híreket hallhattatok a Tilos Rádióból.
6: I've never dropped acid, I'm not shooting up, and I'm not sleeping with anybody just yet.

Sziasztok, ez itt a Microbeat című műsor a Tilos Rádióban. Minden hónap első és harmadik hetében elektronikus zenével foglalkozó műsor. A két házigazda, DJ Mango és jó magam, Ózon. A mai alkalommal a CPU Records kiadványaiból fogok válogatni. Ez egy brit elektro kiadó,

0: A Tilos Rádió híreit hallottatok.
1: Sziasztok, sok szeretettel köszöntjük a hallgatókat, a Tilos Rádiót hallgatjátok, a hírek után a körkapcsolása a Tilos Rádiónak a vidéki műsorát hallgatjátok, ami két hetente jelentkezik, elsősorban Debrecenből és Szegedből, de amúgy országszerte válogatunk civil és kulturális és van, hogy politikai programokat, most azért jó eséllyel a kulturális szféra fog előtérni, fiatal irodalmárok vannak itt köztünk, be is mutatom őket mindjárt, de előtt elmondom azt, hogy így a vidéki és önszerveződő fiatal irodalmi életről fogunk beszélgetni a következő egy órában. Itt van velünk Borbíró Bíborka Szegedről, aki a Törzsosztal műhelynek az egyik szerkesztőségi tagja, amellett, hogy fiatal irodalmi műhelyeket vezet, illetve bemutatókat moderál, emellett egyébként nagyon fontos vidéki témákat tematizáló költő. Itt van velünk Szegedi Eszti, aki a platformot képviseli Szegedről, ő költőként és szerkesztőként is részt vesz az irodalmi életben, illetve Korsos Gergő, aki elsősorban költőként vesz itt részt, viszont ő számára nagyon fontos a Tolna megyei észak-szerdi irodalmi életnek így a megmozgatása, vagy hát nem tudom, mennyit tudunk Babics óta valójában a szegszerdi irodalmi életről, de valójában sokkal többet kellene tudni, sokkal mozgabbinben kellene tenni, és Gergő ezen dolgozik. Sziasztok, köszi, hogy itt vagytok, illetve még el kell mondanom azt, bocsánat, hogy egyébként van adéstelefon, mert hogy élőben vagyunk, hogyha szeretnétek hozzászólni bármikor az elhangzottakhoz, vagy kérdezni a meghívottaktól, vagy bármi ilyesmi, akkor a +35 215 37 73-as telefonszámon ezt bármikor nyugodtan megtehetitek a következő egy órában, és akkor sziasztok többiek, arra szeretnénk lekérni titeket, hogy pár percben meséltek egyrészt magatokról, másrészt azokról a közösségekről, amiket így képviseltek, vagy amikben dolgoztok. Jelölök ki először, mert mindig nehezen megy, aztán majd úgyis alakul, nyugodtan vágjatok egymást szavább, és ilyesmire fektetjük egymásra, de akkor Bíbor az ABC sorrend könyörtelen rendjével téged kérdezlek először.
2: Igen, sejtettem, hogy én leszek az első. Sziasztok, köszi szépen, hogy itt lehetek. Én a Törzsosztal műhelynek a Törzsosztal műhelyt, mint közösséget képviselem most ebben a beszélgetésben, ami Szegeden alapult 2017-ben, és azt kell róla tudni, hogy a kortárs irodalmat megismerni kívánó, és ebbe az intézményrendszerbe becsatlakozni kívánó fiatalok alapították, Szutori Szabolcs és Új Krisztina, de egyébként a Veszprémi Sziszi is tagja ennek a közösségnek, aki most kérdezget minket. És hát ez egy író műhely, minden egyes hónapban lehívunk egy szerzőt, akinek azért már jóval nagyobb tapasztalata van, mind az irodalmi élet működésében, mind a szövegírásban, mind a kötetkészítésben nálunk, és az ő segítségével, vagy részben vezetésével tartunk egy irodalmi műhelyet, ahova bárki becsatlakozhat, elhozhatja a szövegeit, és utána tartunk egy kötetbemutatót, és akkor megismerjük ezt a kötetet, meghallgatjuk a szerzőnek így a viszonyulását hozzá, a munkafolyamatait, és így tovább. És mennyire kell most, hogy ez így elég egyelőre, és akkor megyünk majd tovább?
1: Tud elég lenni, de hogyha szeretnéd meg elmondani azt, hogy milyen közösségszervező munkát végzünk, vagy ilyesmi, akkor nyugodtan emellett, vagy hogyan épül fel ez, mit változott az évek során, ilyesmi. Hogyha...
2: Jó, köszi. Akkor azt még elmondom, hogy ez egy maréknyi emberrel kezdődik.

0: forduló pont volt, amikor már nem feltétlenül csak szegediekről szólt ez a közösség, hanem az országosan így bekapcsolódtak mások is. Sokkal jobban megismertek minket országosan, elkezdtünk más városokban is megjelenni, illetve mi is más városoknak így a közösségeit elhívni hozzánk, és így elkezdtünk hálózatosodni, és szerintem, amiben mi nagyon jók vagyunk, azok a hálózatok. Meg hogy hát kicsit így úgy épülünk fel, mint egy ilyen atommag, hogy vagy egy atom, hogy van egy ilyen középső magja, akik a legtöbb feladatot ellátják, és akkor körülötte így zsonganak még arcok, akik vagy eltávolodnak, vagy majd beleesnek ebbe a magba. És meg vannak még távolabbi arcok körülöttünk, így az országban, akikkel így egyszer-kétszer találkozunk az évben sajnos. Meg szerintem ami fontos, hogy eddig ez az igény, szóval a saját igényeinket akartuk valahogyan így kielégíteni ezekkel az alkalmakkal, viszont most már hát tehetséggondozásban is részt veszünk. Például a műhelyén két lépcsővé, vagy ilyen lépcsőzetessé váltak, és akkor az egyik fele olyan tagokból áll, akik már jobban, vagy tapasztaltabbak az írásban, a másik felében pedig ilyen nagyon kezdőkkel találkozunk. Szóval kétszer találkozunk mindig egy hónapban, röviden mondva, és én most át is adnám a helyet, mert látom, hogy sokat beszéltem.
1: Teljesen okay, fontos dolgokat mondtál. Szegedi STS kapcsolódik tovább, ugyanis ő tipikusan úgy kapcsolódik egyébként ebben a beszélgetésben is, és a törzsösztömű helyletében is, mint ami országosan random helyzetekben, ha jól sejtem, akkor a Hajdúböszörményíró táborban találkozhattatok ti ketten, és akkor így lett egy törzsasztal műhelyes platform összefogás, de akkor ezt légy előtt mondd el, hogy mi az a platform, és akár a törzsasztalhoz képest kerülni, akkor mi igazából a ti szerveződő munkátok ebben a kulturális térben.
2: Köszi szépen a lehetőséget én is, sziasztok, mindenkit üdvözlök. Igazándiból, ja, én is akkor egy ilyen arc vagyok, aki ott keringek a atommag körül, viszonylag ritkán felbukkanva, ilyen héli üstökös. De igen, nálunk igazándiból mi a platformot, ketten csináljuk egy barátnőmmel, Mihusz Kittivel, itt Debrecenben. Nekünk az volt a törekvésünk, vagy az volt, ami összehozott annó minket még 2,5 éve, hogy Debrecenben egyébként így igény az van arra, hogy kulturális életet éljen az ember, meg a fiatal, és legyenek közösségek, és legyen akár irodalmi estek, akár versműhelyek, akármik, mert ezeknek mindnek meg volt a hagyománya, mert hát mégiscsak egy egyetemi város vagyunk, tehát van itt egy ilyen bölcsészkar, meg több folyóiratnak a székhelye is Debrecen egyébként, irodalmi folyóiratnak, viszont nem lehet tudni most így igazániból, erre nem, senki nem tud válaszokat adni, hogy miért, hogy a Covid miatt, vagy csak úgy így tényleg ez a sívó sötétség miatt, ami itt a politikai tér miatt is van akár, vagy csak az emberek közönye miatt, de ezek a lehetőségek egyre inkább fogyatkoztak, és minket ez hozott össze Kittivel ez a harag, hogy már pedig nem létezik, hogy ebben a városban, ami egy hatalmas város Magyarországon úgymond, nincsen egyszerűen lehetőség arra, hogy egy ilyen közösség létrejöjjön. Úgyhogy nekünk ez volt a koncepciónk, hogy akkor én majd hozom az irodalmat, ő meg hozza a képzőművészetet, mert ő egyébként tervező grafikus, és akkor fogjunk össze, és ezeket az embereket, akik így mozognak, és én is ismerem néhányat, ő is ismer néhányat, ezeket irányítsuk össze. Szóval ilyen eseményeket kezdtünk el szervezni, amik egy ilyen határvonalon mozognak. Sokszor a zenét hoztuk össze az irodalommal, és akkor meg ilyen kreatív írásokkal. Volt kiállításunk is, amit szerveztünk, szintén ugyanilyen inspirációs forrás volt mondjuk egy dal, és akkor a kiállítás anyaga ebből gyűlt össze, erre a dalra készítettek a képzőművészek képeket és installációkat, akiket felkértünk, meg voltak költők, akik meg a bemutatón ugyanerre a dalra inspirálódva írtak verseket, és akkor ez ízlődött a bemutatás meg mostanában nagyon sokat szervezünk slam poetry esteket is.

0: Ennek is volt kultúrája Debrecenben, de így elsikkadt. Úgyhogy igazából mi egy ilyen, nem tudom, talán úgy tudom megfogalmazni, hogy egyfajta ilyen értékmentők vagyunk, akik próbáljuk az ilyen régi jó dolgokat így megtartani, meg visszahozni a tudatba. És hál' Istennek van is rá érdeklődés, mert azért így, bár én mindig meglepődök, de egy ilyen, mert én számítok egy ilyen 10-20 emberre, aztán mindig egy ilyen 30-40 ember fixen megszokott azért jelenni az eseményeinkkel, ami nagyon jó érzés. Mind a mellett, hogy előtte meg nagyon, nem is tudom, aggódós, hogy jaj, hogy lesz ez egyáltalán megoldva. És ugye így kapcsolódtunk egyébként mi is Bíborékkal, hogy hát valami, nem is tudom, hogy összeményíró táborban vagy FISZ táborban találkoztunk-e, de valamilyen szinten egy ilyen, egy irodalmi írótáborban lett meg a kapcsolat, és akkor egy költészet napját ünnepeltünk itt Debrecenben együtt Törzsasztallal. Veletek ilyen kis avantgárd felolvasó estet improvizáltunk igazándiból. Úgyhogy nálunk szélesebb paletta, és szeretnénk is ezt megtartani, legalábbis nekem ez a célom, meg a törekvésem, hogy legyen mindenféle program, ami hát még ha őrültségnek is hangzik, vagy nem tudom, olyan furcsán, akkor is az az élmény, hogy mindig van rá igény az emberek közül. Hál'
1: Egy picit,
0: Istennek.
1: amiről, ja, bocsánat, egy picit, amiről megkérdeznélek, az amúgy a Slam, ami most nagyon úgy tűnik Szegedről nézve, hogy dominánsan megjelent a műfajaitok között, és ez azért is tök izgalmas, például az Egri Szöveg Trafik, ez kifejezetten Slam műhelyként is működött, vagy hát úgy indult, és abban nőtte ki magát irodalmi szerveződő közösségi is. És a debreceni szlem, mint régi szlemmerként azt láttam, hogy mindig egy ilyen egy-két évad erejéig csinálták emberek, és aztán meg valahogy eltűnt, és aztán újra kezdődött dolog, és hogy most erről mesélsz majd egy picit, hogy hogyan vettétek el ti ezt a stafétát, hogyha ez úgy van, hogy átvettétek, meg ebből a szempontból szerintem lehet érdekes, mert én sem tudom ebben a szcénában mozgóként, hogy mondjuk az Arkádiával, ami egy másik debrecenön szerveződő kis közösség, akikkel közösen csináljátok a szlemmet, vagy ezek külön találkozók, vagy ilyesmi, hogy ez hogy néz ki amúgy, hogyha erről mesélnél egy picit, ezt köszi még.
0: Igen, hát a szemet, azt amióta én az eszemet tudom, azt mindig Mikos Ákos szervezte, mikor kivel. De ő volt az ilyen kulcsfigura, aki igazándiból szerintem így mindig azon volt, hogy legyenek rendszeresen estek. Ez ilyen évi 3-4-et akart, de voltak azért ilyen nagyon nagy szabású rendezvények is a fénykorban, amik például akár a Vojtina Báb Színházban, ami nagy teremben, ilyen nagy színházi teremben volt, és akkor ezek eszközhasználatos szemek voltak. Szóval nagyon sok ilyen a műfajhoz kötődő ilyen versenyformát, azt tőle tanultunk meg szerintem, és ő is egyébként ezt az egész kultúrát egyébként ő meg Szegedről gyökeresztette itt le Debrecenben. Szóval vicces egyébként ez az egész persze. De pár éve, hát ugye igazából ez nem az, hogy törvényszerű, de sajnos nagyon sokszor megismétlődik, hogy ha valaki sokáig csinál valamit önerőből, meg így, hát igen, ilyen rambóként küzdve kb. A dzsungelben, akkor ebbe belefárad. És hiába volt azért egy közösség mindig körülötte, meg barátok és egyebek, meg az én állandó szemberek, mindenki megszokta azt, hogy na majd Ákos megcsinálja, és milyen király ez, és akkor idő után viszont már nincs erő ezt mindig pótolni és mindig szervezni. Szóval így jöttünk a képbe mi, akik a tavalyi születésnapunkat azzal akartuk megünnepelni, hogy akkor összefogunk a Debrecenben, és akkor lesz egy ilyen nagy születésnapi szlem buli. És onnantól kezdve ezt így megkaptuk mi is, és ahogy ugye fogytak ezek a Mikos Ákos féle szervezések, meg egy idő után már szinte nem is volt, mi viszont elkezdtük újra. Látszott ez, hogy erre is van igény, és hogy az emberek szeretnék elmondani a dolgaikat, és a szlem az nagyon jó műfaj erre, mert nem kell feltétlenül tökéletes szöveget írnod ahhoz, vagy tökéletes előadói képességgel rendelkezned, elég, hogyha megtalálod a teret, ahol elmondhatod a dolgaidat. És mi meg erre megadjuk a mikrofont, meg a közönséget. És látszott, hogy nagyon sokan el szeretnék mondani akár az ilyen lelki bajaikat, a magánéleti dolgaikat, a politikával való kapcsolatukat. Nagyon sok kifejezésre váló gondolat van. Semmiatt jött létre szerintem az Árkádia is, mert felbátorodtak más arcok is, akiknek fontos ez, meg akiknek volt nagyobb rálátásuk mondjuk az országos tendenciákra, tehát hogy hány szlemklub van Magyarországon, meg főleg a pesti szlemklubokkal voltak kapcsolatok. És akkor így alakult meg az Árkádia, aki úgymond tőlünk független, de nem akarunk egymás konkurenciái lenni, ezek mindig megbeszélés tárgya az, hogy ki mikor tart szlemestet, kinek mikor milyen eseménye van, hogy azért ne legyen az, hogy egymás nyakára hágunk, vagy nem is tudom, tehát hogy mégiscsak ugyanabból a közösségből válogatunk, és nem tényleg inkább ilyen társak akarunk lenni, mint vetélytársak.
1: Ez nagyon jól hangzik, meg igen, ezt mi is látjuk itt szegedi helyszínként. Én a Grand Caféban dolgozom, akinek nagyjából hát nem konkurense, de ugye a Somogyi Könyvtár, mint önkormányzati részre a vívő program vívőbe le intenzív együttműködésben vagyunk. Egyébként ő véletlenül azt szervezi, aki a Törzsosztam programjét is szervezi, szóval a naptárak, meg a szervezői kapacitásoknak nagy összefogása. Szerintem különösen fontos, és erről majd hozok egy összefoglaló kérdés, de előtte Gergő. Gergő igazából egy pillanatos a krédóban ebben a beszélgetésben több szempontból. Tegnap előtt volt Szegeden Grand Caféban az első kötetének, a Szomorú Játéknek a bemutatója, ami néhány hete jelent meg, és akkor Bíborkával, meg több szegedi szerzővel egy hosszabb dohányzós beszélgetésbe csaptunk át arról, hogy Gergő milyen szuper dolgok kat szeretne csinálni igazából a szexárdon, és ezek mennyire nehezek megkövült intézményi struktúrákban, és ilyesmi, és alapban Gergő erre szeretne kérni, hogy mesélj egy picit arról a munkádról, meg elhívásodról, amit téged hív, meg ami amúgy már Budapesten élő szerzőként amúgy szexárdhoz, meg a keresélyed kisfalúthoz, Decshez így költ, és légy szerről beszélj egy picit majd bővebben. És nem hallunk, vagy én biztosan nem, és a többiek sem.
2: Most hallani?
1: Vagy, igen, köszi.
2: Szuper, gondoltam ezt lecsekkolom. Igen, ezt gondoltam lecsekkolom. Szóval örülök, hogy itt lehetek, és én is köszöntök mindenkit. Szóval fontos, amit mondasz, mert mondhatni, hogy kvázi én Decsről, ami körülbelül 13 kilométerre van Szekszártól, kvázi így a szerencse gyereke voltam. Mert igazából úgy tudtam becsatlakozni az irodalmi életbe, hogy véletlenül ráakadtam egy hirdetésre, azt hiszem a Literán, hogy van-e Kóspallag írótanya. És akkor utána ott a sikeresen felvételt nyertem, és ott ismertem meg igazából velem kortárs irodalmi arcokat, mert én Szekszárdról azt sem tudtam, hogy létezik kortárs irodalom. És ha az ember nem egy egyetemi városban él, akkor szerintem sokszor tényleg így a nullához közelít annak a tudása, hogy mi zajlik, és kicsit ilyen, az egész ilyen anakronisztikus ilyen bája van az egésznek, hogyha belegondol, hogy kicsit ezek a kisvárosok sokszor úgy élünk, úgy olyan a kulturális hangulat, mint hogyha még mindig így a nyugat vennék körül minket, és mint hogyha nem történt volna meg az elmúlt 60-70 év. És azt gondoltam, hogy ezért miután elkerültem Pestre tanulni, és illetve utána így tudtam tevékenyen részt venni az irodalmi életben, azt gondoltam, hogy akkor ez fontos, hogy akkor valamit utána vissza is tudjak vinni, hogy mások talán kevésbé legyenek úgy a szerencse gyermekei, hogy ne csak egy véletlen folytán találjanak rá az irodalomra, arra, hogy léteznek kortársak, akikkel együtt beszélhetnek szövegekről, irodalomról, hanem hogy vigyünk vissza egyfajta tudást, egy ilyen információt, csomagot, és akkor azt ott, azt, az, akkor talán már egy kicsit úgy könnyebb dolgozni. És ennek apropóján találtam ki még 3-4 éve Vajna Ádámmal, meg Seres Lili Hannával a közjáték irodalmi projektet, ami abból áll, hogy elmegyünk főképp középiskolákba, közoktatási intézményekbe, ahol rendhagyó irodalomórákat tartunk 45, illetve 90 percben, ahol Kántor Péter mellett akár Krúbi szövegeiről is beszélünk, és például letakarjuk a címeket, és megkérdezzük, hogy szerintetek melyik a vers, és nagyon sokszor azt mondják, hogy a Krúbi a vers. És ezzel akarjuk nekik megmutatni, hogy a gyerekek bár nem is gondolnák, a líra köztük van, velük együtt él. Mert sokszor a gyerekek tényleg egyáltalán nem tudják, hogy létezhet kortárs líra, ami az ő problémáikról is beszél. Hisz mindig hangsúlyozzuk azt, hogy teljesen természetes, hogy amúgy idegen nekik sokszor a 150 éves szöveg, hisz akkor az emberek is máshogy beszéltek, és ahogy most a mi beszédmódunk is megváltozott, ugyanúgy a lírai közlés is hasonult ahhoz, vagy megváltozott, és igazodik ahhoz, hogy mi most már a 21. század emberei vagyunk. És ezért a Szekszárdi Jézsül a könyvtárban már sokszor vissza tudtam menni, annak nagyon örülök, ott azt érzem, egy ilyen tök jó közreműködés, együttműködés van most már. Volt már Kazimier Soma is ott a gyerekekkel, van nyári táborban, a Vajna Ádámmal tartottam ott a nyári táborban nekik órákat, de akár mint közel szekszárdiként, vagy szekszárdhoz közel ilyen élő emberként, én ott gyakran vissza tudtam menni hozzájuk, hogyha anyukáméknál voltam, és kreatív írásórákat tartottunk, blackout poetriztünk. Blackout poetry annyit tesz, hogy kvázi van egy bármilyen szöveg, recept, vagy tényleg bármi, és ott az a lényege, hogy kisatírozzuk, hogy kihúzzuk azt, amit nem akarunk megtartani, és egy teljesen más dramaturgiai szöveg kerekedik ki a végén. És hogyha azt mondjuk, hogy akkor csinálj horrort, vagy bármi vicceset, akár a teljes ilyen melodramatikus szövegből, akkor ezt megcsinálják, mert amúgy rombolni mindenki imád, gyerekként és az ember rombolni kezd el először, és azt érzem, hogy ezeket itt nagyon élvezték. Olyan volt egy ilyen játék, amit ennek azt a nevet adtam, hogy Ballonszem és Bogárvigyor, és azzal azt találtuk ki, hogy egy ilyen felhőkarcolóból mondta nekik, hogy esik egy bogár. És ahogy például akkor beszélünk előtt egy kicsit például a Petőfinek az Alföld tájleírásáról, és hogy akkor hogy a bogár esik először, a nagy totált írják le, és ahogy mint hogy egy szérnán húznak, utána a szuper közelibe menjen, próbáljon lemenni utána az írás. És mindig szeretem ezt, hogy egy kicsit így a játékot összehozni így az írással. Volt olyan gyakorlatunk, hogy írjunk egy búcsúlevelet egy UFO szemszögéből, aki nagyon siratja a szerelmét, mert a szerelme a kiskunhalasi hűtőbe ragadt, mert a portál már nem működik. És ennek az volt az apropója, hogy ez egy ilyen hírvers volt, mert volt egy olyan hír, hogy Kiskunhalason azt hiszem kipakolta a hűtőt egy üzlethelyiségben egy illuminált állapotban lévő férfi, mert azt hitte, hogy az egy portál. És ezzel azt akartam nekik mondani, hogy amúgy a vers az mindig otthon előttük, és észre kell venni, és sokszor hogyha az ember csak figyel, akkor hogyha az ember csak felemeli, ami előtte van, az tök sokszor segít. És igen, sokszor a nagy lélegzetvételek helyett egyszerű, hogyha csak tényleg kinyitjuk az ablakot. Szóval ezek nagyon sokat, szerintem azt érzem, hogy jó visszajelzéseket kapunk, főleg, hogy már volt egy lány, aki abból a csoportból utána már Sárvára is felvételt kapott, azt hiszem utána bronzot is nyert, ami nagy szó, mert például mi nem tudtunk Sárváról. Vannak helyek, ahol nem tudnak Sárváról, és ezért úgy megy az élet, hogy én is 19 évesen tudtam meg, hogy létezik Sárvár, amikor már nem tudtam jelentkezni. És igen, szerintem ezek ilyen fontos dolgok. A Garai János gimnáziumban jártam Szekszárdon, ahol járt Baka István is, Mésző Miklós, Csengei Dénes, Lázár Ervin is. Ott is szoktunk visszamenni, rendhagyó irodalomórákat tartani. Most nagyon örültem pont, mert két napja pont tettek ki a Facebookon egy posztot a Garai Géminek a könyvtárra, hogy egyszerre feldolgozták a régieket, és nagy örömömre vagy meghatódtam, hogy az én könyvemet is feldolgozták ott az egyik órájukon. Szóval igen, nekem a Szekszárd itt ilyen szempontból a fókusz, meg forrás hiány miatt is most egy picit így redukálódott az egész Szekszárdra, de voltunk már Orosházán is például, voltunk Vekerlén gimnáziumban Délpesten előadni, és nagyon izgalmas, hogy ilyenkor az ember járja, megy az ember különböző gimnáziumokba, hogy mennyivel más gyerekekkel találkozik különböző háttérrel, és ez nekünk is akkor igazodnunk kell. Nem beszélhetünk ugyanúgy, nem tudom, a Traffordban, mint Orosházán, és az teljesen természetes. És ez izgalmas, és ezt szerettem volna, ezt a projektet egy rendszer szintűvé tenni. Nyilván az nehéz, hogy az ember kijárja az egyetemet, és utána akkor el kell kezdeni, nem tudom, pénzt keresni, és akkor már sokkal nehezebb lesz. Szóval ezekben a projektekben annyi energiát beletenni. Szóval most mi is ez forráshiánnyal küzdködünk, de nekem ez nagy tervem, hogy ez a projekt ez ne aludjon el, hanem hogyha talán tudunk majd szeretni szponzorokat, akkor újraélesszük, mert szerintem ezt nagyon fontosnak tartom, és az is, hogy ne az legyen, hogy akkor csak egyszerre oda megyünk, és elengedjük a kezüket. Hanem például annak nagyon örülök, hogy most már sokszor egyeztetünk például az IJ-zsül a könyvtárban, ott a könyvtárosokkal. Nagyon nagy szerepe van a könyvtárosoknak, azt gondolom. És akkor ott kortárs irodalmi könyveket ajánlunk nekik, hisz hogyha már ezt csináljuk 0-24 órában, akkor legalább valamit tudjunk nekik adni tényleg. És ők azok, akik azokat a gondolatokat, vagy a morzsákat, amiket sokszor, hogy csak így egy pillanatra nekünk van időnk felvillantani, ők azok, akik minden héten ezt tovább viszik a gyerekeknek. Szóval ez nagyon fontos. Igen, talán röviden ennyi.
1: Két gondolat is eszembe jutott, miközben hallgattalak titeket. Az egyik az, és ezt Bíborkánával lesz közös emlékünk, nem csak a közös város miatt. Fenyő D. Györgynek és Gráf Dórának, ő mutatta be Szegeden a Költőiskola című kötetét, ez szerintem idén, igen, januárban, de ez tavaly évvégén jelent meg ez a kötet, és akkor beszélgettünk arról, ez egy gyerekeknek szóló kötet, aminek az a vállalása, hogy így az irodalmi működést, vagy a költészetet közelebb hozzam a diákokhoz, de amikor beszélgettünk erről a könyvről, akkor az kisült, hogy nem elsősorban mint irodalmi alkotás, hanem mint önkifejezési forma, és minden ilyesmi, és mint megtalálható az hétköznapi életben megtalálható verseknek a felfedezése. Egy ilyen fontos vállalása a kötetnek. A másik pedig az, hogy tavaly a Törzsasztal táborban játszottunk egy olyat, hogy egy olyan workshopot, amin azt hiszem Bibban nem is volt ebben, szóval neked is újdonság lesz, hogyha az irodalom birodalomnak mi vagyunk a nagykövetei, akkor mik azok a fontos üzenetek, amiket el akarunk mondani. És hallgatva titeket, az, hogy nagyon különbözőféle kérdéseket mozgattok, annak ellenére, hogy nagyon egy irányba dolgoztok. Van, ahol az önszerveződésem a kifejezetten fontos hangsúly, van, ahol a befogadóknak a megképzésén, van, ahol amúgy a tehetséggondozás a kifejezetten nagy fókusz. Szóval, hogy mik azok az egy-két mondatos fontos üzenetek, amiket mindenképp el kell mondanatok szerintem, vagy el kell tudni, szóval hogy mi az az egy-két mondat, amit jól lenne, hogyha mindenki tudna az irodalomról a saját hatókörötökben, nem tudom, hogy érthető a kérdés, picit ilyen filozofikus, de mi az a cél, vagy ügy, vagy ilyesmi, vagy egy-két fontos üzenet, amivel, hogyha már mindenki tudja körülöttetek, akkor jók vagytok ezzel. Felszólítalak, Eszti.
0: Ezt keményen oda mondtad. Nem tudom igazából így egy-két mondatban. Ha azt politikában nézzük, akkor nekem mindig az, hogy az irodalomban van az igazság valamilyen szinten, nem feltétlenül a globális igazság, de hogy ott van benne, és ezt érdemes felfedezni. Igazándiból talán ez az, ami így eszembe jut leginkább.
3: Nekem ilyen két dolog jutott eszembe. Az egyik az, hogy hát először az ilyen közösségi működés jutott eszembe, őszintén szóval, és az jutott eszembe, hogy annyit tegyél bele, amennyit ki szeretnél venni. Mert hogy szerintem ezek tényleg az irodalom az ilyen gúz pontokban van most jelenleg, tehát nem nagyon van olyan, hogy egy-egy ember valahol. És hogy ezek a közösségek akkor működnek, ha beleteszel, és annyit teszel bele, amennyit kiveszel, és akkor senki nem fog elfáradni. A másik, ami eszembe jutott így általában az irodalommal kapcsolatban, az az, hogy az írásért írj. Tehát, hogy ne azért, hogy nem tudom, lájkokat kapj, meg megdicsérjenek, meg ide-oda hívjanak, hanem szerintem itt az a legfontosabb, hogy maga az irodalom szeretete maradjon meg bármikor, akkor is, amikor, hogyha nagyon befutott leszel, meg akkor is, hogyha nem. Szóval, hogy a visszacsatolás az részben független attól, hogy szereted ezt csinálni, vagy sem, és hogy azért a csinálásért csináld.
2: Nekem talán az, hogy kettő dolgot mondanék. Az egyik talán a képzeletnek a felszabadító ereje. Szerintem nem véletlen, hogy ekkora konjunktúrája van a fantázia irodalom, a fantazinak, meg ezeknek, és szerintem azt gondolom, hogyha most akkor elfogadjuk, hogy van distinkció, magas irodalom és kevésbé magas között, de most ebben a felesleges is belemenni. A lényeg az, hogy azt gondolom, hogy talán, sőt, ennek most örülök, hogy talán most jobban merünk azért olyan zsáner témák felé is nyúlni, ami felé lehet, hogy korábban kevésbé, és talán például ezt, hogyha becsatornázzuk a tehetséggondozásba, illetve akár a közoktatásban, akkor ez lehet, hogy ez kicsit meg tudja hozni az embernek a kedvét az, hogy olvasson, hisz az emberek rakat számra fogyasztják ezeket a termékeket, trónokharca, stb. És hát, hogy gondoljunk most hirtelen egy engyembe jut eszembe például a moskát, Anittára, írha és bőr, stb. Szóval ott is azért van fantázia rendesen. A másik meg, hogy azt gondolom, hogy miért fontos az irodalom, én valamilyen szinten hiszek az esztétikai nevelődésben, szóval nagyobb rizikók nélkül megtanít élni. Mert ugye, és szerintem ez lenne a legfontosabb igazából az irodalom oktatásban. Mi van most? Az szerintem most az a közoktatásban mivel találkozunk? Egy óriási adathalmaz az egész, és egy adatgyárt, mint hogyha egy csippet betolnának a fejünkbe, de konkrétan nem tudjuk feldolgozni, hogy miért van az a csipp betolva belénk. És szerintem sokkal fontosabb lenne, hogyha az irodalmat tényleg arra használnánk, amire hivatott. Szóval, hogy közösen gondolkozzunk a tanárokkal együtt azokról a helyzetekről, amiket azok a művek megalkotnak, hogy azokról a problémákról gondolkozzunk. Arról, hogy tényleg ez egész nem fekete és fehér. Szóval nem az a legfontosabb szerintem, hogy Szentre Júlia mikor ment ki a WC-re, hanem talán ez, hogy valahogy így tényleg megtanuljunk általa élni. És azt gondolom, hogyha ezt így meg tudnánk hozni az irodalomba, hogy kevesebb adat, több gondolkozás, közös gondolkozás együtt, akkor talán csökkenne is ez az irodalomfóbia. Igen.
0: Ja, meg egyébként nagyon jó beszédtéma, meg ilyen kapcsolódásra tanít egyébként szerintem az irodalom. Tehát, hogy így, ha már nagyjából hasonló tudás gócok vannak az emberek fejében, akkor arra le lehet kezdeni beszélgetni, meg a véleményeket kicserélni. Úgyhogy szóval emiatt is tök fontos lenne talán az irodalom, meg így, ha olvastam egy verset, és mondott nekem valamit, és te is olvastad, és neked is mondott valamit, akkor már van egy közös kiindulópontunk, hiába különböző a véleményünk, de tudunk beszélgetni, tudunk kapcsolódni. Ja?
1: És akkor tudunk-e kapcsolódni egy irodalmon belül, meg egy kulturális mezőn belül, meg ilyesmi lesz a következő kérdésem, vidék meg nagyváros kontextusában, és akkor kezdünk el érzékenyíteni anélkül, hogy nem tudom, Kraszna Orka és Végtelen Sarakba csúsznánk bele arról, hogy vidéken nincs semmicska kilátástalanság, mert azért igyekszünk a mai adásban felmutatni azt, hogy vidéken igenis vannak borzasztó menő dolgok, és borzasztó menő emberek, akik borzasztó menő dolgokat csinálnak közösségekben. Szóval, hogy mi a viszonyunk a vidék-Budapest kérdésben, ezt talán Gergő meg Bíbor ti problematizáltátok jobban, de ezt így nyilván valószínűleg neked is vannak tökre más véleményeid ezzel kapcsolatban. Mik azok a dilemmák, amikkel vidéki kultúra szervezőként itt találkoztak, de nem evidens feltétlenül ilyesmiket, hogyha még így osztanátok meg, akkor ezt nagyon köszi, mert szerintem ez végső során amúgy a körkapcsolásnak így a missziója, hogy beszélgessünk ezekről a dilemmákról, meg egyáltalán ne juttassuk ezeket a dilemmákat.
3: Őszintén szólva, amikor most Gergő így arról beszéltél első körben, hogy vidéken mennyire nincs irodalom, és hogy mennyire le kell vinni ezeket az iskolákba, akkor arra gondoltam, hogy nekem úristen volt egy év vagy másfél év, amit én azon izéltem, hogy Pesthez képest mennyire vidék vagyunk, és hogy basszus, Orosháza hozzánk képest mennyire vidék. Szóval, hogy azért Szegeden tök jó dolgunk van szerintem nagyon sok szempontból, meg egész ugye a közösségünk. Most már tök sok visszacsatolásunk is van, vagy ilyen láthatóságunk, de mondjuk ennek megvan a hátrány is. Szóval, hogy eddig én személyesen nagyon tühös voltam, amiért azt éreztem, hogy lehetőségektől esek el, meg láthatóságtól esek el, azért mert, hogy vidéki vagyok. Aztán az Óvájmer Olivér egyszer beszéltünk vele is erről, vagy hát rinyáltam neki, vagy hát szóval neki is dühöntem erről, és ő azt mondta, hogy szinte az a fontos, hogy a vidéknek van egy olyan identitása, ami Pestnek nincs, és hogy szerinte ez a heterogenitás ez nagyon fontos, és hogyha mindenki Pestre menne, akkor nem lenne ennyire színes az irodalom, és hogy mennyire jó, hogy nem tudom, van vajdasági, meg van edi, meg nem tudom, Debrecenben is tömörülnek, meg Pécsen, meg Szegeden, és így tovább. És hogy mennyire izgalmas lenne, hogyha Körösladányban is lenne három költő, meg nem tudom, Decsen is ott lenne öt, vagy értedek, hogy a vidékhez képest is lenne még vidékebb irodalom, akik meg tudnák mutatni, hogy ott milyen, hogy ott milyen a kultúra, milyen a szellemiség, az embereknek a hozzáállásuk az élethez, és ezek lecsapódának szövegekben. És én most már egyre inkább azt gondolom, hogy a vidéki irodalom az nagyon fontos, pont azért, mert valami más mutat meg, mint amit elsődlegesen gondolnánk az irodalomról. Mert szerintem, amikor az irodalomra gondolunk, akkor általában a pesti arcok jutnak eszünkbe, meg a mit tudom én, ilyen nyugatos arcok, és ott is mindenki Pestre tömörült. De hogy közben szerintem ez az izgalmas, hogy milyen egy vidéki irodalmi identitás, és ezt így megmutatni, és nem szégyelni, meg nem kevesebbnek gondolni, hanem egyszerűen csak másnak is. Szóval én ez az, amit most már így képviselek, és nagyon-nagyon így támogatok.
2: Igen, hát én talán annyit javítanék, hogy nem azt mondtam, hogy talán ne azt, hogy levigyük, hanem inkább azt, hogy visszavigyük. Mert az a,
3: Bocsi,
2: mert
3: igazad van, mert ez nagyon ilyen autoritár, vagy ilyen fair.
2: Hát igen, szóval pont, hogy igazából amúgy én is Pesten élem, élek, meg tanulok, de hogy igazából a legtöbb pesti amúgy vidékről jön. És olyan szempontból az nehéz, mert nekem például Szekszárdon, szóval azért nyilván az egyetemi városoknak van egy szívóereje. És akkor nekem is nyilván volt választhatom, hogy Pécs vagy Budapest, de olyan szempontból akkor ilyenkor már az embernek mindenképpen ott el kell hagyni a hazáját. Szóval ezért nehéz elvárni, hogy akkor most legyen öt decsi költő, mert most egy fiatalnak nem mondanám azt, hogy akkor maradjon egy olyan helyen, ahol aminek bár lehet, hogy gazdag a kultúrája, lehet, hogy nem tud olyan úgy szórakozni, vagy egyáltalán megélni, főleg a falvakban. Decsről is már mennek el az emberek Szekszárdra, a Szekszárdon már mennek el a többi városokba. Szóval ez egy fiatalnak nehéz azt mondani, hogy akkor maradjon ott. De közben meg szerintem az a fontos, hogy talán azt kell megmondani neki, hogy ha már elment, akkor azért ne felejtse el azt, hogy honnan jött. És a Fehér a Renátónak van egy tök jó mondása ebben, hogy a lokálisban az egyetemes kemeten, és az egyetemesben a lokálist. És ez alatt én ezt úgy folytottam le magamnak, hogy nekünk is Szekszárdon, bár egy kicsi megyeszékhely, sőt a legkisebb, szerintem csomó olyan irodalmi alakunk van, akik ugye bár elment innen Babics is, elment innen Mésző Miklós is, elment innen Baka István is, hogyha Baka István Szeged, az egy igazi szép házasság, Szeged és Szekszárd. Igen, és de hogy azt gondolom, hogy ezeket az identitásokat akkor helyileg meg kell erősíteni. Én nagyon nagy örülnék és szeretnék majd például Bakával kapcsolatban majd még nagyobb programokat szervezni Szekszárdon. Ezeket ki lehet csatornázni arra is, hogy például legyenek például bármi rajzverseny, versmondó verseny keretében. Baka is van versmondó versenyek, már most is vannak középiskolásoknak. Csak nyilván ez is nehéz, mert a BAK alapítvány azt hiszem meg pont mostan az utóbbi hetekben oszlott fel, nyilván az jó öreg forráshiány, de hogy lehetne mit tenni. Például a kőszegi Várszínházban a Fábián Petya, aki színész, illetve most már inkább rendezőként tevékenykedik, ő is a Garaiba járt, ő feldolgozta Baka is vannak a Kisfi és a Vámpírok című drámáját, és ott a Kőszegi Várszínházban Én a Vámpírok címen futott, és azt gondolom, hogy ha már Baka István írt egy drámát, akkor azt miért ne lehetne elhozni Szexhárdra majd a Német Színházba. Szóval igen, azt gondolom, hogy ezeket a helyi identitásokat nagyon nagy hangsúlyt lehetne fektetni. Ami most például van például akár Szombathelyen is, az a Bloomsday keretében, James Joyce, Bloomsday, stb. És ott, hogy lehet az, hogy van egy alak, aki ott egy nagyobb ismertségre tett szert, talán el is ment onnan, de hogy utána e köré nem egy bálványimádást építeni, hanem e köré tehetséggondozó programokat, bevonni az egész várost. Szóval engem ez izgat, most az is izgat, hogy hát hogy tudom tényleg a régi Mészőre utaló magasiskolát Szexárdon feléleszteni, magasiskola írótábort, mert azt veszük észre, hogy megint a forrás hiány miatt Hajdúböszörményen sem volt mostanában, a Kósparlag írótanya sincs, és azt gondolom, ezek rohadt fontos dolgok lennének, mert amire már utaltatok, hogy ez a közös dohányzós beszélgetésünk, ott is ezt beszéltük, hogy sokkal nehezebb az, hogy akkor most az e-mailen elérjünk valakit, és bár magányos műfaj az irodalom, azt gondolom, hogy a kapcsolódások nélkül ez nagyon nehéz, és közösségek nélkül, és ezért gondolom azt, hogy ezeket a táborokat valahogy tényleg újra kell éleszteni, mert az, hogy ott látjuk, hogy ő is csak egy ember, akinek eddig talán a szövegét olvastuk, nekem például ez volt a Kemény Istvánnál, nagyon szerettem a Nyírus című kötetét, és utána egy élőben is találkoztam, és utána meg láttam, hogy ugyanolyan, mint bárki más, az nagyon sokat tud segíteni, mert az emberben szerintem főleg, hogyha az ember nem Budapesten ül fel, akkor van egy alapvető, szerintem ez a szorongás, hogy akkor most így mikor érek fel egyáltalán ezekhez az emberekhez, és ez segít leépíteni ezt a nagyon sokszor irracionális félelmeket.
3: Köszönöm úgy, vagy hogy ezeket majd finom hangolom, amiket mondom, vagy így átgondolom őket. Köszönöm úgy. Meg jó, hogy így beszélünk.
1: Meg kis dologban annyit tennék hozzá, ez csak lehet, hogy saját balcsolati mániám, de egyébként nagyon izgalmas az, hogy látszik az ország település szerkezetén, hogy a kis falvakból, mint nem tudom, mondjuk Decshez hasonló kis településekből, azért a járások és a kisvárosok válnak sokszor felszívó erőként, hogy a, nem tudom, hogy a lány már beköltözik ebbe a kisvárosba, és hogy mondjuk a kultúrából a kisváros az amúgy teljesen kimarad az irodalomban, meg végképp. Szóval, hogy emiatt is szerintem egy nagyon fontos probléma, hogy valójában magára hagyja az intézményrendszer ezeket a kisvárosokat, és tényleg nincsen kisvárosi költőink, vagy nagyon kevesen, és nagyon nehezen, csak ezt szerettem majd így elhúzni, hogy emiatt így még elitistebb, hogy még visszajöbb talán a kultúránk, de ezt így nem maradj ki ebből a körből, ha csak nem
0: direkt szerettem volna. Mondjuk én még ehhez elcsatolnék, amit te mondtál most, hogy egyébként nekem meg az volt pont az élményem tavaly, mondjuk az írótáborban is, meg egy-két ilyen műhelyezéses alkalman is, hogy nagyon sok olyan verset olvastam, úgy tegyük hozzá, ez a nagyon sok, ez az ilyen 5+, tehát, hogy több szerző is jött ezzel a dilemmával, hogy ő egyébként egy vidéki, vagy akár egy ilyen falusi környezetben nőtt fel, de most bekerült a városba, és akkor ezt a feszültséget, ami benne van emiatt, ezt dolgozza fel a versében, meg hogy milyen szemmel néző a városra, ahol nincs otthon, mert ő vidéki, de már most nem vidéki, mert mégiscsak a várost is megtapasztalta, és magán hordja, szóval egyébként ezek az ilyen érdekes, ilyen egyensúly keresélyű versek is szerintem nagyon jellemzőek az ilyen vidéki irodalomra, hogyha már így beszélünk róla. Meg ez a tapasztalás maga egyébként, hogy ilyen kétértű az ember. Meg közben nem tudom, én a nagy fő témára visszacsatolva meg azt tudom megélni, hogyha itt kisebb városokban és nem a fővárosokban gondolkozunk irodalom, vagy bármilyen szervezésen, bármilyen esemény szervezésen egyébként, mert most tényleg, ha nálunk ugye már csak ez is, hogy mi a képzőművészetet is szeretnénk egy kicsit élezgetni, nagyon nem feltétlenül a források hiánya miatt, hanem inkább tényleg az ilyen, nem is tudom, helyszínek hiánya nálunk, inkább ez azért, ami akadály, hogy megtalálni azt a helyszínt, ami elérhető, meg aminek mondjuk még akár pultja is van, mert az a legjobb, meg ami, ahol ki tudsz állítani, úgyhogy utána meg tudják nézni az emberek, mert olyan helyszín még csak-csak van, ahol egy, mit tudom én, egy estét el tudsz tölteni beszélgetéssel, vagy akár egy tűzsongor eseményt, vagy bármi ilyesmit. Viszont ahova kiállítasz úgy, hogy egy hónapon keresztül bármikor elmehetnek, a nézők is megnézhetik, na olyat nehéz találni Debrecenben. Szóval igazából ez a hely hiány, ami szerintem így nagyon súlyos falvakban, meg kisebb városokban. Bár mondjuk nem tudom, mert lehet, hogy ott viszont a könyvtárak, meg az ilyen művelődési házak, amik ezek az ilyen szocialista maradványok, ezek így jó használatot, meg jó szolgálatot tesznek. De mondjuk Debrecenben azt tudom, hogy az ilyen alternatív eseményeket megszervezni leginkább akkor nehéz, hogyha nincs egy szociális hálód, ahol ami által ismerhetsz olyan arcokat, akik tudnak neked ajánlani helyeket, meg beengednek helyekre, hogy ezt te megszervezd. Pesten azért lehet, hogy erre kicsit több lehetőség van, meg több ilyen önszervezőkör, ahova lehet kapcsolódni.
1: Igen, nem azért, mert bezisterben dolgozok, vagy bezisterekben, de most írok egy pályázatot, ami arról az, hogy mennyire borzasztóan fontos, hogy erős bezistere legyen a vidéki kultúra szervezésnek, és ez abszolút szerintem, és ebben amúgy az intézményi versus önszerveződő dolgok is, hogy ebben Gergőnek szerintem az, hogy mennyire fontosak a könyvtárosok, meg mennyire fontosak egyes elkötelezett szervezők, mint Szutori Szabi, aki pont egy jazz kocsmában volt pultos, amikor egy törzsasztal műhelyet el kellett kezdeni szervezni. Szóval ezek borzasztó tanulságos kérdések. Hogyha még szeretnétek kiegészíteni egymást, akkor egy-két percben nyugodtan.
2: Én talán még annyit hozzátennék, hogy szerintem két dolog. Az egyik, hogy nagyon sok embert láttam már, hogy amit így már említettünk, hogy egyszerűen a forráshiány miatt, meg attól, hogy mindig csak ő tett bele energiát, egyszerűen végül kiégett. És szerintem nagyon fontos lenne, hogyha most talán van egy ilyen cezúra a mi életünkben, és így a politikai váltás miatt, hogy elgondolni azt, hogy mennyi ideig tudjuk az önkizsákmányolást ezt így tovább vinni. Szóval az, hogy be kell lássuk, hogy amit csinálunk, az is munka, kulturális munka, mert és ezért igenis el lehet kérni pénzt, mert nagyon sokszor azt látom, hogy a kultúráért egyszerűen alapvetően kevesebbet akarnának, kevesebb a hajlam, hogy egyáltalán fizessenek érte, hát hisz mi vagyunk a csörgősépkel a bohócok, meg hát milyen jó nekünk, hogy akkor nekünk adnak teret, és akkor mi ott elbohóckodunk. De azért ez nem így van, és azt gondolom, hogy szerintem az egész ott is magunknál is kezdődik, hogy ha becsüljük magunkat annyira, hogy megkérjük, nyilván nem a kapitalista módon megkérjük az árát, de hogy elkérünk annyit, mint amennyit elkérnek egy építészmérnöktől. Hogyha most nyilván nem az építészmérnök árat gondolom, vagy bármi ilyesmi, hanem csak az, hogy szerintem nagyon fontos az, hogy a sok ingyen munka is egy idő után nagyon ki tud égetni. És közben meg az, hogy pont a kulturális szférában nagyon alacsonyak a bérek. És ez a kettő, hogy nagyon sok ingyen munka és alacsony bérezés, szerintem ez hosszú távon tényleg egy ilyen csoportos kiégéshez vezethet. Szóval ezt is át kell gondolni, hogy hogy tudunk talán, vagy nem tudom, hogy tudunk olyan intézménybe becsatlakozni, vagy olyan jogi személyekkel felvenni a kapcsolatot, akik erre is figyelnek, hogy ez a kooperáció az igenis egy fair kooperáció legyen. Ne az legyen, hogy akkor mi állandóan ingyen dolgozunk, és tényleg igazából fontos, hogy segítsünk, de fontos kenyeret is venni. A másik, amit még szerettem volna hozzátenni, hogy szerintem az empátia az olyan szempontból fontos, hogy nagyon sokszor azt látom, hogy aki vidékről elmegy egy nagyobb városba, akár a fővárosba, és utána ilyen irodalmi helyekre megy, kocsmák, stb. Sokszor tényleg azért ők a leghangosabbak, mert igazából van az a mondás, hogy miért kiabálsz, félsz, és tényleg félnek, és hogy szerintem tényleg próbáljunk meg talán egy kicsit, mármint az, hogy én tudom, hogy én is ilyen voltam, és ezért talán akik már ezen átmentünk, hogy akkor talán kevésbé fél, és akkor talán egy idő után kevésbé is fog kiabálni. Ennyit akartam.
0: De hát Gergő, ez ilyen mártírképző, tehát ez az irodalomnak az ilyen szexiségét adja szerintem, hogy mindenki egy kicsit felfeszül a keresztre, mert máshogy nem fog működni.
2: Ez igaz, de szerintem azért, hogyha azt mondjuk, hogy tesó, ezen már átmentem, és nem kell, és inkább, nem tudom, egy baráti kezet nyújtunk, mint az, hogy akkor leordítjuk, hogy ne legyen már ekkora ordítozós állat, szerintem az sokszor segíthet, mert nagyon sokszor az információ hiány miatt olyanok az emberek, meg attól, hogy így azt érzik, hogy nem tudják, hogy hova menjenek, mit csináljanak, és ez sokszor ez
0: persze, nem
2: talán...
0: is erre gondolok, hanem inkább tényleg arra, hogy mindent így magadnak kell megteremteni valamilyen szinten. Már csak azért is, mert az identitásodat, meg a költői hangodat is igazából ezt fogja majd adni. Tehát, hogy igen, de sajnos nagyon esély annak, hogy ebben meg egy idő után kiíg az ember.
1: Ez talán, ez egy nagyon érdekes kérdés amúgy. Esküszöm, és biztatlak titeket, hogy folytassátok majd ennek a kitárgyalását, egy mert egyébként, vagy bocsánat, hogy elvágom, de hogy az van, hogy 7 percünk maradt, és szerintem ami így tök fontos lehet a közösségeiteknek, meg akár nektek is alkotóként, hogy léci beszéltek arról is, hogy hol tudnak titeket tetten érni a hallgatókkal a következő időszakban, és szeretném, hogy erre mindenképp maradjon idő, de egyébként pedig borzasztó, vagy hogy szóval, aki ismeri a költészeti munkámat, az tudja, hogy ezek engem nagyon érdeklő kérdések, csak műsort is kell csinálni. Köszi. Szóval, hogy hol lehet látni titeket mostanában, akár közösségként, akár személyes alkotóként. Gergő, kezdtem, mert te még nem kezdtél most.
2: Hát most ez a pár hónap, utóbbi pár hónap, ahogy említetted, ez leginkább most így a könyvem van a fókuszban. Szóval, ahogy említetted, most voltam Szegeden, Debrecenben leszek május végén, utána szerintem ősszel leszek Szombathelyen, majd szerintem a Vince Bencét kell követni meg, de majd biztos én is ki fogom írni a közösségi médiában. Illetve a többit most így, ja, de valószínűleg most így lekopogom, de valószínűleg Fisztáborban is leszek. Illetve ez egy nagyon pici fesztivál, ahol Locker Dáviddal közösen műhelyvezetők leszünk az Őrségben, Szattafeszten. Szóval, hogyha valakinek megjön a kedve Szattafeszthez, akkor ott leszünk.
3: Nekünk szerintem a legtöbb ilyen kis program az lezajlott. Most május 8-án lesz egy kötetbemutató a Mezei Gáborral, a No Milk Today-ben, oda mindenki szeretettel várunk, illetve szerintem, ahol a legjobban így láthatók vagyunk, az a Facebook oldalunk, a Törzsasztalmihely Facebook oldala, ahol nem csak a különböző eseményeket szoktuk kitenni, de az aktív tagoknak a mindenféle szövegeit, vagy ilyen publikációit mi is megosztjuk, illetve azoknak a szerzőknek is a mindenféle munkáit, vagy projektjeit, akik korábban ellátogattak hozzánk, és szerintem az egy tök jó képet ad arról, hogy ki mit csinál, hol vagyunk elérhetők, milyen problémáink vannak, szóval törzs azt a Facebook oldalát ajánlom, és akkor nagyon sok mindent láttok majd.
0: Szerintem Bíborhoz hasonlóan én is így a Facebookunkat, meg az Instagramunkat ajánlom majd.
1: A Törzsasztal műhely alkotóinak a szövegei ki lesznek állítva Szeged különböző kultúrain és egyetemi terén, az ezt a Alma Máternek a szervezésében május elejétől június elejéig, 10 darab térben, az ezt a Alma Máterének a Facebook oldalán található erről hosszabb tájékoztatás, illetve május 4-én kora délután indul egy ilyen nagy túra, ahol ezek bejárhatóak is lesznek, ez még fontos műhely, hír.
3: Köszönöm, hogy
2: bocsánat, nekem még annyi eszembe jutott, hogyha valaki szexádi, ha ez majd eljut, még most jutott eszembe, május 9-én volt sulimban lesz egy ilyen öreg diák találkozó, aminek most van az első ilyen nagy eventje, és itt most csomó fiatal is meg lesz hívva, Béres Bence színész, Sándor Dániel, Sándor Zsigmond, Fábián Péter, és nagyon nagy örömömre én is, és én ott a Toronyi tanárnő, irodalom tanárnővel fogok beszélgetni szexuálisan.
1: Köszi, Eszti. Vagy elmondtad, hogy a platform Facebook oldala.
0: Igen, platform jó. Facebook oldala, platform Instagram oldala, ezek így nagyon ilyen kevcsináló dolgok igazándiból. Fix eseményt még nem tudok mondani, mi most alakulunk, szerveződünk így a nyári programokkal. Debrecenben viszont most így, hál' Istennek, már van egy jó pár ilyen irodalmi esemény, amit mondjuk a Szép Olvas szervez, vagy pedig a Kultár, úgyhogy azokra mindenkit várunk, hívunk. Igen, ez a séta, ez nagyon-nagyon tetszik, ez a szegedi séta körbejárás, ez inspirónak elvisz, de hát egy ilyet mi is csinálunk majd mondjuk ősszel, amikor már nincsen dögmeleg.
1: Amit még bejelennék, második városból, az Pécsen, ahol a Bartók projekt jövőhöz, szóval 2 hét múlva a Bartók projekt indít egy költészeti fesztivált, ahol sok fiatal szerzőből is találkozhattok majd. Köztük, nem tudom, Bida Kamillával, Zilei Annával, amúgy velem is, de nem ezért ajánlom, hanem mert ez egy induló költészeti fesztivál, mindig szerintem borzasztóan izgalmas, és tegnap előtt Korsos Gergővel beszélgettünk arról, hogy mennyire jó, hogy más kelet-európai országokban is a költészeti fesztivál, mint műfaj, ez egy ilyen nagyon virágzó és topzódó dolog, és Pécsen is van már 2, a Pécs Lit, és most ez az induló. Szegeden van a Tricikli Fesztivál, aminek majd június végén láthatjátok a dolgait, meg hát rácsatlakozunk ilyen városi költészeti fesztiválokra, ami Debrecenben is van, vagy Pécs Szegeden a könyvhét lesz egy ilyen borzasztóan nagy program, úgyhogy figyeljetek ezeket a rendezvényeket is. És akkor én már csak annyira maradtam, hogy megköszönjem, hogy itt voltatok, Borbíró Bíborka Szegedről, Szegedi Eszti, úristen, ez olyan, mint egy nagy feladvány, Szegedi Eszti Debrecenből, illetve Jóasely Debrecenből, és Korsos Gergő Szexádról. Nagyon szépen köszönöm, hogy velünk voltatok. Kövessétek a fiatal irodalmat, a vidékieket is, mert borzasztóan érdekesek. Reméljük, tudtunk betekintést adni. Sziasztok!
2: Sziasztok!
3: Sziasztok! Sziasztok!
4: A Tilos Rádió hírei következnek.
5: A homokhátság határán Kumpeszér és Kunadacs között 2004 óta közösen működtet Rákosi Vipera Védelmi Központot, a Madártani és Természetvédelmi Egyesület a Kiskunsági Nemzeti Parkkal. A fokozottan védett Rákosi Vipera áleleven szülő, a kicsinyek embriókoruktól hártyás burkokban fejlődnek anyjuk testében, majd jönnek világra július és augusztus fordulóján. A szabadtéri terráriumokat a munkatársak hőkamerával ellenőrzik, hiszen napközben a talajfelszín 70 Celsius fok közelébe melegszik. Furtkútból öntözve, növényzetüknek és árnyékolásuknak hála, a terráriumokban akadnak foltnyi 30 fok alatti búvóhelyek, amelyek megfelelnek a szülőnőstény viperák számára. Más élőlények azonban megszenvedik a hőséget, írta meg a HVG.
6: Áttörést hozhat a fogászatban egy új, a sérült fogzománc visszaépítésére képes gél, írja a HVG. A zománc az emberi test legkeményebb szövete, de nem tartalmaz élő sejteket, ezért károsodás után nem regenerálódik. A fluoridos kezelés is csak az éppen maradt részt erősíti. A Nottinghami Egyetem kutatóinak eljárása a zománc csecsemőkori kialakulásának folyamatát másolja. A fluoridmentes, fehérje alapú gél vékony bevonatot képez, behatol az apró repedésekbe, majd a nyál kálcium és foszfát ionjaiból a meglévő szerkezethez igazodva új ásványi kristályokat épít. Az anyaggal a fogérzékenység is kezelhető. A laborvizsgálatok során a réteg jól állta a fogmosást, a rágást és a savas ételeket. A fejlesztők startupja jövőre ígéri a klinikai felhasználásra alkalmas termék bevezetését.
5: A Fővárosi Horgász Egyesületek Szövetségének halőrei lakossági bejelentés nyomán augusztus 4-én a kora reggeli órákban kivonultak a Morgópatak Kismaros belterületén található kiszáradóban lévő szakaszához, tudott a közösségi oldalán a főhez. Gyors mentés során több védett és őshonos halfaj, mint egy 500 egyedét helyezték át biztonságosan a Dunába, egyebek között természetvédelmi oltalom alatt álló kárpáti márnákat, sújtásos küszöket, domolykókat, kövicsíkokat, dunai küllőket és fürgecselléket. Aki kiszáradó területen mentendő halakat észlel, jelentse be a halőröknél, az illetékes nemzeti parknál, vagy a megyei kormányhivatalnál. Tolmácsolja a Horgász Szövetség kérését, a Pecaverzum.
4: A Tilos Rádió híreit hallottatok.

Mindenkinek szép augusztus 20-ai ünnepnapot kívánok. Ebben a jó, nagy melegben remélem hűvös helyen vagytok. Itt a Manamana stúdiója, illetve a Tilos Rádió stúdiójában a Manamana című műsor kezdődik, már kicsit el is kezdődött. Nairobit halljátok, és mindenkinek nagyon jó szórakozást a mai szedhez. Sziasztok!

0: István király, alkotmány, mi az más? Vezetőség emlékezik. Ünnepelünk is, pász! Perka perkel díszvacsora! Péntek este! Fájron, utá!
1: Tűzijáték is lesz!

on and on. Right, you know, baby.

0: Szigorú szabályok vannak itt a Tilos Rádióban. 16:30 van, így a mai manamana véget ért. Programajánlóként és magamat ajánlóként a kertemben folytatom, amint kiérek a szettet, és holnap este 6-tól pedig a Pótkócsban is várlak benneteket. DJ Nairobit hallottátok, mindenkinek további jó estét, pihenést a hosszú hétvégén. Éljen a szabad Tilos Rádió, sziasztok!
1: A Tilos Rádió hírei következnek.
2: A Fővárosi Horgász Egyesületek Szövetségének halőrei lakossági bejelentés nyomán augusztus 4-én a kora reggeli órákban kivonultak a Morgópatak Kismaros belterületén található kiszáradóban lévő szakaszához, tudatta közösségi oldalán a főhez. Gyors mentés során több védett és őshonos halfaj, mint egy 500 egyedét helyezték át biztonságosan a Dunába, egyebek között természetvédelmi oltalom alatt álló kárpátimárnákat, sújtásos küszöket, domolykókat, kövicsíkokat, dunai küllőket és fürgecselléket, aki kiszáradó területen mentendő halakat észlel. Jelentse be a halőröknél, az illetékes nemzeti parknál, vagy a megyei kormányhivatalnál. Tolmácsolja a Horgász Szövetség kérését a Pecaverzum.
3: Gondolatolvasó sapkát fejleszt egy kaliforniai neurotechnológiai cég. Számol be a HVG. A sci-fibe kívánkozó elképzelés az, hogy a fejfedő viselője csak rágondol a szövegre, és az már is megjelenik a számítógép kijelzőjén. Az eszközbe úgy 70 és 100 ezer apró EEG érzékelő szöttek, hogy a fejbőrön keresztül fogják az agy elektromos jeleit. Ezeket aztán mesterséges intelligencia alakítja szöveggé, percenként 30 szót jelenítve meg. A nyelvi modellt mintegy 100 ezer órányi 100 önkéntestől gyűjtött agyi adaton tanították be. A terméket már idén piacra dobnák. Gyártói kiemelik, feleslegessé teszi a koponyaműtéteket, az agyi implantátumokat. A szakértők azonban óvatosságra intenek. A fejbőrről kapott jelek zajosak, egyénenként eltérőek, és egyelőre a gondolatok szövegi alakító módszer hatékonysága sem bizonyított. A cápákat szokás magányos ragadozóknak tekinteni, egy friss kutatás szerint azonban élénk, rokoni kapcsolatokon is alapuló társasági életet élnek. Írja a Qubit. Az Exeteri és a Lancasteri Egyetem, valamint a helyi cápa laboratórium kutatói 6 éven át tanulmányozták a Fidzsi-szigetek tengeri nemzeti parkjának bikacápáit. 473 merülés során 129 felnőtt példány viselkedését figyelték meg, az adatokat összevetve az állatok genetikai profiljával. A cápák összehangolt úszását, vagy ha egy testhossznál jobban megközelítették egymást, barátkozásuk jelének tekintették. Bár a vizsgált ragadozó halak közösségi életében méretük és nemük nagy súlyjal esik latba, a rokonság is lényeges, különösen a hímeknél. Testvérek és féltestvérek szívesebben időznek együtt. Csak hogy megfigyelésüket nehezíti, hogy sok bikacápa, részben illegális halászatuk miatt, fiatalon elpusztul.
1: Ezek voltak a hírek.

0: Sziasztok, Pergőképek, Tilos Rádió, FM 90.3. Vendégünk Szumár Csaba, az LSD és más csodaszerek című könyv szerzője, illetve a Multidisziplináris Társaság a Pszichedelikumok kutatásáért megalapítója. Ezt 2010-ben alapítottad, és 2011-ben léptetek be a nemzetközi szervezetbe, aminek mondjuk, hogy angolul ugyanez a neve. Uh-huh. És az a 80-as évek közepén Amerikában alakult, és még egy újságnak is az alapító szerkesztője vagy, aminek Journal of Psychedelic Studies. Journal of Psychedelic Studies. Ez a neve. És hát baromi nagy témával jövünk, úgyhogy nem is tudom, hogy hogy fog ebbe a másfél órába beleférni. Itt van még velünk a stúdióban Szabán György, Golyós a pultban. Köszi, Golyós, hogy időt szakítottál ránk. Én Győri Csilla vagyok, és hát az
1: akkor ezt tud nekünk mondani, hogy miért alakult ez, egyesületi formája van?
2: Igen. Hát azért, mert úgy gondoltam több mint 10 évvel ezelőtt, hogy ez egy fontos ügy, érdekes ügy, és engem személy szerint is érdekel, és legjobb, hogyha ezt legális formában műveljük. Úgy láttam, hogy elérkezett az ideje annak, hogy ki lehet lépni a fénybe, és mint tudós emberek, meg ha nem is tudós, de a téma iránt érdeklődő emberek, elkezdünk aktívan, szisztematikusan foglalkozni ezzel.
1: Mivel?
2: A tudatmódosítószerekkel, a kulturális vonatkozásaival, a terápiás vonatkozásaival, önismereti potenciállal, a veszélyeket reálisan tárgyalva, az illúziókat visszanyesve, hogyha szükséges, ahogy így.
1: És ez a egyesület, ez most azért küzd, hogy ezt elfogadja az állam, hogy adjanak, tehát a jogi szabályozásért küzd, vagy konkrétan dolgozik ezeken a projekteken, ez segíti, támogatja.
2: Konkrétan dolgozik, ismeretterjesztő előadásokat szoktunk csinálni, vagy előadássorozatokat, és ebből nőtt ki az első konferenciánk, az 2011 tavaszán volt. Európában ez volt az első. A londoni konferencia ezután lett. Tehát ez egy jó dolog volt. És aztán ez a journal, amit Csilla említette, ez megint nagyon fontos volt, mert majdnem 40 éve nem volt ilyen szaklap világszinten.
1: És ezt is te alapítottad, vagy ti, vagy te, vagy?
2: A journal az én ötletem volt aktuálisan, hogy itt az idő, most már meg lehet csinálni. De ténylegesen a Frecskeidének a nemzetközi kapcsolatrendszerét tudtuk felhasználni. És akkor meggyőztük a Demetrovics Zsoltot, az ELTE-ről, és akkor három magyar egyetem, az ELTE, a Debrecen Egyetem, mert Ede ott volt akkor klinikai igazgató, a pszichiátriai klinikán és a Károli Egyetem, plusz az akadémiai kiadó hozta létre alapot.
1: És hogyan tudjátok ezt finanszírozni?
2: Az akadémiai kiadó támogat minket.
1: Tehát ő vállalta a gondozását, vagy?
2: Igen.
0: Azt nem mondtam el az előbb, hogy a Károli Gáspár Református Egyetem szociálpszichológiai és interkulturális tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára vagy. Hogyan egyeztetett össze ez a kutatás, vagy egyáltalán ez a magyar attitűdbe, ami nem barátja ennek a dolognak. Én itt most arra gondolok, hogy ha én beteg lennék, és nem akarnék gyógyszert bevenni, és olvasnám ezt az újságot, meg a kutatásaitokat, meg a könyvet, akkor lenne lehetőségem ennek a gyakorlatban való kipróbálására, hogy úgy gyógyulni meg, hogy szeretném mondjuk egy pszichoterapeuta ellenőrzése mellett kinyitni a tudatomat, és megtalálni az okát a betegségemnek, és így gyógyulni, hogy van erre ma lehetőség?
2: Nincs sajnos. Nem csak Magyarországon nincs, hanem a nyugati országokban, ahol ilyen terápiák folynak, az mindig kutatásként vannak ezek regisztrálva. Már nincs rá lehetőséget.
0: És senkinek nincs jogosítványa Magyarországon? Tehát egy kutató pszichológusnak nincs erre jogosítványa?
2: Nincs. Ezek illegális szerek.
0: És az, hogy 2004-ben Magyarországon el lett fogadva egy olyan törvény, hogy kutatási céllal lehet ezeket használni, akkor az mit jelent?
2: Kutatási céllal, hát ugye van egy egészségügyi tudományos tanácsnak nevezett szervezet, és ő adja ki a kutatás engedélyeket. Én nekem nem sikerült tőlük kutatási engedélyt kapni, pedig nem terápiára kértem, mindössze arra kértem, hogy interjúkat készíthessünk olyan emberekkel, akik mondjuk évtizedek óta használnak pszichedelikus szereket, és több menetbe elutasították. Mégpedig azért, mert egy elég képmutató indokkal, hogy ugye ez egy illegális dolog, és a kutatásom azzal a veszéllyel járna a kutatásalanyok számára, hogy kiderül, hogy ők illegális tevékenységet folytatnak. Aztán a második körben természetesen felrebeztem, és a második körben azt írtam, hogy de hát nem derül ki, ez egy anonim kutatás, nem derül ki, hogy kik az alanyok. Azt is elutasították, hogy ők nem látják eléggé, de ez nagyon hipokrita érvelés, nem látják eléggé védve az alanyok jellegét. Harmadszor is írtam nekik, akkor ez még ugyanaz a kör, akkor egy olyan kutatásnak a módszertanát mellékeltem a kérvényemhez, amit ők már engedélyeztek. És ami ugyancsak drogosokat vizsgált, és...
0: Ravasz
2: módon. És akkor egyszer annyit válaszoltak, hogy oké, de ők úgy látják, hogy azért itt is van valami rizikó, itt is érülhet a kutatásalanyok érdeke, és ezt össze kell hasonlítani a várható előnyökkel egy ilyen kutatástól, és ők úgy döntöttek, hogy az előnyök nem elég kézzelfoghatóak.
0: De hát kutatni kéne ahhoz, hogy ez bizonyítható.
1: És hogy Amerika vagy Európa ebben, tehát van, akik előbbre tartanak? Tehát...
2: Persze. Amerikában az elit egyetemeken, Európában és különféle kutatóintézetekben, például a csehek elég szépen haladtak ezekkel a kutatásokkal, de Barcelonában is vannak ilyen kutatások, Angliában több helyen, igen, folynak ilyen kutatások.
1: Tehát ebben mi le vagyunk maradva, és akkor próbáltok valamit tenni ezért, de hát lassan haladnak a dolgok.
2: Így van.
1: Mert hogy ez az egész, nagyon érdekes a könyv, ez a LSD és más csodaszerek, a HVG adta ki, és ez szerintem elég komoly példányszámba elmehetett már ahhoz képest, hogy szakirodalom, tehát valamennyire összefoglalja ennek az egész történetét, kultúrtörténetét, a pszichedelikus szereknek a 20. századba. És ezt gondolom részben ezért írtad meg, hogy ez legyen egy ilyen transzparens...
2: Igen. Előtte már írtam egy könyvet a pszichedelikumokról, ott a spiritualitás volt a fókuszban. Ez pedig valóban egy ilyen kultúrtörténeti háttérre kiegészítve tárgyalja ugyanezt a témát.
0: Hogy az LSD-ről elég sok mindent tudunk, meg ugye azt elég széles körben használták Amerikában is, meg szóval arról lehet sok mindent olvasni, de hogy van most ez az új, ez az MDMA vagy MDMI kutatás, ami kitérte is a könyved végén erre, hogy ez nagyjából hol tart most, de hogy akkor tulajdonképpen azt mondod, hogyha mondjuk nekem van egy nagyon jó barátom, aki az alkoholbetegségtől szenved, és hát erre vannak Magyarországon lehetőségek, ha már odáig eljut a személyiség, hogy szembesíti magát ezzel a helyzettel, vagy elfogadja, hogy ő az, hogy akkor mondjam neki, hogy menjél egy ilyen cseh programba, és jelentkezz Alanynak, vagy Barcelonába, vagy szóval, hogy engem nagyon érdekel ennek az egésznek a gyakorlati része, mellett, hogy vicces, amit mondasz, mert pont az előbb idéztük ezt, hogy a Léri a saját tesztjét töltötte ki a börtönben, és akkor nagyon jó minősítést kapott, és aztán kertész lett 8 hónapig, vagy kertész. Volt az a... Igen. Hogy szóval, hogy ezt tudom neki mondani, hogy akkor menjél Csehországba, jelentkez egy ilyen programra, mint tesztalany, hát ha 2 nap alatt megszabadulsz az MDMA segítségével, a függőségettől, a szorongásodtól, a szégyenettől, vagy attól a dolgtól, amitől nem tudsz tovább lépni az életbe, vagy mit lehet ilyenkor mondani? Bocsánat, nagyon hosszú kérdés.
2: Mexikóban vannak ilyen klinikák, ahol legálisan tud mondjuk ayahuasca terápiában részesülni. Tehát ott már nem egy kutatást javasolnék neki, hanem egy ilyen helyet felkeresni.
0: De az ayahuascánál is van az, hogy így egy hétig ki kell tisztulnod, tehát az alkoholistáknál is az van, hogy mondjuk bemegy egy intézetbe, akkor azt mondják, hogy egy hétig nem szabad innod előtte. Az MDMA-nél nincs ilyen, hogy tisztulnod.
2: MDMA-t nem használják függőknek a kezelésére. Az ayahuascát igen. És hát ki kell tisztulni, hát mindenféle függő azzal bizonyítja a szándékának a komolyságát, hogy egy-két napig megállja, ha képes rá. Ha nem képes rá, akkor szerintem semmilyen terápiában nem veszik fel.
1: Ez jó, csak ez egy drága dolog. Tehát, hogy
2: a repülő egy drága, igen.
1: Szóval ugye gondolkoztunk azon, hogy ez az egész kultúrkör, ez kit érint. Azt mondod, hogy ennek a 60-as évek nagy LSD hullámának, meg ennek az ellenkultúrának volt egy előzménye, a német romantika. De azt mondod, hogy az egy szűk elitet érint, és valamennyire a 60-as évek, vagy az 50-es évek, vagy a 60-as kinyitotta ezt, tehát nem csak egy elit, hanem akkor elég sokan találkoztak ezzel az élménnyel.
2: Igen, igen. Szóval a romantika az eszme történetileg volt előzménye az ellenkultúrának, ők nem fogyasztottak pszichedelikus szereket, de ugyanaz az értékrend, hogy autentikusnak kell lenni, és a társadalmi repressziót, hogyha csak lehet, akkor csökkenteni kell, és az individualitásnak a kultusza. Szóval ezek összekötik az ellenkultúrával a romantikát.
0: Kell ehhez mondjuk egy ilyen típusú terápiához valamilyen szinten lenni, ahhoz, hogy az ember be tudja fogadni, vagy szerinted ez bárkinek ki lehet nyitni az agyát ezekkel a szerekkel? Ellenőrzni.
2: Egy ilyen terápiát úgy kell elképzelni, mondjuk az MDMA a favorit. Az MDMA egy-két év alatt hivatalos gyógyszer lehet. Ezek pszichedelikumokkal asszisztált terápiák. Tehát elmész egy ilyen terápiába, találkozol 8-10-szer a terapeutával, és a ritmus az, hogy van egy ülés, ahol MDMA hatás alatt vagy, utána van 2 terápiás ülés, ami hagyományos, ahol beszéltek róla, és akkor ez ismétlődik 3-4-szer.
1: És akkor feldolgozzák azt az élményt, hogy beszélnek arról, hogy mi történt, vagy miért és hogyan.
2: Egyrészt azt feldolgozzák, ami szelhatás alatt előjött. Másrészt az MDMA-nak van egy olyan nagyon pozitív terápiás hatása, hogy a traumákat, a traumatikus élmény az egy szörnyű, rengeteg szorongással jár, hogyha fel akar idézni a páciens, és ezért nem is idézi fel. legtöbbször. Viszont, hogyha MDMA hatás alatt idézel fel egy szörnyű traumát, mondjuk a bajtársad meghalt melletted, vagy elvesztetted valamelyik végtagodat a csatatére, egy nem érő szak traumáját, képes úgy felidézni, hogy nem mobilizálja a szorongást. És ez egyedülálló adottsága az MDMA-nak.
1: Viszont emlékezni fog rá.
2: Emlékezni fog rá, igen.
1: Tehát ez nem szűkíti a tudatot, hanem tágítja.
2: Abszolút tágítja.
0: Kicsit olyan, mint a japán haikuk, vagy ezek a szóvirágok, hogy úgy fogalmaznak meg egy bonyolult drámai pillanatot, hogy közben így fel is oldják azt, vagy nem tudom, most olvastam ennek a Hánnak a könyvét, teli van ilyen drámai dolggal, és mégis olyan szépen írja le ezeket a társadalmi folyamatokat, hogy az ember képes befogadni, és nem társít hozzá ilyen durva
1: élményeket. Hogyan mondjuk azt, hogy te ennek a területnek az egyik szakértője vagy. Egyrészt azt akartam kérdezni, tehát te praktizálsz, mint terapeuta?
2: Igen.
1: Akkor viszont kezdjük az elejétől.
2: Okay.
1: Te egy nagyon, nagyon aktív ember lehetsz. Egy nagyon meglepve tapasztalatom, hogy te közgazdásznak indultál.
2: Igen.
1: Miért?
2: Mert akkor még nem tudtam igazán, hogy mi érdekel azért. És gondoltam, hogy leszek külkeres, és utazgatok, és aztán a közgázon, tehát harmad évben derült ki, hogy engem érdekel a pszichológia.
1: De hogy derült ki?
2: Elkezdtem Erich Frommot olvasni.
1: De hogy kerül egy közgázosnak a kezébe Erich Fromm?
2: Érdekelt a neomarxizmus, Frankfurt iskola, és az valahogy már adta Frommot.
1: És azért elvégezted a közgázt 83-ba.
2: Igen.
1: És akkor már tudtad, hogy akkor a pszichológia, akkor a szociálpszichológia, a pszichoszociológia?
2: A pszichológia, még pedig a pszichoanalízis, a pszichológián belül is a pszichoanalízis.
1: És akkor elmentél az ELTE-re.
2: Igen.
1: Akkor már tudtad, hogy pszichológus leszel?
2: Akkor már nagyon tudtam.
1: És azt bírtad, az jó volt.
2: Azt bírtam.
1: Nem sok közgazdás pszichológus van Magyarországon.
2: Nem, akad azért.
1: Ja. És elvégezted a pszichológiát, és utána tovább mentél, mint terapeuta, mert az egy általános végzettség a pszichológia.
2: Elvégeztem a pszichológiát, és utána elkezdtem akkor még a nagyon elméleti ember voltam, egyáltalán nem érdekelt a gyakorlat. És elkezdtem a PhD-t az Akadémiának a Pszichológiai Intézetében. Erős Ferenc volt a témavezetőm, talán én lettem az első doktorandusza Erősnek. És utána úgy alakult az életem.
1: Az érdemes kérdés, hogy miből írtad a doktoridat?
2: Az volt a címe, hogy Freud nyelvjátéka, és azokat a filozófiai vitákat dolgozta fel, amelyek a pszichoanalízis irányultak.
1: Tehát analitikus irányultságú pszichológus lettél.
2: Igen.
1: És akkor tovább kellett, voltál nyilván analízisbe.
2: Igen. Voltam, igen.
1: És akkor utána analitikus terapeuta lettél.
2: Nem. Utána, szóval születtek közben gyerekeim. Összesen három fiam született. És úgy láttam, hogy egyszer nem tudom megélni az ilyen kutatói fizetésből. És akkor különféle ilyen üzleti vállalkozásokba kezdtem. Felnőtt oktatás, és aztán a 90-es évek végén pedig egészségügyi finanszírozási tanácsolás.
1: De el is végezted a Semmelweis Egyetemen. Egészségügyi menedzser is vagy.
2: Igen.
1: Azt hogy kell képzelni, ez külön egy doktori vagy egy diploma utáni képzés volt?
2: Egy posztgraduális képzés, 2 éves képzés.
1: Ebbe segített, hogy te közgazdász is vagy.
2: Segített, persze.
1: Ja. És akkor elkezdtél az üzleti életbe mozogni. Most is gyakorlatilag vannak olyan audit cégek, vagy a nevükben benne van, aminek ilyen-olyan módon, amiben közreműködsz.
2: Már nem működöm közre. Körülbelül 10 éve teljesen kiszálltam ezekből a dolgokból.
1: De akkor, akkor ott folytassuk, hogy 3 gyereket született, és rájött, hogy nem tudsz ebből megélni.
2: És akkor elkanyarodok a pszichológiától a különféle ilyen vállalkozások felé, és 2010-ben adom el, akkor Romániában is bevezetik ugyanezt a finanszírozási rendszert, ami Magyarországon volt. Magyarországon egyébként a világon 3. vezették be. És akkor Romániában is megcsináltuk ugyanezt a céget, csak ezekkel a ismeretekkel felvértezve. És azt tartott 2010-ig. 2010-ben azt eladtam, és visszatértem a pszichológiához.
1: És hol, tehát ez az érdeklődés a pszichedelikus szerekkel, a pszichológia, a spiritualizmus és a pszichedelikus szerek, ez hol jön be az életedbe?
2: Amikor először volt ilyen élményem, az a 80-as években volt, pontosan ezzel az MDMA-val. És utána mondjuk évente, 2 évente voltak ilyen pszichedelikus utazásaim. Ezt úgy képzeljétek el, hogy csoportos, 8-10, esetleg 15 ember, nagy része szakmabeli. Rááldozott egy hétvégét, és akkor ez volt a kerete a dolognak. De ez csak egy ilyen gyakorlati dolog volt. Ez az én személyes kedvtelésem volt.
1: Ezt úgy kell képzelni, mint egy csoportot? Ilyen T-csoport, vagy Encounter csoport? Vagy?
2: Abszolút, mint egy csoport. Tehát az emberek elmondják, van egy ilyen nyitókör, ott elmondják, hogy mi az az aktuális élethelyzet, amiben vannak. Próbálnak fókuszálni egy problémára. És akkor elkezdődik egy ilyen utazási rész, tehát a szer hatás alatt történik, és...
0: És közben kommunikáltak egymással?
2: Nem.
0: Igen, mindenki egyénileg éli a vízióját, igen. Vagy hát ahogy kinyílik a tudata.
2: Igen. És akkor oda már egy egész hétvégéről van szó. Tehát mondjuk a szombati nap még akkor próbálnak az emberek így. Ez a saját élmény, az nagyon fontos, hogy ha erről fecsegnek, akkor kicsit kimegy az ereje. Tehát az a legjobb, hogyha szombaton mindenki így befelé fordul, és ez az én véleményem, és vasárnap van egy zárókör, ahol elmondja mindenki azt, amit akar, hogy milyen élménye volt, hogyan érzi magát aktuálisan, milyen tervei vannak, és itt a...
1: És akkor ez mint egy ilyen csoportkör, de közben az nagyon érdekes a könyvedben, hogyha elolvassa az ember, akkor például, hogyha valaki nagyon egy fiatal egyetemista lenne, akkor én azt javasolnám neki, hogy jegyzetelje ki az utalásokat, amikre utalsz emberekre, a Stanislav Grof, a Ellen Watts, Huxley, tehát, hogy ezek valószínűleg azért meg, tehát elméleti ember voltál, azt mondod, de ezek benne voltak a levegőbe. Most azért az nem mindegy, hogy ki halad-e felé, vagy lesz érzékeny, és kezd el olvasni a Huxley-t, a Timothy Leary-t, vagy a nem tudom mit.
2: Igen. Hát általában olyan emberek, akik egyrészt van egy felfokozott vágyuk az önismeretre, van egy kis érdeklődésük a spiritualitás iránt, tehát ilyen spirituális fantáziák, vallási élmények. Így kell elképzelni, én így képzelem el az átlagolvasóját, mondjuk ennek az LSD könyvnek. És azt látni kell, hogy az, hogy illegális ez a dolog, ez nagyon rizikósá teszi. A fő rizikó az, hogy van 2-3% a népességnek, aki hajlamos pszichózisa. Ha nincs szerencséje, és egy ilyen ember belekezd egy ilyen tripbe, akkor ott belubbanthatná rá egy pszichózist.
0: Hát vagy ha túl sokat szed be, akkor beülhet a sarokba.
2: A legrosszabb esetben, én még nem láttam ilyet, de a legrosszabb esetben olyan állapotba kerülhet, hogy be kell vinni a valamelyik klinikára.
1: És ezt nem lehet előre szűrni? Tehát nem lehet.
2: De ez hogy ne lehet?
1: Vannak rá módszerek.
2: Tehát olyan csoportvezetőként, aki ért hozzá. És amíg ez illegális, addig nem tudják kiképezni az én csoportvezetőket, és amíg nincsenek kiképezve a csoportvezetők, nem szülnek. A szűrés a lényeg, én erre mostanában jöttem rá. Még ebben a könyvben is azt írom, ami konszenzus a szakirodalomban, hogy két dolgot kell figyelembe venni, a lelki állapotát a pszichonautának, úgy hívják, hogy set, a mindset, és a környezet, a setting. De azt hiszem, hogy ez nem nagyon igaz. Ennél sokkal fontosabb, hogy ne abba a pár százalékba legyen, aki pszichózis hajlamos.
1: És erre neked van módszered, vagy vannak erre standardek, hogy hogyan lehet, tehát előtte a csoportba beszélgetni, vagy egyénileg, tehát
2: igen,
1: megnézni?
2: Igen. Ezt egyszerű kiszűrni. Meg kell kérdezni, hogy volt-e pszichotikus epizód az életében. Ha 1-2 óra is volt, akkor az már kontraindikáció. Aztán meg kell kérdezni, hogy volt-e a családban pszichózis, az elsőnak a testvérekébe zárólag.
1: A pszichózis alatt mit értesz?
2: Skizofrénia, súlyosabb mentális betegség, halucinációk, ilyesmi, téveszmény.
1: Tehát akkor ezt szűrni kéne ahhoz, és akkor plusz nyilván a set meg a setting, hogy...
2: A set meg a setting az nem árt, most már én így fogalmazok, hogy persze az jó, de gondoljunk arra, hogy az 50-es években, amikor elkezdték az LSD-t alkalmazni pont alkoholfüggő kezelésére, akkor így lekötözték őket a kórházi ágyhoz. Ez nem egy ideális setting.
1: Nem.
2: És még akkor is működött, ilyen spirituális élményeik voltak. Nem a setting a lényeg.
0: Én pont azt mondtam a Gyurinak, hogy börtönkutatások, hogy én, valahogy van egy ilyen elképzelésem, hogy aki be van zárva, azért annál nem ugyanúgy működnek a dolgok, mert ugyan nem áll a személyiségének azon a szintjén, ahol szabad emberként gondolhat magára, vagy szabad gondolkodóként, és hogy biztos tök más az iránya.
2: Köszönhetőst, így elképzelem, hogy börtönbe kerülünk, te vagy én, vagy bárki, akkor nyilván egy beszűkült tudatállapotba kerül, és akkor arra figyel, hogy ne verjék meg, ne erőszakolják meg, és tehát ez egy teljesen más élet.
0: Hát illetve a másik oldalon, hogyha mondjuk MDMA-t kap, akkor meg nagyon fogja szeretni a börtöntársait, meg akarja őket ölelni, meg pusztítani, meg nem tudom, tehát hogy ez is ilyen abnormális. Míg egy családban, hogyha valaki nagyon zárt, és ez az ő akadálya, hogy nem tud viszont szeretni, vagy nem tudom, akkor ezt azért az MDMA meg tudja segíteni, és akkor...
2: Nem vagyok biztos, hogy meg tudja segíteni. Olyan dédébábszerű, ez egyébként az LSD-re is igaz. Az MDMA-ra úgy igaz, hogy az alany akkor úgy gondolja, hogy ő most tényleg nagyon szeret, és hogyha elmész egy ilyen buliba, ahol emberek extázit használnak, ami hogyha tiszta formában van, akkor az MDMA, akkor tényleg az az illúzió keletkezik az emberekben, hogy ők most jobbá váltak, és empatikusak, és itt van. De ez elmúlik. A szerrel együtt elmúlik.
0: De megélsz egy olyan állapotot, amit egyébként enélkül a szer nélkül, hogyha egy zárkozott mogorban, nem tudom milyen ember vagy, eleve, akkor nehezen tudsz
1: ilyen pillanatot. Az élmény megmarad, nem?
2: Nem marad meg az élmény. Hát attól nem lesz senki jobb ember, hogy MDMA-t használ. Sőt, hogyha van ez a... Amíg a szer hatása tart, addig tényleg ilyen altruista és magához öleli az egész világot. Amikor elmúlik, a következő egy-két napban lehet, hogy pont ingerlékeny a környezetére.
0: Ja, persze.
2: Ezen dolgozni kell, nagyon sokat kell dolgozni. Szermentesen kell dolgozni.
0: És nyilván óriási különbség van a rendszeres szerhasználók és azok között, az emberek között, akik egyszer-egyszer
1: megfelelő segítséggel.
0: Igen, megfelelő környezetben nem tudom, találkoznak ezzel a dolga. Én abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy pont úgy találkoztam, és pont olyan helyzetben, hogy semmilyen szorongás nem vett körül, vagy semmilyen olyan tényező, ami megakadályozta volna ennek az élménynek az átélését. De például a gomba hatása az a mai napig annyira élénken van a fejembe, hogy ezt én nagyon érdekesnek találom, hogy tud az ember ilyen mennyire tisztán visszaemlékezni egy 10 évvel ezelőtti dologra, amit meg se tud szavakkal fogalmazni, hogy mi az az élmény, és mégis az élmény azért nagyon erősen
2: az élmény az hat. Ott van, egy ilyen vízió, az nagyon tényleg évtizedekig ott van. Például amikor a Harvard Egyetemen volt ez a nagyon híres kísérlet, amit úgy hívnak, hogy nagypénteki csoda, mert húsvét nagypénteken volt, és teológus hallgatókkal csinálták, akkor a 10 kísérleti alanyból 9, ugye ezek lelkészek lettek később. És

0: Nem, hanem ez az elméleti része, ez abból nőtt ki, hogy a 60-as években volt egy nagyon népszerű pszichológiai irányzat Amerikában, úgy hívták, hogy humanisztikus pszichológia. És éppen arról készültem egy cikket írni. És ugye ott a 60-as években ez nagyon centrális kérdés volt, az LSD. És kíváncsiságban megnéztem, hogy hol tartanak ma a kutatások. És azt láttam, hogy újraindultak. És akkor elolvastam jó néhány ilyen tudományos cikket, és egyértelmű volt a számomra, hogy most már ezt valahogy racionálisan és illúziók nélkül újrakezdték, és hogy ez egy érdekes kutatási irány.
1: Hát meg közben eltelt az a 60 év, amíg lehet látni, hogy mit tudom én, mondjuk a szilíciumvölgybe levő, nem tudom.
2: Ebben kreativitás fokozónak használják ezt, nem? Kismérték, mikro LSD adagokba.
0: Igen. Az a hit ezzel kapcsolatban, hogy ilyen 20-30 mikrogramos LSD az növeli a kreativitást, de tavaly volt egy nagyobb kutatás, amelyik ezt vizsgálta, és kiderült, hogy itt csak placebo hatásra van szó. Jó, ez csak egy kutatás, kéne sok ilyen, de egyáltalán nem biztos, hogy ténylegesen fokozza a kreativitást.
2: De hogy akkor, tehát hogy akkor ez elkezdett érdekelni, és csak elméleti szinten is, és közben elhagytad az üzleti aktivitásodat, vagy nem tudom, hogy mondjam, és akkor, akkor
0: elkezdett. Visszatértem a pszichológiába, és egy-két cikket publikáltam a pszichedelikumokról. De akkor igazából még a pszichoanalízis érdekelt továbbra is. Írtam egy újabb könyvet a pszichoanalízisről.
2: Hát a szakdolgozó, a doktorid is megjelent könyvformában, ez a nyelvjátékok, Freud és a nyelvjátékok.
0: Igen. Freud nyelvjátéka, ez volt a címe, az is megjelent. És
2: azt ma is vállalod?
0: Igen,
2: az ma is. Érvényes.
0: Most éppen egy olyan könyvön dolgozom, ami a akadémiai doktorimnak, tehát a nagy doktorimnak a szükséges egy monográfia. És ez a könyv, ez részben az álmokat tárgyalja, részben pedig a pszichedelikus élményt. Tehát abszolút vállalom ezt a pszichoanalitikus érdeklődést is. És amit akkoriban leírtam ezelőtt 30 éve, pszichoanalízisről, az nagyjából pontos.
2: És akkor tovább mentél a pszichoanalízis, tehát a Freud és a modernitás mitosza jön, ugye?
0: Igen.
1: Csak egy rövid beszúrás, és aztán majd mindjárt kimegyünk el szünetre. Csak egy icipici, hogy a Rossiával beszéltük, hogy kellene már egy jó János könyv, mert be van olyan, hogy a mobiltelefonnál elmondni, meg nem tudom. Hogy kicsit így alkalmazni kéne.
2: Teszel egy zenét? Kis szünet, ugye?

0: És itt vagyunk Pergő Képekti Országi a vendégünk Szumár Csaba, és a pszichedelikumokról beszélgetünk, illetve az ő élettörténetéről, meg egy könyvről, aminek az a címe, hogy LSD és más csodaszerek, mert hogy ez volt most a Bibliánk a múlt héten, és ott tartottunk, hogy túl vagy egy ilyen csoportterápián, tulajdonképpen megismerkedsz az első élménnyel, és az élmény az megerősített téged azokban, amit erről gondoltál?
1: Pszichedelikus élmény?
0: Aha.
1: Hát előtte én nem gondoltam semmit, tehát a 80-as években volt az első ilyen élményem, és hasonló hatással volt rám, mint te rád.
0: Igen.
1: Tehát, hogy a világ sokkal színesebb, hogy a hétköznapi tudatállapot az tulajdonképpen egy nagyon lebutított, rutinszerű, mechanikus valami ilyesmi volt az első élményem. Egyébként általában az első élmény a legerősebb.
0: Én nem is ismételtem meg, nekem annyira erős, hogy aztán utána nem ismételtem meg, nem akartam, hogy elrontsa.
2: És ez a könyv, a pszichedelikumok és a spiritualitás az hogy jön a képbe neked?
1: Nekem? Hát úgy jön a képbe, hogy én úgy képzelem lenne a világot, hogy nem egy ilyen materialista valami a világ, hanem annál több. És katolikus vagyok egyébként, tehát ez ad egy ilyen keretet a vallásosságomnak, tehát így jött. A neveltetésemnél fogva jött a vallásosság.
2: A számomra nagyon érdekes az, hogy a spiritualitás az nagyon nehezen megfogható tudományosan, tehát tulajdonképpen az akadémikus tudományos pályán mozogsz, és ez már eleve a pszichológiára szokták azt mondani, hogy hát az tudománya vagy nem. Tehát, hogy tehát a Newtontól indulunk, a felvilágosodás Newton, és akkor a spirituális, néztem ilyet, hogy a világ spirituális vezetői, a Dalai Láma, a Ken Wilber, nem tudom, és azon gondolkoztam, hogy mi az, hogy spirituális vezető, mi az, hogy spiritualitás. Tudom, hogy itt nem a definíciók érdekelnek, csak hogy mi a hitelesség, ki hitelesít az, hogy ő mond valamit, a Ken Wilbert, az nem tudom mi, az integrál pszichológia, a Dalai Lámát, a buddhizmus, vagy tehát, hogy ez olyan érdekes, hogy ugye ez elvezet attól, hogy a konvencióktól.
1: Igen. Hát te mit értesz spiritualitás alatt?
2: Hát én is ebből a transpersonális, humanisztikus pszichológiából indulnék.
0: Jaj, de beszélj már magyarul, nem állsz.
2: Hát a szavakat egymásra. Hát igen, spirituális, igen, nem tudom.
0: Figyelj, minden olyan dolog, amit magadnál nagyobbnak, vagy annál elképzelhetően nagyobbnak gondolsz, az már egyből vallás, nem?
2: Spiritualitás.
0: És akkor már egyből valami olyasmiben hiszel, hogy kozmikus energiaáramlás, és ez mennyire itt van, igen, körülöttem, és igen, közben nem tudom megfogalmazni.
1: Hát igen, de érted, ez ilyen bullshitterésnek tűnhet most a rádióhallgatónak. Amit Gyuri megpendített, ez a transpersonális pszichológia. A 60-as évek végén alakul ki, azzal a célral, hogy ezt az élményt fogja kutatni. Én szerintem azóta gyerekcipőbe jár. Nem jut előrébb. Ebből a szempontból igazad van, hogy nehéz tudományosan megfogni. Ugyanakkor, hogyha filozófiára közelített fenomenológia, ott, tehát a Husserli filozófiai perspektívából, ott úgy tűnik, hogy ott már megfoghatóbb. Hogy mit tudom én, ilyen kutatások van, vagy ilyen tanulmányok vannak, ahol a skizofrént meg a misztikust összehasonlítják, hogy mind a kettő eltávolodik ettől a hétköznapi világtól, ami ilyen konszenzuális és olyan biztonságos nekünk, egészséges embereknek, ugyanakkor limitális. És akkor a skizó is, skizofrén is elép attól, és a misztikus is elép. Szóval nagyon érdekes összehasonlítások vannak. És amikor a misztikus elengedi ezt a hétköznapi létezést, akkor az ő lelke valahogy kitágul. És amiket ott átél, azt utána el tudja mondani, valahogy integrálni tudja a saját életébe. Tehát én szerintem erről az oldalról meg lehet közelíteni. Most pont ezen dolgozom ebben a könyvben.
2: Erről mesélni, olyan állapotban van ez, hogy lehet, mert ez, engem nagyon érdekelnek az álmok, hogy az hogy, tehát hogy arról is elég keveset tudunk, hogy mit és miért, és hogy ez mit jelent.
1: Igen, igen. Tehát úgy van, hogy az álom az éppen olyan radikális, a módosult tudatállapot, mint hogyha valaki pszichedelikumok hatás alatt van. Ugye az ember belefeledkezik az álomba is, a pszichedelikus vízióba is, és akkor olyan naív módon valóságnak érzékeli, ami az ő saját fantáziájának a terméke. És hát egyrészt ezzel lehet terápiában dolgozni, Freud óta tudunk ezzel terápiában dolgozni, és olyan perspektívák nyílnak meg az álomban, amit, hogyha okosan megvizsgálsz utána ébren tudatállapotban, akkor az adhat új ötleteket. Az álom az egy nagyon hasznos valami, terápiáson is, ugyanígy a pszichedelikus élmény is. Csak nem szabad készpénznek venni.
2: Te emlékszel az álmaidra?
1: Mostanában elég rosszul emlékszem. Azt hiszem, hogy a korral együtt ez romlik, ez a képesség. De mondjuk 20-30 évesen nagyon jól emlékeztem.
2: Álomnaplót vezetsz?
1: Most a könyv miatt vezetek, igen.
2: Ott van a ágyad mellett, és a felébredsz?
1: Nem, hogyha felébredek, akkor irány a számítógép, és rögtön beírom.
0: Iszonyú fegyelmezettség kell hozzá, én egyszerűen nem tudom elkezdeni, pedig olyan szívesen rengeteget álmodok. Gyurival sokszor beszélünk erről, hogy ő is, de van olyan barátom, aki évente kétszer, nem is értem, hogy lehet létezni.
2: Kétszer emlékszik.
0: Azt mondja, hogy kétszer álmodik. Azt mondja, hogy sose álmodok, évente kétszer.
2: De mindig álmodunk, nem?
1: Mindig. Ja. Az álom, amikor laboratórium, rengeteg anyag van, amikor a laboratóriumban kell. Tehát egy nagyon brutális módszer. A kísérlet alany felébresztik.
2: Amikor a álomfázis, a REM fázisban.
1: Akkor is, meg azon kívül is. És akkor mondja el, hogy mit lát. És ezzel a módszerrel rengeteg anyag gyűjt össze, és valóban úgy van, hogy te mondtad, Gyuri, hogy egy átlag éjszaka 4-5-6 ilyen álomszerű álom van, és amikor nem ilyen van, akkor nem ez a REM fázis van, akkor is gondolkodunk, ilyen, spekulálunk. Csak az nem annyira képszerű. De mindig van valamilyen.
2: Nekem volt egy furcsa álmom, amikor is nagyon korán kellett fölkelnem, és az álmomban mentem valahol buszon, és amikor megszólalt, hogy becsukódik az ajtó, a csöngő, akkor fölugrottam, és arra ébredtem, hogy állok a szobámba, kiugrottam az ágyból, az álmomban az volt, hogy leugrottam a buszról, mielőtt becsukódik, és ez a csöngés, és a csöngés az az óra csöngése volt. És ugye nem tudom, hogy jött ez össze, de elképzelhető, hogy az agyam, vagy az agyunk utólag rendezi össze a valós ingerek alapján az álmokat.
1: Egyrészt az
2: hogy van, össze-vissza sül ki az agyunk.
1: Egyrészt ez van, hogy utólag rendez össze. Másrészt meg az álmot nem úgy kell elképzelni, az álomban ezek a jelentések sokkal fluidabbak. És amikor felébredünk, és megpróbáljuk felidézni az egészet, akkor egy narratív struktúrát adunk annak az élménynek, ami nem narratív jellegű volt, és akkor vannak ilyen egymás utáni dolgok, és igen, valahogy úgy lehet, ahogy te mondod, hogy utólag átcsoportosítjuk, de azért tudjuk megcsinálni, mert például, hogyha egy álmodat elmondod egy barátodnak, vagy a terapeutának, az nem olyan, mint hogyha mondjuk itt köztünk zajlik egy beszélgetés ébertudatállapotban, és ezt holnap elmeséled valakinek. Ez egy sokkal fluidabb dolog az álom.
2: Mit gondolsz a tudatos álomról? Lehet irányítani az álmokat?
1: Lehet, igen. Igen. Nem értek el, de most már ez is laboratóriumok, kísérletekben bizonyították, vagy megfigyelésekben, hogy igen, ez egy létező dolog.
2: És neked még nem sikerült?
1: Nekem...
0: Visszaálmodni azt, amit szeretnél?
1: Egyszer sikerült.
0: Álmodba repülni, azt úgy generálni, hogy repülni?
1: Az gyerekkoromban volt ilyen visszatérő álmom.
0: De hogy visszatudtad térni? Én már például ott tartok, hogy bizonyos dolgok, te tudom folytatni, ha megszakad és megijedek, rájövök, hogy ez álom.
1: Aha.
0: Rájövök, hogy ezt már álmodtam, és itt szeretném folytatni, mert ez jó. És akkor, hogy lehet, hogy ez azért van, mert hogy sokat foglalkozunk egyébként is azzal, hogy mit álmodunk, feldolgozzuk, játszunk ezzel, álomban álmodunk, nem tudom, tehát, hogy ez egy gyakorlat, vagy ez egy képesség, vagy valami genetika. Vagy ez hogy van, hogy ez ember?
1: Szerintem fejleszthető képesség. Hogyha valami foglalkoztat minket, akkor gyakran álmodunk róla. Most, hogyha például én most írom ezt a könyvet, ahol az álmok nagyon fontosak, és akkor sokkal jobban emlékszem az álmaimra.
2: Ez logikusnak tűnik.
0: Igen, hogy valószínűleg mi is ezért vagyunk.
2: És az álmok, azért az tényleg ugye az rokon a pszichedelikus szerek hatásai, vagy a pszichedelikus hatás. Tehát amikor utazunk, mondjuk valaki utazik MDMA-t fogyaszt, nagyon hasonló élményei lehetnek, mint az álmokba.
1: Igen, így van. Csak a pszichedelikus élménye az annyival erősebb, mint az álom, hogy egyrészt sokkal jobban fel lehet idézni, de majdnem mindenki emlékszik a pszichedelikus élményeire, álmaira meg nem biztos. Másrészt struktúráltabb, aztán az egyéni problémák kevésbé jelennek meg a pszichedelikus élményben, és az ilyen vallásos fantáziák, ilyen istenek vagy istenszerű lények sokkal gyakrabban jelentkeznek pszichedelikus vízióban, mint az álmokban.
2: Ez az egész ellenkultúra a 60-as évektől és a pszichedelikus szerek valahogy nekem kapcsolódnak a keleti, keleti gondolkodáshoz, most mondhatnám keleti vallásokhoz, de nem gondolom igazán vallásnak a buddhizmust, vagy a meditációs technikákat, amik lassan, hogy mondjam, akceptálódnak nyugaton, a mindfulness-től kezdve mindenki azt mondja, hogy meditáljál, és nem tudom. És az volt érdekes, hogy nálad ez tehát persze ez benne van a líriékben, a Ramdasszal, az összes ilyen klasszikus, ugye ott a keresztbe kasul mentek Indiába, megjöttek meg a guruk, és hogy nálad ezt nem éreztem ilyen hangsúlyosnak, de ezek szerint azért, mert te katolikusnak érzed magad, vagy tudod?
1: Nem azért. Én is megtanultam az zen buddhista meditációt, és egy jezsuita szerzetestől tanultam. És a katolikus egyház az, nagyon, az egy nagyon színes valami. És a jezsuitáknak például nagyon komoly ilyen interkulturális közvetítő szerepük van. Tehát igen, nem akadályoz meg abban, hogy meditáljak, hogy katolikus vagyok.
2: És szoktál meditálni?
1: Most már nem szoktam, de volt 5 év, majdnem 5 év az életemben, amikor rendszeresen meditáltam. Tehát minden reggel felkeltem, mit tudom én, 6:20, és akkor 25 percet meditáltam.
2: Fú, én most szeretnék megtanulni meditálni. Gyakorolni kell. Vagy gyakorolni, szóval így elkezdeni.
1: Van egy jó, tudok ajánlani egy ilyen meditációs centrumot, zen buddhista meditációt tanítanak, és az a nevük, hogy Mokusó Zen. És ott sokat segítenek, hogy üljél, hogy tartsd a hátad, a fejed, hogy vegyed a levegőt.
0: Igazából nekem a meditációban az az érdekes, hogy hát én, amit magamban annak hívok, nyilván semminek nem vagyok a szakértője, hanem a saját élményeimet tudom ezzel kapcsolatban elmondani, hogyha az ember eléggé el tudja magát engedni egy ilyen meditációsan, akkor elég rá gondolni arra a szerre, ami szívesen használna, és akkor szinte ilyen, minthogyha így a vérkeringése megindulna, úgy lehet érzékelni. Tehát, hogy ez a, mondjuk azt, hogy ez a jungi vonal, hogy...
1: Jung kifejlesztette egy saját meditációs technikát, amit úgy hívott, hogy aktív meditáció, és az volt a lényege, hogy ugye amikor az ember így elkezd fantáziálni, akkor legtöbbször a tudatot, azt, hogy reflexíven figyelje magát, akkor ez a képesség elvész, már belefeledkezel. Most a jungi módszer, ez a módszer, az a lényege, hogy be lehet azt gyakorolni, hogy így szabadjára engeded a fantáziát, mint hogy álmodnál, de közben megfigyeled magad.
0: Igen.
2: De a módszer az rendben van, ezt kéne gyakorolni, meg tanulni, de valahogy az az érzésem, hogy, de ez csak egy érzés, hogy itt mindenki, tehát nagyon nagy különbségek vannak az emberek között. Tehát például a Jung, az, annak szerintem állandóan voltak ilyen látomásai, és nagyon erős álmai látomásai, és nem mindenkibe ugyanígy gurul ez.
1: Igen, ez sajnos így van.
0: Hát illetve, hogy mire fogékony, mert én ezt csak utólag olvastam, hogy ez egy jungi dolog, hanem először megfigyeltem, vagy nem tudom, egyszerűen megtörtént, és akkor így rájöttem, hogy én nem az a típus vagyok, aki mondjuk megtanul egy technikát, egy légzés technikát, amivel eljut egy olyan állapotba, ahol nem tudom mi, és akkor hanem, hogy sokszor, hogyha így nem tudom, arra gondolok, hogy szívnék egy kis füvet mondjuk, akkor úgy érzem, mintha most szívtam volna egy kis füvet. Tehát, hogy igen, hogy ezt így tapasztaltam például magamon, de hogy ez feltétele például annak, hogy az ember milyen tudatállapotban van, tehát hogy mi magával kapcsolatban, tehát hogy mennyire van tisztában azzal, hogy ki ő, hol tart az életben, mennyire van már az önmegvalósítás szintjén, vagy még valami másik szinten van. Értelmes kérdés volt ez?
1: Igen, én úgy értettem, hogy arra kérdezel rá, hogy mondjuk milyen céllal fogyaszt valaki, ilyen pszichedelikus szereket, vagy a személyiség fejlődésében milyen szakaszban van éppen. Igen, ezek mind fontos dolgok.
0: Tehát, hogyha már eléggé tisztában van magával, meg kevés dologról gondolja azt, hogy nagyon meglepődne, ha kiderülne róla, mondjuk azt, hogy mondjuk meglepődnék, ha kiderülne, hogy sorozatgyilkos vagyok, mert azt azért nem gondolom, hogy az vagyok, mint ahogy erről a csávonról szintén pszichológus kiderült legutóbb. De Szóval azt gondolom, hogy ehhez valamennyire el kell jutni az önismeretnek arra a szintjére, hogy képes legyél azt látni, hogy akkor most abban az állapotban kerültél, hogy olyan, mintha.
2: A gyerekeid nem volt furcsa ez, mikor nőtek föl, hogy akkor tehát ezzel foglalkoztál életvitelszerűen, mint pszichológus, a pszichedelikus szerekkel?
1: Nem.
2: Apa, mit csinálsz? Megyek hétvégén. Nagyon helyes trip lesz.
1: Nem. Hát egy kisgyereket nyilván nem avatsz ebbe. Később, amikor felnőttek és látták, hogy ilyenekről írok, meg a könyveimet nekik ajánlottam, akkor hát ez nekik természetes volt, olyan, mint hogyha, mit tudom én, autókról írnék.
0: De nem mondták azt, hogy ez egy ilyen altár bullshit, vagy nem tudom. Mert az én gyerekemmel például nem lehet spiritualizmusról, vagy ezekről a dolgokról beszélni, mert annyira kocka, hogy azt mondja, hogy ez hülyeség.
1: Három fiam van, azt említettem a legelején, ebből egy az, aki fogékony erre. A másik kettőt idegen hagyja.
2: És ez mitől függhet? Ezen szoktam gondolkozni, hogy valakit.
1: Hát a... Sok mindentől, hogy milyen életformája van, milyen világképe van. Talán ezektől.
2: Ezt én is szoktam így agyalni, és nem tudok, tehát hogy érzem azt, nekem két gyerekem van, az egyik fogékony, a másik nem, ilyen meditációra, vagy keheti dolgokra, vagy pszichedelikus dolgokra, és az Istennek nem jövök rá, hogy mi a, hogy hol. Pedig ugye hát a hasonló génállomány, vagy hasonló kultúrkörben nőttek föl, vagy családba.
0: Én arra emlékszem, hogy hozzám például jöttek ezek a könyvek. Tehát, hogy úgy, hogy így
2: megtaláltad.
0: Tehát a Suzuki From az szinte az első között volt, 19 éves lehet, hogy akkor jött ki, és az könyvesbolt, ahol jártam, valószínűleg a Maurice Gimon körtéren, valószínűleg mindig ott kínálta ezeket, tehát hogy hozzám jöttek. Tehát most nézem, hogy mikre hivatkozol, nagyon-nagyon sok így visszaköszön, és nem tudatosan választottam ezt, hanem úgy éreztem, hogy nekem most akkor azt el kell olvasni, és egész más élmény úgy olvasni ezt a könyvet, hogy egész életemben olvastam ezt a, nem tudom, a Huxley-nek. Szóval, hogy ezek
1: igen,
0: így jöttek.
1: Igen, az jó.
0: Jöttek az emberhez.
2: Csak nehéz hozzáférni ezekhez. Tehát azt néztem szomorúan a irodalom jegyzék, hogyha mondjuk valaki most 20 évesen hozzád jár, és akkor azt mondja, hogy jó, ezt most akkor utána járok, akkor ez valamiért, mert lehet, hogy egy kicsit ez ilyen a szürke határon mozgó kultúrkör, nehéz hozzáférni. Tehát nem tudom, tudod-e, például ezt a könyvet én kerestem, és nem kapható már.
1: Online szerintem meg tudod rendelni?
2: Nem. 20 000 forintért találtam antikvár példányt. Tehát most fel fogom vásárolni, ha találok, és akkor ilyen díler leszek, hogy egy év múlva nekem van 10 darab példányom, és 200 000 eladom.
0: De most eszembe jutott valami, hogy régen adtunk egymásnak könyveket, és akkor lehet, hogy úgy volt, hogy a kultúrkör ezt olvasd.
2: Nem, benne volt. Bizonyos, tehát amikor fiatalok voltunk, akkor megnéztük az Easy Rider című filmet 5-ször. Vagy a Hert, vagy az. Szóval voltak olyan dolgok, amik, és akkor gondolom, aki fogékony volt, az elindította valamilyen vonalra. Igen. Vagy a Szép új világ című könyv, az vagy a, de te is hivatkozol egy csomót a Ginsbergre, vagy, tehát volt egy idő, amikor mindenkinek a zsebébe volt az Üvöltés című kötet.
1: Igen, hát több ideje volt az embereknek, és intellektuálisabb volt a közeg, most mechanikusabb és materiálisabb szerintem, úgy általában az értékrendje az embereknek.
0: Meg ez volt, voltak ezek a szabadság, meg forradalmár idoljaink, amiben...
3: Egy idealista kor Lennon. Volt, nem?
0: Igen. John Lennont is, egy kicsit.
1: Idealista kor volt, igen.
3: Tehát akkor lehetett az, hogy ez egy fontos dolog, hogy most akkor a Huxley-t, hogy értjük a szép új világot, vagy a nem tudom, a líri kísérleteit.
1: Igen, igen.
0: De az is lehet például, hogy a Robrié és pszichedelikus szer alatt írt a Kavaly Marián Bádmant, és azért nem értettük akkor, mert kellett volna hozzá.
3: Ja, a film, akkor egy nagyon szép film jut eszembe a beszélgetésünk kapcsán, a Kígyó ölelése. Azt láttad?
1: Én hallottam róla, de nem láttam.
0: Úristen, ezt...
3: Hát szerintem az nagyon mérlek.
0: Hát pont Jázsóit a szerzetesek.
3: Megszerzem neked.
1: Köszönöm.
3: Beteszünk egy zenét még.
0: Igen, vagy
3: egy búcsú zenét.
1: Egy dolgot el kell mondanom.
3: Mindenképpen.
1: Ami illegális.

0: Én annyira nem tudok jól angolul, hogy ezt elolvassam.
1: Közben visszajöttünk párgaképek, Szumár Csaba még mindig a vendégünk, és még mindig a pszichedelikumokról.
0: Mi az, amit kihagytunk?
1: Igen.
2: Hát gyakorlati szempontból nagyon fontos, hogy amíg illegális ez a dolog, addig nem javaslom, hogy ezzel kísérletezzenek az emberek, vagy a hallgatóink. Mert túl nagy a rizikó.
1: Persze,
2: amiatt, amit az elején elmondtam.
1: Igen, ez nyilvánvaló, meg én is azt gondolom, hogy ezek akkor jók, hogyha van egy szakértő vezető, csak ugye mondod, hogy nincs valid szakértő vezető, tehát akkor honnan döntjük el, hogy ki a szakértő vezető, ha mondjuk őt nem úgy hívják, hogy Máté Gábor, akkor...
2: Hát ez az, nem tudod eldönteni, tehát nagy az esély, hogy belefutsz valamilyen kontába.
1: Igen, igen, tehát hogy semmiképpen se hasonljuk senkinek.
0: Én azt hallottam, hogy vannak Magyarországon is ayahuasca szertartások, tehát mondjuk jön egy lengyel mester, és akkor
2: igen,
0: van.
2: Igen, vannak Magyarországon ilyenek, csak nincs rá garanciát, hogy ezek az underground csoportok szakmai szempontból mennyire korrekt.
1: Meg ezért is próbáltam feszegetni, hogy milyen szintjén kell lenni az önismeretnek ahhoz, hogy ennek tényleg olyan hatása legyen, ami gyógyító, mert ehhez fel kell tudni fogni ezt a dolgot, nem?
2: Persze. Hogyha valaki szórakozásból dobál be ilyen szereket, az szerintem nagyon rossz.
1: Igen.
0: Szerintem is, azt ítéljük el.
2: Igen, igen.
0: Tehát azt nem támogatjuk.
1: Szemben azzal, hogyha szórakozásból iszik, akkor azt támogatjuk, mert attól becsíp, és akkor már annak nagyon jól ismerjük a miért mondod valakinek, hogy hiszen ne igyál?
0: Én nem mondom senkinek, mindenkinek magának kell, én ki vagyok, én bármit mondjuk.
1: Jó, de azt mondhatjuk, hogy ellenőrzött körülmények között használj pszichedelikumot, vagy nem tudom, vagy...
0: Csak ennek nincsenek legális formái.
1: Az alkoholhoz nem rendelsz egy...
0: Mit gondolsz a könnyű drogokról? Fű, hasis?
2: Talán óvatosan meg lehet próbálni a legalizálást, mondjuk 21 éves kortól, 18 éves kor alatt nagyon veszélyes, mert ellustítja az embereket. És ez egy nagyon kompetitív társadalom, és ekkor elő nem lehet adni másoknak.
0: Hogy Amerikában ez legalábbis a fű és a hasis, az most egy komoly ilyen legalizációs hullámon megy át.
2: Igen, igen. Hát nézd, az egy fontos tapasztalat lesz, hogy Amerikában hogy sikerül a dolog.
1: És a kacsák rögtön majd mutatják, hogy kell csinálni Európában.
2: A csehek?
1: Hát nem.
2: Hát inkább a hollandok.
1: Ja, hát a hollandok.
0: A hollandoknál van, a cseheknél igen. Valami nagyon, nagyon krábáli megoldás van, hogy tilos, de 14 gram fű lehet nálad. Na igen. Most hát az rengeteg. Tehát mondjuk egy sörözőbe egy társaság összeül mondjuk 4 ember, és kirakja mind a 4 a saját 14 gram füvét.
1: Jó, de hogyha mondjuk SMS, és arra használja...
0: Hát igen, az egy kérdés, hogy ahogy egyáltalán a pszichedelikumok, hogy vannak egy gyógyító hatása, tehát mi van, ha valaki... Tehát volt egy ismerősöm, aki szklerózis multiplexbe szenvedett, és azt mondta, hogy neki ajánlották a füvet, hogy mint az, mint ilyen gyógyító hatású.
2: Hát, úgy tűnik, hogy van ilyen hatás.
0: Ja. Jó, tehát akkor beszéltünk, ha ki fogjuk rakni a pergőképek Facebook oldalára, a hivatkozásokat, elég sok lesz. Uh-huh. Elsősorban az LSD és más csodaszerek című Szumár Csaba könyv.
1: Megszerezhetetlen Szumár Csaba könyv, hát, amit majd a Gyuritól lehet venni.
3: Ezzel kereskedsz. Most már értem, ezzel kereskedsz.
0: Hát figyelj, az ópálinka az drágább, vagy egy régi bor, vagy nem tudom, úgyhogy rájöttem egy új bizniszre, hogy ami látom,
3: ez lesz a
0: hogy
3: Szumár coin.
0: Kifutóban megy a könyv, akkor azonnal felvásárolom. Sikerült vennem egyet a kiadótól, a HVG-től, de a normális online, vagy ilyen üzleti, kereskedelmi forgalomban nem kaptam meg, de hát biztos azért így úgy, ahogy, de egyébként ez az új, hogy akkor, tehát hozzáférhető minden. Nekem van egy listám, hogy mit szeretnék megszerezni, és ha feliratkozol különböző helyekre, akkor úgy kapsz ilyen üzenetet, hogy örömmel értesítjük, hogy megjött 28.779 forint. Uh-huh. És az elég vadnak.
3: És akkor elveszed a gyerektől a zseppénzt, és mész oda.
0: Hát figyelj, ez olyan, mint a tőzsde, vagy a nem tudom, tehát, hogy milyen könyvtőzsde, hogy akkor most így nézed a izet,
3: és régen,
0: akkor...
3: a My Money Codex-el bizniszeltek, most meg ez
0: van. Tehát nekem van egy eredeti, nem tudom, kézzel írt, nem tudom, milyen kódexem, és az sokat ér, és akkor most
3: így... Hoztál most be könyvet, hogy aláírasd a szerzővel?
0: Ja, mind a 20-at, és akkor ugye nekem... Ja, az, és akkor úgy fogom föltenni, hogy dedikált példányomban.
1: De jó, hogy mondod.
3: Gyurinak a mai nap emlékére. Ja, barátsággal.
1: És akkor jut eszembe erről a témáról, hogy hétvégén indul a maraton.
0: Hétfőn helyesebben.
1: Hát hétvégén már indul, mert szombaton.
0: Tényleg a kihelyzet
3: szombaton betét maratonok lesznek.
1: Igen, a maraton sejtek.
0: Sok lábon fogunk állni az idén.
1: Pergőképek sajnos nem lesz, de fúzionálni fog a hazai haladással, ami egy maratoni hazai haladás lesz. Beharangozhatom, vagy
0: persze,
1: elmondjátok holnap reggel?
0: Holnap is.
1: Hogy a következő pénteken, tehát nem most pénteken, hanem a következő pénteken egy maratoni hazai haladás lesz a fúzionál a Planet Errorral és a Butorzenével, és egészen egy óráig. Reméljük, hogy sok Gyurival.
0: Ezt nem most pénteken, hanem egy hét múlva.
1: Egy hét múlva, tehát a nem a mostani pénteken, hanem a jövő pénteken.
3: Csaba, még nem voltál itt, kitaláltunk egy vállalkozási formát a könyveidre.
2: És
3: úgy lesz, hogy a Gyuri olcsón veszi. Vár egy kis időt, és drágán fogja továbbadni.
0: Egy ilyen könyvtösdét találtunk.
3: És Sumer Coin-nak fogjuk hívni. Tehát van a Bitcoin, és ez lesz a Sumer Coin.
1: Hát ezt te mondtad. Én szerintem azért annyira.
0: Remélem, hogy
3: így,
0: nem
3: a így újra örökíteni.
0: A HVG, és akkor én felvásárolom a maradék készleteket, és akkor...
1: Hiszen közgazdász vagy.
0: Ja. Közgazdászok vagy. Mindenki közgazdász, vagy nem.
2: Nagyon.
1: Na, és akkor még van egy kis idő a műsorból, úgyhogy én most nagyon gyorsan végig mondom, vagyis végig futok az ötleteimmel, hogy mit nem kérdeztem meg.
0: Valamit kihagytunk. Igen. Ez az állam
2: ezt
0: dolgot.
2: A terápiás dolgot, hogy nagyon-nagyon valószínű, hogy ezek terápiásan hatékony eszközök. És hogy említettem, az MDMA az egy-két éven belül meg is kaphatja a hivatalos státuszt.
1: És akkor, és az akkor azt jelenti, hogy?
0: Orvos
2: fölirajtja. Terápiában, úgy, hogy elmondtam, hogy hagyományos terápiával kombinálva használható.
0: Én nagyon hiszek abba, hogy ez jó lehet. Volt egy ismerősöm, aki 60 fölött jött ki rajta nagyon egy ilyen poszttraumás stressz-szindróma, nevezetesen a gyerekkorában megerőszakolta a nevelőapja, meg a nevelő testvérei, vagy nem tudom, és szépen élte az életét, mondhatni sikeresen, és hogy 60 fölött kezdett összeesni, és voltak ilyen öngyilkossági kísérletei, és nagyon szerettem volna egy ilyen, csak hát én ki vagyok, vagyis senki, de hogy egy ilyen vonalat találni, hogy és nem sikerült feloldani hagyományos módszerekkel ezeket, és hogy ezt el tudom képzelni, hogy egy ilyen katartikus élmény, hogy vissza tud menni a gyerekkorába, vagy nem, vagy találkozik a nem tudom kivel, vagy nem, hogy ez egy esély arra, hogy szétszedi a személyiségét, és újra összerakja, vagy nem tudom, hogy kezd szaknyelven.
2: Igen, igen, esély arra, hogy feldolgozz ezt a szörnyű emléket.
0: És akkor ez magyar, tehát hogy mit tudom én, az EU szabályozás engedélyezi az MDMA-t, és akkor Magyarországon is lehet, vagy Magyarország engedélyezi, vagy?
2: Hát hogyha Amerikában legális lesz, mondjuk egy-két éven belül, akkor Európa követni fogja, mindig követi. És Magyarország nem lehet sziget. Tehát hogyha ez általánosan elfogadott protokoll lesz Európában, akkor nyilván a magyar terapeuták is alkalmazni fogják.
1: Én arra várok nagyon, hogy ezt a bizalmi deficitet, ami a legnagyobb problémám a jelennel, hogy már semmit nem hiszek el, és nagyon nehéz a bizalmat fektetni dolgokba, és nagyon könnyen elveszítem ezt a bizalmat, hogy tudnám ezt a bizalmat acélozni, és hogyha tényleg nem csak ezek a bútítószerek, meg szedáló gyógyszerek lennének, akkor talán, nem tudom, tudnék úgy gondolni, hogy a bizalomra, mint egy ilyen fejleszthető, fejlődő dologra, de most jelen pillanatban nekem ez óriási probléma, hogy ez a bizalmatlanság, ami körülvesz. Ezt hogyan lehetne megfordítani, vagy hogyan lehet ezt kezelni. De hát ilyen dolgokban már nem mertem volna belemenni, mert ahhoz ez a másfél óra nagyon kevés.
2: Ilyeneket kéne csinálni, hogy emberek együttműködnek, és közös célok érdekében interakciók vannak, és ez...
0: Egyfajta közösség.
1: Igen, csak ez egy nagyon...
0: Szükebb, tágabb körbe, de nagyon fontos.
2: Hogy közös... a barátaiddal ilyen kis köröket, családot a... Ja. Sok mikor, ilyen van, szerintem.
0: Mikor készül el a könyved?
2: Szeptember 30-a van egy ilyen határidő.
0: A leadás vagy a megjelenés?
2: Van egy ilyen szabatikel, amit az egyetem biztosított nekem, fizetett alkotói szabadság, és ott ez a dátum ki van kötve.
1: Kisfiam nagyon szeretne, mert már annyira ki van égve, hogy nem mondta, hogy ő neki járna a szabatikel.
0: Akkor nagyon köszönjük, hogy időt szakítottál a munkát. Gondolom ez egy full-time job, hogy ezt írod.
2: Persze.
0: Kegyetlen sok szakirodalom átrágni.
2: Köszönöm a lehetőséget nektek.
1: Mi köszönjük, hogy tényleg, hogy időt szakítottál.
0: Akkor várjuk és kirakjuk a Facebook oldalra az elérhető szakirodalmakat.
2: Uh-huh. Jó.
3: Hallgatok meg, sziasztok!
0: Köszönjük a figyelmet, szevasztok! Köszönjük meg is, hogy itt voltál. Előtt!

0: 400 helyett 4100 hordónyi radioaktív hulladékot szállítanának át az országon, írta meg az Átlátszó. Bár tavaly decemberben még csak 500 hordónyi hulladékról beszélt a Nemzeti Radioaktív Hulladék Tároló Fiók telepvezetője, a Baranya megyei kormányhivatal engedélye szerint most 4100 darab 200 literes hordó kis és közepes intenzitású radioaktív hulladékot szállítanának át Püspökszilárd.
1: A Tilos Rádió hírei következnek.
2: Figyelemre méltó kutatásról ír az Independent. A brit egészségügy első, államilag finanszírozott varázsgomba kísérlete azt mutatta, egyetlen adag pszilocibin is érdemben enyhít más gyógymódra nem reagáló depressziós eseteket. A klinikai vizsgálat 60 felnőtt résztvevőjénél legalább két korábbi kezelés bizonyult hatástalannak. Pszichológiai felügyelet mellett a csoport egyik fele 25 mg pszilocibint kapott, a másik placebót. A pszichedelikus hatóanyaggal ellátottak 40%-ánál a betegség 3 héten belül visszaszorult, a tünetek nem érték el a klinikai küszöbet. A kontrollcsoportban ez az arány 3% volt. A hatás 6 hét múltán is mutatkozott, a mellékhatások túlnyomó részt enyhének bizonyultak. A kutatók szerint nagy egyéni eltérések lehetnek, a javulásban pedig nem gyógyszeres tényezők is közrejátszanak.
3: A Fővárosi Horgász Egyesületek Szövetségének halőrei lakossági bejelentés nyomán augusztus 4-én a kora reggeli órákban kivonultak a Morgópatak Kismaros belterületén található kiszáradóban lévő szakaszához, tudatta közösségi oldalán a főhez. Gyors mentés során több védett és őshonos halfaj, mint egy 500 egyedét helyezték át biztonságosan a Dunába, egyebek között természetvédelmi oltalom alatt álló kárpáti márnákat, sújtásos küszöket, domolykókat, kövicsíkokat, dunai küllőket és fürgecselléket. Aki kiszáradó területen mentendő halakat észlel, jelentse be a halőröknél, az illetékes nemzeti parknál, vagy a megyei kormányhivatalnál. Tolmácsolja a Horgász Szövetség kérését a Pecaverzum.
2: Áttörést hozhat a fogászatban egy új, a sérült fogzománc visszaépítésére képes gél, írja a HVG. A zománc az emberi test legkeményebb szövete, de nem tartalmaz élő sejteket, ezért károsodás után nem regenerálódik. A fluoridos kezelés is csak az éppen maradt részt erősíti. A Nottinghami Egyetem kutatóinak eljárása a zománc csecsemőkori kialakulásának folyamatát másolja. A fluoridmentes, fehérje alapú gél vékony bevonatot képez, behatol az apró repedésekbe, majd a nyál kálcium és foszfát ionjaiból, a meglévő szerkezethez igazodva, új ásványi kristályokat épít. Az anyaggal a fogérzékenység is kezelhető. A laborvizsgálatok során a réteg jól állta a fogmosást, a rágást és a savas ételeket. A fejlesztők startupja jövőre ígéri a klinikai felhasználásra alkalmas termék bevezetését.
1: Ezek voltak a hírek.
4: Itt vagyunk a stúdióban. Bori,
5: sziasztok.
4: Idei első műsora.
5: Így van.
4: Itt van Laca, meg én, és vendégünk pedig Dr. Bayer Judit, aki már volt a vendégünk 2022-ben. Behoztuk az emlékeinket, hogy mi volt akkor, és így újra hallgatva az akkori műsort, így konstatáltam, hogy akkor így rögtön belevágtunk, bemutattunk, hogy ki vagy, mármint a nevedet, és aztán rögtön elkezdtünk beszélni információszabadságról, médiaszabályozásról, közösségi médiáról, de hogy arról nem volt szó, hogy neked mi az érintettséged ebben, és ugye azt beszéltük, hogy most megkérlek, hogy egy kis ön bemutatást itt az elején ejtsünk meg.
6: Köszönöm szépen, és hát nagyon köszönöm a meghívást, üdvözlöm a hallgatókat. Tehát én a médiajog kutatója vagyok, és egyetemi oktató már pályám elejétől kezdve, és fokozatosan persze mindig mentem el az internet és az új technológiák irányába, ahogy a média is ment, én mentem utána, és 2020 őszétől a Müsteri Egyetem ösztöndíjával külföldön kutatta Németországban, és ez végülis 5 évre húzódott, ott a platformszabályozást kutattam, és a mesterséges intelligencia médiával kapcsolatos vonatkozásait, meg kicsit emberi jogokkal, etikával kapcsolatos vonatkozásait is, és a szabályozását természetesen. És a Müsterét emelt a Bochumi internet szabályozási kutatóközpontban is eltöltöttem egy fél évet, és megjelent egy könyvem egy évvel ezelőtt, ami összefoglalta ezeket a kutatásokat, meg tulajdonképpen még a korábbi kutatásaimat is, a

0: Tudományos tevékenységen túl ez jelentett, gondolom, szakértői tevékenységet is, vagy hogy magához a konkrét szabályozáshoz mennyire kerültél közel?
1: Hát még inkább a 2020-as években, és, vagyis az elején, tehát 2016 és 21 között volt egy elég intenzív szakértői tevékenységem az Európai Parlament részére ezen a területen. Azóta inkább már csak ilyen, hát ilyen szóbeli szakértés volt, tehát ilyen bizottságokban vagy konferenciákon, tehát nagyobb tanulmányt nem írtam, ami szakértői tanulmány lett volna, ha jól emlékszem. De hát már ment a jogalkotása maga útján tulajdonképpen, úgyhogy tehát mondjuk jogszabály véleményezéseket, illetve hát valamennyire könyvem, tehát akkor már reflektáltam a szabályozásra, illetve hát most azt várom, kezemet dörzsölgetve, hogy majd a bírósági eseteket, amik majd feltételezhetően adódnak a szabályozás kapcsán, majd azokat fogom feldolgozni. Hiszen az Európai Bizottság már elkezdte megbírságolni ezeket a nagy tech cégeket az elmúlt egy évben úszkve, és meglátjuk, hogy ott abból azok perré alakulnak-e az Európai Unió bírósága előtt, és hogyha igen, akkor az nagyon érdekes lesz.
2: Ezt egy kicsit elmeséled a hallgatóknak, hogy pontosan mi is az a szabályozás, aminek kapcsán a bírságolás a sor kerülhetett.
0: Meg bocsánat, előtte a mikrofont egy kicsit jobban így irányba kéne. Tudod mozgatni valamennyire, hogy nyugodtan.
1: Igen, tehát szerintem a múltkor pont erről volt szó, talán, bár akkor még nem volt elfogadva ez a szabályozás. Azt hiszem, az a digitális szolgáltatásokról szóló törvény, meg a digitális piacokról szóló törvény alapvetően leginkább. És ezeket a nagy tech cégeket szabályozzák, tehát az ismert neveket elsősorban, mert ki úgy van meghatározva, hogy kimondottan ezekre a nagyon nagy piaci szereplőkre vonatkozik csak. Tehát a Meta most már ugye az a neve, a Google, és így tovább. És az X, ugye, és ami régen a Twitter volt, és a digitális piacokról szóló törvény az tulajdonképpen a piaci tevékenységüket szabályozza, megpróbál egy tisztességesebb piaci környezetet teremteni. Tehát az a versenyjogi szabályozás területén egy nagyon újszerű megközelítést alkalmaz, mert korábban az volt, hogy a versenyjogi szabályozás az utólag próbálta bírságolni a cégeket, vagy például megtiltott fúziókat, ez most is történik néha. Ez a szabályozás pedig tulajdonképpen az erőfölénnyel való visszaélés konstrukciót alkalmazza, tehát azt mondja, hogy ha ilyen nagy cégek vagytok, akkor ilyen, így és úgy kell tisztességesen eljárni a versenytársakkal, meg a kisebb piaci szereplőkkel, meg a fogyasztókkal szemben. Ez az egyik, tehát ez a digitális piacok törvény, a másik a digitális szolgáltatásokról szóló törvény, az pedig hát a szolgáltatások nyújtásának a szabályait rögzíti, részben kivált egy korábbi 2001-es, vagyis hát 2000-es EU jogszabályt, amit Magyarország 2001-ben ültetett át a belső jogába, ami azt szabályozta, hogy a közvetítő szolgáltatók nem felelősek a mások által közzétett tartalomért. De a mostani szabály azt egy kicsit jobban cizellálja, hogy persze-persze nem felelősek most sem, de egy csomó eljárási kötelezettséget ró rájuk, hogy ha el akarnak távolítani egy általuk jogellenesnek gondolt tartalmat, vagy olyat, ami talán nem jogellenes, de ellenkezik az ő belső szabályzatukkal, mit tudom én, mondjuk drogozást ábrázol, ami végülis nem jogellenes, de hogyha ők, mert a Facebook nem akar ilyen tartalmakat közzétenni, azt akkor bele kell írnia a szabályaiba, és hogyha egy ilyet eltávolít, akkor lehetőséget kell adni a tartalom közzétevőjének, hogy kifogást emeljen, meg kell vizsgálni a kifogást, el kell bírálni, akkor arra megint ellentmondást kell lehetővé tenni, különféle ilyen vitarendező testületek létrehozását is elírja. Tehát elég részletes eljárási szabályokat hoz a fogyasztók védelmében, itt nem fogyasztónak nevezi őket, hanem felhasználónak, ugye, tehát akik felhasználják ezeket a szolgáltatásokat. És ami tulajdonképpen ennél is nagyobb jelentőségű, az, hogy létrehoz egy olyan társszabályozási rendszert, amelyik egyfajta kompromisszum a szigorú törvényi szabályozás között és a teljes szabadság vagy az önszabályozás között, és azt mondja, hogy jól van, kedves cégek, nem mondjuk meg nektek, hogy pontosan mit csináljatok a szolgáltatásotokkal, de hogy gondoskodjatok róla, hogy ez ne sértse az emberi jogokat, ne akadályozza a demokrácia

0: demokrácia működését, és még néhány ilyen kritérium. De hogy hogy csináljátok, az rátok van bízva. De a bizottságnak van egy ajánlott szabálycsomagja, amit esetleg aláírhattok, hogyha akartok. És akkor ez egy úgynevezett társszabályozási kódex, amit 2022-ben elfogadtak, úgy nevezik, hogy egy megerősített szabályozási kódex, mert volt ennek egy előzménye, ami nem volt annyira erős. És ennek a létrehozásában valóban részt vettek a tech cégek is, tehát volt hozzászólásuk, hogy mi legyen a tartalma. És nem kötelező aláírni, például az X, amikor a Meta, amikor az Elon Musk átvette, ő vissza is vonta az aláírását. De hogyha egy cég ezt aláírja, és az általa vállalt rendelkezéseket betartja, akkor azzal azt demonstrálja, hogy ő egy jó fiú, és hogy ő teljesít mindent, amit csak ő tud, azért, hogy a bizottságnak, vagyis a jogszabálynak az elvárásainak megfeleljen, tehát, hogy biztonságos legyen a szolgáltatás, ne sértse a közrendet, az emberi jogokat, és így tovább. Hogyha pedig az általa önként vállalt rendelkezéseket nem tartja be, megszegi, akkor ugye már viszonylag könnyebb dolga van a bizottságnak, hogy erre rámutasson, de ez mindig nem ok a bírságolásra, csak az, hogyha azt tudja bizonyítani a bizottság az eljárásban, hogy azt a kötelezettséget, hogy ő meg akarjon felelni ennek a törvényi előírásnak, azt megszegte. Tehát, hogy egy eléggé komplex rendszert alkotott, és tulajdonképpen ezt mondom, a cégek elfogadták, ugye Elon Musk kiiratkozott, de amikor Trump nyert, akkor szerintem volt ebben egy kis, körülbelül akkor lépett hatályba ez a digitális szolgáltatásokról szóló törvény, és akkor ezek a tech cégek megragadták az alkalmat, hogy Trump mellé felsorakozva, úgymond diplomáciai jelleget adjanak ennek a törvényi kötelezettségnek, és azt mondják, hogy hát az Európai Unió minket, az amerikai szabadság képviselőit itt meg akar regulázni, és a szólásszabadságot akarja sérteni, és ezt egy ilyen nagy politikai szintre emelték, ami kapóra jött Trumpnak, és kapóra jött a tech cégeknek is, mert korábban azért Trump és egyes tech cégek, például a Meta, mondjuk egész konkrétan a Mark Zuckerberg között is elég rossz volt a viszony, elég nagyon is ellenséges viszony volt, és valóban valószínűleg a Mark Zuckerberg ezzel a státuszát próbálta valamennyire biztosítani, hogy úgymond Trump mellé állt nyíltan, és megelőzni azt, hogy az új kormányzat esetleg ellenségesen lépjen fel vele szemben, illetve valószínűleg felismerte azt a lehetőséget, hogyha Trumpot szövetségesévé tudja tenni, akkor az Európai Unió szabályozásával szembe tud szállni.
1: Én azt akarom itt kérdezni, hogy mi történt a kettő között. Tehát, hogy elfogadták az új szabályozást, a tech cégek aláírták, azért lehet hallani arról, hogy egyes cégeket megbírságoltak közbe, tehát, hogy volt-e valamilyen, igen, hogy mik voltak ezek az ügyek, mekkora bírságokról, meg hogy milyen ügyek okozták, vagy állhatnak ennek az ellentétnek a terében az EU és a tech cégek között?
0: Hát a bírságok elég magasak, több százmillió dollár, euró tételben, de mondjuk ezeknek a cégeknek azért a bevétele ezt képes fedezni, tehát nem vágná őket a földhöz. A másik az, hogy a bírságokat első körben azért csak a digitális piacok törvény alapján szabták ki, tehát nem a szolgáltatások alapján. A szolgáltatások törvény alapján, ami elindult, az egy ilyen adatfelvétel, tehát a törvénynek az egyik legfontosabb pillére az, hogy mindenről beszámolókat kell adni a cégeknek, tehát egy elég nagy adatgyűjtést, úgynevezett jelentéseket kell tenni, tehát arról, hogy mit tudom én, hány panasz érkezett, azt hogyan bírálták el, milyen intézkedéseket tettek a dezinformáció ellen, és így tovább. És akkor én azt is szoktam mondani egyébként, hogy ez a törvény, ez valójában egy hatalmas kutatási projekt, mert sokan gondolják úgy, hogy ez a rengeteg adat, amit bekér a bizottság, annak a feldolgozása önmagában egy nagyon nagy kihívás lesz. Ami kiderült, az inkább egy másik problémát tár fel, hogy a kapott információ túlságosan felületes és semmit mondó. Tehát a tech cégek csak látszólagosan próbálják teljesíteni ezt az információszolgáltatási kötelezettséget, nem adnak igazán informatív részleteket a bizottság számára. Úgyhogy,
2: de valószínűleg, amit az előbb említettél, ugye ez is egy módszer tud lenni, vagy megnyugtató hát a számukra, hogy az a mennyiségű információ, amit átadnak, tisztában vannak vele, hogy annak a feldolgozhatósága is valószínűleg. De hogy ezen
0: hát a pont... nem azt az utat választják, úgy látom, hogy ami a magyar hatóságoknak a kedvenc eljárása, hogy rá ilyen információt dömpinggel próbálnak megbérinteni a bizottságot, hanem inkább túlságosan is kevés információt, szükszavú és felületes sematikus információkat adnak.
2: Viszont akkor ezen a ponton az lenne a kérdésem, hogy miközben azt látjuk, hogy a világ körülöttünk ilyen elképesztő mértékben változik, így hónapról hónapra, akár most. Most arról ne beszéljünk, hogy ez most mennyire illuzórikus, hogy gyorsabb a változás, mint régen volt, de hogy a technológia terén mindenképpen azt gondolom, hogy nagyon jelentős átalakulások zajlanak, és hogy akkor ez egyáltalán tud bármilyen fajta módon hatékony lenni, hiszen nyilvánvalóan van egy ilyen technológiai kötöttség, amihez képest ezt meghatározzák, és mire egy ilyen projekt, fogalmam sincsen, hogy mennyi ideig tart igazából ezeknek az elemzése, aztán az alapján döntések elkészítése, hogy ez olyan az ember érzése, mint hogyha ez egy, nem tudom, tehát hogy ez... Nem tudok most jó hasonlatot mondani, de hogy nincs értelme ezzel tovább menni.
0: Hogy sziszifuszi munka?
2: Hát, igen.
3: Meg az, hogy elmegy a világ mellett.
2: Igen, valamivel
3: kapcsolatban megbüntetted őket, addigra ők másokkal súlyosabb dolgokkal kellene, hogy foglalkozzanak. Egyébként társadalmi szempontból is lehet, hogy fontosabb problémák merültek fel, és akkor meg igazából ez a fajta szabályozás inkább csak a múltbeli dolgokat
0: hát sajnos ez igaz. Igen, tehát hogy ugye a jogi szabályozásra mindig is jellemző volt, hogy valójában azért az kullog a változások iránt, az mindig retrospektív tud lenni. És tulajdonképpen ez a helyes, mert csak olyan dolgokra lehet általános érvényű szabályokat megállapítani, mint már jól ismerünk, aminek valamennyire mechanizmusát kiismertük, és én úgy gondolom, hogy ez a DSA, most nevezzük így a digitális szolgáltatásokról szóló törvényt, meg a DMA, pont azért lett ilyen kutatási projekt jellegű, hogy néhány év alatt begyűjtsenek kellő mennyiségű adatot ahhoz, hogy akkor esetleg majd változtassanak ezen a szabályozáson, és hogy ez egy rendkívül puha szabályozás. Tehát oké, hogy vannak bírságok, de azért ezek nem bénító jellegű bírságok. Tehát szerintem megvolt az esély arra, hogy a puha szabályozás mellett egy ilyen 5 éves távlatban, és most már ugye 26 van, tehát mint amikor 28-ban aktuális lett volna az, hogy na, akkor többet látunk. De a baj az, hogy nem csak a technológia gyorsul föl hihetetlen módon az AI-jal, tehát még ahhoz képest, amit láttunk az elmúlt évtizedekben is, most még inkább sokkal jobban felgyorsult a technológia változása, hanem a geopolitikai folyamatok is egészen elképesztő fordulatokat vesznek itt a Trumpnak köszönhetően, és hát ez váratlan helyzetek elé állítja az Európai Uniót, amelyik most küszködik azzal, hogy mihez kezdjen a szabályozással, a technológiai kitettségével. Például ott volt a mesterséges intelligenciáról szóló törvény, amelyik az utolsó volt ebben a törvénycsomagban, amit elfogadtak, és azt gyakorlatilag hát nem, majdhogy nem visszavonták, tehát nem visszavonták, de volt egy olyan retorikai fordulat, milyen müncheni konferencia volt az, ami a Trump megválasztása után rögtön februárban volt, amikor a G.D. Vance kiállt, és egy elképesztő beszédet mondott az AI, az USA AI politikájáról, meg arra, hogy globális vezető szerepet akarnak ebben elfoglalni, és az Európai Unió teljes tiszta pánikban, tulajdonképpen majdhogy nem teljesen visszavonta ezt a törvényt, bejelentették, hogy akkor most nem fog hatályba lépni, meg egyszerűsíteni fogják, ami a szakértők szerint hiba volt, persze mindig lehet egy törvényt még csiszolgatni, meg egyszerűsíteni, de hogy nem biztos, hogy az Európai Unió számára az a megfelelő reakció, hogy akkor teljesen visszavonulót fúj, és eltekint a szabályozástól több okból is, mert egyrészt ugye, amiket a Trump meg a Jill Evans publikálnak, azok azért politikai nyilatkozatok, és hát a tarifáknál, a vámoknál is azt látjuk, hogy az egyik nap a hétfőn ezt mondja, a Trump kedden már egészen más mond, tehát hogy ez is gyorsan változhat, ez az amerikai hozzáállás. Ugye a viszony a tech cégek és Trump között is gyorsan változhat, és Amerikában is egy csomó állam van, szövetségi állam, amelyik szeretne szabályokat alkotni, ésszerű szabályokat a piac és a fogyasztók védelmében, de a szövetség azt jelenleg nem teszi lehetővé.
3: És mi az a cél, ami így ebben, még ebben a, hogy is mondjam, ebben a cunamiban vagy viharban látszik kirajzolódni, hogy van-e valami stratégiai céljuk azon túl, hogy ők nem szeretnének semmilyen szabályozást, amivel ők...
0: A tech cégeknek?
3: Igen, igen.
0: Hát az innováció, azt hiszem, tehát, hogy ők szeretnék tolni az innovációt minél inkább. Egyfajta, tehát hogyha vezetőkre gondolunk, hogy ugye a vezetőiknek mi a céljuk, szerintem itt nagyon fontos az, hogy olyan vezető személyiségek állnak ezeknek a cégeknek az élnek, akiknek van egy ilyen személyes hübrisz, ami abban áll, hogy a cégük az első legyen, és hogy az innovációt az korszakalkotó eredményeket hozzon. Tehát ez ugye nyilvánvaló.
3: Ebben nekik nincs versenytársuk, vagy van? Kína már felnőtt hozzá?
0: Hát tartanak Kínától nagyon. Például gondoljunk bele, hogy az utóbbi, tehát évek óta korlátozta Amerika a legfejlettebb csipeknek Kínába való szállítását éppen azért, hogy Kína nehogy előállhasson egy fejlett mesterséges intelligencia modellel, és Kínának mégis sikerült alkotnia egy olyan mesterséges intelligencia modellt, amelyik összemérhető volt az akkori legfejlettebb amerikai modellekkel. És ezt úgy, hogy addig azt hitték, hogy a számítástechnikai kapacitás az egy olyan szűk keresztmetszet, aminek a hiányában, tehát a legfeltebb csíp hiányában, ők ezt nem fogják tudni megcsinálni. És kiderült, hogy igen, csak rá kell tenni elegendő koponyát. Tehát, hogy az intellektussal, és az, hogy valószínűleg elég sok ember dolgozott azon, hogy szoftveresen fejleszték azt a technológiát, ami nekik rendelkezésre állt, el tudták érni azt a technológiát, és egyébként én ugye többféle iskola van, úgymond, tehát, hogy vélemény irányzat, és én azt tartom, én azt fogadom el, hogy akármit is talál ki Amerika, vagy akármelyik cég a világon, azt kb. 10 perccel később Kína le fogja másolni, mert nem izolált környezetben élünk, hanem az információ az írtó gyorsan terjed, pontosan a technológiának köszönhetően, és Kína is szintén nagyon keményen fejleszt, és ráadásul Kínában ugye központilag irányítják a fejlesztéseket, ami tulajdonképpen nem zárja ki annak a lehetőségét, hogy stratégiailag akár előnyöket is előre tehetnek szert ezáltal, hogy összehangoltabban fejlesztik. A központi irányítás révén ugye összehangoltabban fejlesztik, vagy az energiaellátást összehangoltabban tudják biztosítani ezeknek a cégeknek a részére. Tehát szerintem Kína egy nagyon erős versenytárs, és az amerikaiak teljes pánikban vannak attól, hogy Kína legyőzi őket, mert úgy gondolják, hogy az általános mesterséges intelligencia, tehát azt, amelyik már mindenre képes lesz, azt egy ország tudja majd, vagy egy cég tudja csak előállítani, és a többiek utána nem tudnak labdába rúgni.
3: És ez a hipotézisük, ez szerinted mennyire állja meg a helyét? Pont ellentmond annak, amit az előbb mondtál.
0: Igen, tehát én nem vagyok számítástechnikai szakértő, tehát ez mindenképpen limitálja az én megítélésemet, de azt gondolom, és nem is vagyok teljesen egyedül ezzel, hogy azért ez nem egészen így van, mert kopinthatóak ezek a technológiák. Megvan az a lehetőség, hogy egy rossz indulatú fejleszti, hogyha létrehoz egy technológiát, akkor azzal tönkre tudja tenni a versenytársait. De, és akkor tulajdonképpen ez a paranoia irányítja most ezeket a folyamatokat, meg ez a fajta háborús készülődés, hogy az megszerzi a világ feletti uralmat az a cég, amelyik ezt létrehozza. És hogyha majd ezt Kína szerzi meg, akkor egy ilyen Orwelli világot hoz létre, de én ezt nem látom bizonyítottnak. És úgy gondolom, hogy párhuzamosan is kialakulhat több helyen, ahogy pont ez a Mis DeepSeek volt a neve, hogy a DeepSeek példája mutatja, azaz a kínai nagy nyelvi modell, amelyik, ugye, amelyiket létrehozták tulajdonképpen a karantén ellenére. És sokkal nagyobb veszélynek tartom ezt ennek a paranoid politikának a következményét, ami akár háborús, tehát aminek a háborús fegyverkezést köszönhetjük most, és ami valóban előidézhet egy nagyon veszélyes háborús állapotot is akár.
3: És tehát, hogy ha jól értem, akkor azért ebben, vagy lehet, hogy ez egy rossz mellékszál, de hogy itt valamiféle piacféltés is van benne.
0: Hogyne, igen, igen.
3: És hogyha most, én értem, hogy ez egy globális dolog, de azért itt nyilván a regionális piacokon, Amerikának Amerikában azért megkérdőjelezhetetlen jelenleg az amerikai cégeknek a dominanciája, de Európában is ez a helyzet, nem? Igen. Vagy látunk már nyomát annak, hogy itt a piacot akarná bárki megszerezni
0: tőlük? A kínai térnyerés? Igen. Szerintem nem, tehát egyelőre...
3: Tehát ez is a paranoia kategóriában van még most. Mert igen. ugye a
0: hát digitális... de ugye Kína ott van azért sok, tehát az úgynevezett második, vagy a globális, tehát a fejlődő világnak nagy részén azért ott van, tehát egész Ázsiában, egész Afrikában, ami persze most még nem egy erős piac, de hát ott olyan kínai befektetések vannak, amik mondjuk egy néhány évtized után be fognak érni, és hát igen, szerintem Dél-Amerikáért meg lehet, hogy megy a harc.
3: Tehát egy ilyen stratégiai versenyben az, hogy az európai piacon az ő domináns szerepüket bármilyen módon korlátozzák, azt ők úgy fogják föl, hogy potenciális versenytársakat erősítenek?
1: Hát szerintem nem erről van szó.
0: Nem.
1: Egyrészt szerintem egy mondatban foglaljuk össze, hogy miről beszélünk, tehát hogy mi történt. Tehát ahogy mondtad Judit, hogy akkor a nagy tech cégek elkezdtek felsorakozni a Trump mellé, és akkor ebből úgy tűnik, hogy van egy ilyen koalíció, aminek kapcsán ugye akkor egyre nagyobbakat nyilatkoznak, hogy hát az EU-s szabályozás ez felháborító, hogy cenzúrára kötelezi a mi vállalatainkat idegen földön, ez tarthatatlan. Tehát, hogy egy ilyen nyílt konfrontáció kezd el kialakulni verbálisan az amerikai tech cégek plusz Trump versus az EU ellen. Tehát azt hiszem, hogy ez
2: hát nem csak verbálisan, mert ugye láttuk azt, hogy Trump milyen könnyedén osztogatja például a vámokat, tehát hogy igen, ugye ha abban a pillanatban úgy érzi, hogy a...
1: És ugye igen, és szerintem inkább ami történik az, hogy ahogy említetted ezt a vámháborút, hogy ugye itt elkezdett menni az adokkapok a Amerika Trump és az EU között, akkor tulajdonképpen, vagy hogy a kinek nem tudom, erősebb az apukája, és akkor stílusban, és akkor elkezdték előhúzogatni, hogy kinek milyen kártyája van, és egy bizonyos ponton az EU előhúzta, hogy hát mi meg tudjuk büntetni a nagy tech cégeket a árbevételük 7%-ára, vagy mennyire, nem tudom mennyire.
0: Szerintem és, nem hét, de mindegyik is elmegszem.
1: És hogy ez ebben az adókapokban lett, mint hogyha egy ilyen ütőkártya lett volna.
0: Most kérdezed, hogy
1: kérdezem. Hát nem, igazából állítom.
0: Az én emlékeim szinte ez az első napokban jelentkezett ez, hogy ugye talán tulajdonképpen a beiktatás akkor maga mellé ültette ezeknek a tech cégeknek a képviselőit, és akkor ment már ez a rinyálás, hogy itt az Európai Unió őket meg akarja rendszabályozni. Annak ellenére, hogy az Európai Unió nagyon lojális volt abban, hogy a kínai a Huawei-t például korlátozta, és tehát, hogy a kínai technológiával szemben mondjuk az autópiacról nem tudok eleget, tehát végülis azok eléggé jelen vannak az Európában, az a kínai elektromos autók.
2: Igen, de hogy ugye abban volt egy olyan is, hogy a Huawei-en keresztül, ugye a kínai állam befolyásától féltették a... Tehát, hogy ugye ott az volt a mondás, hogy ez nem egy tiszta piaci szereplő, hanem ugye a technológián keresztül akár kaput lehet nyitni a...
0: Így van. Tehát azt mondta, hogy az EU-nak ilyen saját érdeke is volt, és nem csak az amerikai lehetős. Hát ez igaz, de attól függetlenül, tehát tulajdonképpen azt hiszem, hogy az EU a mai napig azért még sose kérdőjelezte meg azt, hogy ő az Észak-Atlanti koalíció részének tekinti magát, és tényleg inkább csak ilyen szomorúan áldogál, hogy most akkor talán miért ilyen barátságtalan, és én nem emlékszem olyan esetre, hogy ő előhúzta volna ez ütőkártyaként, hogy de akkor mi megbírságoljuk a cégeiteket. Az EU nem is tekint úgy ezekre a cégekre, mint amik Amerikát képviselik, hiszen ezek európai, hogy is mondják, ilyen fülhadiszállással rendelkeznek, székhelyen rendelkeznek, és ezeket használjuk mi Európába. Tehát inkább azt hiszem, hogy egy kis szégyen övezi Európában azt, hogy nekünk nincsen saját cégünk, igen, saját
3: szociális,
0: és hogy az európai piac függő. Tehát ez egy kölcsönös függés tulajdonképpen, mert ugye az európai piac ez egy értékes piac a cégek számára. Például a Facebook tulajdonképpen jobban jelen van Európában, mint Amerikában, de mondjuk Indiában is nagyon jól jelen van. Tehát, hogy azért az EU az egy olyan piac a nagy tech cégek számára, amit nem fognak csak úgy odadobni. Tehát ebben szerintem azért lehet bízni, hogy nem fogják azt mondani, hogy jó, hát akkor mi blokkoljuk a szolgáltatásunkat, nem kell, hogy Európában használják a szolgáltatásunkat. Szerintem ez azért egy nagyon komoly áldozat lenne a tech cégeknek. De az EU-nak meg nincsen alternatívája.
2: Hát nem, mi sem nyilván. Uh-huh.
0: Hát Európának nincsen alternatív szolgáltatója, és az elmúlt, tehát 10 évben, amióta szó van erről, hogy esetleg kéne egy európai infrastruktúra, tehát akár az, hogy a internet infrastruktúra, cloud szolgáltatás, vagy akár ne adj Isten egy kommunikációs, mondjuk egy social media, vagy egy európai közös média tartalomszolgáltató, egyik se jött létre, mindegyikről volt szó, nem lehet létrehozni, mert az Európai Unió béna ebben a tekintetben. Tehát a döntéshozatali folyamatok, a megosztottság, a széttagoltság nem tette ezt lehetővé, hogy ez megérjen, beérlelődjön.
1: És hát nagy előnye van az amerikai cégeknek ebben, tehát hogy ez egy...
0: Óriási előnye van, pontosan.
1: Ők azok, akik először léptek, ők azok, akik megszerezték azt a tömeget, amit utána már nehéz innen elmozdítani.
2: Ja, meg hát most aztán végképp kaptak egy olyan elnököt, aki egy csomó általunk értékesnek gondolt megfontolást, azt így teljesen láthatóan teljesen süket vak ezek irányába egy az egybe. Most a Davosziban például a Zuckerbergék valószínűleg pukkantották a pezsgőt, mert hogy a Zuckerberg volt az egyetlen, akit megemlít, azon kívül, hogy elmondta a Trump, hogy a legjobb AI-unk van, a legjobb AI világon, jók a kínaiak, de hogy nekünk nagyon jó AI-unk van, és akkor így és akkor itt kapcsolódik össze ugye az összes ilyen infrastruktúrális, meg energiapiaci tervével, meg minden, hogy ugye kitért arra, hogy akkor most is ott volt nála a Zuckerberg, és akkor megmutatta a terveit, egy gyárat említette, teljes káosz volt az egész, de hogy az energiatermelés, és akkor, hogy egy akkora gyárat mutatott neki, ami amekkora Manhattan, és hogy ez lesz, és hogy látszik, hogy így az összes ilyen nagy terv, meg minden, az megy nekik, de hogy ugye nyilván az AI-nak van egy ilyen nagyon komoly infrastrukturális része is, tehát hogy az energia szempontból, ami az AI működtetéséhez kell. És ugye az előbb említetted ezt a Kínának ezt a központosítási előnyét, hát most eléggé úgy tűnik, hogy az Egyesült Államokban is azért így van erre törekvés, hogy akkor arccal az AI felé.
0: Így van, hát hogy ne, igyekszenek is.
1: De azt mondtad az elején, hogy akkor beszéljünk arról is, hogy ez ugye nem csak, hogy az AI-nak nem csak mi vagyunk a felhasználói, nem tudom én, egyetemi oktatók, hanem vannak ilyen egyéb dolgok is ezzel kapcsolatban, például a katonai fejlesztések.
0: Igen, hát az nem viszonylag friss hír, hogy azok után, hogy 24 elején még ezek a nagy AI cégek azt nyilatkozták, hogy világbéke a legfontosabb, és hogy nem szabad az AI-t ártalmas célokra használni, meg katonai célokra. Most 24 végétől kezdve, és az elmúlt évben fokozatosan ezek a legnagyobb cégek mind beálltak a katonai fejlesztésekbe, és vagy különféle katonai cégekkel kötöttek partnerségi megállapodást, és ki is vették a szabályzatukból, vagy hogy mindenki ebből, ami a vision, vagy ami a ilyen publikált krédó azt a részt, hogy ők nem vesznek részt ez a ilyen katonai fejlesztésekben. Úgyhogy hát ez aggasztó, szerintem. És hát nyilván persze benne van, lehet, hogy van benne egy politikai nyomás is, nem tudjuk, mert ugye végül is most fokozódik a geopolitikai helyzet. De talán egy olyan megfontolás is szerepet játszik benne, hogy a katonai beruházások azok mindig egy nagyon jó finanszírozást nyújtottak a technológiai fejlesztéseknek, tehát ez volt az egyik fő húzó ereje, ugye a katonai, és végül is én azért vagyok nagyon presszívista, mert hogy a legtöbb ilyen nagy innovációnak a katonai felhasználása volt az első ismert felhasználás, és csak utána alakultak ki a békés felhasználások. Tehát, hogyha mondjuk akár a nukleáris energiára gondolunk.
3: Az internetre,
0: igen, tehát mondjuk ott végül is a katonai célú volt, de nem volt még úgy felhasználva legalább az. De akár a puskapor is lehet ilyen, legalábbis az európai felhasználása, hogy sokkal hamarabb volt puskapor, mint tűzijáték. És úgyhogy ez egy kicsit aggasztó. És hát azt látjuk, hogy megy a fegyverkezés az AI segítségével.
3: Innentől kezdve azért egész más megvilágításba kerül az is, hogy ez a fajta kitettsége Európának.
0: Így van.
3: Mekkora. És hogyha azt mondjátok, hogy labdába se tud rúgni Európa, és a csiráit sem látjuk annak, hogy ezzel kapcsolatban valamiféle együttműködés alakulnak ki, akkor az nyilván még, hogy is mondjam, aggasztóbbá teszi ezt az egész látképet. De lenne egy ilyen sci-fi kérdésem, hogyha netán valamiféle egységbe kovácsolná most akár ez a jelenlegi helyzet Európátak, és mik lennének a fő feltételei annak, hogy meg mekkora idő, meg mennyi pénz lenne az, hogy Európa itt a saját piacán játékos tudjon kinevelni?
0: Hát ez a kérdés, ez meghaladja az én kompetenciámat, szerintem. Ha tudnám a választ, akkor lehet, hogy máshol is megpróbálnám azt értékesíteni. Nem biztos, hogy a Tilos Rádió közönségének. De tehát az biztos, hogy sok idő és sok pénz lenne, mit lehet mondani összességében. Tehát, hogy nincsenek meg a feltételek. Például, tehát az is egy probléma Európában, hogy eleve a képzés sincsen azon a színvonalon. Tehát a mesterséges intelligencia vagy a számítástechnika területén a legjobb kiképző intézmények is Amerikában vannak, és oda mennek el a legjobb koponyák. Tehát már az agyelszívás már fiatalkortól kezdve megkezdődik. És az, hogy tehát ha erre gondolunk, hogy mondjuk biztonsági szempontból, akkor az alapoknál kéne elkezdeni, tehát az, hogy az adatforgalom Európában amerikai hálózatokon keresztül történik, tehát eleve az adatok nincsenek biztonságban, hiába van személyes adatokra vonatkozó szabályrendszerünk, mert az ipari titkok, azok tulajdonképpen nincsenek biztonságban, amik Google-t használunk.
2: Meg vagy az Amazon szerverre indulnak.
0: Tehát, hogy a szerverek, a cloud, a kommunikációs csatornák, hát ezek sem európaiak. Tehát teljesen össze vagyunk épülve az Egyesült Államokkal, és azt gondolom, hogy teljesen rászorulunk emiatt a jó indulatára gyakorlatilag. Tehát ez az egész atlanti együttműködés abban a hiszemben alakult ki, hogy ez egy megbonthatatlan szövetség és barátság. És mondjuk az egyetlen optimista szenárium, amit én mondani tudok, az, hogy a Trumpnak ez a elnöksége véges, és hogy nem fog folytatódni ez a tendencia. Tehát valamennyire át fog rendeződni mindenképpen környezet, a hangulat, tehát az, hogy, ki, hogy mik a alapvető axiómák, amiket nem kérdőjelezünk meg, de azt gondolom, hogy azért Trump egy kivételes személyiség, és nem nagyon tartom elképzelhetőnek, hogy az ő utódja ugyanezt az eszkalációs politikát folytassa. Tehát még akkor is, hogyha republikánus követője lesz, kivéve, hogyha tényleg mondjuk a J.D. Vance. De,
3: hát igen,
0: hát igen, erre van esély végül is. De hogy megválasztják, azt nem lehet borítékolni, hogyha ő mondjuk indulna. Tehát hát ezt nem tudjuk, ugye a jövő mit hoz. Mert azért a Trump egy olyan, ez egy kivételes személyiség. Tehát ő olyan embereket is maga mellé tudott állítani, akik egyébként abszolút nem biztos, hogy követnék azt, amit a J.D. Vance képvisel.
3: De kicsit visszakanyarodva az eredeti témához, meg egy kicsit akkor hagyjuk Európát, mert Európát szerintem most ebbe leírhattuk. Ó, valaki más is kérdez, hogyha elteszem a kérdésem később.
2: Igen, van egy telefonálunk. Haló? Hello!
4: Halló! Szia! Én az adás?
2: Igen, élő.
4: Mert az előző adás végén azt mondták, hogy...
2: Az előző az konzerv volt, de mi teljesen élőnek.
4: És a konzerv végén azt mondták, hogy konzerv adás jön, és ezért azt hittem, hogy esetleg ez is az. Annyi megjegyzésem lenne csak, hogy az Európai Unió ott korlátozza a felhő tárhelyek használatát, hogy adat nem mehet ki. Tehát, hogyha az Amazonnak föl kellett állítani egy itteni szerverparkot, hogyha a GDPR érintő adatkezelés folyik azon a felhő tárhelyen. Tehát kivinni nem lehet úgy, és Kína sem vihet ki ilyen módon adatot. Tehát a technológia valóban amerikai kézben van, és valóban ők ellenőrzik a szervereket. Nyilván ipari titkok, egyebek esetén legalábbis remélem, hogy kevésbé valószínű, hogy nagy fontosságú titkokat nem ilyen felhőrendszerekben tárolnak, bár látunk már karonvarjút, de hogy azért csak próbálja az Unió némi módon az érdekeit védeni ebben a... Most már ki lehet mondani, egy ilyen digitális hidegháborúban. Oké. Köszönöm szépen.
2: Köszi szépen. Hello.
3: Szóval én arra akartam visszakanyarodni az előbb. A betelefonháló előtti gondolatom az volt, hogyha egy kicsit visszamegyünk erre a piaci szabályozás szükségessége című történetre, az oké, hogy az EU megpróbálta, meg itt lepattan, de hogy Amerikában is ezek a problémák, mint dezinformáció, mint az információval való visszaélés, vagy az erőfölényes magatartás, ezek jelen vannak. Tehát ezzel kapcsolatban valamiféle mozgolódás ott legalább igen, nem is tudom, elméleti szinten, vagy a diskurzusban hol tart?
0: Fejlett, tehát, hogy ott erős ellenzéke van Trumpnak így a szakértők között szakmai szinten, és vannak államok, amik jogszabályokat fogadnak el az AI szabályozásáról, a platformok szabályozásáról, de Trump megpróbálja ezeket így visszaverni, vagy megsemmisíteni, amennyire lehet. Tehát, hogy elfogadott olyan törvényeket például, hogy semmilyen szövetségi állam nem alkothat törvényt a mesterséges intelligencia szabályozásáról például. Tehát, hogy ezek, tehát azért neki egy erős ellenszele is van, de ez nem elég látványos jelenleg. De ezért
2: meg jelenleg
0: azt,
2: ugye a szenátus is hatalma. Republikánus,
0: hát igen,
2: a legfelsőbb bíróság is.
0: Most igen? Már elé álltak, de két évvel ezelőtt ők a Silicon Valley-et képviselték, és azt a fajta liberális értékrendet, ami a Silicon Valley-nek a sajátossága. Uh-huh. Tehát, hogy love, peace and rock and roll körülbelül, tehát persze meg a piac, meg a nyeresség, az mindig is nagyon fontos volt, de tehát én ezért gondolom azt, hogy ez a tendencia addig lesz nagyon erős, amíg a Trump elnök, és utána megfordulhat, és megváltozhat igazából ez az optimista megítélés persze, és hát nem tudjuk, hogy mi lesz azután, meg hogy addig mi lesz, az is nagyon jó kérdés, hogy addig meddig jut el, ugye mennyire válnak visszafordíthatatlan egyes folyamatok.
2: Na, szerintem ezen a vonalon ezt még ne zárjuk le, ezt a vonalat, de most így egy picit menjünk el szünetelni, és aztán jaj, felkészületlen voltam, elnézést.
1: És aztán akkor visszatérünk.
3: És élőben leszünk.
1: Igen. Föléledünk, és a kovácsodám hangpostáját halljátok. Na. És Bájer Judit a vendégünk.
5: Nem a postás néni, na hupi lila haj.

egy ember, kitette szívét a járdára, a szíve mellett ezen a napon sokan mentek el, sokan léptek át. Felette bele nem botlottak rúgni sem, csak elkerülték, hogy ne essenek el. Hazáig nem is gondoltak a szívre, hogy azt a láb egy ember hagyta el. Ágyaikban feküdtek, mint minden este, mégis ezen a napon máshogy aludtak el.

Év nélkül mégsem aludhat el. Nyitva hagyta a szemét, üres volt odabent, fájt a hiánya. Félt, ha elalszik a szíve helye, majd ki lesz, ki kelti fel. Kabát alul eszébe jutott, vagy egy tucat, kik látták a szívét a járdán heverve, most mind paplan alatt forgolódva.

0: Sziasztok! Ez, bocs, itt közben lejárt a zene, úgyhogy ilyen gerilla módon felhúztam itt magunkat. De hát természetesen a...
1: De hát ez, AI... ez az élet.
0: Igen, az AI para ural minket. Nagyon jó mindig olyan ismerőseimmel beszélgetni, akik az AI-nak a pozitív oldalán állnak, és csak a lehetőséget látják benne. És aztán így azt gondolom, hogy a reggeli kávé mellett nem lesz időnk a mélyére jutni annak a beszélgetésnek, hogy meggyőzzük egymást, vagy így nagyon mélyre jussunk ebbe a dologban. Ez a Kovács Ádám hangpostája természetesen, és a vendégünk Bayer Judit, akivel egy gyors ChatGPT összefoglalót kérünk akkor az első 3/4 óránkról, amiben egy kicsit átvettük azt, hogy mondjuk az elmúlt 5 évben hova jutott az uniós szabályozás a tech cégek terén, és nagyon hamar a jelenlegi mi ez a világ politikájában, gazdaságában történt változásokról beszélgettünk, de azt beszéltük a szünetben, hogy egy kicsit visszakanyarodunk most itt az ilyen piaci szabályozás mellett, hogy ugye beszéltünk arról, hogy hol vannak a erőviszonyok, meg innováció, meg ilyesmi, de hogy az a része is arról sem kéne megfeledkeznünk, hogy akkor a társadalom meg az emberek szempontjából egy kicsit a piacból elmozdulva, hogy mik azok a dolgok, amiket igazából mi legalábbis azt gondolom, hogy itt ebben a szobában így fontosnak tartunk, hogy védeni kéne. Tehát, hogy a piacvédelem mellett mik azok a társadalmi dolgok, amiket képviselni kéne ebben, ami szintén egy csatatér, csak most tényleg ott, ahol ilyen vámokat, meg hadseregeket, meg ilyesmiket vonultatnak fel, van egy ilyen vonal is, hogy akkor úgymond miért is harcolunk, hogy mit jelent majd embernek lenni még a következő nem tudom hány évben.
2: Igen, ez egy nagyon jó kérdés, felütés, hogy mit jelent embernek lenni. Hát ez szerintem ez egy nagyon fontos különbség az európai és az amerikai szabályozási logika között, vagy értékrend között. Tehát Európában egészen más szerepet tulajdonítanak az államnak a társadalomban, mint Amerikában, és ennek bizonyára részben történelmi okai vannak. A részben meg egyszerűen kulturális okai is lehetnek. Tehát az Európában azért az emberi jogokat tehát természetesen mind a két államban abszolút szem előtt tartják az emberi jogokat, és nagy fontosságot tulajdonítanak nekik. De a különbség az, hogy Amerikában az emberi jogokat teljesen egy ilyen úgynevezett negatív szemlélettel nézik, ami azért negatív, mert az államtól pusztán egy be nem avatkozást igényel. Tehát az állam maradjon ki mindenből, és az emberek hadd csináljanak, amit akarnak. És az embereken értjük a magánvállalatokat is, amiket ugye az privát emberek hoznak létre. Tehát egy magánvállalkozás, mint mondjuk amilyen a Meta, vagy a Google, az olyan, mint te vagy én, az egy emberrel egy szinten van a szabályozásban, és ugyanolyan jogok illetik meg, mint egy átlagembert. Ami szerintem abból a szempontból egy becsapós, hogy nyilvánvalóan egy ilyen cégnek sokkal nagyobb hatalma van, mint egy egyénnek, és vissza is élhet a hatalmával. És az európai kultúrában ezt a fajta hatalmi visszaélést már régóta szabályozzák az emberek érdekében, és az emberi jogoknak van egy úgynevezett pozitív szemlélete is, ami azt jelenti, hogy az állam köteles bizonyos intézkedéseket meghozni annak érdekében, hogy az emberi jogok érvényesüljenek. És ha szükséges jogszabályokat, vagy szabályozó hatóságokat, vagy valamilyen intézményeket létrehozni, mint például a közszolgálati média működtetni azért, hogy legyen kiegyensúlyozott és tárgyilagos tájékoztatás. Nyilván ez is ezer hibában szenvedhet, de most csak azt akarom bemutatni, hogy ez egy alapvető szemlélet Európában, ami nagyon más Amerikában. És Amerikában mai napig az az uralkodó szemlélet, hogy ezek a nagy tech cégek, ezek a közösségi média platformok, mint mondjuk a Facebook, vagy a Twitter, az X, ezeknek a tevékenysége a szólásszabadság hatája alá tartozik, ami szerintem azért hülyeség, mert ők nem saját tartalmat közölnek, hanem emberek tartalmait közvetítik. És amikor ők korlátozzák egyes emberek tartalmait, mondjuk eltávolítják, vagy más emberek tartalmait például kiemelik, mert ugye az algoritmus azért itt rakosgatja a tartalmakat, tehát az algoritmus dönti el azt, hogy, hogy egy ember mely tartalmakat láthat, például a Facebookon. És ugye abból indulunk ki, hogy az algoritmus azt szerint rendezi el ezeket, hogy melyik hoz majd nagyobb bevételt, reklámbevételt a cégnek, tehát hogyha azt mondod, hogy mit tudom én, a delfinek ezt és ezt csinálják, és ez rendkívül meghökkentő és mulatságos, akkor arra azt az algoritmus, ha látja, hogy ezeket jól lájkolják, akkor azt fel fogja dobni, és még inkább virálissá teszi. Így terjed a dezinformáció is, mert a meghökkentő tartalom az mindig több lájkot kap, és az algoritmus ezek után még jobban hype-olja, és így teljesen felnyomja ezeket. Miközben esetleg egy kimért, mértékadó értekezés, nem tudom arról, hogy a kézmosás milyen fontos a vírusok ellen, az lehet, hogy nem fog első helyen szerepelni a hírfolyamban. És tehát az algoritmus így elrendezgeti a tartalmakat, és tulajdonképpen mai napig nem eldöntött az a vita, hogy az algoritmus használata az szabadságjognak minősül-e a tech cégek részéről, amit úgy csinálnak, ahogy akarnak. Mert ha igen, akkor egyébként legalább tudjuk, hogy hogyan álljunk hozzá, és akkor is lehet az, hogy ez viszont bevonz bizonyos felelősséget, ahogy a médiának is van felelőssége. Tehát van egy szabadsága, de van egy felelőssége is. Tehát ugye a média, mondjuk egy tévé, vagy akár egy újság is eldöntheti szabadon, hogy mit hogyan hoz le, de van a mögött egy jogi felelősség, és egy szerkesztői felelősség, egy újságírói etika. Most ezek abszolút nem vonatkoznak a tech cégekre. És Európában pedig, hát ugye részben ezt próbálták meg a digitális szolgáltatások törvényben, a DSA-ban szabályozni, a részben pedig, mondom, nagyon erős az a hozzáállás, hogy az államnak dolga van azzal, hogy védje az embereket, akár a nagyvállalatokkal szemben is. És hát ezt egyelőre nem sikerült feloldani, tulajdonképpen ez ennek a szabályozási vitának a lényege, ami talán biztató lehet, bár inkább nem, hogy ezért, mert kérdezted az előbb, hogy vannak-e Amerikában is ellentétes hangok, és abszolút vannak, tehát vannak olyan jogász professzorok, akik azt mondják, hogy vegyük észre, hogy a Meta például annak ellenére, hogy egy magánvállalkozás valójában korlátozza a szólásszabadságot, mert korlátozza millióknak a szólásszabadságát akkor, amikor rendelkezik arról, hogy te beszélhetsz, te nem beszélhetsz, vagy te hangosabban beszélhetsz, te halkabban beszélhetsz. És hogy ebben semmiféle kötöttsége vagy felelőssége nincsen, nem te.

0: ennek ellenére nem látom ezt az elméletet terjedni. Hiába ez egy tök elismert és nagyhatású professzor Jack Balkin, aki ezekről publikál. Tehát azért van ennek egy iskolája, neki is vannak tanítványai, meg követői, akik ezt képviselik, tehát, de egyelőre ez nem mainstream Amerikában.
1: De ez osztabályozás, ez foglalkozik ezzel? Tehát, hogy mondja azt, hogy nem tudom én, esélyegyenlőséget kell biztosítani az elérésben egy social médiában.
0: Nagyon jó kérdés. Például mondjuk a német törvényben, a német média törvényben van egy ilyen szabály, hogy olyan közvetítők, akik ilyen sajtó jellegű tartalmat közvetítenek, azok nem diszkriminálhatnak a tartalmak között. Amin most egyébként lehet gondolkozni, hogy ez helyes vagy helytelen ez a szabályozás, mert ezzel is vissza lehet élni, de a kérdésedre válaszul, a DSA-ban is van egy ilyen jellegű szemlélet, amikor azt mondja, hogy ezeknek az online platformoknak gondoskodniuk kell arról, hogy az ő tevékenységük ne sértse az emberi jogokat, tehát a diszkrimináció tilalma az is az emberi jogoknak az egyik legfontosabb elve, vagy ne terjesszen dezinformációt, és itt tovább ne befolyásolja negatívan a választásokat. Tehát egyfajta felelősséget rájuk.
1: De inkább ez ugye nem egy ilyen pozitív jellegű, hogy mindenkinek egyformának kell lennie, hanem inkább olyan dolgokat mond eltételesre, hogy mi az, ami rossz, hogy a dezinformáció rossz, és ezért ezt nem szabad csinálni, vagy hogy az, hogy...
0: Nem mondja ki azt a szót, hogy dezinformáció a törvény egyébként, és sem pedig az önszabályozási kódex, hanem úgy írja körül, hogy nem engedhetik, hogy a szolgáltatásukat manipulatív módon használják ki egyesek például. Vagy hogy a választások tisztasága veszélybe kerüljön.
2: Igen, mert ugye legutóbb is beszéltünk erről, hogy mi a... Bocsánat. Csak hogy tehát, hogy ezt, amikor legutoljára itt voltál, ugye akkor is azt hiszem ez abban a formában merült fel, hogy az, hogy valaki hülyeséget mondjon, ugye ez ennek a lehetőségét meg kell őrizni, tehát hogy ugye ezért problémás az, hogy hol kezdődik a dezinformáció, mert hogy ugye az valahol ott kezdődik, hogyha ilyen rendszer szintű torzítások vannak, de az, hogy valaki mondhasson hülyeséget, az szíve joga.
1: Igen. Okay, tehát, és ugye vannak ezek az esetek, hogy nyilvánvalóan elterjesztesz a social médiában valami számúra roppant káros dolgot, nem tudom, hogy pedofil vagyok. És akkor utána ez nekem egy elég jelentős kárt okoz, és egyébként hazugság. És akkor, hogy akkor ebben mennyire levonható felelősségre az hát
0: a platform sem ennyire, igazság szerint. Tehát ugye vannak a DSA-ban ezek a felelősségi szabályok, hogy ezek az eljárási szabályok, hogy ők, ha te azt bejelentett, hogy távolítsák el, akkor eltávolították el az X időn belül, azt hiszem 14 nap, és akkor, hogyha nem, hát akkor persze felelősségre vonható, de hát el fogják távolítani, tehát ez nem, igazából nem lesz probléma. Meg azok a nagy bírságok egyébként csak arra vonatkoznak, hogyha nem távolították el. És amit meg te tehetsz egyébként, hogy aki eredetleg a tartalmat közzétette, azt is beperelheted továbbra is bíróság előtt azt az újságot, vagy azt a személyét.
1: És akkor mi az, amit tulajdonképpen ez a DSA megpróbál, ugye azt mondod, hogy az emberi jogokat...
2: Bocsánat, a DSA, ez a digitális szolgáltatások.
1: Igen, ez digitális szolgáltatások törvény. Igen. Hogy mi az, amit... tehát, hogy konkrétan milyen... hogyan biztosítja azt, hogy a mi emberi jogaink, és ezek közül melyikek, érvényesül.
0: Igen, hát egyrészt azt mondani, hogy azt, hogy biztosítani, nem biztosítja, hanem arra próbálja meg rávenni ezeket az online platformokat, hogy ők biztosítsák, hogy végezzenek egy önszabályozást. Tulajdonképpen egyfajta önszabályozásra kötelezi őket, és azt mondja, hogy ha nem csináljátok az önszabályozást, akkor meg lesztek bírságolva. És ezért hívják társszabályozásnak. Mert egyrészt is, mert bírság követi az önszabályozás hiányát, másrészt meg

0: magának az önszabályozásnak a kereteit is, azért a bizottság diktálta, mondjuk így. Tehát persze közösen alakították ki, de hogy azért ott volt a bizottság abban, tehát nem teljesen szabadon fogadták el maguknak.
1: És akkor ebben benne van az, hogy, tehát ez, hogy milyen fajta tartalmakat, milyen eljárással kell eltávolítani, és egyébként erről beszélünk.
0: Igen. Egyébként, hogyha most visszakanyarodunk a dezinformációhoz, azt gondolom, hogy ezt megemlítem, hogy, hogy pillanatnyilag tulajdonképpen a legnagyobb veszély, tehát most már ott tartunk igazából, hogy nem is az egyes dezinformációk miatt aggódunk, hanem és részben a generatív mesterséges intelligencia miatt, amiatt, hogy, már semmiről sem lehet eldönteni, hogy mi a valódi és mi hamis. Mivel annyira könnyen lehet hamis információt előállítani, és olyan volumenben, tehát ugye a szövegalkotó mesterséges intelligenciával elképesztő, tehát korlátlan mennyiségű szöveget a legkülönbözőbb stílusban, a legkülönfélebb célközönségekre szabva lehet előállítani és azokat közzétenni, illetve ugye képeket lehet hamisítani, videókat és hangfelvételeket lehet hamisítani, és például mondjuk hangfelvételeket választási kampányban, tehát politikai céllal már nem egyszer hamisítottak is. A videóknak még nincs olyan nagy, tehát ez ott inkább becsületsértési vagy vicceskedési céllal hamisítanak videókat, tehát nem volt konkrét politikai megtévesztés a célt, talán hamar ki is derülne. Tehát, és inkább ez az, ami egyfajta médiaválságot okoz most, hogy, arra próbálnak meg kialakítani valamiféle jó gyakorlatokat, hogy hogyan lehetne az embereket az ügyben eligazítani, hogy minek higgyenek, mit higgyenek el, vagy mit ne higgyenek el, meg maguk az újságírók is hogyan tudnak megbizonyosodni arról, hogy egy információ hitelese, amit kapnak.
2: És nem lehet, hogy ez az AI jelentette kihívás, amit ugye a tech cégek egyébként lehetőségként élnek meg, hogy egy kicsit azért ez őket is abba a helyzetbe hozza, hogy tulajdonképpen erre nekik sincsen ötletük.
0: Tehát, hogy egy kicsit,
2: a tech cégeknek se biztos, hogy van a fiókban olyan megoldási ötletük, hogy ők hogyan tudnák, hogyha akarnák, akkor az ilyen típusú jó szabályozást megcsinálni.
0: Ugyanúgy, hát, mint nem is ahogy... akarják, úgyhogy annyiban egyszerűbb.
2: De ott van szerintem egy nagy különbség, hogy nem akarom csinálni, mert nem akarom, vagy, de egyébként tudom, hogy lehetne megcsinálni, és megvannak hozzá az eszközeim. És még mondjuk a dezinformációnál szerintem volt egy olyan kiinduló pontja a bizottságnak, hogy erre ők képesek lennének, hogyha oda tennék magukat. Most, hogy az AI-jal ez a tartalomgyártás, ez új szintre emelkedett, hogy nincs az a kockázat, hogy igazából ez itt egy kicsit a tehetetlenségük is megmutatkozik, hogy nem is tudnák ők már ezt.
0: Hát azért nem hiszem, mert szerintem mindent lehet a technológiával elérni, én ilyen optimista vagyok, hogyha keresik az utakat. És tudok is egy-két kezdeményezésről, ami arra irányul, hogy megtalálják ezeket az ellenőrzési módszereket számítástechnikai eszközök révén. Tehát, hogyha fordítanának erre erőforrásokat, és például itt ez nagyon érdekes, hogy ugye mondjuk 5 vagy 10 évvel ezelőtt még azt mondták a nagy tech cégeknek a vezetői, vagy a vezető etikai szakértői, hogy a cégnek X százalékát, cég nem is tudom, profitjának, vagy melyik részének valamilyen, tehát vagy a beruházás 10-30% közötti részét a biztonságra és az etikus működésre kellene fordítani, tehát abba is be kellene ruházni. Ha ez megtörténne, akkor megtalálnák ezeket a technológiai megoldásokat, de úgy tűnik, hogy jelenleg nem ebbe fektetik a pénzeket, hanem csak abba, hogy például mondjuk a katonai fejlesztésekbe, tehát hogy előre menjenek, de a fékek beépítése nélkül, az ellenérzési mechanizmusok beépítése nélkül, és ez különösen ijesztő. Most van egy elég nagy globális hálózat, hál' Istennek most már, amelyik viszont különféle adományokból, vagy én nem tudom, hogyan charityből, összeszedett pénzekből fordít erre kutatásokat, hogy ezeket az ellenőrzési lehetőségeket megteremtsék. Tehát például az, hogy ugye van egy AI fejlesztő, amely kifejleszt egy alapvető technológiát, amit aztán beépítenek különféle alkalmazásokba. És már az AI törvény kialakítása során is ez volt az egyik fő probléma, hogy de hogyan bizonyosodsz meg arról, hogy az az alapvető technológia, azt később nem fogják, nem tudom, tömeggyilkosságokhoz felhasználni, akár a ChatGPT-t, hogyan zárod azt ki, már a folyamat elején, hiszen annyira általános célú, általános igen, felhasználásúak ezek az eszközök. És most például hallottam arra, hogy vannak olyan kutatások, amelyek lehetővé teszik azt, hogy aki továbbfejleszti a technológiát, vagy beépíti, annak jelentést kelljen tenni a gyártó felé, arról, hogy hogyan változtatott rajta, vagy hogyan. Tehát, hogy egyfajta nyomkövetését ennek a technológiának. De szerintem sok hasonló módja is van. Például a generatív AI-nál az egyik első gondolat az volt, hogy vízjelet rakjanak minden generált tartalomra, például a képre, amit nem lehet technológiailag eltávolítani, de persze tudjuk, nincsen, hogy nem lehet, el lehet aztán távolítani, vagy lehet egy másik a hiteles tartalomra egy hamis vízjelet rátenni, és megvádolni egy hiteles tartalmat, hogy ez valójában hamis, mert ezt is csinálják visszaélésszerűen, akár politikai, akár gazdasági céllal. Tehát a csalás lehetősége mindig ott van, és azt hiszem mindig ott is lesz, de lehetséges egyébként, hogy meg kell elégednünk azzal, hogy nagyon megemeljük a csalás költségét. Tehát, hogy egy szórakozó tizenéves mondjuk ne tudjam egy globális katasztrófát elindítani, tehát már az is nagy dolog lenne, vagy egy tömegkatasztrófát előidézni, hanem tényleg mondjuk egy olyan nagyobb logisztikai beruházást igényeljen, amit jó esetben azért meg tud, már felismer mondjuk a rendőrség, a titkosszolgálat, stb. Tehát ugye most is vannak olyan nagyon jól előkészített komplex terrorcselekmények, meg voltak, amiket minden elővigyázatosság ellenére kiviteleztek, de akkor azt lehet mondani, hogy csökkentjük ezeknek a valószínűségét, és esetleg ritkítjuk a bekövetkezésüket, hogyha sikerül megtalálni ezeket a szabályozási formákat.
3: Lehet, hogy olyasmit fogok mondani, ami nagyjából ismétlése annak, amiről most beszéltünk, csak ugye ezen gondolkoztam, hogy már a korábbi rendszerben is ugye két dolog volt. Az egyik az, hogy mire használják az emberek, a másik pedig ahogy működik. És ugye az AI-nál az vált egy ilyen rémisztő dologgá, hogy maguk ezek az előállított modellek is, amikor erről beszélünk, hogy tehát ugye a korábbi algoritmus szabályozáshoz, ami már szintén egy ilyen problémás vagy egy ilyen nehezen megfogható dolog volt, hogy ugye az AI-nál meg végképp olyan komplexitású modellek vannak, amiknek egy bizonyos ponton túl ugye a készítői sem látnak bele ezeknek a működésébe. Habár ugye pont most beszélgettem valakivel például, hogy ugye van most ez az egyre népszerűbbé váló, és ha valaki ezt nálamnál pontosabban tudja, akkor vagy ti, vagy nem tudom, bárki, akkor mondja, hogy van például most ez az egyre népszerűbbé váló Claude elnevezésű rendszer, ami például ugye abban különbözik a többiektől, hogy ők már lefektettek egy ilyen bizonyos fajta alkotmány plusz a működésébe vannak beépítve olyan fajta dolgok, amik pont próbálnak ellenében hatni annak, hogy látják, hogy az emberek hogyan használják, plusz aztán hogyan validálja saját magát ez a rendszer. Tehát, hogy ez már arra mutat, hogy ennek is vannak ilyen kiküszöbölési lehetőségei, tehát hogy vannak még itt lehetőségek erre, de ugye azon gondolkoztam, hogy amikor erről beszéltünk, akkor hogyha mondjuk az AI-t hasonlítom a korábbi valóságunkban ahhoz, hogy egyébként hogyan építem én a saját valóságomat, hogy milyen információkból táplálkozom. De nagyjából inkább, és hogy akkor sem volt ez tökéletes, hiszen nem láttam bele annak az embernek a legeslegmélyébe, akiben megbíztam, amikor a véleményét mondta, nem jártam feltétlenül utána annak, hogy a bizonyos egyéb források, ahonnan szerzem, hogy azok mennyire valósak. Csak ugye itt meg most egy olyan beszél áll elő, hogy minthogyha folyamatosan ugyanazzal az emberrel beszélném meg a dolgokat, aki egyébként nagyon sok forrásból táplálkozik, ellenőrizhetetlenül, de hogy ugye annyira ilyen beszűkül ez az információ szerzési csatorna igazából.
0: Te most arról beszélsz, hogy az AI, hogy egy például mint a Cloud vagy a ChatGPT, attól szerzett az információkat?
3: Igen, meg az ő, igen, ami egy olyan rendszer, aminek maga a készítői is egy bizonyos szintig tudják ezeket a dolgokat így befolyásolni, de egy bizonyos ponton túl ők sem.
0: Mert szerintem az egy súlyos hiba lenne, hogyha így tennél, mert...
3: Nem azt mondom.
0: De hogy sokan csinálják ezt egyébként.
3: Igen, igen, na.
0: És erre vonatkozom, most vannak nemrég megjelent kutatások, hogy 72%-ban hamis információt ad, ami azért megdöbbentő, mert én is használom ezeket az eszközöket, és tök jó tapasztalataim vannak velük, de az tény, hogy nem arra használom, hogy aktuális híreket kapjak. Tehát azt én is észrevettem, hogy amiben megbízható, azok mondjuk olyan nagyon alaposan feldolgozott témák az interneten, amikben nincsen nézeteltérés, mondjuk történelmi események, vagy például alapvető egészségügyi információk nagyon hasznos tud lenni. És főleg akkor, hogyha nincs olyan tétje, tehát az ember ellenőrizni tudja, stb. Most a kutatások azt állapították meg, hogy mert ugye, tehát ha gondoljunk bele, hogy ezeknek nincsen egyfajta kognitív észlelése, mint az embernek, ami a kontextust értelmezni tudja, hanem nyelvi modellek, tehát a szavakat kombinálják, és azt lehet, hogy itt sok szó van így egymás mellé rakva, ilyen és ilyen sorrendben, akkor én is így rakom, mert ez így biztos jó lesz. És össze-vissza keverik, tehát például az, hogy mondjuk most ki Németország kancellárja, vagy ki az éppen regnáló amerikai elnök, vagy hogy egy konferencián most kik beszélnek, vagy mikor van a konferencia, össze-vissza keveri, mert összekeveri az évszámokat, a hónapokat, a neveket, mert az számára, tehát ő valószínűségszámítást csinál, és azt a kombinációt fogja adni, ami szerinte a legvalószínűbb matematikai szempontból, hogy 2024 júliusában választották meg, mit tudom én, Bill Clinton-t, amerikai elnöknek, mert hogy most pont, lehet, akkor pont voltak olyan újságcikkek például, amiben a Bill Clinton neve nagyon sokszor fölmerült. És akkor ezt így összerakta. Tehát ugye így félrehallások, úgy mondta, hogy mondanánk. Tehát amikor ezt nézték meg, bocsánat, csak hogy a kutatást elmondom, hogy ezek a nyelvi modellek, hogyha híreket kérdezünk tőlük, akkor mennyiben tévednek, akkor nagyon-nagyon magas számok jöttek ki, hogy milyen nagymértékben tévednek, és most erre létre is hoztak egy kezdeményezést, hogy milyen eszközökkel próbáljanak meg ennek elébe menni, és nyilván egyelőre nem lehet abban megbízni, hogy majd ezek javulni fognak, hanem csak az, hogy most már ugye ők kiteszik a forrásokat, amik szintén sokszor hibásak, de hogy a források azok lehetőleg korrektek legyenek, amiket beidéznek, több forrásból dolgozzanak a modellek, illetve hogy üljenek le ezeknek a modellnek a fejlesztői a hír szerkesztőségekkel, és próbálnak meg közös standardeket kidolgozni, meg közös stratégiát kidolgozni, hogy mi legyen. Mert ugye az a kezdeményezés, hogy használjanak fel a helyes valódi híreket, az nem elég, hiába vannak ott a valódi hírek, azokat a nyelvi modell úgy fogja variálni, hogy bebe fog csúszni egy valótlan információ, vagy nem is egy, hanem egy csomó. Bocsánat.
3: Közben nagyon lejárt az időnk.
1: Csak azt akartam, hogy igazából, tehát ugye attól, hogy hibás, de hogy nem biztos, hogy az a baj vele, hogy hibás, hiszen hogyha megkérdezel random embereket a Margit körúton egy ténykérdésről, akkor ők is, hogyha kerülne ez a kérdés, 72%-es ilyen fognak hibás választ adni. Hanem valahogy az alapvető különbség az, hogy ez nem egy embernek a véleménye, vagy nem embernek.
3: Hát meg, hogy a megbízhatóság illúzióját teremti igazából, de ez most csak egy ilyen hasraütés, hogy sokkal könnyebben hozzáférhető, és sokkal inkább kikapcsolja
1: a
3: kritikai érzéket.
1: Igen, hogy ha megkérdezik azt, hogy és én mi alapján választottam, ugye, mint a múltkori adásból beszélt, példa volt, hogy milyen ételt adjak egyéves gyermekemnek, és mi biztonságos, és azt mondom, hogy hát megkérdeztem három embert a Margit körúton, akkor azt gondolják, hogy hülye vagyok. Tehát, hogy azért mégiscsak ez nem egy megfelelő dolog, de ellentétben, hogyha valaki megkérdi az éjjájt, akkor lehet, hogy nem triviális, hogy hülye.
2: Akkor egy ilyen vidám gyors záró kérdést feltehetek, hogy, hogy mi a legnagyobb veszély? A dezinformáció, vagy van még más is, amin a következő műsorokban esetleg visszatérve parázhatunk?
3: És ezt már a gyerekeknek üzenjük, akik az esti mesét fogják hallgatni.
0: Hát szerintem most a legnagyobb veszély talán ez az általános bizonytalanság, talán azt mondom, hogy dezorientáció, és a dezinformáció ennek része. Tehát ezt úgy is mondják, hogy episztemikus bizonytalanság. Tehát, hogy nem lehet tudni, hogy mi igaz, és mi nem, és hogy hol keressem az igazságot. Tehát tényleg lehet legjobb a Margit körúton, de minden...
3: Legalább meg lehet ismerkedni emberekkel.
1: A szociológusok szerint az egy igazság végül is.
0: Mert, tehát, hogy előfordulhat, hogy mondjuk egy hagyományos, megbízhatónak gondolt médiacég is téved, mert mondjuk olyan forrásokra hagyatkozik, és szerintem tehát a dezinformáció az most már tényleg ilyen paralel valóságokat keletkeztet át. Nagyon nagy a szakadék a különféle vélemények és világnézetek között, és nagyon nagy az ellenségeskedés ezeknek a képviselői között. Uh-huh. Úgyhogy én ezt látom.
3: Na jó, be kell fejeznünk, még akkor is, hogyha lelkesen folytatnánk ezt, és nagyon szépen köszönjük Bajer Juditnak, hogy...
0: Én köszönöm a beszélgetést.
3: Újra eljött, kíváncsi vagyok, hogy majd, ha 4 év múlva újra beszélgetünk, akkor hol vagyunk. Gyerekek, ti pedig hallgassatok a szüleitekre, jó? Ez mindig megbízható. Sziasztok!
2: Sziasztok!
1: Sziasztok!
0: Sziasztok.

Jó estét, kedves gyerekek és felnőttek! Az esti mese következik. Minden hétköznap este 7:30-tól.

0: Béka király és Vas Henrik. Hajdanában, amikor a kívánságoknak még foganatja volt, élt egy király, akinek minden leánya szép volt, de a legkisebb oly szépséges, hogy elámult még a nap is, valahányszor az orcájára sütött, pedig az sok mindent látott már. A királyi palota mellett sűrű erdő sötét lett, és az erdőben egy öreg házfa tövében volt egy forrás. Ha már most nagy volt a hőség, a király leány kiment az erdőbe, és kiült a hűs forrásnak szélére. Ha pedig elunta magát, elővett egy aranygolyót, feldobta és elkapta, és ez volt kedvenc mulatsága. Történt pedig egyszer, hogy a király leány az aranygolyót nem tudta elkapni, hanem a golyó lepottyant és belegurult egyenest a vízbe. A király leány hiába figyelte, merre gurul, a golyó eltűnt, és a kútfő mély volt, annyira mély, hogy nem is látszott az alja. Akkor sírva fakadt a király leány, és egyre keservesebben sírt, és teljesen vigasztalhatatlan volt, és amint ott sírdogált, valaki megszólította.
1: Mi bajod, király leány? Hiszen úgy zokogsz, hogy a kő is meglágyulna tőle.
0: Ő körülnézett, onnit is jön a hang. Egyszerre csak megpillantott egy békát, amint kidugja rút busa fejét a vízből.
2: Te vagy az, te öreg vízlapátoló. Én bizony az aranygolyómat siratom, amely belepottyant a forrásba.
1: Nyugodj meg, ne sírj. Én segíthetek rajta, dám, de mit adsz, ha kihozom a játékszeredet?
2: Amit csak akarsz, kedves béka. Ruháimat, gyöngyeimet és drágaköveimet, sőt, az aranykoronát is a fejemről.
1: A ruhát, a gyöngyöt, a drágaköveid és koronát nem annyira kellenek. De ha szeretni fogsz, a társad és játszópajtársod lehettek, ha melletted ülhetek asztalkádban, lehetem aranytányérkádból, ihatom pohárkádból, alhatom ágyacskádban. Ha mindezt megígéred, akkor lemerülök és felhozom neked az aranygolyót.
2: Ó, igen, igen, megígérek mindent, amit csak akarsz, csak hozd vissza az aranygolyómat.
0: Csak hogy azt gondolta, mit is fecseg ez az ostoba béka, hiszen a vízben kuksol a hasonszőrűek között, ott kuruttyol, és úgysem lehet senki ember fiának a társa. A béka halván az ígéretet lebukott a víz alá, majd egy idő múlva felbukkant szájában a golyóval, amelyet kilökött a pázsitra. A király leányt elöntötte az öröm, amint viszont látta szép játékszerét, felkapta és elszaladt vele.
1: Várj, várj, vigy magaddal, nem tudok olyan gyorsan szaladni, mint te.
0: De mit használt, hogy torka szakadtából vartyogott a király leány után? Az már meg sem hallotta, hazafutott, és csak hamar el is feledkezett a szegény békáról, aki mászhatott vissza a forrásába. Másnap, amikor a király leány a királlyal és az egész udvarral az asztalánál ült, és aranytányérkájáról eszegetett, egyszerre csak lics-locs, lics-locs, valaki fölcaplatott a márvány lépcsőn, s amikor fölért, bekopogott, és így kiáltott.
1: Legkisebb királylány, engedj be!
0: Ő odaszaladt, látni akarta, ki van odakünn, de amint ajtót nyitott, hát a béka kuporodott előtte, mire ő septében becsapta az ajtót, és visszaült az asztalhoz, reszketve félelmében, észrevette a király, mély hevesen dobog leánya szíves, kérdezte tőle.
3: Mit félsz, gyermekem? Tán egy óriás áll az ajtó előtt, és el akar vinni téged.
2: Ó, nem, nem óriás az, hanem egy undok béka.
3: Mit akar tőled az a béka?
2: Ó, kedves atyám, amikor tegnap az erdőben a forrásnál játszadoztam, aranygolyóm a vízbe pottyant, és mert annyira sírtam, a béka kihozta nekem, és mert annyira kívánta, megígértem neki, hogy a társam lesz, de kicsit sem hihettem, hogy ki tud jönni vizéből. Már most itt van ő, és bekérezkedik hozzám.
0: Közben a béka másodszor is bekopogott, és így kiáltott.
1: Legtisebb királylány, engedj be! Nem emlékszel, mit ígértél tegnap a forrás hűs vizénél? Legkisebb királylány, engedj be!
0: A király pedig így szólt.
3: Amit megígértél, meg is kell tartanod. Eredj, és engedd be!
0: A király leány odament, ajtót nyitott, mire a béka beszögdécselt végig a király leány sarkában, egészen annak a székéig. Ott megállt és így kiáltott.
1: Emelj magadhoz!
0: A király leány vonakodott, még nem reál parancsolt az atya. Alig, hogy fönt volt a széken a béka, már is az asztalra kéreckedett, és amikor már ott ült, így szólt.
1: Most pedig told közelebb aranytányérkádat, hogy együtt eszegethessünk.
0: Ő ezt is megtette, de látszott, hogy nem szívesen. A béka jó étvágya levett, ám a király leánynak majd minden falat a torkának adt. Végül így szólt a béka.
1: Én már jól laktam, és most fáradt vagyok. Vigyél hát a hálókamrádba, vezd meg a sejem ágyik hódat, hogy nyugovóra térhessünk.
0: A király leány sírva fakadt, mert tiltózott a hideg békától, és megérinteni sem merte, és most fektesse az ő szép, tiszta ágyacskájába. De a király haragra robbant, és azt mondta.
3: Aki segített, amikor bajban voltál, azt később se nézd le.
0: Mire a király leány megfogta két ujjal a békát, fölvitte, s letette a sarokba. Csak hogy amikor ágyba bújt, a béka odamászott, és így szólt.
1: Fáradt vagyok, ott akarok aludni, ahol te. Emelj magadhoz, vagy megmondlak az apádnak.
0: Ettől gurult csak igazán dühbe a király leány. Felkapta a békát, és teljes erejéből a falhoz vágta.
2: Most aztán pihenhetsz, undok béka.
0: De amint lehullott, már nem volt béka, hanem szép szemű, nyájas pillantású királyfi.

0: király akarata szerint ő lett a királyleány kedves és hites társa. És elmesélte a királyleánynak, hogy egy gonosz boszorkány elátkozta volt őt, és a forrásból senki más nem szabadíthatta meg, csak ő, a királyleány, és hogy másnap együtt mennének az ő birodalmába. Azzal elaludtak, s másnap reggel, amint fölébredtek a napsütésre, jött egy hintó 8 fehér lóval, mindegyiknek fehér structól volt a fején, és aranyláncok díszítették őket, és hátul a hágcsón állt az ifjú király szolgája, ő volt a hűséges Henrik. A hűséges Henrik annyira elbúsult, amiért béka képében sínylődik a gazdája, hogy 3 vaspántot veretett a szívére, nehogy szétpattanjon a fájdalomtól és a bánattól. A kocsi pedig azért jött, hogy az ifjú királyt hazavigye birodalmába. A hűséges Henrik mindkettejüket a hintóba segítette, majd ismét hátulra állt, örvendezve ura megszabadulásán, és amint haladtak valamennyit, hall a királyfi hátul egy roppanást, mintha eltört volna valami. Hátra kiáltott.
1: Henrik, törik a tengely.
2: Uram, a pánt repette, amely szívemet körbefogta, mert az bánatnak volt a fogja, amíg a forrás aljadéka volt otthonod, s te benne béka.
0: Még egyszer, majd még egyszer hallatszott útközben a roppanás, és a királyfi mindahányszor azt hitte, törik a tengely, pedig csak a pántokat hallotta, amit lepattannak a hűséges Henrik szívéről, mert uraim már megszabadult, és immár boldog volt.

0: Tilos Rádió hírei következnek.
1: Különös régészeti leletről ír a Qubit. A krétai Gortyusz város Apollon szentélyében 450 olyan egércsontvázár bukkantak, amelyeket valószínűleg az istenségnek áldoztak. A sokoldalú Apollonról kevésbé ismert, hogy az egerek parancsolója is volt, pedig Smintheusnak, vagyis egérülőnek is nevezték. A neki emelt szentélyek némelyikében pedig élő egereket is tartottak. Ezek feljegyzések szerint a mai Törökország területén fekvő Troászban, az oltárban laktak, és etették is őket. A gortyuszi szentély az időszámításunk előtti 7. században a városfalakkal egy időben épült, így a legrégebbi Apollisban. Egy áldozati kútból a csontvázakon kívül más maradványok is előkerültek. Ez az első bizonyíték arra, hogy az egéristen kultusza Krétán is jelen volt, valószínűleg a szigeten elterjedt Apollon tisztelettel párhuzamosan.
2: A fővárosi horgász egyesületek szövetségének halőrei lakossági bejelentés nyomán augusztus 4-én a kora reggeli órákban kivonultak a Morgópatak Kismaros belterületén található kiszáradóban lévő szakaszához, tudatta közösségi oldalán a főhez. Gyors mentés során több védett és őshonos halfaj, mint egy 500 egyedét helyezték át biztonságosan a Dunába, egyebek között természetvédelmi oltalom alatt álló kárpáti márnákat, sújtásos küszöket, domolykókat, kövicsíkokat, dunai küllőket és fürgecselléket. Aki kiszáradó területen mentendő halakat észlel, jelentse be a halőröknél, az illetékes nemzeti parknál vagy a megyei kormányhivatalnál. Tolmácsolja a horgászszövetség kérését a Pecaverzum. A pusztai élet emlékét őrzik az alföldi táj részévé vált gémes kutak. Téglával kirakott vagy betongyűrűs belsejük mikroklímája annyira eltér a környezetükétől, hogy akár hegyvidéki növények is megtelepszenek bennük. Száraz nyarakon ügyes fecskék buknak alá, hogy a több méteres mélységben oltsák szomjukat. A Körösmaros Nemzeti Parkhoz tartozó Csanádi puszták elhagyott kutyában tavaly egy füsti fecskepár épített fészket a függőleges betonfalra, idén is visszatértek. A fészek a tojásrakás kezdetén leszakadt, ám a költés másodjára nem esett kútba. Az új építésű fészekben már sikeres volt, a szakemberek pedig fentről szemlélhették mindezt. Szemlézte a Nemzeti Park igazgatóságának beszámolóját a sokszínű vidék.
0: A Tilos Rádió híreit hallottatok.

Kedves hallgatók, ez itt a Tilos Rádión belül is az Alkotás útja, a Tilos Rádió FM-en elérhető a 90.3 helyen, és a mai adásunk, mint tudva levőleg, ezt már rengetegszer elmondtam, egy ismétlés, betelefonálni nem lehet, és amit korábban mostanáig hallottatok, az a Kickstep, a Kix című dokumentumfilmnek a hangkollázsa. Erről a dokumentumfilmről, amikor bemutatták, beszéltünk sokat, vissza is lehet keresni, de ha valaki rákeres, akkor pontosan tudja, hogy mi ez. Mindenkinek ajánljuk így utólag is a megnézését a filmnek. És most pedig Gettó Ferencnek következik Az én úrnőm koronáján című verse megzenésítve, elénekelve a pécsi intermediális költő által.

Kedves Tilos Rádió hallgatók, ez itt az Alkotás útja élőbeszéd demonstráció, bár most viszonylag kevés élőbeszéd van, egyszerűen azért, mert ismétlést hallotok, tehát gondolom erre már mindenki rájött, hogy nem is érdemes betelefonálással próbálkozni, jövő héten viszont fölvesszük a telefont, mert élőben ott leszünk. Amit hallottatok idáig, Gettó Ferencnek a költeménye, amit megzenésítettek, és a költő maga énekli, az Én úrnőm koronáján. Ez volt a címe. És most befejezésül egy nagyon speciális hanganyag, abban az alkalomból, hogy a mozikban meg lehet tekinteni Christopher Nolannek az Odüsszeia című filmét. Sokan sokféléket gondolnak róla, mindenfélét lehet gondolni. Mi is beszéltünk erről. Tulajdonképpen hát érdemes megnézni, a legérdemesebb az, hogy mindent megnézi az ember, az interneten olvassa el Devecseri Gábor, vagy olvasson bele Devecseri Gábor fordításába, hogyha esetleg nem maradt meg, mint kötelező olvasmány a könyvespolcon, ott az Odüsszeia valamilyen kiadásban. Amit most hallani fogtok, ez egy érdekesség, két bécsi professzor azzal foglalkozott, hogy rekonstruálja azt a módot, ahogy ez nagy valószínűséggel elhangozhatott a maga idejében. Nagyon egyszerű, pengetős, ütős, lantszerű, nagyon egyszerű hangszeren kísérik ezt, és hát maga a görög nyelv is eltér a modern görögtől, archaikus görög nyelven éneklik. Ez egy 5 perces bejátszás, és az alkotók a Démodokosznak a dalát választották erre a célra. Ez Áres és Afrodite története, itt ugye egy házasságtörésről van szó, Afroditének Hephaistos volna a kedves férje, de időről időre eltűnik, és Áres olyankor, Áres, a hadisten megjelenik, és átveszi Hephaistos szerepét, Afrodite és Áres legnagyobb örömére. Ez az Odüsszeia 8. éneke az Odysseus a fajákok földjén. És a fajákok földjén Démodokos, vak faják énekes, görögül Aoiodosz, aki Alkínosz király udvarában előadja ezt a éneket Odysseusnak. A vak énekesnek a múzsa elvette a szeme világát, de cserébe csodálatos énekhanggal ajándékozta meg. A történet egy apró részlete, hogy a Árésznak, a hadistennek volt egy szolgája, Alketron, akit azzal bízott meg, hogy őrködjön az ajtó előtt, miközben ő és Afrodite beszélgetnek. Egyszer ez az Alketron elaludt, és akkor a Hélios, a napisten felfedezte a dolgot, rögtön természetesen elárult a Hephaistosnak, aki egy rettenetes csapdát készített a szeretőknek, egy vas lánc csapdát, ami rájuk zont a következő alkalommal. Áres annyira mérges lett Alketronra, hogy kakassá változtatta, és az lett a feladata, hogy a felkelő napot kukorékolással köszöntse. Tehát ez az egész történet háttere. Démodokosz, a vakfaják énekes, egyes vélemények szerint maga Homérosz volna, az ő alakja rejtőzik a figura mögött. Tehát tessék meghallgatni, ez volt az Alkotás útja, élőbeszéd demonstráció. Most persze kevesebb élőbeszéddel üdvözlünk mindenkit, és tessenek elmenni a remek programokra, a Bakástérre 29-én megnézni az időjárőr könyvbemutatót, illetve a Gódi Gábor Kozmikus Szem című háromnapos konferenciájára a Három Holló Kávéházban.

Sziasztok, a Tilos Rádiót halljátok, és benne Barázs Dániel Csomó című műsort, ahogy minden csütörtökön ma este is 10-től éjfélig. DJ Kaiser vagyok, és műsortársammal, DJ Shurikennel most már több mint negyed százada csinálunk együtt műsort, ami óriási idő, de ennek ellenére egyszerűen nem lehet megunni, mert mindig végtelen mennyiségű régi és új zenét lehet találni, amit addig még nem ismertünk és még nem játszottunk le. Úgyhogy a ma esti adásban is olyan zenéket fogok játszani, aminek a nagy része még nem szólt a műsorban, egy része már igen. Minden esetre a tavalyi év kedvenc zenéiből fogok játszani 2 órát, főleg jazz, soul, funk és egy kis szinti elektronika fog szólni. Hallgassatok bennünket, hogyha szeretnétek azt is tudni, hogy mi szól az adásban, akkor majd a blogunkra, vagy pedig a social media oldalainkra kitesszük a playlistet is. Sziasztok!

0: Jó estét kívánunk! A Tilos Rádiót tetszenek hallani. Augusztus 20-án. FM 90,3-on sugárzunk élőben, illetve az interneten. Mindenféle állapotba. Ez itt már az optimál. Most ér véget a barázden és csomót, ezúttal Takeshi mixét hallhattátok ismét. És ez itt az optimál, tehát a Tilos Rádió vidám zenés afrokínai kertész műsora, a művészetek, a tudomány és a szerelem egyében minden a csütörtökön évféltől hajnali 3 óráig. Ismét élőben itt a stúdióból jelentkezünk. Én Pop Dávid vagyok, vagy Pop Dávid DJ. És igen, most realizáltam, hogy augusztus 20-a van, ahogy jöttem be a rádióba. Igen, nagy mennyiségben képviselteti magát a nép, a nemzet. Nemzetünk fővárosának utcáin, úgyhogy nagy a hepaj, mindenki streettel és vidám, és ez tök jó. És hát éljen. Augusztus 20. És éljünk még, amíg lehet, és hagyjuk élni a másikat is, meg ilyenek. Na, az életmód tanácsadó rovat azt hiszem ennyiben marad ma, viszont mondok egy gyors programajánlót is, ugyanis jövő szerdán, ami 26-a, lesz egy kitűnő rendezvény a textilgyárban, Óbudán, Fényes Adolf utcában. Az egész a kiadóm, a Prepost Records 10. születésnapja apropóján rendeződik, és nagyon jó kis buli lesz, 2 koncerttel, történetesen a Sodé és a Turul Blast zenekarok fognak játszani. Mind a kettő kitűnő zenekar, és amúgy nagyon vidám és táncos cuccokról is van szó. Aki nem hiszi, nézzen utána. Sodé és Turul Blast. Úgyhogy ők lesznek jövő szerdán, azaz 26-án este a textilgyárban, de várunk mindenkit sok szeretettel. Ez tehát a kiadom a Prepost Recordsnak a 10. születésnapi bulija is egyben. Úgyhogy ez nagy öröm, nekem személyesen is. Gyertek ünnepelni, pacsizni, fröccsözni, táncolni, meg ilyenek. Na, ez volt a programajánló, és akkor még megemlékezünk augusztus 20-áról egy rövid idézettel. Aztán belecsapunk a zeneszolgáltatásba, ami egészen szokás szerint hajnali 3-ig fog az optimál keretei között zajlani. Szóval szól a Tilos Rádió, és benne az optimál. Csókoltatok mindenkit, szevasztok!
1: Asszonyok, itten van augusztus 20-a. Estván király, alkotmány, mi az más? Vezetőség emlékezik. Ünnepelünk és pász! Perka perkel díszvacsora! Péntek este! Fájron utá!
2: Tűzijáték is lesz!
1: Tűzijáték nincs! Ellenben. Tombol a fődíjjal, tánczene, szólistázom. Ez majd én. Leszel.
3: Birka.
1: Birka. Tombola. Szólista. Zenekar. Díj. Veterán. Szeretett elnökünk. Smás. Költségeket TSI-ja. Holnap díszítünk. Katkóné. Novákné. Aranka. Hajduné. Marad. Önként kommunista szombat. Holnap dekorálni.
2: Hogy? Én nem vagyok párttag.
1: Magára van írva.
2: Holnap csütörtök.
1: Ezt mi döntjük? Bell.

Very. Very. Very. Very. Very. Very.

yourself. Woo! I'm telling you,

Adieu. Ah, tell my nana.

Ten manana.

Ten manana.

0: En mananas.
1: Mama yo,
2: Oh, Billy!